0: Különleges zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Be The First indie rock zenekart Péli Barna Péter Fiatila basszusgitárossal hozta létre, majd csatlakozott hozzájuk Kotler Ákos dobos is. Az együttes 2011 nyarán alakult Budapesten, majd koncertezni kezdtek, ahol Péli Barna szerzeményei mellett a koncerteken olyan világsztároktól választottak dalokat, mint például Britney Spears, Rihanna, Jamiroquai vagy akár Bruno Mars. 2012 nyarán jelent meg az első nagy lemez, amelyről a Shake It és a Sexy Butterfly című dalokhoz videóklip is készült. 2014-ben felkérték őket, hogy az Origo egyik oldalán online gitáriskolát indítsanak. Majd ennek folyamányaként elindult a zenekar tehetségkutató versenye is, amely a formáció nevét viselte, és az ehhez íródott Be The First című dalhoz 2014 tavaszán videóklipet is forgattak. 2014 májusában megjelent a második lemez, amelyen helyet kapott a tehetségkutató dala is.
0: Trend Night.
1: A Be The First következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Andreas Váradi egy szlovákiai kisvárosból származik, 2007-ben családjával Írországba költöztek, ahol kezdetben utcazenészként játszott, majd felfigyelt tehetségére egy ír jazzzenész. Az ő révén bekerült a Szigetország zenei vérkeringésébe. 13 éves korában már a londoni Ronnie Scott Jazz Clubban lépett fel, ebben az időszakban a rangos Guitar Player magazin címlapján szerepelt, később már szinte minden rangos fesztiválra meghívást kapott. Debütáló Andreas Váradi című lemeze 2014-ben jelent meg, majd 2018-ban jött a The Quest című második album.
0: Trend Nights.
1: Andreas Váradi játszik most itt a különleges zenei válogatásban. Na-na, hogy a Trend FM-en!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kozma Orsi kislányként a Magyar Rádió gyermekkórusában énekelt, majd a budapesti Szent László gimnázium elvégzése után színészpályára készült. Toldi Mária stúdiójába került, ahol 2 évig tanult. Az Operett Színház valahol Európában évájaként debütált, majd Székesfehérváron, a Dzsungel könyvében. Később zenekarok, szűzriadó, Kim Novák, Jazz Megaz, Cotton Club Singers, ezután 2005-ben Szakos Krisztiánnal elkészítették az első szólólemezét, és 2008-ban megalakult a Kozma Orsi Quartet, színesítve az énekesnő palettáját. Megjelent az első stúdióalbum is, a Hide and Seek, amely azonnal fonogram díjjelölt lett.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is Kozma Orsi énekel.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Graband zenekar 2005. októberében alakult Ihász Péter, Alberkovics Péter és Tasi Csaba kezdeményezésére. Mindannyian játszottak már korábban is többféle zenekarban. 2005 és 2006-ban dalok írásával és próbákkal telt az idő, majd 2007. áprilisában első önálló koncertjüket adták a budapesti Filter Klubban. A Grabanc együttes olyan zenészekből áll, akiknek nagyon széles a zenei ízlésük, illetve zenei palettájuk, és sok mindenre nyitottak.
1: Trend Night.
2: A következő percekben pedig meg is hallgatunk egy dalt a Grabanctól, itt a Különleges zenei válogatásban.

Különleges zenei válogatás most a Trend FM-en.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Müller Péter Iván, vagyis Sziámi, költő, dalszerző, énekes, filmrendező, kulturális szakember Budapesten született 1951-ben. 1973-ban szerezte meg a Magyar Rádió munkastúdiójában a rádiószerkesztő riporter diplomát. Ezt követően 1974-ben az Állami Artista Képzőiskolában a cirkusz és varieté rendezői képesítést. 1976-ban az ELTE bölcsészettudományi karán magyar-francia szakos tanári diplomát szerzett. 1981-ben film és televízió rendezői diplomát kapott a Színház és Filmművészeti Főiskolán. A magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyéniségeként tartják számon. 2012-től többek között a Müller Péter Sziámi & Friends zenekarral, Szakcsilakatos Bélával és Kirchner Péterrel lép fel.
1: Trend Night.
2: A Müller Péter Sziámi & Friends zenél most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikával bolondító magyar zenekart, majd fűszerezd meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

tego Dunaju.

0: Én nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Akusztik Band zenekart 2005-ben alapította Móra Erzsébet, Gál Gábor és Sipeki Zoltán. Két akusztikus gitár, ének, ütő hangszeres felállással állnak színpadra. Zenéjük ötvezi a blues, a jazz és a virtuóz latinos stílusokat. Műsorukban saját szerzeményeik mellett a Beatles, Eric Clapton, Sting, a Led Zeppelin és Jimi Hendrix közismert dallamai is megszólalnak. A kezdetektől kialakítottak egy sajátos egyéni hangzást, egy nagyon erős koncertprogramot, amelyet 2008 óta a széles nagyközönségnek is bemutatnak.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban a Trend FM-en már is a Budapest Akusztik Band zenél.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Rekamé zenekar 2016. augusztusában született Budapesten. A trió, azaz Kótai Sziszi, Kovács Marcell és Huszti Ákos saját elmondása szerint könnyed rockzenét játszik, amit különböző stílusú zenei elemek tarkítanak. A dalokon hallatszik, hogy a zenekar tagjai szeretik a surf rockot, a drum and bass-t, a punkit, a reggit és a ska-t. Többek között ezeket csempészik bele a zenéjükbe. A zenét közösen írják és hangszerelik, de általában Sziszi, a zenekar énekes gitárosa által írt egyszál gitáros dalaiból születik, melyek szövegei legtöbbször elképzelt történeteket, álmokat írnak le. Ehhez adja a magáét Marci és Ákos.
1: Trend Night.
2: Rekamé zenekar. Már is. Itt a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar 2003 májusában alakult, és olyan zenészekből áll, akiket egytől egyig inspirált a 60-as, 70-es évek zenei világa. A zenekar alapítója Novai Gábor, a zenekar énekesnője Marót Viki. Az együttes másfél évtizedes fennállása alatt saját műfajt teremtett, amely aktuális zenei irányzatokat ötvöz a múlt század derekán született tánczenei műfajokkal, megalakulása óta töretlenül koncertezik. Működésük első éveiben állandó házi zenekara voltak a Banáhé, avagy Túlélni Bagi Nacsát című tévéműsornak, később az évek során számtalan egyéb szórakoztató, zenés, televíziós és rádiós műsor visszatérő vendége voltak.
1: Trend Night.
2: Marót Viki és a Nova Kultúr zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: Ritka modern porcelán csodák érkeznek a Virág Judit galériába. A Deforma csoport tagjainak egyedi kézzel festett kerámiái mutatkoznak be. A kiállítás június 27-ig látható. Ezek az alkotások egyszerre műtárgyak és luxus lakberendezési kiegészítők, amelyek a kortárs magyar kézművesipar esszenciáját tárják a látogató elé. A keramikus iparművészekből álló Deforma csoport 1993-ban alakult, és tagjai azóta 33 éve dolgoznak együtt. A közösséget a design világában nemzetközileg is elismerik, több díjat és elismerést nyertek az évtizedek alatt. Művészetükben a korai Art Deco eleganciája és arisztokratikus minősége keveredik a szabad, modern formabontással. A tárlaton a látogatók díszes és modern használati tárgyakat, teás és kávés készleteket, fantázia edényeket vásárolhatnak meg, az egyenként több százezer forintot is érő, kézzel festett alkotások, bármelyik otthon művészi igényű díszei lehetnek. A kerámiák egy része a zsolnai porcelánokhoz hasonlóan a gyár titkos technológiáját alapul véve magas tűzű eljárással készült. A kiállítás tehát június 27-ig látható a Virág Judit galériában.
0: Tánc.
1: A milánói Scala, a Bajor Állami Operaház, a Párizsi Opera és a Bécsi Állami Operaház balett együtteseinek szólistái is fellépnek a Magyar Nemzeti Balett táncosaival a Nagy Iván emlékére 10. alkalommal megrendezett balett gálán a Magyar Állami Operaházban június 14-én. Az eseményen közreműködik a Magyar Nemzeti Balett Intézet és a Magyar Állami Operaház zenekara Dénes Worovszky Marcell vezényletével. A gála műsorát hagyományosan az Opera Balett iskolájaként működő Magyar Nemzeti Balett Intézet növendékei vezetik fel, akik a Pakita Suite-ből mutatnak be polonészt és mazurkát.
0: Régészet.
1: Egyedülálló szarmatakori település részletet és védműrendszert tártak fel a Türr István Múzeum régészei a Bács-Kiskun vármegyei Vaskút határában lévő mezőgazdasági telephelyen. A Silóknál fekvő építési területen lakóházak alapjai, egy kút és több füstölő kemence is felszínre került. Csuvár Andrássy Réka ásatás vezető régész muzeológus elmondta, Vaskút halmok kiemelt jelentőségű védett régészeti lelőhelynek számít. Ez az egyetlen olyan szarmatakori halmos, kőrárkos temetkezési hely az Alföldön, amely a mai napig látható formában fennmaradt. Bár a területen már a 19. század óta kutatott többek között Rómer Flóris, Cirfusz Ferenc és Tompa Ferenc, eddig kizárólag a jómódú szarmaták sírhalmait vizsgálták. A Bajai Múzeum munkatársai legutóbb 2017-ben végeztek itt megfigyelést, akkor egy 7000 éves neolit árok került elő. Település részlet azonban most először került felszínre a halmok szomszédságában lévő mezőgazdasági telephelyen. A több mint 500 négyzetméteres területen az egykori szarmata falu szélét sikerült dokumentálni. A települést egy észak-déli irányú kettős árokrendszer védte.
0: Koncert.
2: A$AP Rocky októberben első koncertét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése is meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon. Ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest sportarénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában A$AP Rocky idén 8 évszünet után megjelent új lemeze áll, közölte a szervező Live Nation. A Don't Be Dumb World Tour május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel a Chicagói United Centerben. A turné ezt követően olyan városokat érint, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver. tour. A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik. A koncertsorozat eljut Brüsszelbe, Londonba, Milánóba, Münchenbe, Stockholmba, Hamburgba, Berlinbe, Párizsba, az új állomások közé most bekerült Prága, Budapest, Zágráb és Belgrád. A turné pedig Athénban zárul. A 37 éves rapper, a szintén világsztár Rihanna férje 2011-es berobbanása óta a zeneipar meghatározó alakjává vált. Dalai eddig összesen több mint 25,7 milliárd streamet értek el világszerte. Videóklipjei közel 9 milliárd megtekintést gyűjtöttek a YouTube-on.
3: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: A Balaton nyári programjai között egyre nagyobb szerepet kapnak a szabadtéri színházi esték is. Egy előadás a vízpart közelében egészen más élményt jelent, mint egy hagyományos kőszínházi este. A naplemente, a balzsamos levegő és a szabadtéri helyszínek atmoszférája a darabok hangulatát is formálja. Szabadtéri előadások Siófokon. A déli part kulturális életének egyik fontos helyszíne a Kálmán Imre Művelődési Központ, amely egész évben szervez programokat, nyáron pedig szabadtéri előadásokkal és vendégprodukciókkal is készül. A siófoki estékhez régóta hozzátartoznak a zenés darabok, koncertek és könnyebb nyári előadások, amelyek sokszor a nyaraló közönséget és a helyieket ugyanúgy megszólítják. Színház a Tihanyi apátság közelében. A tihanyi szabadtéri játékok hangulata egészen különleges balatoni környezetben várja a nézőket. A tihanyi nyári estékhez jól illenek a szabadtéri előadások, a történelmi környezet és a Balaton közelsége egyszerre teremt nyugalmat és ünnepi atmoszférát. A programban rendszerint zenés előadások, vígjátékok és ismert színészekkel érkező produkciók szerepelnek. Így, ha egy előadásról lemaradtunk a színházi évadban, könnyen lehet, hogy épp nyaralásunkon pótolhatjuk be. A balatoni nyár egyik ismert kulturális kezdeményezése a Kultkikötő, amely több településen, Alsóörsön, Balatonbogláron, Balatonföldváron és Balatonszárszón szervez színházi és zenei programokat. A különböző helyszíneknek köszönhetően a kulturális élmények nem egyetlen városhoz kapcsolódnak, és szinte végig kísérik a balatoni szezont. A program kínálatban gyerekdarabok, kortárs előadások, koncertek és ismert társulatok produkciói egyaránt megjelennek. Ez a sokszínűség jól mutatja, hogy a balatoni nyár kulturális szempontból is egyre változatosabb. Nem csak a strandolás vagy a gasztronómia miatt érdemes útra kelni, hanem az esti előadásokért is. A centrál nyár előadásai a Balaton felvidék egyik legkülönösebb hangulatú településére viszik a nyári színház világát. Szigliget esti atmoszférája önmagában is erős élmény. A vár látványa, a keskeny utcák és a balatoni panoráma különleges keretet adnak a szabadtéri programoknak. A nyári színházi esték itt sokszor lassabban, ráérősebben telnek. Egy szabadtéri előadás egyszerre lehet közösségi élmény és lassabb kikapcsolódás, ahol maga a helyszín is hozzátesz az estéhez. A tó körül pedig egyre több olyan kulturális pontot találunk, amelyek miatt érdemes a nyári naplemente után is útnak indulnunk.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a félezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények köralakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Szép napot, jó rádiózást kívánunk mindenkinek, ez a nap vendége műsor itt a Trend FM-en. Nagy Erzsébet ül itt velem szemben a stúdióban, a Lireco magyarországi country menedzsere. Kezi csókolom, szervusz, mert azt mondtad, hogy tegeződhetünk.
2: Igen, köszönöm szépen, András. Azt gondolom, hogy a cégkultúránkhoz sokkal jobban illik, hogyha tegeződünk, hiszen fontos számunkra az emberközeliség.
1: Ez azért izgalmas a számomra, mert ez egy 100 éves cég, és most 100 éves. Akkor azt simítsuk össze, hogy egy 100 éves céghez hogy illik hozzá a tegeződés, miért illik hozzá, miért jellemzi, miért fontos?
2: Azt gondolom, hogy a partnerséghez sokkal jobban illik a tegeződés, és azért 100 éves a cégünk, mert ebben a partnerségben tudott megújulni az elmúlt 100 évben, hiszen kezdődött a történetünk egy kis irodai vállalkozással, és attól lettünk különlegesek és 100 évesek, hogy mindig tudtunk alkalmazkodni a partnerekhez.
1: Ez egy francia kis könyvesbolt, ugye most képzeljük el, láttam egy kis videót, úgy könnyebb, az egy nagyon aranyos 3 perc, de akkor menjünk vissza 100 évet, és Franciaország kis könyvesbolt. Ugye onnan indult a történet, és most oda jutottunk, majd minden a történetet mindenképpen azért fejtsd föl, vagy legalább a fontos sarokpontokat, hogy munkai termékek és megoldások globális szállítója. Ez most ilyen nagyon hivatalos, ezt valamelyik honlapról vettem le. Mondjuk ezt hogy fordítod?
2: Hát ez pontosan így, egy kis könyvesboltból indult, munkahelyi, mivel a cégünk mindig üzleti világban dolgozott, és az első lépés, hogy a tulajdonosunk, aki Monsieur Gaspard, a francia üzleti világból rájött arra, hogy attól leszünk különlegesek, ha nem elvárjuk, hogy a mi partnereink, akik dolgoznak szintén az üzleti világba, bejönnek a kis könyvesboltba, hanem mi szállítjuk ki számukra, hogy ők a saját munkájukra tudjanak koncentrálni. Mondjuk a papírárut. Ki se kellett mozdulniuk az irodájukból, hanem csak várták a mi futárunkat, és tudták folytatni az ő saját munkájukat, és azt gondolom, hogy ettől lettünk különlegesek.
1: Ugye 100 éve annak idején biciklivel, kerékpárral, ugye? Gyalogkerékpárral.
2: Pontosan.
1: Ezt nagyon jól mutatjátok egyébként a filmben. A 100 évnek mik voltak a legfontosabb állomásai?
2: Ugye a kiszállítás volt az első, aztán utána programoknak bevezetése folyamatosan az innovációnak. Szintén fontos lépés volt a nemzetközi terjeszkedés, hogy egyre mentünk Európába, és az egész világba.
1: Most már 4 földrész, ugye? Jól láttam.
2: Így van. Most már több mint 40 országban vagyunk jelen. Az innovációhoz hozzátartozott, elsőként vezettük be az SAP-t, elsőként lett papírkatalógusunk, amit ki tudtunk szállítani az ügyfeleknek. Nagyon sok dologban lettünk elsők.
1: 100 év, de Magyarországon 20 év, ugye? Ha jól
2: emlékszem. Így van, Magyarországon 20 éves a cégünk, ez is egy ilyen kerek évforduló.
1: És ha most kéne jellemezni ezt a céget, egy nagy ugrás a kis francia könyvesboltból, akkor te hogyan jellemeznéd? Mik a legfontosabb paraméterei?
2: Az emberközpontúság az mindenképpen, a segítség az mindenképpen, a partnerség az mindenképpen, az élményadás az mindenképpen, tehát igazából azt gondolom, hogy cégellátóként a legfontosabb számunkra, hogy munkahelyi élményeket adjunk.
1: De a 100 év alatt rengeteg minden változott. Azon túl, hogy az ember kiviszi kerékpárral a borítékot, meg a papír, nem tudom, dobozokat, amiben aztán lehet tenni az aktákat, ugye ez is benne van a filmben. Ez volt az első korszakalkotó ötlete a cégnek. Azon túl nagyon sok minden történt. Eljutunk majd a Covidig, meg egészen sokáig 2026-ig, sőt 2046-ig reményeim szerint, mert a kisfilmetekben 2046 az utolsó állomás. Szóval rengeteg mindenben kellett változni. És azon is gondolkoztam, hogy egy 100 éves cég, az mikor jó nekem, mint brand, mint vevő, mint partner. Mert ha az most azt mondod, hogy csokoládégyár, pezsgőgyár, likőgyár, azt mondom, igen, 100 év, micsoda tuti recept, ugye? Vagy már a szerzetesek főzték azt a sört. De a 100 év, az a ti profilotokban, az hogyan lehet izgalmas, hogyan lehet érték, hogyan lehet fundamentum a brandnek?
2: Talán a megújulás, tehát ma eleve a termékválasztékunk, ugye egy kis, ahogy te is említetted, egy irodaszerből indultunk, de aztán, ahogy az ügyfeleinek folyamatosan szüksége volt más termékekre, tisztítószer, munkavédelem,
1: üdítő,
2: kávé, ugye tudni kell, hogy mi vagyunk a Nespresso üzleti világának a kizárólagos partnerei, tehát üzleti kapszulát tőlünk lehet csak Magyarországon vásárolni, hogy a kávé élmény, ma már a munkahely az egy teljesen más világ, mint mondjuk 100 évvel ezelőtt volt, és mi folyamatosan adaptálódtunk ehhez.
1: Értem azt, hogy már más kell mondjuk akár irodaszerből egy vállalatnak, mint 50 éve vagy 20 éve. Az is biztos, hogy máshol kell, mert nem biztos, hogy irodában kell. Azt is láttam, hogy itt a dolgozóknak, akik mondjuk home office-ban vannak, oda szállítotok ki. De mondjuk a kávé szünethez milyen támogatást tud adni a ti cégetek? Mert ezt is olvastam, hogy nem csak a kávé kapszulát kapják meg, vagy a kávégépet, vagy nem tudom, micsoda üdítőt, hanem valamiféle módon támogatjátok a partnert. Tehát előre kell gondolkozzatok, hogy mondjuk a mi szerkesztőségünk, vagy egy iroda, az hogy fog működni egy év múlva, öt év múlva, mi lesz az itt dolgozóknak, vagy az ott dolgozóknak az élmény?
2: Onnan kezdeném talán, hogy mi a fontos a HR-eseknek. A HR-eseknek az a fontos, hogy akik bejönnek az irodába, jól érezzék magukat, mert ha jól érzi magát valaki, energiát kap a közösségtől, akkor jobban dolgozik. Ez egy alap, és ezért nagyon fontos az, hogy a hatékonyság és az emberi kapcsolat hogy kapcsolódik össze. Ha az emberek jól érzik magukat a munkahelyükön, akkor energiát kapnak. Ha nem, akkor mindenféle test és lelki bajaik
1: akkor
2: lesznek.
1: Akkor energiavámpírok.
2: Így van, akkor energiavámpírok is tudnak lenni akár a munkahelyek. Viszont mi, ha együtt tudunk dolgozni partnerként, például a beszerzővel, vagy akár a HR vezetővel, akkor segítünk abban, hogyan lehet kialakítani például az irodalmat, tereket, hogy a dolgozók jól érezzék benne magukat, segítünk abban akár egy posztittel, egy csapatépítőn, egy kávéélménnyel, egy kávé kialakításhoz. A kávé ma már nem a koffeinről szól, a kávé ma arról szól, hogy a dolgozók akár az ebédszünet után, előtt, vagy egy workshopon, egy workshop előtt, egy csapatmeetingen olyan környezetbe üljenek le, hogy jól érezzék magukat, és ehhez hozzátartozik a kávé.
1: Hát igen, meg a szünet, meg a társaság, az energiák összeadódása, ehhez mind kell a kávé. Aztán biztos van a munkaadó, aki már túlzásnak tartja a túl sok kávészünetet, de szóval egészen odáig...
2: Hát ezért összekötni a kávészünetet a munkával.
1: Ezt mondom, tehát hogy egészen eddig el kell menni egy beszállítónak, egy partnernek, hogy segítsen egy másik cégnek megtervezni azt, hogy hogyan lehet hatékonyabbá tenni a munkavégzést.
2: A kulcsot kimondtad, hogy segítsem. Tehát azért kell ott lennünk mellett, hogy segítsük abban, hogy hogyan tud ő jobban dolgozni. Legyen ez a munkavédelem, legyen ez az ergonomikus termékek, legyen ez a kávészünetek. Tehát mindenben ahhoz, hogy ezt ebben segíteni tudjunk, ehhez meg kell őt ismernünk. Tehát erről szól a partnerség.
1: Régen úgy volt, hogy a beszállító az a megrendelőnek leszállította azt az adott kis teherautónyi mennyiségű árut, ugye? Uh-huh. Ehhez képest ez a 100 év, ez jól mutatja, vagy amit most beszélsz, hogy iszonyú messze jutottunk, mert nyilván ilyen beszállítóból, aki tud vinni üdítőt, kávékapszulát, mondjuk olyat nem, mint ti, vagy bármi irodaszert, abból lehet millió. Ezt kellett megtalálni nálatok valamilyen módon?
2: Pontosan, igen, sőt, következő lépésünk az, hogy iparágak szerint tudjuk elmondani azt, hogy mi az ügyfélnek a jó, és olyan információkat is tudunk hozni például egy másik iparági szereplőtől, amire ő nem is gondolt még. De ehhez nekünk az kell, hogy le tudjunk ülni rendszeresen egymással, tehát van, amikor negyed évente, attól függ, hogy mi szükséges az ügyfélnek, negyed évente, fél éve leülünk, és átbeszéljük az ő működését. Így igazából folyamatosan mellette vagyunk a partnereinknek, és akár az iparágról, akár mi ugye összekötjük a gyártókat, és az üzleti szereplőket. Tehát mind a gyártóktól hozunk információkat, mind az azonos iparágban dolgozó más piaci szereplőktől tudunk olyan információkat.
1: Tehát kulisszatitkokat tudhattok akár.
2: Így van, pontosan, és ezt jelenti a segítség és a hosszú távú partnerség.
1: Az is izgalmas, hogy te HR-esekkel ülsz le, vagy ültök le.
2: HR-esekkel és beszerzőkkel.
1: Mert ő tudja igazából, hogy mi foglalkoztat. Tehát valamit elmond a cégére, ez egy nagyon bizalmas viszony egyébként. Ez messze túlmutat azon, hogy időre ott legyen az irodaszer meg az összes többi.
2: Ez messze túlmutat, így van. Egyébként azt el is kell mondanom, hogy ha valaki partnerré válik a Lirekónál, akkor nagyon-nagyon ritka az, hogy egy partner elmegy tőlünk, és ez azt gondolom, hogy pont emiatt, hogy...
1: Ez a hozzáadott érték valami.
2: Ez a hozzáadott érték, hogy kapcsolódunk egymáshoz.
1: Jó, ez kifele, de befele is így van, mert néztem meg egészen írástom Lirekóban, hogy hát nem akarok fejből mondani, biztos rosszul mondom, de azt tudom, hogy a dolgozók 20-valahány%-a 5-10 éven túl van már nálatok. Tehát
2: bizony.
1: Van kifelé is egy ilyen partner kapcsolat, meg befelé is van egy lojalitás.
2: Ez nagyon fontos. Én, mint vezető, nagyon büszke is vagyok a vezetőtársaimra, mert azt gondolom, hogy az első példa, amit adhatunk, az az, hogy mi magunk úgy működünk, hogy az emberek szeretnek nálunk dolgozni. Erre így fel is hoztam néhány példát neked, hogy amire én nagyon büszke vagyok. Ez év eleje a PDR-oknak, a dolgozói értékeléseknek az időszaka, és nagyon sok olyat olvastam az én munkatársaim értékelésébe, hogy jó helyen vagyok, büszke vagyok, hogy itt dolgozom. érzem a támogatást. És ez azért fontos számomra, mert amikor fiatal generációkat is indítunk el, akkor ők olyan helyen dolgoznak, ahol megkapják a vezetőktől az iránymutatást, jól érzik magukat, közösséget építenek, és ezt megtalálják nálunk. A kollégáim fele 5 évnél régebb óta dolgozik nálunk, és 22%-uk több mint 10 éve dolgozik a cégben. Így van. És ez szerintem ez egy olyan érték, ami valóban befelé is egy értéket jelent. Másik pedig azt gondolom, hogy hogyan várhatnám el az én kollégáimtól, hogy segítséget adjanak más cégekhez, hogyha ők maguk nem éreznék jól magukat a mi cégünkön belül.
1: Érdekes ez a fiatal generáció, nektek duplán, triplán fontos. A munkahelyen is legalább 3-4 generáció dolgozik nálatok együtt, másfél pedig mondjuk az irodapiacon, ahogy változik a közönség, az igények változnak, a fiatalok jönnek be a munkaerőpiacra, őket kell tudni kiszolgálni, és nem csak kiszolgálnak, a HR-esekkel karöltve segíteni abban, hogy azt tudjam előre, hogy az a 20 éves vagy 25 éves hogyan fogja jól érezni magát abban az adott, akár irodában, akár más munkahelyen, mert most itt többféle kategória van.
2: Így van, ez teljesen így van, és ugye a fiatal generációnak más is az igénye. Önnekik már nem csak egy munkahely, így van, önnekik már nem csak egy munkahely kell. Ugyanakkor az idősebb generáció tudja hozni a tapasztalatát. Tehát én azt gondolom, hogy azok a cégek tudnak jól működni, és stratégiailag nagyot alkotni, akik megtalálják a kapcsolatot a fiatal generáció és az idősebb generáció között, akik hidat tudnak építeni közöttük.
1: Mondtam ezt a 100 évet meg, hogy milyen szektorban hasznos ez, amikor te tárgyalsz, vagy ti tárgyaltok, megjelentek egy új helyen. Ez a 100 év fontos, mert most ezt hangsúlyozzátok. Hát azt gondolom, ez egy olyan évforduló, ami mindenképpen ki kell tenni az asztalra. De mi a tapasztalatotok ezzel kapcsolatban?
2: Azt gondolom, hogy a bizalom az nagyon fontos a dolgozók között, az emberek között és a cégek között is, és az, hogy 100 éve vagyunk a piacon, és folyamatosan meg tudtunk újulni, Európa első irodai cégellátó partnere tudunk lenni, az azt mutatja, hogy a cégünk megbízható és biztos alapokon áll.
1: Ráadásul, ha jól láttam, a 4.-5. generáció
2: vissza így a céget, van, ugye? Tehát így nem van, és egy családi generáció, és szerintem ez is nagyon fontos, hogy családi generáció, a cégünk tulajdonosai a profitjuknak egy nagy részét visszaforgatják a cégbe, a fejlődésbe. Nem függünk mástól, külső partnerektől, hanem csak a tulajdonos család mondja meg, hogy mi a jövő, nekik pedig fontos az, hogy ők is a saját családjuk további generációjának egy olyan erős céget tudjon átadni, mint amilyen a Lireco.
1: Azzal nem találkoztatok? Csak most gondolatkísérlet, hogy hallgatom ezt, hogy azért ezt magyarázni kell, ezeket az értékeket, mert nagyon sokan hozzászoktunk ahhoz, hogy igen, nagy multik, nagy brendek, ilyen-olyan nemzetközi háttérrel, és nincs mögötte egy család. Uh-huh. Tehát nem bort választok, ami a pincétől, a 82 éves borásztól.
2: Az az igazság, hogy én több mint 10 éve dolgozom itt a cégnél, 13 pontosan, és én magam is látom ezt a változást, hogy az elején még magyaráznunk kellett, hogy ki is vagyunk, de most nagyon büszke vagyok rá, hogy egyre többen ismernek minket, és akár amikor felvételiztetünk hozzánk munkavállalókat, látom azt, hogy egyre inkább szeretnének velünk dolgozni az emberek. Általában tudják, hogy hova jönnek, és látják, izgalmas számukra, hiszen nagyon sok terméket látnak, több mint 12 000 termékünk van, és ugye minden, tulajdonképpen minden, ami termékben létezik, az létezik nálunk, és amikor meghallják, hogy de igazából nálunk sokkal többről van szó, mint termék, akkor igazából látom, hogy így fény csillan a szemekbe, és ez nagyon jó érzés, amikor így felvételiztetünk.
1: Ezt hogy magyarázod el egy felvételnél, ahol nincs 30-35-40 percet, mint most, hogy több vagyunk, mint termék, több vagyunk, mint a kávékapszula, az üdítő, a papírírószer, a higiéniai termék, hogy azt a pluszt, azt hogy teszed hozzá?
2: Amikor jönnek hozzánk felvételizni, akkor igazából beszélgetünk, és mi kérdezzük meg őket. És ez nagyon fontos egyébként a kérdezés, hogy mi kérdezzük meg őket, hogy mit látnak. És legtöbbször úgy jönnek hozzánk a felvételiztetők, hogy már a honlapunkon keresztül is látják azt, hogy ez valami több, mint termék. Tudod, mi a nagyon nagy élmény számomra, amikor felvételiztetünk, hogy nagyon sokszor mennek el tőlünk úgy jelöltek, még akkor is, hogyha jól sikerül, vagy akkor is, amikor nem, hogy jól érezték magukat a munkafelvételi beszélgetésen. Nekünk ez természetes. De amikor azt hallom, hogy jelöltek úgy jönnek hozzánk, hogy utána úgy mennek ki az irodából, hogy azt mondják, hogy ez egy jó beszélgetés volt, szerintem az igazából azt mutatja, amik mi vagyunk.
1: A fiatal generációnak a fenntarthatóság, és még ott a szünet előtt erről beszélgessünk itt a nap vendége műsorban, Nagy Erzsébet a vendégem, a Lireco magyarországi country menedzsere. Hány munkavállalótok van Magyarországon?
2: Közel 50.
1: Jön egy fiatal, akkor a fenntarthatóság neki mennyire fontos? Mert az biztos nem hiszem, hogy tudja, én sem tudtam egyébként, mert utána kellett néznem, hogy a világ vállalatai között a legfenntarthatóbbak közé tartoztok, egészen pontosan az 1%-ba.
2: Így
1: tehát
2: van.
1: A top 1%-ba van a Lireco fenntarthatósági szempontok szerint. Ez mennyire fontos, mert egy leendő munkavállalónak, vagy egy partnernek?
2: A partnereknek is egyre fontosabb, és a leendő munkavállalóknak is egyre fontosabb. Kicsit más motivációból. A partnereknek általában azért, mert a fenntarthatóság azért az üzleti világban is egyre jobban kihangsúlyozódik. A fiatalok szempontjából meg azért, mert a fiatalok egyre tudatosabbak ebben is.
1: Ezt halljuk, meg tudjuk, de amikor egy felvételi beszélgetés zajlik, ez előkerül az ő oldalukról kérdésként? Vagy nektek kell erre még rákérdezni?
2: Van, amikor igen, van, amikor nem. Ez igazából valóban emberfüggő, de nagyon sokszor igen. Tehát a fiatalok nem, például az, amikor arról beszélgetünk, hogy a fenntarthatóság arról is szól, hogy kevesebb pazarlás legyen, hogy tudatosabban, hogy segítsünk. Megmondom őszintén, a fiataloknál, amikor jönnek hozzánk felvételizni, az, amikor elmondjuk nekik, hogy mi abban vagyunk erősek, hogy segítsünk a cégeknek megtalálni azt, hogy mit tehetnek azért, hogy fenntarthatóbbak legyenek. Elmondjuk nekik, ugye nem tudom, mennyire olvastad a fenntarthatósági programunkat, hogy az nem csak arról szól nálunk, hogy a termék, és már régen túl vagyunk azon, hogy újrahasznosított termékek.
1: Van.
2: Igen, ezzel már régen túl vagyunk, hanem amikor arról beszélgetünk, hogy nálunk ugye van a bolygó, a közösség és maga az ember, ugye ez a három fő pillérje a fenntarthatósági programunknak, és amikor megértik azt, hogy ez egy jövőbe mutató, teljesen új politika, akkor a fiatalok, akik a legjobban nyitottak az innovációra és az újdonságra, akkor ez egy hozzáadott érték, ez egy added value.
1: A partnerekkel folytassuk. Ezek szerint, hogyha van egy partneretek 5-10 éve, ugye, vagy akár még több, 100 éves cégnél lehet még több is. Ő adja a megrendelést Q1-ről, Q2-re, vagy hónapról hónapra, nem, nyilván speciális is tud lenni. És ő arra panaszkodik, hogy neki ez a költség nagy. Lehet azért, mert drága a megrendelt áru, meg lehet azért, mert túl pazarlóan fogyaszt. Még akkor ebbe is belementek? Ezzel
2: abszolút
1: tudjuk folytatni? Tehát, hogy lehetnek ilyen, vagy vannak ilyen dialógusok?
2: Hát hogyne. Meg tudjuk mutatni, hogy mennyit tud megtakarítani úgy, hogyha jól választ.
1: Na jó, erre nem gondoltam. Munkahelyi termékek és megoldások globális szállítója a Lireco, és akkor néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést a napvendége műsort Nagy Erzsébettel, a Lireco magyarországi country menedzserével itt a Trend FM-en.
0: Hamarosan folytatódik a hét vendége.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Folytatódik napvendége műsorunk itt a Trend FM-en. Nagy Erzsébettel beszélgetek, a Lireco magyarországi country menedzserével. Egy 100 éves cégről van szó, egy kis francia könyvesboltból indultak 4 generációval ezelőtt, most pedig egy óriás 4 kontinensen jelenlévő vállalatról van szó, munkai termékek és megoldások globális szállítója. És odáig jutottunk, hogy egészen más már a viszony egy partner meg egy szolgáltató között, mint 100 éve volt. 100 éve csak kivitte a biciklis tulajdonosa az irodaszert a felhasználónak, és talán nem kérdezte meg egyébként, hogy milyen problémái vannak az üzletben. Sokat költe erre, sokat költe arra, hogyan akarja csökkenteni a költségeket. És azt mondtad, hogy ez a lényeg, a partnerség, az, hogy a cégek, akik tőletek rendelnek, azért nem csak az árut kapják meg, hanem annál sokkal többet. És azt kérdeztem, hogyha valakinek az az érzés, hogy sok a költség, és ezen csökkentene, akkor ti milyen lehetőségeket tudtok felkérni? Miben tudtok közösen gondolkozni?
2: Itt ugye beszéltünk arról, hogy milyen termékeket is forgalmazunk, ugye, mint irodai, illetve munkahelyi cégellátóként, a higiénától, a higiéniai tisztítószer megoldásokon, az IT termékeken, a munkavédelmen, a fenntartható beszerzésen át, mindenben tudunk segíteni a partnereknek.
1: A masktól a kávékapszuláig.
2: Így van, a masktól a kávékapszuláig. De hogy ez milyen jó? Ahogy te is említetted, több mint 12 ezer termékünk van, ugye ebből kiválasztani azt, hogy a cégnek mi jó, hát az nagyon nem egy egyszerű dolog ugye a beszerzőknek, vagy a partnernek, legyen az HR-es, legyen az beszerző, és nekik ugye azon túl, hogy persze fontos, hogy az ő dolgozóik jól érezzék magukat, azért mindenki pénzből él, tehát a megtakarítási lehetőségek azok nagyon fontosak számukra, plusz úgy, hogy a fenntarthatóságért is tegyenek. Ma megvizsgáljuk, mi auditáljuk a cégeket, tehát auditáljuk az ő fogyasztásukat, és hozunk nekik lehetőséget arra, hogy hogyan tudnak fenntartható módon költséget csökkenteni. Például volt olyan cégünk, akinek megvizsgáltuk a tisztítószereinek a fogyasztását, és egy tesztet csináltunk nála, amivel ki tudtuk mutatni, hogy akár úgy, hogy fenntarthatóbban választ, akár 30%-kal tudja csökkenteni a fogyasztásait.
1: Tehát egyrészt csökkenti a fogyasztást, tehát kevesebb pénzt költ, másrészt fenntarthatóbb is, tehát zöldebb.
2: Zöldebb, és még megtakarít is.
1: Ez az a fajta tudás, aminek egy ilyen jellegű cégnek, mint a tehetek, nem feltétlenül kell a birtokában lenni. Mert ez már sokkal szofisztikáltabb, meg részletesebb. Ez az, hogy most 15 féle tisztítószerem van, tessék, válasz te, de hallgass meg minket, mert nekünk ebben van nem tudom mennyi évtized tapasztalatunk.
2: Nagyon jóra kérdeztél rá, mert erről szól a partnerség. Tehát mi proaktívan ott vagyunk és segítünk, de ő választ.
1: Mondjuk a beszerzőt azt hogyan segítitek?
2: Megtudjuk, hogy neki mire van szüksége, miután megtudtuk, hogy mire van szüksége, adott esetben, például, hogyha tisztítószerekről beszélünk, akkor mi hozzuk a szakértőnket. Arra a meetingre, amiben az a fő cél, hogy hogyan tudunk költséget megtakarítani, és fenntarthatóak leszünk, erre az adott kapcsolattartóval, minden partnerünknek van egy kiemelt kapcsolattartója, de ő elhozza a szakértőt is arra a meetingre, amikor ez a cél, és az a cél, hogy ebben hogyan tudunk segíteni.
1: Mert lehet speciális területen dolgozó akár az a,
2: így
1: az
2: van,
1: a cég.
2: Így van, hiszen például a munkavédelem az egy nagyon speciális terület. A tisztítószerek, a higiénia világa az egy nagyon speciális terület, és itt azért nagyon fontos a szaktudás, hogy mit kell tennie egy cégnek ahhoz, hogy igazából egy tiszta környezetet teremtsen, hiszen a tisztaság az sokkal többet jelent, mint maga a rend.
1: Ez nem csak az illat, mindig tudom, amikor egészségügyről van szó, tudni is kell azt a tisztaságot, tehát utána a laborban is bizonyítani kell, nem elég az, hogy egyébként ragyog minden, és jó illat van.
2: És itt az iparági különbségek mennyire fontosak, hiszen teljesen más az igénye egy autóipari beszállítónak, egy építőiparban dolgozó partnernak, vagy mondjuk egy higiéniával, vagy egy élelmiszer, ugye az élelmiszer ügy az meg egy teljesen kiemelt terület ebben a tekintetben.
1: Hadd kérdezek valamit, azért sok hasonló céget a Covid, ha nem is elvitt, de nagyon megrázott. Mert hogyha azt mondom, hogy irodaszer, és azt egyszer csak nem kellett irodaszer, meg nem volt iroda, meg home office, tehát ott nagyon sok minden változott. Minden borult. Nem kellett annyi, nem ott kellett, nem úgy kellett se. Uh-huh. Nagyon fontos volt, hogy a ti több lábon állásotok ebben segített, mert lehet, hogy nem ment az irodaszer, sőt biztos azokban a hónapokban vagy években, de a másik láb az sokkal jobban tudott teljesíteni.
2: Így van, abban az időszak országban a tisztítószerek, a maszkok, a tisztítószerek és a munkavédelem, tehát a mindenféle fertőtlenítő, kézfertőtlenítő maszkok.
1: Hát emlékszünk, hogy hát nem lehetett
2: a maszkokkal, kapni. A maszkokkal én, mint partner, aki beszélt, tehát én úgy tudtam követni, hogy hol tartunk a maszkba, hogy először kellett a kis maszk, akkor aztán a magasabb maszk, aztán már végig minden. Abszolút, már minden csak maszk legyen.
1: Meg minden csak fertőtlenítő.
2: Igen, meg minden csak fertőtlenítő legyen, igen. Utána, ugye, ahogy mondod, a home office, aztán utána most egy új érába érkeztünk, mert a cégek most azzal küzdenek, hogy a home office-ból hogyan tudják a dolgozókat visszahozni a munkahelyekre, és ugye itt a beszélgetésünk elejére utalhatok vissza, hogy munkahelyi élmény, ami a fiataloknak, időseknek, mindenkinek is jó, hogy együtt tudjanak dolgozni, és hatékonyan dolgozzanak, mert a hatékonyság az itt nagy kérdés a home office kapcsán, hogy itt megtalálni az egyensúlyt, hogy otthonról dolgozni, vagy csapatban dolgozni.
1: Csalogatják is vissza.
2: Így van.
1: Nagy többsége csalogatja vissza.
2: Na, erre is tudunk ötleteket mondani, hogy ezt hogyan lehet.
1: Na, akkor tessék, mert a Covidról kérdeztem, de igazad van, azon már túl vagyunk.
2: A Covidon már igen, már túl vagyunk. Hát ugye a kávéélmény. Hát a kávéélmény, a szünetek, azok az ilyen színes, szagos, mondjuk posztitok, jegyzettömbök, amikkel együtt tudnak dolgozni, azok az innovatív, elektronikus jegyzettömbök, amiket ki lehet rakni például egy ilyen meetingre, hogy élmény legyen az együtt dolgozás.
1: Azért ez írtó érdekes, hogy mennyire innovatívnak kell lenni a cégnek ahhoz, hogy túléljen, hogy megéljen, hogy jól prosperáljon, ahhoz, hogy mi mindent kell kitalálni. Mert ez azt gondolom, hogy nagy cégnél ez belső dolog. Uh-huh. Most milyen posztitok vannak, meg milyen, hogy csinálom én az élményt az én dolgozóimnak?
2: Ez abszolút így van.
1: De ezt meghaladtuk már.
2: Abszolút, sőt, a cégünk egy újabb kezdeményezés az, hogy Brüsszelben van egy rendszeres európai találkozónk, aminek az a címe, hogy Future of Work, hogy amiben európai szintű beszállítókkal beszélgetünk arról, tehát mi európai szintű partnereinkkel, hogy merre tart a munka világa. Mit kell tennie? Mi az AI? Bocsánat, igen, a mesterséges intelligencia. Hova visz? Tehát hát, itt fantasztikus világban vagyunk, azt gondolom.
1: Igen, amikor azt hittem, hogy a kis 100 éves filmetek ott véget ér, hogy most 2026 van, torta meg pezsgő, meg örülünk, hogy ekkorává nőtt ez a

0: Ez egy tény, de azt gondolom, hogy következő lépés az az lesz, hogy a mesterséges intelligenciát és a humánumot hogyan tudjuk összekötni. Tehát én látom a beszerzőkön, például, ahogy említettem, olyan nagyon régóta dolgozom ebben az üzletágban, tehát a beszerzői világ teljesen átalakult. Ugye a beszerzők azok a mi partnereink, tehát ma már ők is használják a mesterséges intelligenciát egy beszállító értékeléshez, egy beszállító kiválasztáshoz, de ugyanakkor fontos, hogy ott legyen a partner, aki ha kell, akkor kijön, ha kell, akkor segít. Igazából össze kell kötni ezt a modernséget, az innovációt, a mesterséges intelligenciát, avval az emberi központtal, ami a beszerzőnek
1: aki felveszi a telefont, aki támogat, aki
0: elérhető, aki hozza a megoldást, aki segítőkész, aki proaktívan ott áll, akivel közösen értéket teremtünk. Tehát azt mondanom, hogy számukra az nagyon fontos, hogy mi, mint partner és a beszerző, ránk így együtt azt lehet mondani, hogy az egy meg egy, az több, mint kettő. Mert ha együtt dolgozunk, akkor együtt teremtünk értékeket.
1: Attól nem félsz, hogy, vagy féltek a lirek volna, akár hogyha a családi cég kép rajzódik el, hogy a mesterséges intelligencia elviszi ezt. Mondok egy példát, én elég sok szállodai iparral foglalkozó beszélgetést készítek. Amerikában volt egy túllendülés, hogy nem kell már ember, nem kell recepció, nem kell találkozás. Bemegyek, hát ezt a Covid is hozta félig meddig, de nem rendeződött vissza. Aztán most már visszarend, mégiscsak kell egy főportás, vagy mégiscsak kell valaki, hogyha valami kellene, akkor
0: hát, meg.
1: Szóval ezt nem érzitek, hogy most ez a spray, vagy lefújja ez a mesterséges intelligencia. Majd akkor mindent, mert az én ügynököm elintéz a te ügynököd, de nem kell nekünk itt partner vagy segítség.
0: Itt szerintem ez mindig olyan, mint minden újdonsággal, hogy először bejön az újdonság, így van, akkor mindenki megijed, és aztán szépen visszarendeződünk, és aztán mindenki megérti, hogy igazából ez a fejlődés útja, és ez előre visz.
1: Mi most a legnagyobb kérdés a Lirekónál, ami a legjobban foglalkoztat benneteket? Bármiféle megfelelés, bürokrácia, adminisztráció, Európai Unió kontra, ugye Kína, Amerika.
0: Hát azért most egy nagyon mozgalmas világot élünk, nagyon összetett, amit kérdezel, mert egyrészt egy nagy változás, tehát azért az árak, a bizonytalanság, azért az benne van a munkavilágában. Ugyanakkor meg benne van egy ilyen euforizmus is, hiszen minden újdonsággal jön valami pozitívum is. Tehát, hogy ezt a kettősséget kell megtalálnunk, és nagyon sok a szabályozás. Tehát például ugye ez a nagy mozgalmasság, ez nagyon sokféle olyan szabályozásokat hoz, mind helyi, mind európai szinten, mind világszinten, amihez azért nehéz adaptálódnunk, és nekünk is, képbe lenni, napra készé lenni, és a partnereinknek is.
1: Mi most a kulcsa a sikernek? Én három dolgot mindenképpen a beszélgetés vége felé azért összeraknék magamban a 100 év vonatkozásában is. A rugalmasság, az innováció, a minőség, az nálam mindenképpen dobogós a beszélgetésünk alapján. Sorrendben lehet ezt tenni, vagy ezek együtt járnak?
0: Talán ezek együtt járnak, de igazából én talán a humánumot emelném ki mindig, mert bár beszélhetünk munkahelyről, beszélhetünk innovációról, mesterséges intelligenciáról, ha élmény van a középpontban, akkor az emberek szeretnek benne dolgozni. Ha szeretnek benne dolgozni, akkor hatékonyak lesznek. Ha hatékonyak lesznek, akkor mindenkinek jó.
1: Igen, de akkor át kell lépni azt a határt, hogy én egy beszállító vagyok.
0: Ez már régen átléptük. És azt gondolom, ezt mi is átléptük, és a
1: cég... A piac is átlépte
0: már?
1: Mert spórolni akar, mert ő csak azt akar, hogy legyen ott az irodaszer, legyen ott a higiénia termék, legyen ott a
0: kapszula. De hogyha megkérdezze céges beszerzőket, hogy mi neki a legfontosabb, akkor az ár az mindig ott van. De egyre több céggel találkozunk, hogy nem az ár az első a döntéseiben, nem az ár az első.
1: Vagy az ár az egy kötelező, ami nagyjából mindenhol egyforma lehet akár, ugye?
0: Ez így van, és már sokkal, most már ehhez hozzáadott értéket kell adni ahhoz, hogy különlegesek legyünk.
1: Majdnem elfejtettem, pedig ez is megütötte a szememet. Hogy kerültök ti Ruandába?
0: Hát ez a társadalmi szerepvállalásunk része, mert ahogy említettem neked, mi egy családi vállalkozás vagyunk, aki 100 éve azt hozza, hogy mit tud hozzátenni.
1: Francia,
0: hogy mit tud hozzátenni a társadalomhoz, befelé, az emberekhez, a dolgozókhoz, és kifelé. És van egy olyan programunk, hogy hátrányos helyzetű régiókba visszük el a jólétet, vagy próbálunk segíteni. Mindig van egy olyan programunk, hogy hátrányos helyzetű régiókban gyerekeket segítünk, és iskolákat fejlesztünk, és nem csak fejlesztjük azokat az iskolákat, hanem egy 3-5 éves időszakra ott maradunk mellettük.
1: Ez egy program.
0: És így van, ez egy program, és képezzük a tanárokat, irodaszerrel nyilván ellátjuk őket, és segítünk ahhoz, hogy ott is esélyt kapjanak ezek a gyerekek.
1: Ha jól láttam, az olyan millió dollár,

0: hogy eurós tétel 3 év alatt, és 14 vagy 17 ezer ruandai kisgyerek jutott valamilyen módon
1: így
0: lehetőséghez.
1: Így van, így van, és ez minden 3-5 évben tovább megyünk, és akkor egy más új és új programot, és újabb és újabb régiókat és iskolákat támogatunk, hogy minél többen belekerüljenek ebbe a esélyegyenlőségi programunkba.
0: Van még egy idézet, amit a Lireco elnökétől olvastam, és ezt ide is raktam magamnak, mert érdekes gondolat. Mindig az emberekre és arra a képességre építettünk, hogy lépést tartsunk ügyfeleinkkel, mondja a Lireco elnöke, aki egy hölgy ráadásul, ugye?
1: Igen.
0: Én meg a beszélgetés alapján azt mondom, hogy ez egy picit, sőt nem picit, ez ennél több, mint ami a ti filozófiátok a Lireconál. Egy lépéssel előtte kell lenni az ügyfeleknek, vagy akár több lépéssel.
1: Ez így van, így van, előtte kell lenni, hiszen ha partnerek vagyunk, akkor abban tudunk nekik segíteni, a partnereinknek, hogy stratégiai előnyük legyen. Stratégiai előnyükhöz pedig mi hozzá tudjuk tenni azt, hogy a Lirecoval egy olyan proaktív beszállító partnert találnak, akivel tudják azt, hogy megbízhat bennük, újdonságot hoz, munkahelyi élményt hoz, hatékonyságot hoz, amivel ők a saját piacukon tudnak stratégiai előnyt kovácsolni.
0: Nagyon szépen köszönöm a napvendégét, a Trend FM-em a Nagy Erzsébet volt, a Lireco magyarországi country menedzsere. Köszönöm szépen, és gratulálok a 100 évhez.
1: Nagyon szépen köszönöm én is.
2: Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációig hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a félezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények köralakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin, ez a Hétvégi menetrend. Válogatás műsorunkban a digitális turizmus hírei mellett egészségünk védelméről is szó lesz, de kreatív és tudományos területekről is szólunk a Creative Survivor-ben. Hogy mit is jelent ez? Ezzel indítunk.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság és kultúra mindenevőknek.
1: Tudomány és kreativitás kapcsolatát és határterületeit mutatja be Olá Andrea műsora, a Creative Survivor. A héten a csillagászatban mélyült el Kis László csillagász segítségével. Olá Andrea mondja a részleteket.
2: A tudomány és a kreativitás kapcsolatáról beszélünk ma is, no és a mesterséges intelligenciáról, mindezzel összefüggésben pedig lehetőségünk lesz arra, hogy közelebb kerüljünk egy csodált, de talán nem eléggé ismert tudományákhoz, a csillagászathoz. Mármint azt hiszem, arról nem tudunk eleget, hogyan hat például a csillagászok kutató munkája a hétköznapi eszközeinkre, vagy miképpen van összefüggésben a Hunren csillagászati és földtudományi kutatóközpont tevékenysége társadalmi kérdésekkel, vagy például milyen alapon neveznek el valakiről kisbolygót, és miért fontos, hogy a tudósok többet tudjanak meg a sötét anyagról, a sötét energiáról, és ezzel összefüggésben a kozmikus tágulás alakulásáról. Csak néhány témát emeltem ki az előttünk álló órából. Vendégem a Hunren csillagászati és földtudományi kutatóközpont főigazgatója Kis László, aki az utóbbi hetekben több műsorunkban is szerepelt már, de kollégáimmal mindig más aspektusból kérdezzük őt. Én most épp arról, hogyan hat a mesterséges intelligencia megjelenése és alkalmazása a csillagászatra.
3: Attól függ, hogy honnan nézzük. Bizonyos dolgokba abszolút sokat segít. Ugye a csillagászat a 2020-as évekre eljutott egy olyan korszakba, amit én úgy hívok, hogy adatbőség korszak. Amikor annak idején egyetemre jártam, és fiatal, ifjú, bohókás, csillagász növendék voltam, akkor még az adatinség korszakában éltünk, amikor még az ember azzal mahinált, amit saját távcsővel intézményi obszervatóriumban összegyűjtögetett néhány tucat, esetleg 1-200 derült éjszakán 5-6 év alatt, ma pedig ömlenek ránk a jobbnál jobb minőségű, mindenféle hullámhosszakon fölvett képek, fényességadatok, színképek, meg még a kiskutya füle is. Na most ebben az őrületes adattengerben fogalmazunk úgy, hogy az emberi alakfelismerést mimikáló mesterséges intelligenciás módszerek őrületesen nagy segítséget jelentenek, amikor klasszifikálni kell, tehát osztályozni kell dolgokat. Ez csillag, ez galaxis, ez bolygó, ez kisbolygó, ez műhold, ez most egy földmelt elsőnő kisbolygó. Egy csomó példát mondhatnék, ahol mesterséges intelligenciás algoritmusok segítik az adatfeldolgozást, az adatok elemzését. A Csillagászat Intézetben az igazgató Szabó Róbertnek egy kutató csoportja például pár évvel ezelőtt azzal foglalkozott, hogy periódikusan, tehát időben ismétlődő fluktuációkat mutató csillagok fényesség változásait fölismertetni olyan algoritmusokkal, amelyeket normál esetben cuki cicák fölismertetésére használunk, ugye, hogy cuki cicákat a cuki kutyusoktól, meg a cuki nyusziktól léteznek algoritmusok, melyek képesek megkülönböztetni, és igenis a csillagászati adatokat is kezelhetjük kvázi képként, és akkor az a fénygörbe, tehát a fényesség változás az időfüggvényében, ugye ezt mi úgy hívjuk, hogy fénygörbe, az egy valójában képként is kezelhető, és akkor az alakfelismerés emberi agyhoz társítható képességét lehet szimulálni kódokkal is. De nagyon fontos dolog, hogy a mesterséges intelligencia a hétköznapi emberek többségére ChatGPT és hasonlókat jelent. Amikor beszélgetünk valakivel, ilyen mindenféle ágenseket kreálnak, és akkor ilyen verbális információ közlés történik, a mesterséges intelligencia az sokkal több mindenettől, és amikor azt gondoljuk, hogy ez az AI, ez a mondjuk így azt, hogy egy emberi interakciót szimuláló segédasszisztens jelenik meg az életünkbe, ez jó, ez egyáltalán nem biztos. Itt nagyon sok árny oldalát látjuk, főleg azzal kapcsolatban, hogy pár évvel ezelőtt még a ChatGPT-t nagyon jól lehetett használni szoftver fejlesztésre, olyan értelemben, ChatGPT-t és társait, tehát vannak egy csomó, a Claude is egy hasonló, meg vannak mások is, de ezzel kezdett az ember először játszani, a ChatGPT-vel mondjuk egy régi, 40 éves szoftverkódot, mondjuk Fortran nyelvről átírni Python nyelvre, ez olyan, mint hogy egy szöveget lefordítunk angolról magyarra, franciáról spanyolra, magyarról szlovénre. Ez működik a számítógépes programnyelvek területén is valamilyen szempontból, és tavaly évben volt az, amikor több cikket is olvastam arról, hogy miközben már fejlesztették ezeket a szoftverfejlesztő képességeit a mesterséges intelligenciáknak, eljutottak oda a fejlesztők, hogy a hiba üzeneteket az AI kezdte el úgy lekezelni, hogy elhallgatta.
4: Olyan.
3: Igen, tehát hogy gyakorlatilag a heti azt mondta volna, ez most nem azt számítja ki, amit kellene, elhallgatta, hogy ott valami probléma van, és azt mondta, hogy tehát hazudott effektíve.
4: Ahogy szokott, hogy ahogy, nem vallja be, hogyha
3: nem
4: valami
3: vallja be,
4: nem
3: hogyha
4: megy.
3: Valami nem megy, hanem inkább valami úgy csinált, úgy módosította a programkódot, hogy az embernek ne tűnjön föl, hogy ott normális futtatáskor egy hiba üzenet lenne. És ez őrületes veszély egyébként, mert hogyha abba gondolunk, hogy elveszítjük a gondolkodás képességét, a szoftverfejlesztő gondolkodás képességét, rábízzuk magunkat ilyen típusú algoritmusokra, ilyen típusú szoftverekre, amelyek statisztikus módon korábbi szoftverek millióinak, milliárdjainak a program kódjaiból próbálják kitalálni, hogy én mi a francot szeretnék vele megíratni, és aztán, hogy ne legyen hiba ezen, ezért beletesz egy kis csalást valahol, és ezt én nem veszem észre, akkor olyan fekete dobozhoz juthatunk, ami nem biztos, hogy az igazat mondja nekünk. Tehát az az igazság, hogy az AI használatnak megvannak azok az árnyoldalai, amelyeket egyre nagyobb számban látunk. Én azt gondolom, hogy emberi kreativitást nem igénylő munkákat átvehetnek, vagy minimális emberi kreativitást igénylő munkákat átvehetnek már a mai algoritmusok is, amelyek publikusan elérhetőek. Én erre csak azt szoktam mondani, én tipikusan csak fordítani szoktam, tehát mondjuk amikor a kutatóközpontomban kétnyelvű körlevelet írok, akkor valamilyen nyelven megírom, és aztán a másik nyelven lefordítom. Ez a két nyelv, a magyar és az angol, és néha az egyiket írom meg előbb, és aztán azt fordítom le a másikra, néha másikat írom meg előbb, és azt fordítom le az egyikre. De én ezentúl nem nagyon merem igazából rábízni magamat a mindenféle teljes operációs rendszerre kiterjedő super user felhasználási engedélyt megkapó ágensekre magamat, mert a fene tudja, hogy mit csinál. És pontosan a közelmúltban láttam egy nagyon jó ilyen podcastot, egy angol csillagász járt Amerikában, Princeton az Institute of Advanced Studies-ba, ahol egy egész napot rászántak a kollégák, hogy ilyen, volt egy előadás, és akkor utána beszélgetek egész nap az AI használatáról, és a brit kolléga teljesen meglepődött azon, hogy az amerikai kollégák a Princeton-i Egyetemen, ahol úgymond a legnagyobb koponyák gyűlnek össze, mondjuk az asztrofizikába, teljes nyugalommal azt mondták, hogy hát az ő hatékonyságuk annyit nőtt, hogy őket nem izgatja annak az egésznek az árnyoldala, ők rábízzák akár még az e-mailjeik megírását is a AI ágensekre. Annyival produktívabbá válnak, hogy egyszerűen verseny hátrányba kerülnének, ha nem használnák ezeket az eszközöket. És akkor, amikor ezt így nézegettem, és tényleg ilyen kérdéseket vett fel az egész kérdéskör, hogy ugye mi, amikor tudós utánpótlást képzünk ki doktori hallgatók formájába, akkor nagyon sokszor érzi azt az ember, hogy a fene egyen meg itten vesződök ezzel a fickóval, vagy fickicával hónapokon keresztül, közben lehet, hogy én meg tudnám csinálni 3 óra alatt, de képezni akarok egy fiatal agyat. Most, hogyha ezt kiváltja egy AI, akkor egy idő után elveszítjük az utánpótlást, elveszítjük a gondolkodás képességét, és hát az az igazság, hogy valahol eljutunk egy bizonyos pontnál, ahol érték ítéleti döntést kell hoznunk. Az számít-e, hogy mindenkinél produktívabbak legyünk, azaz minél több mindent meg tudjunk csinálni, vagy az számít, hogy értsük azt, amit csinálunk. Mert a kettő között az AI korszakában ellentmondás feszül.
4: Uh-huh. Hú, de érdekes ez. Mindenkinek van egy képe a csillagászokról, a megfigyelés az alap.
3: Igen.
4: És felvetődik a kérdés, hogy a kreatív tevékenység, tehát a kreativitás hol lép be, melyik fázisban lép be, és hogyan aknázható ki. Tehát a megfigyelés után mi történik? Hogyan választ témát, problémát?
3: Az ösztön. Aha. Ugye a tudomány művelésében nagyon sokszor az ember nem tudja, hogy merre menjen. Alapvetően egy csillagász is, de tetszeleges tudós, tetszeleges tudományos kutató, ha jó munkát végez, akkor nem korábbi eredményeket reprodukál, hanem elér munkája során az emberi tudás határára. Ami azt jelenti, hogy egy határvonalhoz érkezik, erre felé van felém, amit már tudunk, tőlem elfelé van az, amit még nem tudunk. Merre menjünk? Nincs sehol kis piros nyilacska, hogy arra van a szent igazság, egy zöld nyíl, arra ne menjél, mert ott valami hamis dolog van, a sárga nyíl, meg arra sárkányok laknak, oda pláne ne menjünk. Tehát ez egy idő után az embernek a saját tudása és korábbi tapasztalat alapján kialakul egy ösztöne, hogy merre lehet az az irány, amerre találunk valami újat. És itt bármi lehet ez a merre lehet. Föl lehet tenni azt a kérdést, hogy mondjuk kapok egy zsák pénzt, akkor milyen távcsövet építsek Magyarországra építsem, vagy Kanári-szigetekre, vagy esetleg Chilébe, de ugyanúgy föl lehet tenni a kérdést, hogyha egy űrteleszkóporhoz akarok valamit kitalálni, akkor ekkora kő, vagy akkora, vagy amakkora. Vagy ha elméleti vizsgálatokat akarok végezni, akkor ebbe az irányba induljak el, mit tudom én, egy analitikus problémát vagyok meg numerikusan, vagy numerikus problémát analitikusan, tehát képleteket írogassak, vagy inkább csak számolgassak. Szóval ezeknél nincs leírva sehol, hogy merre van a megoldás, hiszen ha le lenne írva, akkor az nem tartozna a tudásunk ismeretlen részéhez, amit még nem tudunk. Tehát innentől kezdve megjelenik az embernek az ösztöne, hogy merre lehet az arra, és aztán néha ez sikerül, akkor örülünk, legtöbbször nem sikerül, akkor visszalépünk egyet, vissza a rajtkockához, itt van ismert tudásunk határa, de még van néhány nyitott kérdés, néhány millió, néhány milliárd, néhány billió, és akkor elindulunk lépésenként, és megpróbálunk valahonnan, és akkor, hogyha eljutunk valami nagyobb ilyen kimagasláshoz, akkor szétnézünk, és akkor mögöttünk az út kiviláglik, és akkor onnantól kezdve egy valami kis tartomány is elkezd hozzátartozni a na, ezt most már értjük kérdéskörhöz. És itt ebben benne van az embernek az a minden szinten embersége, ahol érzelmek, tudás, a ráció, még akár a hit is szerepet játszhat, ki miben hajlandó hinni, hogy az ténylegesen, akár még a spiritualizmus is behozható a témakörbe, pontosan lehet azt tudni, hogy a tudományos világ képviselői között is vannak nyugodtan vallásos emberek, és vannak, akiket a döntés is befolyásol az, hogy mit gondolnak a spirituális világról. Tehát igazából itt egy nagyon-nagyon emberi történet alakul ki a tudomány esetében is. Amikor elérkezünk az ismeretlenbe, akkor valamerre felé elindulunk, és ez az az emberi lépés, ez a valamerre felé elindulás, és aztán egymás után lépkedés, amit szerintem nem fog kiváltani az AI. Szerintem soha, de legalábbis belátható időn belül biztosan nem.
4: A csillagászat maga is olyan, ahol számos tudományterület szükség van. De az önök kutatásai a kutatóközpontban mennyire igénylik azt, hogy más területek is bekapcsolódjanak?
3: Hát én csak a saját példámat mondanám, hogy nekem az elmúlt 15-6 évben a két fő területem volt. Amikor 2009-ben a Magyar Tudományos Akadémia hazacsábított Ausztráliából, akkor egy saját kutatócsoportot alapítottam exobolygók kutatására, ugye a más csillagok körül keringő planéták jellemzésére, szerkezetük és fejlődésük föltárására. Ehhez alapvetően űrtávcsöves adat feldolgozással foglalkoztunk. Aztán később sok minden mást is csináltunk, de ez az exobolygászat, tehát a más csillagok körül keringő bolygók kutatása, ez azon nagy kérdéskörhöz kapcsolódván, hogy egyedül vagyunk az univerzumban, van-e máshol élet, van-e esetleg máshol értelmes élet, ez ennek egy nagyon erős előrevívő hajtóerő területe. Szóval ennél is, amikor felfedezünk egy bolygót egy másik csillag körül, mi csillagászok mérjük a csillagnak a fényességét, ha szerencsések vagyunk, akkor a bolygó minden egyes keringés során bemegy a csillag elé, kitakarja a csillagnak egy parányi fény részét, akkor elhalványodik a csillag. Mi csillagászok azt tudjuk értelmezni, hogy hoppá, na hát itt egy bolygónak lennie kell. A csillag fedésen, tehát bolygó átmuláson kívüli fluktuációiból mondjuk így rezgéseiből meg tudjuk mondani azt, hogy mekkora a csillag kilométerben, hány fokos a csillag, de még ha nagyon ügyesek vagyunk, azt is meg tudjuk mondani, hogy hány éves a csillag. 3 milliárd éves. 11 milliárd éves. 1,2 milliárd éves. Ezt mind a csillagok rezgése egyébként elárulják, és akkor ebből már akkor a bolygóról is tudunk következtetni, de például amikor jönnek a kollégák, akik mondjuk a James-Webb űrtávcsővel megmérik a bolygónak a légkörét, és megmérik a bolygó felszínének a fényvészerő képességét, akkor azonnal kellenek légkörtudósok, azonnal kellenek planetológusok. Ha meg akarjuk becsülni a mért tömegből és a sugárból, tehát a méretből és a tömegből, hogy milyen lehet a belső szerkezete, lehet-e annak a bolygónak mágneses tere, akkor azonnal geofizikusokra, vagy hát inkább planetológusokra van szükség, ahhoz én egyáltalán nem értek. Volt doktori hallgatóm, aki azóta már elment tanárnak, de a saját doktori értekezéséhez beleártotta magát ilyen bolygó belső szerkezet modellezésbe, meg mágneses tér modellezésbe. Én mondtam neki, hogy én elhiszem neked minden szavadat, én ehhez nem értek, de mint doktori témavezetőként el tudtam irányítgatni, hogy ezt olvasd, de ezzel az embernek vedd fel a kapcsolatot, erre a konferenciára menjél el, és ott tanuljál. Szóval igazából őrületesen sokféle tudományterületnek kell összefogni, és nem véletlen az, hogy a legnagyobb hatású kutatások, azok ma már nem egyedi harcosok, magányos ninzsák formájában történik, vagy hát akármilyen magányos harcos, hanem nagy kutatócsoportok, konzorciumok formájában, mert van, aki ehhez ért, van, aki ahhoz ért, van, aki amahoz ért, és a fő kérdés, vagy a nagy kérdés pedig mindenkinek a hozzájárulásával kerül megválaszolásra.
4: Kutatásról beszélünk, és van úgy, hogy évekig dolgoznak valamin nyilván, és aztán lesz eredménye, vagy esetleg egy másik irányba kell elmenni, de mennyire foglalkoznak azzal, hogy az alkalmazott területen hogyan jelenik meg egy-egy eredmény, illetve hogy a hétköznapokban hogyan szivárog át mindaz, ami a csillagászok kutatásainak eredménye.
3: Én azt szoktam mondani, hogy a csillagászatnak a legnagyobb hatása a hétköznapi életre az, hogy nagyon jól kommunikálható tudomány, és a csillagászati eredmények iránti közérdeklődést kielégítő tevékenységet tesz számunkra lehetővé. Én szoktam nézni a Google Trends-en, hogy különböző országokban különböző dolgokat hogyan keresik az emberek, tehát mik a népszerű keresési témák. Azt tudom mondani, hogy rendszeresen visszanézek, nem csak Magyarországon, hanem Európa országokat szoktam mintavételezni, hogy a elmúlt 7 napban milyen kifejezésekre keres esett rá a nép. Tehát Magyarországon is meg lehet nézni azt, hogy az elmúlt 7 napban a tudomány témakörben mire kerestek rá legtöbbet az emberek, és azt kell, hogy mondjam, hogy szinte mindig van legalább 2-3-4 csillagászati az összesen 6-7 téma közül. Tehát a csillagászat az egy olyan dolog, ami legtöbb embert érdekli, sőt, van egy arrogáns megfogalmazásom is, szerintem kétféle ember van. Van, akit érdekel a csillagászat, meg van, aki még nem tudja, hogy érdekli a csillagászat. Tehát igazából nekünk ez a legfőbb hasznunk, hogy kielégítjük az emberben élő fantáziát. De nyilván van még 56 másik válaszom erre. Ugye azt szoktam mondani, hogy a csillagászatnak a tudományos kérdései viszonylag keveseket érintenek meg, de a csillagászatra különösképpen igaz az, hogy az élvonalhoz tartozó kutatások megválaszolásához, vagy pontosabban végrehajtásához technológiát kell fejleszteni. És kevesen gondolnak rá arra, hogy amikor bekapcsolják mondjuk az okostelefonjukat, ami 5 másodperc után megmondja méter pontosság, hogy hol vannak a Föld felszínén, akkor valójában egy 200 éves fejlődésnek a csúcs termékét tartják a kezükben, ahol a kiinduló kérdés az arról szólt, hogy hogyan kering a Hold a Föld körül. És aztán ebből hogyan keringenek a bolygók a Nap körül, hogyan keringenek az égi testek a Nap körül, az égi mechanika hogyan működik, és aztán ezt még tovább fejlesztve a műholdak a Föld körül hogyan keringenek, és a GPS műholdak, amelyeknek a rádiójeleit veszi ugye mondjuk az okostelefonunk, ha 3-4 műholdról jön a jel, akkor a különböző holdakról különböző időkbe beérkező ugyanaz a jelekből ki lehet találni azt, hogy hol vagyunk a Föld felszínén. Alkalmazott égi mechanika, a GPS. Sőt, tovább megyek. Albert Einstein 1915-ben publikálta az általános relativitás elméletet, ami ugye a gravitációnak egy újszerű elmélete volt. 100 évvel később, 2015-ben sikerült például azt igazolni, ultra precíz mérésekkel, gravitációs hullámok detektálásával, hogy a téridőnek a görbülete az képes fodrozódni. Eszméletlenül kitérdekel típusú dolog, de az, hogy méter pontossággal megmondja a GPS, hogy hol vagyunk a Föld felszínén, figyelembe kell venni az einsteini elméletből származó téridő görbületi korrekciókat. A Föld gravitációs tere ugyanis görbült, és ahhoz, hogy megmondjuk, hogy hol vagyunk a Föld felszínén, bele kell tenni a GPS vevőbe, oké, ilyen posztjútoni közelítő képleteket, de mégiscsak az einsteini általános relativitás elméletből származó korrekciókat. Tehát nagyon sok ilyen példát lehetne mondani, tehát, hogy mi nekünk a tudományos kérdéseink, vannak-e gravitációs hullámok, mondhatnánk, kit érdekel. De ha az ehhez szükséges elmélet segít nekünk megmondani, hogy az önvezető autó az út bal oldalán, vagy a jobb oldalán halad, akkor azt mondanám, hogy na, csak van itt valami gyakorlati haszon is. És vannak még kirakadhatóak egyéb példák is, ugye a drót nélküli adattovábbítás, a wifi technológiának az egyik alapalgoritmusát, az Ausztrál MTA, a CSIRO, hát védette le, amikor ausztrál rádiócsillagászok rájöttek a 90-es években arra, hogy a nagy, több kilométerre széthúzott rádiótávcső hálózatban egyszerűbb volt kidolgozni egy drót nélküli adattovábbítást, semmint kihúzni 600 kilométer részdrótot. És aztán később ezt le is védették, aztán volt a 2000-es évek első évtizedében egy csomó per is, de aztán megnyerték, és a CSIRO ennek a jogtulajdonosa, amilyen mit tudom én, milyen wifi, BG, nem tudom milyen algoritmusban benne van, aminek az alapkiinduló kérdése még a 70-es években kvazárok, milliárd fényévek levő aktív galaxismok jeleinek az elemzésére vonatkozott. Tehát mi a csillagászatban olyan kérdésekkel foglalkozunk, amelyek ad egy, azonnal generálnak a nagy közönség által érdeklődést, ad kettő, olyan hasznuk lehet, amely haszonnak a kiderülési időskálája nem egy-két év, nem 3-4 év, nem választási ciklusokban számítható, hanem évtizedek alatt derül ki, hogy na mire is jó ez. De én azt gondolom, hogy vannak olyan szép példáink, amelyek az egész témának a fontosságát és szükségességét mindenképpen megalapozzák.
2: Kis László a vendégem, a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatója.
1: Most egy kis szünetre megyünk, majd folytatódik a beszélgetés Kis László csillagásszal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, vissza is tértünk, folytatjuk a Creative Survivor legutóbbi adásával, amiben a csillagászat tudományos és kreatív aspektusait elemeztük. Olá Andrea Kis László csillagásszal beszélget.
2: Hogyha az ember körülnéz a kutatóközpont honlapján, akkor olyan, mint hogyha egy, vagy legalábbis nekem olyan érzésem volt, mint hogyha egy ilyen science fictionbe csöppentem volna, mert például ilyen a legfrissebb hír, a legutóbbi még áprilisi, az Európai Űrügynökség űrtávcsövének eddig soha nem látott felvételen ritka és nehezen azonosítható gravitációs lencséket keresnek a kutatók, és a kutatás célja, hogy fényderítsen a galaxisokban található sötét anyag eloszlására, valamint támpontokat adjon a rejtélyes sötét energia természetének megértéséhez. Ez mennyiben viszi előre a világ megismerését.
3: Erre azt szoktam mondani, hogy a 21. század fizikájának szerintem a legnagyobb kérdés, hogy mi a sötét anyag és a sötét energia. Nagyon szerencsétlen az elnevezés, mert valójában jó esélye semmi közük nincsen egymáshoz. Ugye a sötét anyag az valami olyas, aminek van tömegvonzása, látjuk a hatásait, például a forgó galaxisok nem esnek szét, viszont amit látunk bennük csillagokat, azoknak a gravitációs vonzereje nem elég hozzá, hogy egybetartsa a galaxisokat, tehát lennie kell ott valaminek, aminek van tömege, de nem látszik. Ez valami fura dolog, ezt hívjuk sötét anyagnak. 1997 óta pedig azt is tudjuk, hogy az univerzumnak a tágulása, mint az ősrobbanásnak a lenyomataként látunk mindmáig, 13,8 milliárd évvel ezelőtti Big Boom vagy Big Bang után, ez gyorsul időben. És ez minden normál, ösztönös elképzelésnek szembe megy, hogy miért kellene az univerzum tágulásának gyorsulnia, és ez a gyorsulást előidéző valamit, szubstanciát nevezték el sötét energiának, aminek nem az a jellemzője, hogy van gravitációja, hanem negatív nyomása van. Tehát valami, ami szétfújja az egész univerzumot. És én azt gondolom, hogy mind a sötét anyag, mind a sötét energia a elemi természet ismeretünkből egy valami hiányzó mozaik darabnak a létezésére utal. És ha az ember fölteszi ezt a kérdést, hogy és na jó, kedves László, de mégis miért érdemes ezzel foglalkozni? Akkor a válaszom az, hogy nem tudom, hogy miért érdemes ezzel foglalkozni, de 100 évvel ezelőtt, amikor az atomfizikusok, a kvantumfizikusok felfedezték a mondjuk a anyag részecske, vagy részecske hullám kettősséget, amikor a kvantumfizika azt mondta, hogy az elektron az lehet részecske is, meg lehet hullám is, meg ilyen nagyon fura dolgokat kezdtek el vizsgálni a fizikusok, senki nem gondolta volna azt, hogy 100 évvel később az, hogy ilyen nagyon finom elektronikákat, mint az okostelefonok, a számítástechnika, azt tesz lehetővé, hogy gyakorlatilag az anyagot képesek vagyunk manipulálni az egyedi atomok szintjén. És ahhoz már figyelembe kell venni a kvantumfizikából származó hatásokat. És nem állítom, hogy a sötét anyag és a sötét energia azt fogja nekünk lehetővé tenni, amit az innentől kezdve science fictionnek tekintendő mondataim sugallnak, de én azt gondolom, hogy ennek is van esélye. Elképzelhető, hogy ha a sötét energiát és a sötét anyagot megértjük, akkor nem az anyagot fogjuk tudni úgy manipulálni, hogy ilyen finom dolgokat csináljunk, hanem a teret, a téridőt. Hát, ez vad science fiction, ezt leköszögeznem, fizikusként ez egy értelmezhetetlen mondat, ez a bennem élő fantasztának a megnyilvánulása, hogyha az egész univerzumunk tágulását, a nem látható dolgoknak a tömegvonzását, vagy az általános relativitás elméletéhez szükséges további korrekciókat meg fogjuk érteni, akkor abból lehet, hogy az fog következni, hogy manipulálni tudjuk majd a téridőt. Térugrás, mit tudom én, vad science fiction, tehát ezt nem a bennem élő fizikus mondja, ezt a bennem élő fantaszta mondja. Nem tudhatjuk. Pont ez a szép az alapkutatásban, a tudomány művelésében, hogy nem tudjuk, hogy hova vezet, hiszen tudásunk határain vagyunk. Ott abba a sötétbe sárkányok, térugrás, időutazás, vagy valami egész más van, azt nem tudhatjuk, hát időutazás szinte biztosan nincsen, de a fene se tudja.
2: Egyébként jó, hogy ezt mondja, mert gondolkodom rajta, hogy akar-e a csillagász, tehát van-e olyan késztetés, hogy beavatkozni, bármibe, ami történik, amit megfigyel, amit évtizedeken keresztül megfigyel, mert ugye itt információkat szerezhet, de...
3: Hát hogy a fenében? Ugye az elmúlt években nagyon jól fölfejlesztettük, ugye ez az elmúlt 16 évnyi tevékenységem, az elmúlt 5-6 évnek a már egyre nagyobb fókuszpontot kapott területe, a földet veszélyeztető kisbolygók felfedezése. Tehát ugye Sájenszki Krisztián nevéhez kötődik a legtöbb fontos eredményünk, sőt a legtöbb eredményünk hozzá kötődik. Ugye az elmúlt években háromszor is talált olyan kisbolygót, Piszkéstetőről, a Mátrai Obszervatóriumunkból, néhány órával a becsapódás előtt, amelyek a távcsövünk, a Schmidt távcsövünk képein ilyen odébb mozduló fénypontokként vonultak, és aztán pár órával később becsapódtak a Földbe. Igenis, bolygóvédelemnek hívják ezt a tevékenységet, ez egy alkalmazott csillagászat, ez nem az alapkutatásnak az a része, amikor fürkészük a kozmosz titkait, hanem itt pontosan vadászunk erre optimalizált távcsövekkel földet megközelítő kisbolygókra, és megpróbáljuk azt megtalálni, amelyik esetleg a jövőben valamikor ránk veszélyes lehet. Egy 10-20-30 méteres is a földi légkörben becsapódva ilyen megatonnás robbanást okoz. Ugye Cseljabinszk lakói tudnának erről mesélni 2013 telén, amikor egy nagyjából 10-20 méteres szikla fölrobbant a város fölött, és egy ilyen hatalmas hangrobbanásra betörte az összes ablakot a városba. Senki nem halt meg, hál' Istennek, de talán több mint 1000-en megsérültek. Tehát igazából az ilyen jelenségek a környezetünk monitorozásán keresztül előre jelezhetővé tehetők, és ha meg tudjuk azt mondani, hogy kedves kormányok, 30 év múlva egy 500 méter hátmérőjű szikla egy Magyarországot nagyjából elpusztítani képes kisbolygó becsapódása várható, akkor igenis lesz időnk beavatkozni, és ugye a legjobb esélye módosítani a becsapódási pályán felénk közeledő kisbolygónak a mozgását, hogy aztán elkerülje a Földet. Hát persze, hogy be akarunk avatkozni.
2: Uh-huh. Igen, csak akkor a Föld szempontjából tudunk beavatkozni, és nem az univerzum szempontjából, tehát kifelé nincs
3: hát, az ambícióink azok azért korlátosak.
2: Van egy másik hír is, ami szintén nagyon érdekes. Ez az első alkalom, hogy egy kereskedelmi űrkutatási műhold sikeresen felbocsátásra került, és adatokat küldött vissza a csillagászoknak a világegyetemről. Ez a műhold, a MOVE, ultraibolya és látható fényben fogja tanulmányozni a csillagokat.
3: Na jó, ez valójában azt mutatja, hogy a szegény államoknak már nincs pénzük finanszírozni az összes tudományos programot, és új biznisz modell is bekerült a képbe, hogy igenis megvalósítani egy valamilyen űripari cég által egy tudományos űrmissziót, ugye ebbe a MOVE űrtávcsőbe, hogy a magyarországi C3S Kft. Is bedolgozott, ugye nagyon komoly hardware építést folytatott a brit vezetésű csapat számára, és a mi csillagászaink pedig alkalmazni kívánják az ultraibolya csillagászatban, tehát a kék fényen is túllevő ultraibolya fényhez tartozó sugárzásoknak a vizsgálatára aktív, tehát foltos csillagok esetében. Ugye ez például egy olyan konstrukció, ahol az van,

0: De az, hogy egyébként magán cégek és magán tőke megjelent ezen a területen, az is jól jelzi, hogy a Erik Schmidt és felesége alapítványa a közelmúltban jelentették be, hogy finanszíroz egy Hubble űrtávcsővel majdnem ekvivalens űrteleszkópot, ez a Lazuli űrtávcső, amiben sok-sok amerikai csillagász mellett egykori diákom Fűrész Gábor is, aki most az MIT-n Bostonban dolgozik, most már legalább 15 éve, is részt vesz műszerfejlesztésben, tehát ő a szegedi csillagásziskolából került ki először a bostoni Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, és aztán pár év után áthívták az MIT-re, a Massachusetts Institute of Technology-re, és akkor ott mindenféle űrtávcsövekhez, meg földi óriás távcsövekhez műszereket fejlesztett, és most ezen a Lazulin dolgozik, amit egy milliárdos ember, dollárban milliárdos ember, hát azért hozott létre a tudósokkal, hogy mecénásként hozzájáruljon a csillagászat fejlődéséhez. Tehát az Egyesült Államokban, ahol ugye a multimilliárdosok eléggé megszaporodtak az elmúlt 10-15 évben, ezek a tech milliárdosok, egy része hajlandó még a tudomány számára is áldozni. Ez mindenképpen előremutató dolog. Amerikában egyáltalán nem új az egész, ott már 100 év ezelőtt is a akkori kor legnagyobb távcsöveit gazdag emberek örökségeiből építették meg a csillagászok, szóval Amerikában ennek nagy hagyományai vannak, én csak bízni merek abban, hogy esetleg Magyarországon is megjelenik ez a hagyomány.
1: Az önök kutatóközpontjában melyek a legfontosabb, úgy értem, nemzetközileg melyek a legfontosabb tevékenységek? Ugye? Számos feladatot vállal a kutatóközpont.
0: Ugye a Csillagászat és Földtani Kutatóközpontban azt kell tudni, hogy ez egy nagyjából 180 ember, plusz egy olyan 50 diák, tehát kicsit több, mint 200, majdnem 4000 ember dolgozik valamilyen zászló alatt, vagy valamilyen mezben a Csillagászat és Földtani Kutatóközpontban. A főállású kutatóim száma nagyjából 140, 70 földtudós, 70 csillagász. Most meg fog ugrani a csillagászok száma jelentősen, több pályázati nyerés már látszik az eseményhorizonton, ami új emberek fölvételét fogja hát jelezni. Ezt azzal érdemes összevetni, hogy én amikor megérkeztem 2009. októberében, akkor én voltam a 30. csillagász a Csillagászat Intézetben. Most 70-nél járunk, tehát több mint megduplázódott a létszám 16 év alatt. Én azt gondolom, hogy az űrcsillagászatban mindenképpen ott vagyunk, ahol a part szakad. Ugye a közeljövő milliárd eurós űrtávcsöveiben ott vagyunk mindenütt, néhol társ témavezetői funkcióban. Nagy csapatok dolgoznak földi óriás távcsöveknek a kihasználásán, nagyon komoly elméleti iskolánk van. Mária Lugaro, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, ő egy nagyon komoly nukleáris asztrofizika csoportot visz a Csillagászat Intézetbe. De a földtudósaim között is vannak nagyon érdekes paleoklímakutatók, akik a múltbéli klíma változásait próbálják földeríteni, de például van egy kisebb csoport, aki a szaharai homok megérkezését vizsgálja Európába, mert ennek vannak olyan gyakorlati alkalmazása is, hogy amikor megjön a szaharai homok, az rászáll a napelemtáblákra, és például a napenergia termelése kimutatható módon csökkentett hatékonyságúra válik, és akkor ezzel a szaharai porral korreláló tisztítási eljárásokat kellene bevezetni a napelemtáblákkal történő energiatermelésbe. Egyre ez még egy nyitott kérdés, de ugyanúgy a vízminőséggel foglalkozó kutatócsoportom is igen fontos tevékenységét folytat. Például azt vizsgálják, hogy az élő vizeinkben az Európai Unióban jelenleg még nem definiált egészségügyi korláttal bíró antidepresszánsoknak hogyan változik az eloszlása időben, térben, nem mindegy, hogy mennyi szanaxot eszik az ember, és aztán pisil ki magából, és aztán ez kerül be vissza a vízbe. Szóval nálunk vannak egészen érdekes kutatások, ahogy egyébként a volt akadémiai kutatóhálózat, ma ugye Hunrennek hívják az egészet, mindegyik intézetében többszörös nemzetközi átvilágítással is kimutatott módon alapvetően a nemzetközi élvonalhoz kapcsolódó kutatások zajlanak.
1: Igen, az ember nem gondolkodik rajta, hogy a csillagászat mennyire összefüggésben van a társadalmi változásokkal, vagy hogy ugye a jövőnket mennyire meghatározza, hogy milyen eredményeik vannak, meg mit kutatnak tulajdonképpen, és ugye ez nem csak az, hogy van-e élet egy másik bolygón, vagy vannak-e, nem tudom,
0: persze,
1: más
0: hogy
1: lakók.
0: Nem. Tehát, hogy eleve, hogy lesz-e holdbázis, lesz-e ez az emberi kirajzás a naprendszerben. Nyilvánvalóan a modern tudomány legnagyobb kihívása az a Föld, mint lakható bolygó, lakhatóként történő megőrzése. De milyen érdekes kérdés, már tudományos kérdés itt a naprendszeren belül is, hogy a Vénusz, az csak 5%-a kisebb, mint a Föld, mondhatni azt, hogy

0: kívülről nézve Hunyorita pont olyan, mint a Földünk, és nem is lehetne különbözőbb. Ugye őrületesen sűrű légköre van, az szinte teljes mértékben széndioxidból áll, teljesen kiakadt a termosztát, a felszínén 90 atmoszféra a nyomás, és 500 Celsius a hőmérséklet, a levegőből, vagy hát atmoszférából kénsavcsöppek hullanak, ha van pokoli hely a naprendszerben, az a Vénusz felszíne, és föl lehet tenni a kérdést, értjük-e, hogy miért lett ennyire különböző, mint a Föld? És a válasz az, hogy nem. Úgyhogy például nem véletlen az, hogy az Európai Űrügynökség az Envision űrszondával szeretné a Vénuszt meglátogatni, és pont ez az egyik fő kérdés, hogy miért lett ennyire más a Vénusz, mint a Föld? És ez az összehasonlító planetológia azonnal összekapcsolódik az exobolygók világával is, hiszen ott is látunk egy rahedli földméretű bolygót, kicsit más csillag körül, mint amilyen a mi napunk, és akkor, ha már nézzük azt, hogy más a bolygó, más a csillag, akkor hát, ha kirajzolódik egy értés, hogy mitől lesz egy bolygó élet számára alkalmas, meg mitől nem. Tehát ilyen értelemben önmagunk értése az, amit kintről hát megnyerhetünk, és ilyen értelemben, ha a Földet tekintjük a abszolút fókuszponti kérdésnek, akkor a csillagászat egy hatalmas tükröt tart az emberiség, és az emberi kíváncsi elme elé, hogy na, odakint így nézel ki, itt így nézd, ez a kontextus, amiben értelmezd magadat.
1: Egy csillagásznak milyen érzés az, hogyha a kisbolygót neveznek el róla? Ezt azért is kérdezem, mert kívülálló számára ez valamiféle díjjal fölér, és épp olvastam a honlapjukon, hogy újabb két kisbolygót neveztek. Van egy Kovács Géza kisbolygó és egy Kun Mária adott számokkal kisbolygó, akik már nyugdíjas csillagászok, és önnek is van.
0: Hát ugye ennek az egésznek azt kell tudni a hátterére, hogy a Nemzetközi Csillagászati Unió, ami a csillagászatnak a hivatalos szerve, az fönntart egy nagyon nemes szokást. A naprendszerben ha bejön egy üstökös, amit még senki korábban nem látott, azt a fölfedezőről nevezik el. Az üstökösök ritkán látszanak rövid ideig, csóvát, kómát eresztenek, aztán eltűnnek, csá. A kisbolygók ezzel szemben a bolygóközi térben keringenek, legnagyobb számban a Mars és a Jupiter pálya között, de van nagyon sok, ami bejön a Föld pályáig, meg van egy csomó, ami a Jupiter pályán kering. Na, a helyzet az, hogy ezeknek a felfedezésében Sájnszi Krisztián és csapata a Piszkés tetőn, a Mátri Obszervatóriumban már több mint negyed évszázada rendkívül hatékony, és a Nemzetközi Csillagászati Unió megőrizte mindmáig azt a szokást, hogy a kisbolygók esetében, ha már a pályájukat kellő pontossággal ismerjük, tehát nem tudjuk összetéveszteni egy másikkal, akkor a felfedező adhat neki nevet. És nekünk az a filozófiánk, vagy hát a Krisztiánnak az a filozófiája, hogy hát a magyar tudomány, sport, kultúra, művészeteknek a képviselőiről szoktuk elnevezni az eddig még el nem nevezett kisbolyókat, hogy így lett rólam is egy 113202 Kislászló nevű elnevezve, de például ugye a Tudományos Újságírók Klubja minden évben kiadja az év ismeretterjesztő tudósa díjat valamilyen tudósnak, aki valamilyen ismeretterjesztő tevékenységet folytat, és most már több mint 15 éve mindig időbe velünk kapcsolatba lépnek, és elnevezünk róluk egy-egy kis bolygót. Ez egy ilyen a magyar országimáshoz való hozzájárulásunk, időnként vicces felhangokkal, időnként kevésbé vicces felhangokkal. Szerencsére van még több száz elnevezetlen kis bolygónk, amit mi fedeztünk föl, és mi nevezhetjük el, úgyhogy reszkessetek, jó tudósok, színészek, sportolók, előbb-utóbb nem ússzátok, meg ti is kaptok egyet. Mondom, mi büszkék vagyunk rá. Uh-huh. És egyébként meg tényleg az emberek is szeretni szokták az erről szóló híreket.
1: Uh-huh. Azt megkérdezhetem, hogy mi az ön kutatási területe most, mert olvastam egy interjúban mesélt arról, hogy a pulzáló csillagokkal foglalkozott 20 évvel ezelőtt, azzal is, és hogy azóta megváltozott a perspektíva, ahogyan vizsgálják ezt a területet már.
0: Én azt szoktam mondani, hogy nagyjából 10 évente megunom azt, amivel addig foglalkoztam, és 10 évente kicsit másra kezdek el foglalkozni. Most egyértelműen a legnagyobb fókusz az a Földünket veszélyeztető kisbolygóknak a keresése, előrejelzése, ehhez szükséges műszerfejlesztés itt Magyarországon, akár máshol is, olyan űrprogramokból való bekapcsolódás, ahol a napunk felől érkező, földről fölfedezhetetlen kisbolygók keresésére szánjuk rá magunkat. Ez nyilván egy európai együttműködés kereteiben. Szóval ez a kozmikus bolygóvédelem. Uh-huh. A Planet military defense, mondja a művelt francia, ennek a tevékenységnek az angol megnevezése, ez erre fordítom mostanában a legtöbb időt.
1: De lehet eltéríteni ezeket a kis bolygókat?
0: Mert először fedezzük fel. Majd ha felfedezzük, akkor majd megdiszkutáljuk, hogy mit lehet vele csinálni. Aha. Ugye azt lehet mondani, hogy a 1990-es években a NASA megkapta amerikai kongresszustól a direktívát, tessék felfedezni az összes egy kilométernél nagyobb kis bolygót, ami veszélyezteteti a bolygónkat. Ilyet már 15 éve nem találtunk, ami azt jelenti, hogy megvan az összes. Aztán lejjebb lett tolva a mérettartomány, most ott tartunk, hogy legyen meg az összes 140 méternél nagyobb, az a nagyjából a futballpálya átlósan. Hát ez is már elég nagy mértékben megvan, és most jelenleg nem ismerünk olyan kis bolygót, amiről tudnánk azt biztosan, hogy nekünk fog jönni valamikor a jövőbe. 2029. április 13-án, az egy péntek 13 este lesz, egy Apophis nevű kisbolygó el fog repülni a Föld mellett, emiatt az ENSZ tavaly előtt a kisbolygó tudatosság évének nyilvánította 2029-et. Magyarországról is látni lehet majd, hogyha derült lesz az ég, hogy a Göncöl szekér csillagaival összevethető fényességű pont végighalad az egünkön. Közelebb fog elmenni, mint a geostacionárius műholdak, amelyek nézik a, mondjuk a földi felhőzetet. Szóval ez el fog mellettünk repülni, ez úgymond a jelenleg ismert legveszélyesebb kisbolygó, de még ennek is a legnagyobb közelítése csak 30 ezer kilométer lesz, ami 3 föld átmérő. Tehát mint hogyha egy alma mellett 3 almányra elrepülne egy légy. Úgyhogy jelenleg nem ismerünk olyat, de pontosan a nap felől érkező, meg máshonnan érkező 20, 30, 50, 100 méteres sziklás égitestek becsapódása, igenis mondjuk ilyen város, megyényi területeken okozhatnak problémákat, és ezeknek a számát jelenleg már több százezerre becsüljük, és ismerünk belőlük 30 ezeret. Tehát még nagyon sok mindent föl kell deríteni itt a földpálya közelében, a naprendszerünkön belül is.
2: Kis László csillagásszal beszélgetett Olá Andrea, most hírek jönnek, majd Babik Edittel várjuk vissza önöket, és a Wellbeing kerül fókuszba.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Lassú a géped? Leállt a hálózat? Nincs saját informatikusod? A legtöbb kis- és középvállalkozásnál az informatika háttérbe szorul. Egészen addig, amíg baj nem történik. Gyors, profi és költséghatékony rendszergazdai szolgáltatás, hogy nyugodtan dolgozhass. www.instantsystem.hu IT problémák nélkül.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Hamarosan kezdődik a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Új légijárat indult Budapest és Torontó között. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Június 20-án indul a nyári főszezoni balatoni menetrend a MÁV-nál. Hegyi Zsolt vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt hónapokban sokat dolgoztak azon, hogy csökkentsék a lassú jelek számát, javítsák a pályaállapotát a vonalakon, és odafigyelnek arra is, hogy a járművek klimatizáltsága is megfelelően működjön. Ennek érdekében a tavalyi tapasztalatok alapján kismértékben módosítottak a menetrenden. Új légijárat indult Budapest és Torontó között, ezzel új szintre emelkedtek Magyarország és Észak-Amerika közlekedési kapcsolatai. A kanadai járat október 24-éig üzemel, eleinte heti 4, júliustól pedig 5 alkalommal. Néhány hete indult el az American Airlines Budapest-Philadelphia közötti közvetlen járata is. Az elektromos rollerek használatának szabályozására hívja fel a figyelmet a Jövő Mobilitása Szövetség. A szervezet ismertette, iparági becslések alapján 100-120 ezer elektromos roller van forgalomban Magyarországon, amelyek 10-15%-a applikációból bérelhető, megosztott roller, a többi magántulajdonban van. Számuk növekedésével a baleseti statisztikákban is egyre gyakrabban jelennek meg a rolleres balesetek. Az elektromos rollerek használata 2018-tól egyre kiterjedtebb, már ott vannak a közúthálózaton is, de máig sincs olyan hivatalos szabályozás, amely kifejezetten ezekre az eszközökre vonatkozna. Két hét alatt több mint 800 gyorshajtót füleltek le a rendőrök Csepelen. A május végi sebességmérési akció rekordere a Weiss-Manfred úton az 50-es táblánál csaknem 130-al száguldott. A sofőrre 468 ezer forintos bírságot szabtak ki. A BRFK közölte, a balesetek megelőzése érdekében a jövőben is rendszeresek lesznek a sebességmérések. Strandokra költöznek a sulik. Idén 30 fürdő csatlakozott a Suli a Strandon programhoz, melynek célja, hogy az iskolai oktatás helyszínét időszakosan áthelyezzék a fürdők területére, ezzel egyedi és inspiráló tanulási környezetet biztosítva a diákoknak, megkönnyítve a vakációik hátralévő pár hetet. Így a diákok a matek, környezetismeret, természetismeret, ének és tornaórákon a víz mellől vehetnek részt. 6 hónapra szóló több mint félmilliárd dolláros tervet hirdetett meg az Egészségügyi Világszervezet az Ebola elleni küzdelemre. A járvány gyorsan terjed, a Kongói Demokratikus Köztársaságban és a szomszédos Ugandában már több mint 80 halálos áldozata van, a fertőzöttek száma pedig megközelíti a félezret. Több mint 250 titokzatos építményre bukkantak a Szaharában kutatók. A felfedezett építmények köralakú tömegsírok, a belsejükben pedig emberek és különböző állatok, például szarvasmarhák, juhok és kecskék csontvázai találhatók.
0: Időjárás jelentés.
2: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, folytatjuk is az Egy életemmel Babi Kedit műsorával, aminek témája a well-being és minden, ami javítja közérzetünket. Ebben az adásban az evés és az ezen keresztüli gyógyítás kerül középpontba.
2: A well-being jegyében a mai műsorban azt járjuk körbe, hogy hogyan tudjuk az étkezéssel, a táplálkozásunkkal támogatni a jóllétünket és egészségünket. És nem csak a fizikai testünkre fókuszálunk, hanem szó lesz a beszélgetésben a test, lélek, szellem egységének megőrzéséről is. És aki ebben a témában együtt gondolkodik ma velem, Csehi Pogány Frida, a Napfényes Gyógyközpont munkatársa, gyógynövény szakértő. Köszönöm, Frida, hogy a vendégem vagy ma, örülök, hogy itt vagy.
3: Köszönöm szépen a meghívást.
2: A jól létünk és az, hogy hogyan érezzük magunkat a bőrünkben, az nagyon nagy részt múlik azon, hogy mit fogyasztunk, mivel tápláljuk a testünket, mennyire vagyunk tudatosak a mindennapokban a táplálkozás területén is. Mik azok a legfontosabb dolgok szerinted, amit mi magunk otthon megtehetünk saját magunkért, a testünkért, a lelkünkért és a szellemünkért, és kezdjük akkor a testtáplálásával, az egészséges táplálkozás alapjaival.
3: Igen, amit említettél, ez a test, lélek, szellem egysége, ugye a holisztikus emberkép szerint, ugye ez nagyon fontos, hogy nem csak egy fizikai test vagyunk, hanem hogy van egy lelki részünk is, ahol szintén oda kell figyelni az egyensúlyra, illetve van egy ilyen szellemi transzcendencia felé való igényünk is, tehát így alkotunk egy teljes embert. De nagyon könnyen megfogható egyébként a fizikai létünkben, illetve a fizikai táplálkozáshoz való viszonyunkban is az, hogy én hogyan vagyok önmagammal, hogyan vagyok a világban. Sokszor szoktam azt javasolni, hogyha nehéz önmagamra odafigyelni lelkileg, akkor fogjuk meg arról az oldalról, hogy akkor a fizikai táplálkozáson keresztül hogy tudok tenni azért, hogy én fizikálisan is jól legyek, és hogy ezzel támogassam az én lelki egyensúlyomat is.
2: Igen, sokszor beleesünk abba a hibába, hogy mondjuk egy túlsúlynál, vagy egy más élethelyzetben kitaláljuk, hogy fogyókúrázunk, hogy elkezdünk diétázni, ami persze jó, meg jó lehet, meg lehet ezt jól csinálni, de ugye itt a fókusz tényleg azon van, hogy tudatosan és fenntarthatóan tudjuk jól támogatni a testünket, és ezáltal természetesen az egész lény.
3: Igen, ez így van, és emiatt mondjuk az ilyen fogyókúra, vagy hogyha fogyni szeretnék, általában az szokott hosszú távon működni, hogyha életmódot változtatok. Tehát, hogy volt addig az életem, éltem így, ilyen olyan táplálkozással, vagy ilyen ritmusokkal, ami mondjuk nem felelt meg egészen az én valódi belső ritmusomnak az igényével, és akkor hogyan tudom ezt megváltoztatni, és hogyan tudok egy új életet kezdeni.
2: Hogyan tudom, hogy mi az én ritmusom? Vagy mi segíthet abban, hogy rátaláljak a saját ritmusomra?
3: Ugye vannak alapvető ritmusok, amiket jó, hogyha betartunk. Ugye a ritmusokat több oldalról is meg tudjuk közelíteni, hogy az egyik az például, hogy a táplálkozási ritmusunk az meglegyen. Tehát, hogy nagyjából mindig ugyanabban az időben, ha valaki reggelizik, vagy gyümölcsözik, akkor nagyjából abban az időben legyen egy ebéd, legyen mondjuk egy vacsora, és ne az legyen, hogy hát éppen ma elfelejtettem enni, és össze-vissza ettem aznap, vagy mondjuk ez ilyen rendszeresen visszatérő probléma. Meg lehet fogni a ritmust a légzésbe. Én mindig szoktam javasolni, hogy jó, hogyha a légző gyakorlatokat is bevesszük a mindennapjainkban, illetve a mozgásban is. Én azért szoktam olyan kardio jellegű mozgást javasolni, ami én azt gondolom, hogy hetente háromszor mindenképpen jó az egészségünk megőrzése érdekében, hogyha mozgunk, sportolunk. Mert hogyha ilyen kardio jellegű sportot, mozgást végzünk, futás, biciklizés, vagy gyorsgyaloglás, ott mindenképpen muszáj a légzésemben megtalálni azt a ritmust, vagy azt a tempót, ami nekem komfortos, egy picit talán a komfortzónámon túl van, és így tudok a legkönnyebben a saját ritmusomhoz igazodni. És vagy olyan valakit kell magam mellé keresni, akivel hasonló a ritmusunk, vagy egy picit a másiknak gyorsabb, és akkor ezzel tud engem motiválni, de például ilyen mozgással könnyen lehet a ritmushoz visszakapcsolódni.
2: Egy picit térjünk vissza a légzésre. Mit jelent az, hogy a légzésben figyelek a ritmusra? Talán ez volt a legkiugróbb abból, amit mondtál.
3: Igen, ugye a mindennapokban, hogyha stresszben vagyunk, ugye ez manapság most már tényleg ilyen népbetegség, vagy ilyen népi tünetnek mondható el, hogy észesen veszem, hogy stresszben vagyok, és ilyenkor mindig felületes lesz a légzésem. Tehát egyáltalán nem lélegzek, nem használom ki a tüdőmnek a teljes kapacitását. Ez már önmagában is nagyon nagy stressz a testnek, hogy nem jut elég oxigénhez. És ez már utána egy ilyen negatív spirál is lesz, hogy összeszűkülnek az erek, megfájdul a fejem, nem tudok úgy koncentrálni, ez is nyomasztani fog. Az emésztésem is amúgy a stressz hatására mindenképpen háttérben szorul. És ezzel az egyszerű eszközzel, ami ingyen van, és 5 perc alatt elvégezhető, ezzel már nagyon sokat tudok tenni. Tehát mély, lassú belégzés, és lassú szájon át való kilégzéssel tudom a stresszt csökkenteni.
2: Tehát orron át be, és szájon
3: így van,
2: át ki.
3: Így van.
2: Van-e ennek valamilyen üteme?
3: Nagyon amivel... sokféle légző gyakorlat van, attól függően, hogy mire szeretnék, vagy hogy szeretnék hatni, de például a 4 ütemű légzés az egy ilyen. Tehát az azt jelenti, hogy mondjuk 4 egységnyi idő alatt, mondjuk elszámolok 4-ig vagy 5-ig, beszívom a levegőt, 4 egységig bent tartom, 4 egység alatt fújom ki, és 4 egység szünet. És ezt 5-6-szor mondjuk megismétlem, vagy pedig a váltott orrjukú légzés is ilyen lehet, amikor az egyiket befogom, beszívom a másik orrjukomon, és ezt váltogatom, hogy mindig az egyiken beszívom, a másikon pedig kifújom. Ez például egy savtalanító légzés is, ez segítheti a savbázis egyensúlyunknak az egyensúlyát.
2: Na akkor kanyarodjunk is vissza a táplálkozásra. Ugye azt mondtad, hogy a testünknek is van egy ritmusa. Hogyan tudjuk a táplálkozásunkkal ezt a ritmust támogatni, segíteni, hogy jól érezzük magunkat?
3: Az egészséges étkezésnek van 12 aranyszabálya, ami azt gondolom, hogy bármilyen étkezés irányzatnak megfelelő, tehát mindegy, hogy valaki éppen eszik húst, vagy nem eszik húst. Ezek olyan egyszerű dolgok, amikhez tudunk visszakapcsolódni ahhoz, hogy a mindennapunkban legyen egy ritmus. És ilyen például az, hogy reggel mondjuk mindig egy citromos vízzel indítom az étkezésemet. Ez például segíti a májnak a működését. A citromos víz az nagyon jó lugosító hatású, és a májnak minden olyan étel vagy ital nagyon segíti a munkáját, ami lugosító hatású a szervezetre. Vagy mondjuk délig csak gyümölcsöt eszem, egyféle gyümölcsöt. Ez is például az egyik aranyszabályhoz tartozik, hogy ne keverjem a gyümölcsöket, hiszen nagyon magas a cukortartalmuk, és ettől alkohol termelődik a szervezetben, ahogy összeerjed a gyomorban vagy a bélben. Tehát érdemes egyféle gyümölcsöt enni, és egy fél óra múlva ehetem a másik féle gyümölcsöt. Hogy meglegyen az ebédnek a ritmusa, hogy mindig nagyjából dél és egy között ebédeljek. Ez azért is fontos, hiszen a máj az 1 és 3 óra között pihen. Tehát, hogyha én 1 és 3 között eszem, akkor pont az ő pihenő időszakában dolgoztatom őt meg.
2: Honnan tudjuk, hogy 1 és 3 óra között pihen a máj?
3: Létezik egy olyan beosztás, hogy meridián óra. Ez a különböző szerveknek a meridián energetikai rendszeréhez tartozó ilyen segédlet, és be van osztva, hogy melyik szerveknek mikor van az aktív időszaka, és mikor van a passzív időszaka. És a májnak délután 1-től 3-ig van a passzív időszaka, és éjjel 1 és 3 között van az aktív időszaka. És például, hogyha a májamat túlterhelem olyan ételekkel, amik megnehezítik az ő működését, akkor például az lehet egy tünete, hogy éjjel 1 és 3 között mindig megébredek. Hogyha rendszeresen fölébredek, ez például annak a jel, hogy a májam túl van terhelve. És ilyenkor érdemes olyan ételeket fogyasztanom, vagy olyan ritmusokat belevennem az életembe, ami azt segíti, hogy a májam is egy picit meg tudjon pihenni.
2: Szerintem a májra egy picit később térjünk még vissza, mert azt veszem ki a szavaidból, és én is úgy tudom, hogy valóban az egyik központi szerv, ami nagyon sok mindenre befolyással van, viszont igen, nagyon könnyen tudunk bánni vele, ha jól van, bánunk,
3: igen,
2: vele. Úgyhogy a májra térjünk vissza, most még csak gyorsan fussunk végig, hogy a táplálkozás hogyan épüljön föl. Ugye említetted, hogy délelőtt fogyasszunk gyümölcsöt, ha lehetséges egyfajtát, hogy ne induljon el az erjedés a sokféle gyümölcstől.
3: Így van, igen.
2: Mi legyen mondjuk a főétkezés, és hogyan zajlik utána a napi folyamat?
3: Igen, ugye nem mindegy, hogy milyen típusú ételt melyik napszakban fogyasztok. Van egy olyan nézet vagy alapszabály, hogy a gyümölcs az frissít, a gabona táplál, a zöldség pedig tisztít. Tehát, hogy a gyümölcsnek inkább délelőtt legyen, a domináns a fogyasztása, a gabonát azt egyem délbe, akkor egyek inkább többet és tartalmasabb táplálóbb ételeket, és este pedig zöldségben gazdag, főleg zöldséget domináló ételeket fogyasztjak, de az nagyon fontos, hogy minden főétkezéshez együnk nyers ételt, hiszen az élő étel az elengedhetetlen az élő szervezetnek, és így mondjuk fele-fele arányba legyen, hogy mondjuk a tányéromnak a fele legyen friss zöld étel, zöldségek, vagy saláta, valamilyen saláta, és a többi az pedig lehet mondjuk valamilyen gabona, és az egyéb mondjuk hüvelyesek, vagy egyéb ételek.
2: Ha sem mindegy, hogy milyen körülmények között fogyasztjuk el ezeket az ételeket, nagyon támogathatja a körülmény is, hogy hogyan hat ránk az az étel, meg maga a rágás is.
3: Ez így van, igen. Azt szerintem ez az egyik legnehezebb a mai embernek, igen. Hogy ne kapkodva együnk, igen. Hanem annak az evésnek az idejét megadjuk, és megtiszteljük önmagunkat is azzal, hogy leülünk, és nyugodtan fogyasztjuk el azt az ebédet, vagy azt a vacsorát. Lehetőleg úgy, hogy nem a telefonomat nézegetem, de ugye a szájban kezdődik az emésztés, tehát annyiszor kéne megrágnom az ételt, hogy majdnem folyékony legyen, tehát gyakorlatilag egész nagy darabokat nem is lenne szabad lenyelnem. Mert ezzel már elősegítem az emésztést, hiszen a szájban is sok olyan enzim van, ami megindítja az ételnek az emésztését. Hogyha már ilyen nyugodtan tudok enni, akkor egészen biztos, hogy nem eszem túl magam, tehát ugye, ha kapkodva eszem, nem érzem, hogy mikor laktam jól, de hogyha lassan, komótosan jól megrágtam az ételemet, akkor sokkal előbb észre fogom venni, hogy most már elég és jól laktam, tehát legalább fele annyit fogok enni egész biztosan, mint amennyit mondjuk a szemem kívánna.
2: Igen, egyébként ez is nehéz.
3: Ez így van, de tényleg az egyik ilyen titka az, hogyha lassan eszem, akkor jól lakok vele. Tehát keleten ennek sokkal nagyobb kultúrája van, hogy megvan adva a módja, és nem kapkodnak, hanem akár egy szociális eseményként is felhasználják mondjuk a közös étkezést.
2: Igen, hát ez társadalmi berendezkedésen is múlik, úgyhogy sajnos ebben is van mit tanulnunk. Mi a helyzet a folyadékbevitellel?
3: Egy felnőtt embernek a napi minimum szükséglete az a 2 liter tiszta víz. Itt elsősorban tiszta vízről beszélünk. Ennyi kell ahhoz, hogy megfelelő módon tudjanak mondjuk a kiválasztó szerveink működni. Tehát a vese ki tudja választani azokat az anyagokat, amire nincsen szükségünk, hogy a bél jól tudjon működni. Tehát ez a minimum, de hogyha vannak olyan tevékenységeink, ami azt kívánja, hogy megemelje még ezt a mennyiséget, ilyen például, hogyha olyan munkám van, hogyha sokat beszélek. Mert beszédben nagyon-nagyon sokat párologtatunk. Tehát ez, hogyha valaki sokat szokott beszélni, az szokta érezni, hogy fú, most már annyira kiszáradt a szám, hogy muszáj innom. Vagy hogyha sportolok például. Tehát a 2 liter az a minimum, és inkább a fölött, és akkor ezek mellé jöhet mondjuk a gyümölcs, meg a gyümölcsben lévő folyadék, tehát mondjuk egy dinnye, az például nagyon lédús, tehát nyilván azt hozzá lehet számolni, de én a leveseket azért nem szoktam beleszámolni, mert a levesben biztos, hogy van só, a só az pedig megköti a vizet, tehát az pont ezt a fajta jótékony hatását azt nem segíti elő a folyadék bevitelnek.
2: Étkezés közben, előtt, után hogyan ajánlott folyadékot fogyasztani?
3: Igen, az például egy árulkodó jel lehet, hogyha étkezés közben szomjas vagyok. Az azt jelenti, hogy nincs elég nyál a számban, tehát nem ittam eleget előtte. Szerintem sokkal könnyebb délelőtt sokat inni, tehát hogyha délelőtt rászokom, hogy mondjuk megiszom egy-másfél litert, és étkezés előtt egy fél órával tudatosan megiszom egy pohár vizet, az már azt segíti, hogy a nyálkahártya, a gyomor nyálkahártya előkészüljön az ételnek a fogadására, és egészen biztosan nem leszek szomjas közben. De ha mégis szomjas leszek az ételek között, azért van a zöld saláta, vagy egy uborka, aminek a nedvesség tartalma ezt tudja segíteni, illetve érdemes az étkezés után legalább 2 óráig nem inni szintén semmit, hiszen ezzel, hogyha ráiszom valamit az ételre, akkor az felhigítja a gyomorsavamat, és megint kedvezőtlenül fog hatni az emésztésemre.
2: Nagyon jó enni, de néha nagyon jó nem enni. És ugye erről szólnak a tisztítókúrák, a böjtök, és akár ki is léphetünk a táplálkozás síkjából más területre is. Mi a jelentősége egy tisztítókúrának, egy böjtnek?
3: Igen, ahogy mondod, ez lehet egy fizikai oldalról megfogott tevékenység, ahol mondjuk visszaveszek bizonyos ételeknek a fogyasztását, tehát ugye nagyon sokféle böjt létezik. Van, hogy mondjuk azt mondom, hogy én cukorböjtölök, hogy nem eszem semmilyen finomított cukrot, vagy mondjuk nem eszem semmilyen gabonát, hanem csak zöldséget eszem, vagy van a léböjt, ahol mondjuk csak frissen préselt zöldségleveket iszom, plusz a gyógyteákat.
2: Vagy a nagyböjt húsvét előtt.
3: Például igen, hát ugye a húsvéti böjtnél van olyan, hogy mondjuk valaki csak húst nem eszik, tehát bármiből lehet böjtöt csinálni, és ezt lehet egy szinte feljebb is tovább vinni, amikor mondjuk valami olyan tevékenységet nem csinálok, amiről tudom, hogy mondjuk nekem nem segít, vagy nem jó az én akár fizikai, vagy mentális egészségem szempontjából, és akkor ilyen például mondjuk a médiaböjt, hogy mondjuk azt mondom, hogy egy napig, a mai nap mondjuk nem fogok a telefonommal annyit foglalkozni, lehetőleg csak a legszükségesebb üzeneteket, vagy telefonhívásokat fogok fogadni, de hogy amúgy nem fogok scrollozni a különböző ilyen média csatornákon, vagy akár mondjuk ezt ki lehet tágítani sokkal hosszabb időre, és mondjuk, hogy a nyaralásom, hogy teljesen ne csak fizikálisan, hanem mentálisan is ki tudjam magam pihenni, akkor leteszem a telefonomat. De lehet mondjuk egy olyan, hogyha én például pesszimista típus vagyok, akkor mondjuk odafigyelek, hogy ha valamiben mindig csak a rosszat látom meg, vagy mindig hiányérzetem van, akkor tudatosan, ha észreveszem, akkor hogyan tudom tudatosan meglátni a jót is. Tehát a negatív gondolatomat legalább kettő pozitív gondolattal helyettesítem, átírom ezt. És ezeken nagyon jó szokásokat lehet kialakítani. Van egy olyan gyakorlat, hogy napvisszanézés. Ez azért is jó, mert tudatosítom, hogy mondjuk ez egyfajta emésztés. Mennyi inger, vagy milyen hatások értek engem. És ott például lehet olyan, hogy azt is figyelem, hogy hol volt az, ahol én elégedetlen voltam abban a napban, vagy hol volt az, ahol én nem úgy viselkedtem, ahogy szerettem volna, és ezt átírom úgy, hogy hogyan lett volna helyes. Milyen lett volna a napom, hogyha én mondjuk pozitívan tekintek az adott helyzetre, vagy mégis milyen ajándékot, milyen üzenetet adott nekem az a helyzet. És hogy így egy picit a gondolkodásomat is meg tudom változtatni, és abban segít, hogy a mindennapok apróságaiban meglássam ezeket az ajándékokat.
2: És mennyivel jobb így elaludni este, nem?
3: Ez így van. És ennek a párja, amikor előre megnézem, hogy az adott napom mondjuk milyen napom lesz, és elhatározom, hozok egy döntést, hogy azt a napot mondjuk a pozitivitásnak fogom szentelni.
2: Na, hogyha már itt a böjtnél tartunk, és már beszéltünk ugye sokat a májról, akkor nézzük meg, hogy hogyan tudjuk a máj működését segíteni, hiszen hogyha rosszul működik ez a szervünk, ahogy most már többször visszatérünk, az bizony hat a mentális, szellemi jólétünkre is. Nézzük azt először, hogy milyen funkciói vannak a májnak.
3: Igen, ugye a máj az egy kiemelt szervünk, egy létfontosságú szervünk, hiszen az egész emésztésünkre hatással van. Ugye ő termeli azokat az enzimeket, amik segítenek lebontani a fehérjéket, a szénhidrátot, a cukrokat, részt vesz a hormon háztartásunknak a kezelésében is, tehát igazából egy nagyon központi szervünkről van szó, nagyon hűségesen szolgál minket, annak ellenére, hogy nagyon sok olyan dolgot teszünk, ami nem könnyíti meg az ő munkáját.
2: Mik a legnagyobb bűnök, amit elkövethetünk a máj ellen?
3: Apróságok is vannak, tehát, hogy amire amúgy nem gondolnánk. Ilyen például, hogyha nassolok. Tehát, hogy a máj azt szereti, hogyha ritmusban élek, és hogyha nassolok, akkor mindig újból és újból indítja az emésztést. Tehát, hogy nem hagyom őt pihenni. Ilyen, hogyha több fehérjét eszem, mint amit alapvetően én feldolgoznék, vagy felhasználnék. Általában amúgy ez van, tehát ha nem vagyok élsportoló, akkor többszörösét eszem, legalább 2,5-szeresét eszem a fehérjéknek. Vagy helytelen ételpárosítás. És hogyha így beszéltünk a gyümölcsnek a fontosságáról, például, hogyha étkezés után eszem a gyümölcsöt, mert amúgy tudjuk, hogy a gyümölcs az egészséges, de az, ha étkezés után eszem, akkor egészen biztos, hogy meg fog erjedni, hiszen a gyümölcs nagyon gyorsan kiürülne a gyomorból, és menne tovább a bélbe, de így nem fog tudni érvényesülni az a sok-sok pozitív hatás. Tehát mondjuk a gyümölcsöt, azt mindig étkezés előtt legalább egy fél órával kell megenni, utána nagyon gyorsan kimegy a gyomorba, és utána lehet enni. De ha például ráeszem egy krumplis tésztára, vagy egy bármilyen nehéz fehérjében dús ételre, akkor ez inkább rosszat fog tenni, mint jót.
2: Tehát akkor a többlet fehérje az ugye árt, a többlet zsíradék
3: árt,
2: alkohol, ugye ez ne hagyjuk
3: van,
2: ki.
3: Így van, a cukor, finomított cukor, alkohol is ide tartozik, és ugye ide tartozik úgy, hogy ez a helytelen ételpárosítás miatti belső alkoholtermelés is, tehát amikor elkezdek puffadni, az azt jelenti, hogy ott erjedés keletkezett. Ilyenkor például tud segíteni, hogyha erjedésgátó fűszereket teszünk az ételünkre, például köménymag, nagyon-nagyon sok fűszer az amúgy ebben segít, tehát hogy a természet ez nagyon csodálatos, és olyan fűszereket ad nekünk, ami segíti az emésztésünket.
2: Most muszáj egy picit elmennünk egy rövid szünetre, ugye beszéltünk arról, hogy hogyan árthatunk a májunknak, és elkezdted már említeni, hogy mi mindent tehetünk érte, és szerintem ezt a sort folytassuk akkor a szünet után.
1: Bobik Editet és az Egy életemet hallották, most hírek jönnek, majd folytatjuk a második résszel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, vissza is tértünk, és folytatjuk az Egy életem legutóbbi adásával, amiben a gyógyító hatású ételek kerültek középpontba. Olajok, hagymák és petrezselyem mind-mind nagyon hasznos lehet. Babik Edit interjújának második részében a részletek.
2: Vendégem Csehi Pogány Frida, akivel ott hagytuk abba a műsor első részében a beszélgetést, hogy megnéztük, hogy mi mindennel árthatunk a májunknak, és már Frida egy picit belement abba, hogy tudjuk mi támogatni is a májunk működését, említettél néhány fűszert.
3: Igen, tehát igazából a természet az nagyon sok ilyen gyógynövényt ad nekünk, amit a konyhánkban, a hétköznapokban is tudunk használni. Minden olyan fűszer, ami egy picit kesernyés, az jó a májnak. Tehát, hogy akár mondjuk most ezen fűszer, de mondjuk az endívia saláta, vagy mondjuk az articsóka, mint növény is ilyen. De az, ami erjedésgátló hatású, azokkal mindig segítem nem csak a májam, hanem az emésztésemnek a működését is. Például a kömény, az ilyen sós ételekbe, a köménymag, vagy pedig az édesekhez lehet használni a fahéjat, ami szintén nagyon finom hatású, vagy a piros paprika. Ezek mind-mind ilyen erjedésgátló fűszerek, és egy picikét, hogyha használok minden ételbe, akkor ez segítheti például a máj működését.
2: Igen, és hogy a műsor elején említetted, ugye például a langyos citromos víz is egy ilyen reggeli gyomorra elfogyasztása is támogathatja.
3: Ez így van, és ez egy olyan szokássá válhat, amiről nem kell leszoknunk, hiszen ezt életünk végéig használhatjuk, tehát ez nem egy olyan kúra, például a citromos vízivás, amit abba kell hagyni, hanem hogy ezt belevehetem, hogy a mindennapi rutinomba, hogy ezt így szoktam, és ez így is marad.
2: Vannak-e olyan tünetek a májjal kapcsolatban, amire érdemes odafigyelnünk? Tehát ami jelzi nekünk, túl azon, hogy valamit érzünk, hogy nem oké, hogy nem vagyunk toppon, hogy picit fáradékonyabbak vagyunk, de mi minden lehet arra utaló jel, hogy érdemes egy picit odafigyelnünk a májra?
3: Igen, az egyik például, amit már említettem, az éjszakai megébredés 1 és 3 között, az mindenképpen egy máj gyengeség vagy túlterheltségnek a jele. A másik, amit nem szoktak ide sorolni, de például a refluxos tünetek is a máj és az epének a gyengesége, tehát, hogy minden ilyen köhécselés vagy savasodás is emiatt lehet. A májnak a segéd kiválasztó szerv rendszere az a bőrünk, tehát, hogy mindenféle bőrtünet is. Tehát az ekcémás foltok, ha pattanásos leszek, hogyha az arcomon különböző sárgás foltok megjelennek, viszketés, hogyha a bőröm indokolatlanul viszket, vagy például a szemhéjnak a dagat állapota, amikor picit be van ödémásodva, tehát nem a szem alatti az inkább a vesének az állapotára utal, és ez a reggeli szem, amikor bedagadt szemmel ébredem, ez is például egy ilyen jele lehet, hogy a májunkat egy picit érdemes tehermentesíteni.
2: És hogyha most kivetítem a szellemi és lelki síkra mondjuk a máj tüneteit, akkor ott mi lehet, illetve hogyan tudjuk támogatni ezen a síkon?
3: Igen, minden szervünkhöz tartozik egy érzelmi állapot. Egy pozitív, és nyilván van ennek, hogyha kibillentünk az egyensúlyból, akkor egy negatív állapot. A máj az egy megújuló szervünk, az egy olyan csodálatos fizikai szervünk, ami tényleg képes nagyon-nagyon jól regenerálni magát, tehát hogy akár újra is növeszteni magát. Az epe, az pedig ugye, ők nagyon szorosan együttműködnek, ugye az az epesség, az a keserű íz, ez is hozzátartozik. Az epe a magyar nyelv nagyon gyönyörű. Jól kifejezi, hogy meg vagyok keseredve, vagy meg vagyok savanyodva. Tehát
2: keserű a szám íze.
3: Így van, igen. Mindenképpen az öröm tartozik hozzá. Az örömteli változás az életben, hogy megújulni jó, hogy az élet egy kaland, hogy legyen olyan célom, amit érdemes elérni, hogy közben értékeljem is az oda vezető utat, tehát ne csak a célorientáltság legyen meg, hanem folyamatorientált is tudjak lenni. Ez nyilván attól függ, hogy ki milyen típusba tartozik, tehát, hogy aki célorientált és nem értékeli az oda vezető utat, és mindig kudarc élménye van, hogy nem sikerült azonnal megugrani azt, amit ő szeretne elérni, nekik azt kell megtanulniuk, hogy néha meg kell állni, és meg kell dicsérni magamat, és vissza kell tekinteni, hogy honnan indultam, és részcélokat kell kitűzni. Akinek pedig nincsen, tehát ez a májnak az alulműködése, akinek mondjuk nincsenek céljai, nekik meg az a fontos, hogy hogyan tudok olyan célt kitűzni, amit örömmel tudok elérni, ami egy célt ad az életemnek, amitől pezsegni kezdek, hogy

0: élelmiszert, amit tényleg mindenki talál otthon a háztartásban.
1: Igen, az egyik ilyen például a szódabikarbóna, amiről nem is gondolnánk, de ugye főleg tisztításra szokták használni.
0: Nátrium hidrogén karbonát, ha jól emlékszem.
1: Igen, igen, igen. Nyilván ennek van egy étkezési, meg van egy háztartási változata, tehát mondjuk most én az étkezésiről beszélek. Ő például nagyon jó lúgosító, amúgy a májnak nagyon jót tud tenni, és például van egy ilyen, hogy szódabikarbóna kúra, ami abból áll, hogy 21 napon keresztül kell szódabikarbónás vizet innom. Tehát reggel egy csapot evőkanálnyit langyos vízbe, és délben és este, meg egy-egy késhegynyit. És ez segíti a bőr alatti toxinoknak a kiürülését, és segíti a májamnak a működését. És a szódabikarbónát például lehet lábfürdőhöz használni, ami például egy, szerintem egy csodálatos dolog, tehát esténként egy meleg lábfürdő, szódabikarbonás lábfürdőt venni egyrészt nagyon jól megnyugtatja az embert, másrészt meg a szódabikarbonának a lugossága, ez nagyon jól segíti a savbázis egyensúlyunkat. Tehát a talpon keresztül nagyon-nagyon sok méreganyagot ki tudunk szívni a testünkből, és amúgy pedig egy nagyon jó levezetője tud lenni a napnak.
0: Mit szólnál, hogyha a szódabikarbona után, ugye, ami egy lugos kémhatású só, tulajdonképpen áttérnénk a sóra, a Himalája só vagy a tengeri sóra?
1: Igen, ugye nem mindegy, hogy milyen sót használunk, élettanilag nagyon nagy különbség van a sók között, tehát a legrosszabb az élettanilag, az például a kősó. Utána egyen jobb a tengeri só, és élettanilag pedig a legegészségesebb a Himalája só. A Himalája sóból is kétféle van, van a rózsaszín, és van a fehér. A különbség köztük az, hogy a rózsaszín nincsen megtisztítva. Az egy picit kevésbé sós is, tehát a fehér az mindig sósabb. Például sót is lehet használni a lábfürdőhöz, tehát az is lehet, hogy sós, Himalája sós lábfürdőt veszek. A sót lehet melegítésre használni, ugye mindenki ismeri még a nagyanyáink korában, igen, vagy a gyerekként a fülfájásnál, hogy ez egy nagyon jó ilyen melegítő hatású tud lenni, ha megmelegítem a sütőbe.
0: Ugorjunk egy másik gyógynövényre. Igen, mit ajánlasz? Hagyma.
1: Tehát nincs olyan háztartás, a magyar konyhában biztos, hogy ott van a hagyma. Ugye a vörös hagymát azt lehet használni inhalálásra. Amikor náthás tüneteink vannak, akkor ugyanúgy, mint hogyha egy ilyen kamillás tea fölött inhalálnánk, ugyanígy egy törülközővel a fejünkön, a vágott vörös hagyma fölé, ha jó mélyeket lélegzünk, a hagymának fantasztikus vírusölő antibakteriális hatása van, nagyon jól megindítja a nyáktermelést, tehát nagyon jól tisztítja az arcon lévő üregeket, homloküreget, minden ilyet. Lehet használni fülfájáshoz is, hogyha ilyen kis zsákocskába beletesszük, mint egy ilyen palacsinta, vágott hagymát, jól megnyomkodjuk, és a fül köré tesszük, lezárjuk egy nagy vattacsomaggal, és oda rögzítjük a fejhez. Kicsi gyerekeknek, vagy akár aki hajlamos a fülgyulladásra, ez egy fantasztikus ilyen házi módszer. Hát jó büdös hagyma szagú lesz a hajam, egészen addig kell fönt hagyni, amíg szaglik, és amikor elment az illata, tehát már nincsen hagymaszag, akkor újból kell tenni. Vagy például a hagymás zokni, ami szintén vágott hagyma, jól oda rögzíteni a talphoz, szintén ilyen náthás tüneteket nagyon jól tud oldani.
0: Egyébként elképesztő, hogy a házi gyógymódban ennyi minden kéznél van, túl azon, hogy mondjuk hagyma helyett tojásfestésre, vagy növényi kártevők írtására is lehet használni.
1: Igen. És ami még nagyon fontos a hagymánál, hogyha kint hagytam a hagymát, a hagyma minden ilyen méreganyagot magába szív, tehát hogy szabadon, hogyha kint maradt egy fél napot egy hagyma, mármint ami meg van hámozva, azt már nem szabad utána elfogyasztani.
0: Na és akkor a vörös hagymáról ugorjunk át a fokhagymára, az orosz penicillinre.
1: Ez így van. Például a fokhagymából is lehet készíteni fokhagyma tinktúrát, ami egy ilyen csodálatos vérnyomás csökkentő hatású tinktúra lesz. Tehát ezt házilag is simán el lehet készíteni, de akár, hogyha mondjuk immunerősítésre szeretnénk használni, vagy mondjuk valamilyen betegség bujkál bennünk, én szoktam olyat csinálni, ördögüzőnek hívom, hogy kipréselem a fokhagymát, mézet teszek bele, C-vitamin van bele, jó minőségű tiszta eukaliptusz olaj, és akár mondjuk reszelt gyömbért is bele lehet tenni, és akkor egész nap ebből lehet eszegetni egy-egy kanállal, és úgy, hogy nem lenyelem egyből, hanem hogy a számba jól átöblögetem, és akkor hagyom, hogy onnan szívódjanak föl ezek az értékes hatóanyagok.
0: Most végig gondoltam, nem biztos, hogy csak az ördögöt űzi el mellőlünk.
1: De nagyon finom egyébként.
0: Finom? Szerintem.
1: Igen, én nagyon szeretem, igen.
0: Azt hallottam a fokhagymáról egyébként, hogy ezt a kicsirázott részét nem ajánlott elfogyasztani. Ez Így van.
1: Sőt, hogyha bármiféle

0: Tehát a hagyma is, a kicsirázott, vagy a fokhagyma, vagy a krumpli, akkor gyakorlatilag az már fogyasztásra nem alkalmas. Tehát olyankor már egészen más anyagok keletkeznek benne, hiszen ő már készül, úgymond az új zöld szárának a növelésére, tehát hogy ez egy alap, hogy azt már ne együk meg, ami kicsirázott.
1: Tehát nem csak az állaga romlik, mert ugye megpuhul ilyenkor egy kicsit, hanem már nem ugyanaz a tápértőke sem.
0: Igen.
1: Azért így most visszatérek egy picit az ördögűzésre, mivel lehet a fokhagyma illatot eltüntetni, vagy palástolni legalábbis?
0: Például a petrezselyemnek a levele, hogyha petrezselyemet trágok, az például nagyon jó ilyen szaksemlegesítő hatású, tehát azt is lehet, hogyha van otthon vagy egy cserepes petrezselymem, hogy azt rácsálom, vagy például az ánizsmag is ilyen. Az ánizsmag az még emésztési javító is, ugye keleten van, hogy kint is van az éttermeknek az asztalán, amit étkezés után nem csak mondjuk a fűszeres illatnak az elvevése miatt van, hanem azért, hogy az emésztésemet is jobban segítse. És például az nagyon finom, még egy ilyen kis plusz ízt is ad.
1: Na, mit találunk még ebben a konyhában, Frida, amit érdemes átbeszélnünk? Olívaolaj?
0: Így van, vannak olajok, azt például kevesen tudják, hogy ugye reggel nagyon fontos, hogy mondjuk a nyelvemet lekaparjam, a nyelven lévő lepedéket lekaparjam, és például az olajrágás, az például ezeket az éjszaka kiválasztott ilyen toxinokat segít kiüríteni, vagy illetve magába foglalja. Ez azért hívják rágásnak, mert tényleg addig kell a számban öblögetni az olajjal, az olívaolajjal, vagy valamilyen hidegen sajtolt olajjal, amíg az teljesen fel nem habosodik. És nagyon szépen kioldja és magába szívja ezeket a méreganyagokat, és felfrissíti a leheletet is.
1: Ezért hívják rágásnak,
0: így
1: akkor,
0: van.
1: Mert tényleg ezt a rágó mozdulatot, és
0: így
1: ez
0: van,
1: az, ami
0: így van,
1: habosítja.
0: Igen. És említettem a gyömbért már így a fokhagymával kapcsolatban. Például a gyömbér egy nagyon jó antibakteriális, vírusölő, baktérium hatású fűszernövény. Segíti az emésztésünket is, tehát úgy is lehet használni, hogy tüzet vigyünk az emésztőrendszerünkbe, hogy az ételbe belereszeljük. Csak egy picit, egy teáskanálnyi mennyiségűt, akár bele is lehet keverni, nyersen nem lesz domináns, tehát, hogy bármelyik ételbe beleélhet, de például ezzel nagyon tudom segíteni azt, hogy egyfajta tűz legyen az emésztőrendszerembe, és jobb legyen az emésztésem. De a gyömbérport, ami mint fűszer lehet kapni a boltba, azt például lehet használni szintén lábfürdőhöz. Egy gyömbérpasztát kell belőle főzni, olyan tejfölsűrűségűre kell fölfőzni, és ugyanúgy a lábvízbe kell beletenni. Ez például akkor nagyon jó, hogyha hajlamosak mondjuk kihűlni a végtagjaink, tehát hogyha hideg a lábam, vagy át vagyok fázva, de például szintén, hogyha valami egy megakadt folyamat van bennem, tehát nem tudok kikeveredni egy betegségből, és úgy érzem, hogy valahogy ott abban azon a határmesdjén vagyok, és hogy kellene valami, ami így átlendít azon a határon, hogy például a gyömbéres lábfürdő, ez ebben nagyon sokat tud segíteni.
1: Mivel itt a műsor időnk vége, ezért egyetlen egy dologra maradt időnk, és én visszatérek arra a gondolatra, amit ritmusként említettél. Ugye szó volt róla az étkezésben, beszéltél róla a légzés kapcsán is, aztán említettük a aktív-passzív létünkbe. Mi az, amit jó tanácsként még a ritmus kapcsán az életvitelbe, az életmódba fontosnak tartasz beilleszteni?
0: Igen, ez is egy olyan apróságnak tűnhet, de szerintem nagyon sokat tudunk tenni, hogyha van mondjuk egy olyan napi ritmusunk, amivel mondjuk naponta legalább fél vagy egy órát rászánunk egy olyan tevékenység, ami engem nagyon tölt, amit én nagyon szeretek csinálni. Minden héten legyen legalább egy fél nap, minden hónapban legalább egy nap vagy egy hétvége, és utána ugye van az éves ritmus, amikor elmegyek nyaralni, és akkor kipihenem az egész éves fáradalmaimat. Ezek a napi ritmusok azért fontosak, mert ahhoz, hogy az éves nyaraláson ne azzal kezdjem, hogy lebetegedtem,
1: kimerülök,
0: vagy mindenkivel összeveszem az első három nap, ezek abban segítenek, hogyha én megadom minden nap azt a lehetőséget a testemnek is, és a lelkemnek is, hogy én ki tudom fújni azt a napi impulzust, ingert, ami engem megterhelt, ami nekem nehéz volt, sokkal-sokkal teherbíróbb leszek utána az egész évben, és akkor az éves ritmusomat, a nyaralásomat nem pocsékolom el arra, hogy próbálom az alatt, az egy hét alatt kipihenni azt, amit egész évben nem adtam meg magamnak. Tehát apró pici dolgokkal nagyon-nagyon sokat tudunk tenni a fizikai, a lelki és a szellemi egyensúlyunkért is.
1: És ez fontos, hogy ezek mindig olyan folyamatok legyenek mondjuk a heti egy nap, vagy a napi fél óra, vagy egy óra, ami nem hasznos, nem fontos, nem sürgős, szerintem ebben nagyon gyengék vagyunk.
0: Így van, és ennek van egy titka, hogyha leülök és eldöntöm egyrészt, hogy kell legyen egy listám, hogy mi az, amiket szeretek csinálni. Legyen olyan, ami egy passzív tevékenység, meg egy aktív tevékenység, mert amikor hazamegyek és megkérdezem magamtól, hogy most mire lenne szükségem, egészen biztos nem fog eszembe jutni semmi. És az ismérve, hogy én eltaláltam azt a tevékenységet, amire nekem most valójában szükségem volt, tehát kapcsolódtam a valódi szükségleteimhez, az, hogy amikor befejeztem, akkor úgy vagyok vele, hogy fú, ez most nagyon jól esett. És én most érzem, hogy így kisimultam. És hogyha csak szokásból csinálom meg azt, amit amúgy szoktam szeretni csinálni, akkor az már nem biztos, hogy az lesz, az lehet, hogy már egy feladat lesz. Ha én azt szoktam mondani, hogy én imádok a kertemben molyolni, az lehet egy ilyen pihenés is, de ha én most amiatt csinálom meg a gazolást, mert most van rá időm, vagy most van lehetőségem, akkor az már nem a pihenésem lesz, hanem az egy feladat lesz. És ezért fontos, hogy legyen lista, hogy legyen miből válasszak, és így hogyan fogom tudni meghallani az én saját belső szükségletemnek a hangját.
1: Hát kedves hallgatók, keressük akkor a saját belső hangunkat, és azt sem árt Frida javaslatára, ha papírra vetjük, hogy időnként, amikor teljesen elvisz minket a napi rutin, legyen mihez fordulnunk. Frida, nagyon szépen köszönöm a jó tanácsaidat, örülök, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Kedves hallgatók, mai beszélgető partnerem Csehi Pogány Frida volt, a Napfényes Gyógyközpont munkatársa, gyógynövényszakértő, akivel nem csak a táplálkozásunk támogatásáról beszéltünk, hanem mindarról, amivel a szellemi és lelki jólétünket támogathatjuk.
2: Bobby Kedit interjúját hallották, most jön a digiturizmo a legújabb turisztikai szektorban is hasznos technológiai újdonságokkal a híreket követően.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: riding crop, the worship of the whip. The worship of the whip.
1: Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
2: Mikor érünk már oda?
1: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Sokan még mindig nem rendezték az idei gépjárműadót, megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizet és részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Idén 690 millió forint támogatást oszthat szét a katasztrófavédelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között, írta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága honlapján. Az önállóan beavatkozó egyesületek 138 millió forint állami támogatáshoz juthatnak, 552 millió forintra pedig a hivatásos tűzoltóságokkal együttműködő egyesületek pályázhattak. A pályázók a megítélt támogatásból 42 millió forintot szertárfelújításra, csaknem 40 millió forintot gépjármű és technikai eszköz felújításra használhatnak fel. Tavaszra megtorpant az áremelkedés a lakáspiacon, a vevők egyre nagyobb alkukra képesek, az eladók pedig egyre inkább hajlandóak csökkenteni a hirdetési árakat, közölte havi tranzakciós adatai alapján a Duna House. A közlemény idézte Szegő Pétert, a cég vezető elemzőjét, aki elmondta, a tavaly év végi drágulás után sok vevő egyszerűen már nem tudta követni az árakat. Ahol a legnagyobb volt az emelkedés, ott fogyott el a leghamarabb a fizetőképes kereslet, és ott váltak nagyobbá az alkuk is. Emiatt a piac most két felé mozog, a megfizethetőbb, az Otthonstart programmal is elérhető ingatlanoknál továbbra is van kereslet, a prémium kategóriában viszont egyre erősebben érződik a vevők óvatossága. A svájci indexálás megszüntetése indította el a nyugdíjasok relatív elszegényedését, állapította meg elemzésében a GKI. A gazdaságkutató azt írja, a jelenlegi infláció követő rendszer, bár a nyugdíjak reálértékét megőrzi, nem biztosítja, hogy az emelkedés kövesse a bérek dinamikáját. Olaszország északkeleti tengerparti strandjain a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében csökkentették a napernyők számát, több teret biztosítva a strandolóknak. Jezolóban 20 ezerrel kevesebb napernyő felállításával indult el a strandszezon. A magyar turisták által szintén látogatott Bibionéban is a kevesebb napernyő több szolgáltatása jelszó idén-nyáron. Korlátozták a napernyők számát a Szardínia délkeleti csücskében található Punta Molentis strandján is. Kizárólag gyerekek és 65 év felettiek számára lehet napernyőt kinyitni, tilos az árnyékoló kendők kifeszítése is. A belépést fizetőssé tették, fejenként 10 eurót kell fizetni.
1: Időjárás jelentés.
3: Vasárnap általában gomoly felhős napos idő ígérkezik, de délen délnyugaton erőteljes lesz a felhőképződés, és elsősorban ott elszórtan lehet záporzivatar. A szelet többfelé élénk, sőt erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 17, a legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 28 fok között alakulhat.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend, kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő órában a Trend FM új előremutató turisztikai műsora, a Digiturizmus adását hallhatják. A digitális turizmus megismerését tűzte ki célul ez a műsor, a mostani vendég pedig egy kicsit szokatlanabb iparágból érkezett, ami már is sikerrel alkalmazza a mesterséges intelligenciát.
2: Feszegetjük a digitalizáció és a turizmus közös kérdéseit, határkérdéseit műsorvezető társammal, Mihálovics Andrással.
3: És Prinzinger Péter szakértő közreműködésével. Be is mutatjuk mai vendégünket, ő Hága Balázs, akiről én azt olvasom itt a puskámon, hogy a hazai borvilág egyik legizgalmasabb gondolkodója, mindjárt be is mutatjuk, hogy miért, de tegyük fel magának az érintettnek a kérdést, borász szaktanácsadóként, hogyha most hallanak először rólad, Balázs, akkor mit mondanál el? Amikor mondjuk egy fesztiválon összejössz két szimpatikus fiatalemberrel, szevasz, bemutatkozás, stb. Ága Balázs, hogy na és te mivel foglalkozol, hangzik a kérdés.
4: Először is köszönöm a felkérést, és üdvözlöm a hallgatókat. Amivel én foglalkozom, az borászati szaktanácsadás. Tulajdonképpen ez a szőlészettől a borászatig, a fejlesztésekig elég sokrétű, tehát nagyon sok mindent érint. Általában borral kapcsolatban keresnek meg, és akkor kiterjesztjük ezeket a területeket. Amit érdemes még rólam tudni, illetve el szeretném mondani, hogy függetlenként csinálom azt, amit csinálok, gyakorlatilag segítséget nyújtok a kicsiktől a nagyokig, gyakorlatilag mindenkinek. Gyakran ez technológiai fejlesztés, következő szintnek a megugrása, vagy akár egy teljesen új lappal indulás, tehát itt szőlőtelepítésektől kezdve borkészítésig és optimalizásig. Feladatokig bezárólag.
3: Már gyermekkorod óta ezzel akartál foglalkozni, vagy azért egy cirkalmas út vezetett idáig?
4: Igazából nem, a sztori az nagyon hosszú, megpróbálom röviden, itt igazából a természet szeretet volt az, ami nálam elindította ezt az egész folyamatot, és agráriumban tanultam technikusként középiskolában, aztán egy kertészeti főiskola volt a következő lépcső, és némi kisebb-nagyobb megállóval pedig tulajdonképpen a borászat, amiben belecsöppentem, illetve beleástam magam egy kicsit, és Új-Zélandon a borászdiplomámat ott szereztem meg, tehát az Auckland-i.
2: A műsor hallgatói, illetve nézői ezen a ponton kezdenek el azon gondolkodni, hogy miért hívott el a két műsorvezető, a két műsor szerkesztő egy olyan figurát a digiturizmóba, aki szőlészettel, borászattal, birtokok működtetésének a hatékonyságával foglalkozni, és most erről fellebbentjük a fátlat. András?
3: Hát mondja el maga az érintett.
2: Kérdezzük akkor tőle.
3: Igen.
4: Főleg Magyarországon dolgozom.
3: A borász turisztikai termék, azt ugye ez egy másik műsorban már kitárgyaltuk, de hogy digitalizálni, digitalizált borfogyasztásról lesz szó?
4: Nem, abszolút nem. Én úgy gondolom, hogy lehetne ezen a területen is egy kicsit több témát találni, de jelen pillanatban egy bort készítettem el az egyik partneremmel, ami a kancellár birtokkal Somlón, tehát ez egy somlai vagy Soml AI borászat. A boruknak is ez a neve, egy küvéről van szó, és a sztori röviden annyi, hogy a kiváló alapborokat eleve elkészítettük, és a házasítás előtt promptoltuk az AI-t, hogy ő hogy rakná össze ezekből az összetevőkből magát a bort, és ez egy nagyon érdekes kis...
3: És mit ad Isten? Nem egy ilyen adhok tervezés zajlott, ami utána visszakérdez a mesterséges intelligencia, hogy nem ízlett, próbáljuk újra, hanem mindjárt egy elég nagy díjat is nyertetek. Ez mi is volt ezzel az AI mixelte, rossz szóval fogalmazva a bornak?
4: Ez gyakorlatilag a Concours Mondial de Brussels verseny, ami Európában és Ázsiában is megrendezésre kerül, ahol ezt a díjat elhoztuk, illetve megnyertük. Ez az elismerés, ez az ázsiai volt, tehát ez egy kicsit nagyobb, tehát itt több ezer, tehát nem pár ezer, hanem több tízezer mintáról van szó, tehát ha jól emlékszem, akkor valahogy ilyen 70 ezer minta közül került kiválasztásra ez a küvé, mint az egyik legjobb fehérbor, és Champion díjas is lett, tehát nagyon büszkék voltunk rá, és mit áld Isten, tehát ez pont az AI-nak volt az a verziója, amit ő javasolt nekünk.
3: Még mielőtt belemennénk, hogy ez hogyan is történt, mert kétségkívül a beszélgetés legizgalmasabb része ebben a műsorban biztos ez lesz, hogy az AI hogy mixelt és hogy kellett promptolni, de hát én azt már megtanultam az AI-jal kapcsolatban, hogy jól kell tudni promptolni, mert akkor tud igazán jó. Ehhez meg valamiféle szakértelem kell. Ugye te azt mondtad a bevezetődben, hogy Új-Zélandon szerezted a diplomádat. Új-Zéland meg borászati nagyhatalom.
4: Így van az egyik. Én úgy gondolom, hogy a szakmai tapasztalat az nagyon-nagyon fontos ehhez, mint ahogy említetted, a promptolás is. Tehát kérdezni tudni kell, hogy a maximumot ki tudjuk belőle hozni. Így gyakorlatilag az általunk elkészített házasításnak és az AI által elkészített vagy ajánlott házasításnak igazából egy olyan inverze volt, ami tulajdonképpen változó, Furmint alap, vagy Jufark alap. Igazából ez volt a két küvé között a különbség. Mind a kettőt elkészítettük. Uh-huh. Ezért is egy nagyon izgalmas kis utazás volt ez számunkra. És az AI-jal készült házasítás Furmint alapú volt, és az általunk legjobbnak ítélt házasítás pedig Jufark alapú. Nagyon érdekes, hogy az arányok, százalékok azok teljes mértékben megegyeztek, csak a két fajtának a felcseréléséről van itt szó.
3: Új-Zélandon mit tapasztaltál? Mi az, amit ők tudnak, és amit mi kevésbé talán? Vagy mi az, és utána fordítsuk is meg a kérdést egyből, mi az, amit mi jobban tudunk, ne talán, mint az új-zélandiak, csak lehet, hogy nem is vagyunk tudatában ennek. Most borászatot tekintve természetesen.
4: Abszolút. Én egyetértek azzal, hogy nagyon sok olyan dolog van a kezünkben, sok olyan érték, amivel nem vagyunk teljes mértékben tisztában. Új-Zéland elsősorban ugye a technológiai fejlődés, illetve a technológiai borászat egyik nagy hatalma, viszont azt is érdemes róluk tudni, hogy rendkívül sok információt gyűjtenek össze a saját területeikről, tehát ők azzal kezdik, hogy megismerik a saját területeiket, a talajt, a szőlőfajtát, az a klímá, hogyan viselkedik, majd ezzel a hatalmas adathalmazzal ők kezdenek valamit.
3: Már megállítanálak egy pillanatra, mert ugye azt szokták mondani, hogy az AI ahhoz, hogy jól működjön a mesterséges intelligencia, jó döntéseket hozzon, megalapozott döntéseket hozzon, az rengeteg adat kell. Itt már mondod is, hogy ott azért van adat bőven egy szőlős gazda kezében.
4: Abszolút. Tehát gyakorlatilag a kezdetektől tudatosan művelik a szőlőt is, és így akár a technológia bevonásával vagy nélküle, tehát a döntéshozatal az jóval könnyebb ezeknek a birtokában. Én azt gondolom, hogy ők ezzel járnak előrébb, tehát ez kulcsfontosságú. Amivel viszont mi járunk előrébb, én úgy gondolom, hogy nekünk sokkal nagyobb tradíciónk van a borkészítéssel, sokkal több stílusunk, sokkal több akár helyi, akár globális szőlőfajtánk, és ezekből szerintem azért elég jó dolgokat ki tudunk hozni, így van.
2: Amikor először hallottam ezt, egyébként egy reggel szerintem nálatok a Millásban, az autóban ülve, hogy egy AI segítségével tervezett házasítás ezt a díjat elnyerte, akkor ezt én valami elképesztő kuriózumnak gondoltam. Ezen a borversenyen, meg a hasonló nemzetközi borversenyen mások is dolgoznak AI-jal, mások is használják ugyanezt a módszert, vagy ez ott is kitűnt a mezőnyből?
4: Ez ott is kitűnt a mezőnyből, ez szerintem egy plusz csavart hozott a sztoriba. Én azt gondolom, hogy naivitás lenne azt gondolni, hogy más nem használja, tehát biztos vagyok benne, hogy igen. Az más kérdés, hogy ezt ők kommunikálják, vagy másképp kommunikálják, mint mi, de én azt gondolom, hogy ez nem csak a borkészítésre applikálható, hanem ugyanúgy a turizmusra, ugyanúgy a szőlészeti művelésre és egyéb dolgokra itt. Az adatgyűjtés igazából a kulcs, hogy tudatosan tudjuk azt, hogy milyen adatokra van nekünk szükségünk a döntések meghozatalára, illetve hogy a kisebb-nagyobb kanyarokat le tudjuk vágni, ezzel időt, energiát, pénzt nyerjünk.
3: Oké. Hogyan kezdődött ez az egész? Hogy jött a képbe az AI a borkészítésben?
4: az egyik tulajdonosunk a kancellár birtoknál neki jutott eszébe, hogy mi lenne, hogyha megkérdeznénk esetleg az AI-t, hogy tudunk javítani a házasításnak az összetételén, vagy adott esetben mit gondol róla a technológia, a mesterséges intelligencia, és tulajdonképpen ez Horváth Áron volt, és az ő ötlete alapján indult el ez a kezdeményezés, illetve ez a próba.
3: Na, de azt gondolja a kevésbé hozzáértő, hogy ez ilyen nagyon sok múlik az emberen, hogy kóstolgat, és akkor rá fog jönni, hogy mi a mesterséges intelligencia, egyet biztosan nem tud még kóstolni.
2: Ízlelni.
4: Ez így van. Ez így van. A sztori az igazából úgy indult, hogy elkészítettük mind a két házasítást, mint említettem, több ezer palacszámban, és egy kicsit elengedtük a kezét az érlelés során, hogy megnézzük, hogy vajon melyik jön ki jobban. Az igazság az, hogy nekünk jobban tetszett az, amit mi raktunk össze, tehát a juhfarkalapú a kezdetekben, viszont egy pár hónap eltelte után az érlelésnél megfordult ez a rangsor, és a furmint alapú, tehát az AI által javasolt házasítás tűnt egy kicsit izgalmasabbnak, annak ellenére, hogy most megint van egy fordulás, tehát amikor, nagyon érdekes dolog, hogy amikor gyakorlatilag elfogyott, vagy közel lenulláztuk a furmint alapú házasítást, most pedig az inverse lesz egy kicsit jobb.
2: Bocsánat, nem tudom nem megkérdezni. Hogy kell elképzelni magát a beszélgetést, a promptolást? Egyáltalán milyen információk birtokában válaszolt az a modell, amit használtatok? A világ összes borászának az összes tudása alapján, vagy ti etettétek információval?
4: Mi is adtunk neki információkat, tehát enélkül nem jöhetett volna létre. A szőlőfajtáknak az analitikáját, az összetételét, tulajdonságait, szőlőültetvényeket, talajt, tehát ami információ a kezünkben volt, ezt mind promptoltuk, és értelemszerűen az internetet, illetve az interneten megtalálható információkat is használta az AI, tehát egy ilyen 30-40 oldalas javaslat jött ki, amiből ugye kiollóztuk azt, ami számunkra az érdekes volt, érdekességgel bírt és fontos volt, tehát a százalékos összetételét gyakorlatilag a házasításnak, tehát ez így zajlott.
3: De ezt úgy kell elképzelni inkonkréta, hogy akkor ennyi százalék ebből a fajtából, ennyi százalék abból, tehát így tervezte meg idézőjelbetéve a mesterséges intelligencia bort?
4: Így van, hát az alapborok azok rendelkezésünkre álltak már eleve, tehát bort eleve akartunk készíteni, tehát egy házasítást. Uh-huh. Ez csak egy plusz csavar volt, hogy esetleg megnézzük azt, hogy jó irányba gondolkodunk.
2: Ha nem üzleti titok, mondasz egy promptot vagy kettőt, hogy azt mondtuk neki, hogy azt kérdeztük tőle, hogy...
4: Nézd, nem üzleti titok, már mondtam is, hogy miket tápláltunk be neki, tehát gyakorlatilag az ültetvényeknek a szerkezetét, tehát hol helyezkednek el az ültetvények az adott szőlőfajtákból, alkohol, sav, pH, tehát laboranalitikai adataink voltak.
2: Mennyi volt ezeket? A napos órák száma az évben?
4: Hát ez általában azért a Somló egy kis terület, tehát hogy ott nagyjából ez megegyezik.
2: Egyezzük meg balatoni borvidék.
4: Így van, így van. Viszont ugye nem mindegy, hogy a hegynek mondjuk a déli oldalán, nyugatin, északin, tehát hogy ez is, ez is szerepet játszott ebben az egészben.
3: Mi okozta, és most mi szakembert kérdezzek, a különbséget? Mert ugye azt mondtátok, hogy ti teljesen más alapokra csináltátok, az AI inkább ugye a furmintra helyezte a hangsúlyt, ti pedig a juhfarkra. Hogy mégis azt mondtátok, hogy most az egyszer nem az emberre hallgatunk, hanem a gépre?
4: Az emberre hallgatunk, mert az emberi kíváncsiság vezérelt minket erre. Tehát ez egy relatíve új technológia, és én azt gondolom, hogy napi szinten most már majdnem, hogy mindenki használja, az új generáció abszolút az AI-t. Mi is úgy éreztük azt, hogy mi lenne, hogyha ezt kipróbálnánk. És igazából az egyetlen különbség az a két fajtának a megcserélése volt, tehát százalékos arány is megegyezett. Csak úgy gondolta, hogy a furmint, mi úgy gondoltuk, hogy a juhfark.
3: Meglepődtél?
4: Nem, megmondom őszintén. Én biztos voltam benne, hogy nem a juhfark lesz, mert az interneten azért elég kevés adat, illetve információ található egy olyan specifikus szőlőfajtáról, ami Magyarország legkisebb borvidékén termesztik jelentős mértékben, tehát ezért nem lepődtem meg. A furmint az azért jóval ismertebb nemzetközileg is, nagyon sokan próbálkoznak vele Olaszországtól az osztrákokig, sőt Ausztráliában is, még a 60-as években vittek ki, de más a jelentősége. Tehát nekik ez kevésbé szexi, mint mondjuk egy magyarnak egy kékfrankos vagy egy furmint.
3: Ez egy ilyen egyszeri kísérlet, vagy akkor az eredmények igazolták a várakozásokat, lám díjat nyert a mesterséges intelligenciával kreált bor, hogy akkor innentől ez a napi bevett gyakorlat, vagy ez csak egy kirándulás volt a technológia világába?
4: Kirándulásnak indul, de alkalmazzuk. Uh-huh. Tehát innentől kezdve tulajdonképpen ugyanúgy alkalmazzuk, mint ahogy a szőlészetben is tervezzük majd az AI-t alkalmazni, illetve a területeinknek a termesztés technológiában is, hogy esetleg ott javaslatokat tudjon adni. Nagyon fontos, ugye miről beszéltünk, hogy ide azért kell az ember, tehát hogy a bort lekóstolja, megnézze azt, hogy ennek valóban van relevanciája, vagy sem. Tehát itt azért vastagon benne vagyunk még, tehát mondjuk azt, hogy 70%-ban ez még mindig humán vonal, és igazából a megerősítés vagy a döntéshozásnak a folyamatába használjuk az AI-t, de lesz folytatása, így van ennek a küvének.
2: Volt annak marketing vagy kereskedelmi haszna, hogy ez a bor az AI-jal készült? Magyarul voltak, hogy kifejezetten azt keresték, hogy én azt a bort keresem, amelyik az AI-jal készült?
4: Abszolút. Próbálkoztak ezzel mások is, de ott elsősorban címke dizájnnal próbálkoztak, tehát hogy navigáljon oldalra, stb. Tehát nem mi voltunk az elsők, akik ezt kipróbáltuk. Ebben a mélységben viszont igen, és ugye maga a díj és egy kicsit meghypolt ezt az egészet, tehát volt egy olyan jellegű visszacsatolás, ami izgalmassá tette ezt az egész sztorit.
2: Persze. Van még belőle?
4: Van még belőle pár száz palackunk, így van. Így van, így van.
1: Hága Balázs volt a Digiturizmo vendége, hamarosan folytatjuk a második résszel Prinzinger Péterrel és Mihálovics Andrással.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk hétvégi válogatásunkat a Digiturizmóval, a Trend FM új és előremutató turisztikai magazinjával. Mihálovics András és Prinzinger Péter házigazdák Hága Balázs borász szaktanácsadóval beszélgetnek.
2: Nem változott a műsorvezetői felállás, Prinzinger Péter.
3: És Mihálovics András.
2: És itt van vendégünk is, Hága Balázs borász szaktanácsadó, akivel arról beszélgetünk, hogy készítettek éjjájjal egy bort, amely egész szép nemzetközi sikert is aratott. Ezt a folyamatot végigbeszéltük, és azt is érzékeltetted, Balázs, hogy ez most már a hétköznapok része lesz, ez nem egy egyszeri érdekes kirándulás volt. A kérdés, hogy ez a technológia mennyire van jelen? Ugye világlátott ember vagy, mert az első blogban beszéltük, hogy Új-Zélandon éltél és dolgoztál nagyon hosszú ideig, hogy ott belekóstoltál, hogy mi az a high-tech borászat, de vajon ez benne van a magyar pincészetek borászatok hétköznapjaiba, és ez a technológia, vagy egy tradicionális iparágról van szó, ami nehezen vált?
3: Én azt gondolom, hogy az első lépéseknél vagyunk, az AI alkalmazásánál. Mint ahogy az előző beszélgetésben is említettem, tehát ez nem kizárólag a borkészítést tudja érinteni, hanem ugyanúgy én azt gondolom, hogy a turizmust is dettó, illetve a szőlőtermesztést is, vagy adott esetben még akár agrometeorológiai előrejelzéseket is, hiszen adatokból dolgozik az AI is. Én azt gondolom, hogy többen fogják alkalmazni a sikerek láttán, és felbuzdulva ezeken a sikereken, szerintem egy nagyon erős és nagyon jó eszköz. Itt az egyedüli kérdés az, hogy van-e megfelelő információhalmazunk, amivel tudunk promptolni.
2: Na akkor itt jön a következő kérdés, hogy ugye meglehetősen szegmentált iparág ez a borászat, rengeteg kicsi borászat van, de nagy borászatok is vannak. Ez mennyire a nagyvállalkozások, a tőkeerős borászatoknak a játszótere, ez a mesterséges intelligencia? Ezt azért kérdezem, mert a gazdaság más ágazatában azt szokták mondani, hogy na most a technológia fogja kiegyenlíteni a kicsik és a nagyok között meglévő versenyhátrányt. Te hogy látod ezt?
3: Én azt gondolom, hogy ez mindenki számára elérhető. Tehát ez nem egy olyan hardware, amit meg kell venni, nagyon sok pénzt bele kell pumpálni. Én azt gondolom, hogy itt igazából ennek meg lesz az a dinamikája, amit előrevetítettél, tehát hogy a kisebbek vagy akár középvállalkozások, termelők is könnyebben labdához fognak jutni ebben a játékban. Itt szerintem a kreativitás lesz, a humán kreativitás lesz az első, hogy ezt hol alkalmazzuk és miért.
4: Mire jó például? Ha most a szőlőültetvényt vagy a pince világát képzelem el, mire lehet használni?
2: Néhány konkrét példát, hogyha mondanak.
3: Rendben. Én azt gondolom, hogy amikor technológiáról beszélünk, nagyon gyorsan szóba kerülnek a termesztésben például a drónok. A drónokat nem csak permetezni lehet használni például, hanem szkenelésre is, tehát RGB színskála alapján növekedési fázisokat, vízhiányt vagy többletet, hőmérsékletet, tehát rendkívül sokféle rétű ennek a felhasználása például, vagy akár traktorokra szerelt okos szenzorok, tehát fotoszenzorokkal. Gyakorlatilag ez olyan, mint egy okos óra, hogy ott van a karunkon, csináljuk a dolgunkat, és majd megkérdezzük tőle, hogy egészséges voltam, hogy aludtam, mit csináltam éjjel, tehát hogy ezt hasonlóan kell elképzelni. Adatgyűjtés.
4: Döntés támogató eszköz, abszolút. Ami a gazdát, a szőlőtermesztőt abban segíti, hogy jó időben jó döntést tudjon hozni.
3: Így van.
4: Oké. Szuper.
2: Ezek az adatgyűjtő részek a mesterséges intelligenciának hol lehet szerepe? Tehát a drónnal feltérképeztük, adathordozóra vittük a szenzorokkal, stb. Ez egy csomó adathalmaz. Ezekből szintetizálhat valamit az AI, amire mondjuk az embernek se ideje, se tehetsége, se tudása nincs, hogy összevessen olyan adatokat, amiket gyűjtsön, mert írtózatos mennyiségű adatról van szó.
3: Így van, így van. Hát természetesen, tehát minden termesztőnek, vagy pontosabban bortermelőnek megvannak az egyediségei, tehát megvan az, hogy ki mire helyezi a hangsúlyt. Ezért fontos az, hogy egyedileg, tehát a saját területeikről, saját termékeikről gyűjtsék ezeket az információkat. Viszont ott van ugye az internet is, tehát a világhálón én azt gondolom, hogy legyen szó akár vásárlási szokásokról, turizmust említettük, preferenciákról, árukapcsolásról. Tehát ha elmegyek, tegyük fel a Balaton környékére, egy hosszú hétvégére a családdal, akkor szeretném azt tudni, hogy csak borokat tudok kóstolni, idézőjelbe véve csak borokat, vagy pedig egyéb aktivitások is vannak. Vagy esetleg csinál, vagy foglalkozik-e upsales-el például az adott borászat, dűlőtúrákkal, esküvőkkel, szervezett tematikus vacsorákkal. Tehát, és én azt gondolom, hogy az internetről, hogyha, és megint csak itt az online jelenlét, az rendkívül fontos lesz, eddig is az volt, de még fontosabb lesz most, mert ezek gyakorlatilag elérhetőek a hálón bárki számára, így az AI számára is, és ebből nagyon-nagyon jó dolgok születhetnek. Szerintem még itt is csak az első lépéseknél tartunk, hogy egyáltalán felfogjuk, hogy ez mire alkalmazható, vagy milyen széles körön alkalmazható az AI.
4: Még egy icipicit maradva a szőlőtermesztésnél, meg a borkészítésnél, akár odáig elmenve, hogy a szüret kezdő és befejező időpontjának a meghatározása, ideig is eljutunk majd egyszer, vagy azért marad valami, amit még a borász fog eldönteni?
3: Muszáj, hogy maradjon. Ti is mondtátok, hogy az AI nem tud bort készíteni, nem tudja lekóstolni. De igazából erről van szó, tehát ez egy olyan prémium termék, sok minden egyetemmel együttvéve, ami tulajdonképpen, tehát itt nem tudjuk kizárni a humán erőt. Tehát én azt gondolom, hogy maximum 50-50-ig juthat el az AI, de mondtam ugyanezt a drónokról még 10 éve, amikor mindenki permetezni akart, és a fuvókák például nem voltak még

0: miért van, hogy látod? Megint csak arra figyelmeztetnék, hogy ez egy ilyen konzervatív ágazat.
1: Én azt gondolom, hogy nyitottság az megvan bennünk, az, ami kevésbé van meg bennünk, az az összefogás. Én azt gondolom, hogy egy kicsit mindenki a saját szekerét próbálja tolni, húzni, vonni. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagy lépés lehetne, hogyha ebben egy kicsit erősebbek lennénk. Külföldi példák azok adottak. Én azt gondolom, hogy egyébként a külföldi szakemberekkel is érdemes nekünk diskurálgatnunk, legyen szó akár AI alkalmazásról, vagy bármi másról. Nagyon sok nemzetközi kiállítás van, ahol egyre több és egyre nagyobb magyar jelenlét is van. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentőséget kéne ennek biztosítani.
2: Említetted az összefogást.
1: Így van.
2: Tudsz mondani olyan területet, vagy olyan példát, esetleg amit külföldön máshogy láttál, amiben ott van összefogás, itt nincs, vagy gyenge, ami előbbre lendíteni a borászatok helyzetét?
1: Én azt gondolom, hogy az olasz agroturizmó egy zseniális példa, hiszen pont azokat a kicsike kis csemegés kerteket emeli ki, és emeli helyzetbe, amiket mondjuk egy nagyvárosi ember azt vagy nem is látja, vagy nem tud eljutni oda, nincsen nyitva. Egész egyszerűen általában ez a legnagyobb probléma. Tehát nincsen arra lehetőség, hogy egy kicsit jobban megismerje azt, hogy az a bor adott esetben, amit ő szeret, az honnan is jön. Tehát onnantól kezdve, hogy megvan a személyes kapcsolat, és ezt a borkereskedelemben is megtanultam, ha van egy személyes link, vagy személyes kötődés egy adott termékhez, akkor sokkal könnyebb a dolog. El szeretnék oda menni, meg szeretném nézni, szeretnék sétálni a szőlőben. A hangulat, lifestyle, tehát ez most nagyon megy.
0: A helyben vagyunk, mert ugye eddig arról beszélgettünk, hogy csinálunk egy jó terméket, adott esetben mesterséges intelligenciával, csinálunk egy jó gazdaságot, megint csak mesterséges intelligenciával, technológiával, de végül is mindegyiknek az a célja, hogy eladjuk a borunkat.
1: Igen.
0: Abban segíthet a technológia szerinted, hogy vevőt találjon mondjuk egy kis borászat, egy kis pincészet a saját termékeire?
1: Abszolút.
0: Jobban, mint ha mondjuk a hagyományos marketing módszerekkel dolgozna?
1: Abszolút, hát sokkal szélesebb körben tud elérni olyan fogyasztókat, akik mondjuk akár nem is ismerik, vagy ismeretlenként csöppennek bele.
2: Megint visszajutottunk az online jelenlét témaköréhez.
1: Így van.
0: Mennyire lehet ezt még tovább gépesíteni szerinted? Mert most írtam egy olyan ötlet fel bennem, hogy én egy, nem tudom, én száraz fehér bor kedvelő vagyok, és össze akarok állítani magamnak egy borsort, ami mondjuk reprezentálja a magyar száraz fehér bor kínálatot, és mondjuk meg is adom azt a 2-3 szőlőfajtát, aminek az ízét kimondottan kedvelem. Nagyon ördögtől való azt mondani, hogy én ezt megkérdezem a mesterséges intelligenciától, és akkor elkezdi nekem kidobálni, hogy X pincészet, X évjárat, ez a név, Y pincészet, ebből az évjáratból, ez a tétel, stb. És akkor utána ezt a mesterséges intelligencia uram bocsá meg is rendeli, és uram bocsá, egyszer csak annyi van, hogy csönget a futár, és ha meg nem is hisza, mert akkor mi végre az egész, ugye, de csönget a futár, letesz egy 10-es karton dobozt, és akkor én meg vagyok.
2: A Mihálovics bormárkával.
0: Igen.
1: Én azt gondolom, hogy ez kéne, hogy működjön. Tehát én ebben rengeteg sok fantáziát látok, de szerintem napokig el tudnánk beszélgetni az ötletekről, tehát hogy mennyire kreatíva az ember, hogy hol alkalmazná, ez is egy nagyon jó példa erre például.
0: Magát az, hogy mit szeretne a vevő, abban segíthet? A mesterséges intelligencia? Ez azért, mert ugye ahányház annyi szokás, ki mit szeret, vannak trendek, nincsenek trendek, korosztálytól függ, neveltetéstől függ, nem, ízléstől függ, ezt hogy lehet digitalizálni?
1: A bor, én azt gondolom, hogy mindig szubjektív, sosem objektív, tehát minden fogyasztónak más lesz a preferenciája. Ez kétélű dolog. Az egyik az, hogy megint csak megtanuljunk promptolni, tehát hogy mi az, amit én szeretek, mint fogyasztó, illetve a másik oldalon, hogy az az adathalmaz az elérhető legyen mondjuk az online térbe, és itt meg a digitalizációhoz kanyarodunk vissza megint, hogy egy digitális vagy online jelenlétre van szükség. Tehát igen.
2: Bocsánat, csak erről, amit mondasz, erről jut eszembe, hogy

0: Például András, nagyon sok borász, jó pár balatoni borász nagyon intenzíven jelen van a webshop ajánlóival, hirdetéseivel a közösségi médiában. És az AI a közösségi médiát is ugyanúgy nyilván tudja pásztázni és értékelni, és azokból fog tudni válaszolni a te kérdésedre.
1: Hoztad azt az olasz példát, mondjuk a te szűkebb régiódban, a balatoni borvidéken vannak ehhez hasonló törekvések, vagy itt azért ez elvérzik azon, hogy ma még inkább szétfele húznak a gazdaságok, és nem össze?
2: Én azt gondolom, hogy mindig vannak olyanok, akik egy kicsit másképp gondolkodnak, és előrébb látnak. Biztos vagyok benne, ha nem is tudok róla, hogy vannak ilyenek, ez egész biztos. De hogy ez igazán erős legyen, erre gondoltam én az összefogással. Tehát nem vagyunk egy hatalmas ország, de viszont cserébe kicsi a bors, de erős. Én azt gondolom, hogy ebben egy nagy erő rejlik. Én azt gondolom, hogy ebből jóval többet lehet neki hozni.
0: Te tanácsadó vagy, ügyfeleid vannak, akiknek értelemszerűen a kérdéseire, a problémáira adsz vagy javasolsz megoldásokat. Ha mondjuk most úgy általában tanácsot kéne adnod a kisebb borászatoknak, a kisebb pincészeteknek, hogy digitalizáció kapcsán mit csináljanak, mi legyen a következő egy-két lépés, akkor mit mondanál nekik?
2: Hát az adatgyűjtés és a tudatosság lenne az első két dolog, amit így megemlítenék. A második pedig az, hogy próbáljanak meg olyan kapcsolatokat, vagy olyan lehetőségekkel élni, ahol esetleg az ifjabb generáció is valamilyen szinten ebben szerepet kap, hiszen ők már ebben nőttek bele, ezzel nőttek fel, tehát egy 50-60 éves borásznak biztos, hogy egész más víziói vannak, mint mondjuk egy 20 éves fiatalnak.
1: Két teljesen szubjektív kérdés a végére. Ki fog nyerni, a jobb bort készítő, vagy a digitálisan felkészült a borász?
2: Én azt gondolom, hogy egyik sem zárja ki a másikat. Tehát ezeknek a kombinációja. Nem, ez tényleg így gondolom, tehát ezeknek a kombinációja. Szerintem a nagy győztesek, illetve a digitalizáció győztesei azok lesznek, akik a már meglévő tudásukat tudják úgy finom hangolni, vagy a következő szintet elérni, hogy minél kevesebb hibát kövessenek el, minél rövidebb idő alatt eljussanak A-ból B-be, illetve optimalizálni tudják a költségeiket, ami főleg az utóbbi években azért elég rendesen megugrott.
1: Az utolsó szubjektív kérdés, hogy nem vész el a varázsa ettől a nagy digitalizálódástól az egésznek, hiszen azt szokták mondani, hogy a borkészítés az kicsit ilyen misztikum, kicsit ilyen történetmesélés. Te is céloztál arra, hogy a fogyasztók is ezt keresik, ez nagyon sokat tud nyomni a labdán egy vásárlói döntésnél. Ha most én robotok, drónok, szenzorok, mesterséges intelligencia, ők ráállja a bort, akkor nem riasztó a fogyasztónak, hogy ez már egy ilyen technológiai világ. Ez nem az, hogy a bácsi kint kapálja a szőlőt tavasztól őszig, születen pántikás lányok tapossák a nedűt kifelé, majd együtt kóstolunk, és akkor októberben meg, hát akkor megvan a bor, és akkor megízlelheted a hegy levét, ugye ezt szokták mondani.
2: Én azt gondolom, hogy a modern világban ez már egy kicsit idealista gondolkodásmód. Én biztos vagyok benne, hogy ez a varázs ez nem fog eltűnni. Én azt gondolom, hogy a globalizációnak is megvannak az előnyei és a hátrányai. Ezeket én azt gondolom, hogy látjuk, de ezeket az eszközöket azért kell használni, mert egyre kevesebb olyan ember van, aki mondjuk nyáron a 40 fokban nagyon szívesen kimegy a szőlőbe és húzkod ezt-azt, vagy kapál ezt-azt, vagy adott esetben télen megfogja a metszőolót a -2-be, -3-ba, most már egyre kevesebb évjáratban van ilyen, de mondjuk azt, hogy a szélsőségekben nem szívesen megy ki dolgozni senki. Tehát ezeket a munkacsúcsokat én azt gondolom, hogy mindenképpen valamilyen szinten gépesítenünk kell.
3: Hága Balázs borász szaktanácsadó volt Mihálovics András és Prinzinger Péter vendége. Most hírek jönnek itt a Trend FM-en, de maradjanak velünk, mert az utolsó órában már az egészségünk lesz a téma.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A világ legdrágább futballistája a brazil Neymar, akit 2017 nyarán 222 millió eurós ajánlattal csábított el a Paris Saint-Germain a Barcelonától. 25 éve az Európai Bíróság kimondta, hogy nem lehet korlátozni a külföldi játékosok számát a kontinens csapataiban. Azóta az átigazolási díjak az egekbe szöktek. Ha ön is kíváncsi arra, miként hálózza be a pénz a sportot, hallgassa a Sportértéket hétfőnként a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Egy hetes razzia indul az utakon. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Egy hetes razzia indul az utakon hétfőn. A részeg és a drogos sofőröket szűrnék ki a rendőrök. Az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak Magyarország teljes területén. A cél a közlekedés biztonság javítása, valamint a balesetek megelőzése. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még mindig lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizetés részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kultúrált közterület használatért. A Siófok Vigyázz rád, te is vigyázz rád címmel meghirdetett kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kultúrált közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval. A közterületi szabályok betartását a rendőrség és a városőrség is ellenőrizheti. Egyre komolyabb gondot okoz a varjú invázió Dombóváron, ahol a vetési varjak már több mint 1000 fészket raktak a város különböző részein, írja a Teol. Egyre több a panasz a zaj, a szennyezés és a lepotyogó ágak miatt, azonban a megoldást korlátozzák a természetvédelmi szabályok. Nem csak itt egyre nagyobb probléma a varjú invázió, hanem Magyarország szerte. A szakemberek szerint a madarak azért húzódnak be egyre nagyobb számban a településekre, mert szűkül a természetes életterük, a városokban pedig könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. A vetési varjú védett faj, természetvédelmi értéke példányonként 50 ezer forint. Elkezdődtek a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 25. jubileumi kiadásának vetítései Kolozsváron. A filmszemle versenyprogramjában Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című játékfilmje is szerepel. A fesztiválon június 17-én szerdán a Magyar Nap alkalmával további tucatnyi magyar filmet is vetítenek, köztük Nemes László Árva című filmjével, Enyedi Ildikó a Csendes baráttal lesz jelen Kolozsváron, Pálffy György tyúkját a vetítések több mint 10 helyszínek közül a legelőkelőbbnek számító főtéri szabadtéri nézőtéren láthatja a közönség. A legújabb magyar filmek szintén bemutatkoznak Kolozsváron.
0: Időjárás jelentés.
3: Felhős napos idő valószínű, elszórtan várható zápor, egy-egy zivatar. Megélénkül a szél, a csúcshőmérséklet általában 24-25 fok körül alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, ez még mindig a Hétvégi menetrend. Az utolsó órában Egészségkód című műsorunkból jön egy rész. Kutassi Judit interjújában ezúttal a hólyagrákot járja körül. Ijesztően hangzik, de közel sem népbetegség, és itt is, mint általában, életet menthet az odafigyelés.
2: A mai műsorban egyes daganatos megbetegedésekről, a megelőzésről, illetve kezelési lehetőségekről beszélgetünk, és bár egyre több daganatos betegségről esik ma már szó, mégis vannak olyanok, amelyekről megrepően keveset hallunk, miközben ezek igencsak komoly veszélyt jelentenek, ilyen például a hólyagrák. Sokszor későn derül ki, pedig az egyik legfontosabb jel akár egészen hétköznapi is lehet, erről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégünk a stúdióban pedig dr. Nyírádi Péter, egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának igazgatója. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
3: Nagyon szépen köszönöm, jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat és szerkesztőasszonyt is.
2: Itt van velünk a stúdióban Kovács Róbert, a Semmelweis Prémium ügyvezetője is, aki mindig be tud hozni egy-egy érdekes új szempontot, nézőpontot, kérdést a beszélgetéseinkbe. Szia, Robi!
4: Szervusz Judit, tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat.
2: Beszélgetésünk aktualitását adja, hogy a hólyagrák elleni küzdelem hónapja május, amelynek célja egyértelműen ugye a figyelemfelhívás, és hogyha a számokat nézzük, évente több mint 3000 embernél diagnosztizálnak hólyagrákot. Professzor úr, az urológiai daganatok közül mennyire számít gyakori betegségnek a hólyagrák? Induljunk innen.
3: Természetesen viszonylag gyakori megbetegedésnek számít. Ugye a prostatadaganat az, ami a férfiaknál leggyakrabban, de a hólyagrák is. Ez egy érdekes betegség, nyilvánvaló az emberek, ugye a hallgatók mindig rákról hallanak, mindegyik rák nagyon-nagyon fontos. Ugye azt kell tudni, hogy ez az a daganatos megbetegedés, amely az egyik legtöbbe kerül. Itt ez nagyon-nagyon fontos tényező, és az egy olyan daganatos megbetegedés, aminek a kezelésében egyébként azt mondanám, az elmúlt 5 évig nagyon-nagyon nagy fejlődés nem történt, és ugyanakkor viszont nagyon-nagyon jó hír az elmúlt pár évben nagyszerű kezelési lehetőség, és újabb gyógyszerek jelentek meg, illetve hát a sebészi és a radioterápiás kezelésben is, én azt gondolom, innovatív megoldások találhatók.
4: A válasz elején elhangzott, hogy prostatarák, ez is inkább a férfiaknál jellemző, ez a típusú daganat, vagy egyaránt jellemző ez férfiaknál, nőknél, esetleg az arányokról tudunk.
3: Az arányok 1-4-hez körülbelül, tehát férfiakban gyakrabban fordul elő, mint nőkben, de nőkben is nagyon-nagyon fontos tényező. Ugye nagyon nem szabad elmenni szó nélkül amellett, hogy ez a dohányzás, illetve a különböző vegyi anyagokkal való munka, illetve például a festő üzemek környékén dolgozóknál is, saját betegeinknél is látjuk, ez gyakrabban előfordul, tekintettel arra, hogy ugye a vizelettel kiválasztódó különböző kemikáliák nagyobb arányban tudnak okozni ilyen daganatos megbetegedést. Ha ugye erről a betegségről beszélünk, azért azt kell mondanom, hogy valami úton, módon ez jelt ad. Ugye említettem a prostatadaganatot, a prostatadaganatnál az esetek döntő többségében kezdeti stádiumban semmilyen panasza nincs, hogy azt azért szoktuk népszerűsíteni novemberben, hogy akkor is menjen el egy szűrés, ugyanúgy, mint a nőgyógyászhoz egyébként méknyak szűrésre, hogy nincs semmi panaszom.
2: Hány éves kortól tegyék meg ezt az urak?
3: Ugye a prostatával kapcsolatban abban az esetben a családban emlődaganat vagy prostatadaganat volt 45 éves kortól, ellenkező esetben pedig 50 éves kortól javasolt. De a húgyhólyagdaganat azért az más ebből a szempontból. Egyrészt, aki dohányzik, azért gondoljon arra, hogy figyelnie kell, nem csak a tüdőben fordulhat elő daganatos megbetegedés, hanem sajnos a húgyhólyagban is. És ha bárki bármilyen úton, módon vért lát a vizeletében, azonnal forduljon orvoshoz. És a vért, ezt gondolok arra természetesen más az, ha makroszkóposan megijed valaki, de hogyha évente ugye a kötelező családorvosi szűrésnél a vizelet üledékben akár mikroszkópikus vérvizelés, tehát a vörösvértest jelenik meg, abban az esetben is mindenféleképpen ki kell vizsgálni, ki kell deríteni, hogy mi az oka. Nem biztos, hogy húgyhólyagrák, de azért addig nem szabad abba hagyni a keresést, mert ki nem tudjuk zárni ennek az eredetét.
2: Egy gyors kérdés meg ide, hogy egyetlen alkalom is számít a tünetet tekintve?
3: Nagyon-nagyon fontos kérdés. Tehát ha valakinek egyszer volt egy véres vizelete, és utána elmúlt, ez nem azt jelenti, hogy neki nincs. Tehát nyugodtan hordozhat valaki úgy húgyhólyagdaganatot, hogy tegyük fel, egyszer volt egy véres vizelete, és utána megszűnt. Nagyon-nagyon fontos kérdés. Egyetlen egy esetben nem feltétlenül kell ezt kivizsgálni. Fiatal, szexuálisan aktív hölgyeknél, amikor leginkább ugye nemi aktus követően típusos felfázásos tünetei vannak, ami jelentős fájdalommal, úgynevezett cisztitisszel együtt jár, és véressé válik. Fiatal hölgyek, ebben az esetben ez leginkább úgynevezett hemorrágiás, tehát vérzéses cisztitisz, amely antibiotikus kezelésre meggyógyul. Ellenkező esetben meg kell nézni. És mire fölhívom a figyelmet, ugye mondtam is, hogy nem biztos, hogy húgyhólyagrák, lehet húgyúti kövesség, de akinek már köve volt, az is nézesse meg magát, mert igenis én nekem egy kollégám régen, 30 éve mindig azt gondolta, hogy ő neki a köve miatt van véres vizete, és sajnálatos módon kő mellett őnek egy daganat is megjelent. Ezen kívül meg ugye a gyulladás. Tehát ezek nyilván jobb tényezők, mint maga a daganat, de mindenféleképpen keresni kell az okát.
4: Minden daganatos betegségnél a legelső kérdések egyike szokott lenni, hogy mennyire kezelhető, milyenek a túlélési esélyek. Nyilván ez összefügg azzal, hogy mennyire korán ismeri fel az orvos a betegséget, de összességében mit lehet mondani az ilyen típusú daganatokról?
3: Gyakorlatilag ugyanaz, mint bármilyen daganat, ha idejekorán felfedezzük, abban az esetben nagyon jó eséllyel teljes mértékben gyógyítható. Ugye itt arról van szó, hogy amennyiben kicsi a daganat, és amennyiben ez kicsi méretben végül is távolításra kerül, és egy dohányzó abba hagyja a dohányzást, akkor jó esélye van, hogy meggyógyuljon. Ugyanakkor azért azt kell tudni, hogy ez az a típusos daganat, amely visszatér. És épp ezért, ahogy mondtam az elején, nagyon sokba kerül, nem a mostanában ugye felfedezett vagy bevezetett gyógyszerek csak az ára miatt, hanem éppen azért, hogy ezt ilyen tükrözéssel, cisztoszkópiával kell ellenőrizni folyamatosan, hogy ő neki a húgyhólyagban ez a daganat visszatér, vagy nem. Természetesen nagyon nagy különbség van különböző típusú daganatok között. Van olyan típusú, ami azt kell mondani, hogy jó, hát majdnem, hogyha évente nézünk, akkor sem nagyon várható, és van sajnos az a típusú, amelyik viszont megjelenés pillanatában is nagyon rossz indulatú.
2: Hogyha még a felismerésre visszatérünk, mennyi idő alatt lehet diagnózishoz jutni, illetve hogyan történik a vizsgálat, vagy a kivizsgálás?
3: Ugye a kivizsgálás abban az esetben, valaki véres vizeletet észre, akkor területek illeték és urológiára kell mennie, hogy nyilvánvalóan ultrahangot, vizeletüledéket, esetleg lehet vizeletcitológiát, ami meg ki lehet mutatni azt, hogy van-e sejtéselem benne. Tehát esetleg valami daganatból származik, és hát úgynevezett húgyhólyag tükrözés cisztoszkópiát kell végezni, és abban az esetben, de a cisztoszkópiát is azt mondanám, hogyha egyértelműen ultrahangon, vagy esetleg CT-n ki lehet mutatni egy húgyhólyagban növekedő, mérhető daganatot, akkor erre sincs szükség, nyilvánvaló elkerülve azt a kellemetlenséget, ami ezzel a kivizsgálással jár. Ugye ez egy érdekes dolog, hogy valami úton, módon vizualizálni kell. És az a még érdekesebb ebben, hogy ebben az esetben igazolni és gyógyítani egyben történik. Tehát, hogyha ki tudjuk mutatni cisztoszkópiával, ultrahanggal, vagy esetleg CT-vel, abban az esetben húgycsövön keresztül nem csak mintát veszünk belőle, hanem el is távolítjuk.
2: Igen, itt a kellemetlenség szót említett, és azt gondolom, itt mindig érdemes megállni, hogy például a mammográfia esetében gyakran halljuk, hogy nem mennek el a nők sok esetben vizsgálatra, mert tartanak attól, hogy ez kellemetlen, fájdalmas. Milyen szintű kellemetlenségről beszélünk itt, és ugye a mérleg másik serpenyőjében mi van?
3: Ugye nyilvánvalóan meg kell különböztetni a hölgyeket, sokkal rövidebb húgycsövük van, őnáluk egy klasszikus cisztoszkópia elvégzése sem okoz problémát, ugye a férfiaknál sokkal hosszabb húgycsövön keresztül, leggyakrabban már azért flexibilis eszközzel végezzük ezt. Nyilvánvalóan, ha azt mondanánk, hogy kellemetlenséggel jár, de azért le kell erről mondani. És hogy hívjam fel a figyelmet arra, hogy sajnálatos módon Magyarországon azért nagyon-nagyon el vagyunk maradva az egészségtudatossággal és a szűréssel kapcsolatban. Annak ellenére, hogy azt kell mondanom, hogy az elmúlt években nagyon komoly erőfeszítés indult arra, hogy esetleg emlődaganat, akkor vastagbéldaganat szűrés, prostatarák szűrés vagy felismerés, azért a magyar társadalom az nagyon-nagyon nem szűrés specifikus. Ha megnézzük például, hogy Hollandiában az emlőszűrés az 80% körül, vagy 80-90%, akkor azt hiszem a vastagbélszűrés 30% fölött, illetve lehet, hogy még több. Addig Magyarországon ez egy számjegyű százalékban mérhető a vastagbélszűrés. A prostatarák szűrésben is rendkívüli módon el vagyunk maradva. Tehát mondhatjuk azt, hogy a társadalom az nagyon-nagyon elhanyagolja ezt a korai felismerést. De ugye más szóval azért azt kell mondanom, hogy ne csak a rosszat lássuk, ez egy nagyszerű dolog, ugye ez egy gazdasági rádió, a trendek szempontjából óriási lehetőség van a javulásra. És mondom mindezt azért, mert a prevenció, a megelőzés, korai felismerés, ez az, ami igazi egészségmegtérülést biztosít.
2: Mennyire gyorsan lehet ma diagnózishoz jutni?
3: Attól függ, hogy milyen típus az elváltozás, attól függ, hogy azon az adott területi szakrendelőben valakinek mennyire elérhető ez a vizsgáló módszer. ettől függ gyakorlatilag. Abban az esetben megtörténik a cisztoszkópia, akkor gyakorlatilag megtörténik a diagnózis. Az esetek döntő többségében. Tehát, és azt követően pedig az endoszkópos daganati eltávolítás a következő lépés.
4: Beszéljünk egy picit az eltávolítás kapcsán a manapság nagyon gyakran hallott modern műtéti megoldásról, meg megoldásokról, meg a műtéti robotról. A Semmelweis Egyetemnek is jó néhány éve van egy Da Vinci nevű robotja, például ezt a robotot ilyen típusú műtéteknél, vagy egyáltalán ilyen hólyagdaganatoknál használják a szakemberek?
3: Igen, először ugye meg kell különböztetni a klasszikus úgynevezett transzuretrális, tehát húcsövön keresztül történő endoszkópos beavatkozást. Ebben az esetben is vannak újdonságok, ha ez olyan méretű a daganat, akkor megpróbáljuk egyben eltávolítani, ami sokkal biztosabb és sokkal pontosabb korszövetlen diagnózishoz juttat minket. És ezt követően ugye a robot asszisztált beavatkozás abban az esetben jön szóba, ha egy nagyon súlyos formája, tehát a izomba terjedő daganatról, az egész úgyhogy a eltávolításról van szó. Azt kell mondanom, ha ezt így szabad, hogy a robot az alapvetően leginkább a prosztatában nyújt igazi pluszt. Ezen típusú műtéti beavatkozásnál is előnyös lehet, de azért tekintettel arra, hogy a beavatkozás valamivel hosszabb, nincs akkora előnye, mint például a radikális prosztatektómiának, vagy például a vesetumornak a rezekciójában, amelyben a finomsága, illetve hát a minimális invazitása óriási előnyt jelent a operatív robot
4: szempontjából. Nem szeretném elterelni a témát az eredeti fősodortól, de még egy kérdés itt a robottal kapcsolatban, ha már ez itt szóba került, hogy valójában a robot az komplexebb dolgokat tud elvégezni, mint amit korábban a manuálisan a sebésztet, vagy precízebben csinálja, vagy hozzáfér olyan helyekhez egyszerűbben, amihez manuálisabban, vagy akár laparoszkóppal nehezebben lehetett hozzáférni. És egyáltalán hol van ebben az egészben az orvosnak a szerepe, mert azért azt mindannyian sejtjük, vagy gondoljuk, vagy tudjuk, hogy a robot az nem magában műt, hanem ugyanúgy ott van valahol egy szakember a háttérben.
3: Pontosan, én azt kell mondanom, hogy nem a robot számít, hanem azt számít, hogy ki végzi a beavatkozást. És most ez azt jelenti, hogy alapvetően a robotsebészetnek az igazi, a zászlón lévő üzenet az, hogy a közepes vagy gyenge szintű sebészből is magas szintű tesz. De itt ugye nem arról van szó, és nálunk a szemeveszéltem, azt kell mondanom, az egész munkacsoportban nagyon-nagyon specializált, és szakma specifikusan, és szerv és daganat specifikusan specializált emberek ülnek. Tehát én azt kell mondanom, hogy mi képesek vagyunk arra, hogy jobb eredményt érjünk el. Valóban finomabb, valóban minimálisan invazívabb, és valóban sokkal jobban kis helyekre beférő eszközről van szó. De ugye amikor azt mondják, ugye fölmerül az, hogy ez a robot ez nem tudja annyival jobb eredményt, ez azért van, mert robottal úgymond a gyenge sebész is el tudja végezni a műtétet. Tehát szerencsére azt kell mondani, Magyarországon azért arról van szó, hogy specialisták, illetve a Semmelweis Egyetem erre nagyon-nagyon figyeltünk az első pillanattól, hogy olyanok végezzék ezt a műtétet, akik nyílt és laparoszkóposan is jártasok, és ez azt jelenti, hogy ez pluszt ad. Mert ebben az esetben ki lehet használni azt a miniatűzált és gyakorlatilag kifinomított technikát, amivel a robot rendelkezik.
2: Hogyha már említette az orvos szerepét, akkor ide kapcsolódnék vissza, hogy ön egyébként miért ezt a szakterületet választotta?
3: Igen, érdekes, főleg ugye egy hölgy számára, az urológia azt gondolja, hogy az a férfi gyógyászat, de egyébként nagyon-nagyon nagyszerű lányok is dolgoznak nálunk, és nagyon-nagyon szeretik egyébként a pácienseink. Én alapvetően sebésznek készültem, tehát mindenféleképpen manuális szakmával szerettem volna foglalkozni, és egy atyai barátom, a Tóth Csaba professzor, aki Debrecenben, innen is üdvözlöm, hogyha hallgatnád. Édesapámnak nagyon jó barátja, és azt mondta, hogy Péter, ez a urológia, ez a világon a legszebb része a medicinának, tekintettel arra, hogy itt az ember még a sebésszel ellentétben saját maga vizsgálja ki a betegeket, a műtéti repertoárban a legegyszerűbb hasi műtét, vagy a legegyszerűbb nyílt műtétek mellett az endoszkópia, a laparoszkópia, akkor már a robotsebészet ott van, ezen kívül pedig az urológus, a pácienseit, akit operálta, és persze előtte konzervatívan kezelte, saját maga követi. Tehát egy egész komoly perspektívát lát valaki, ugye abban az esetben én azt szoktam mondani a kollégáknak is, hogy az urológián belül is valamilyen területre specializálódik valaki, akkor legyen egy olyan szakember, akihez a saját édesanyánkat vagy testvérünket elvinnénk azért, mert tudja, hogy melyik módszer a legalkalmasabb annak a betegségnek a kivizsgálására, tudja, hogy melyik gyógyszer kell fölérni abból a nagyon sokból, ami rendelkezésre áll, abban az esetben a gyógyszeres kezelés nem elégséges, akkor tudja, hogy melyik módszert válassza. Tehát például mondjuk azt, hogy azért, mert robotsebész valaki, nem lehet mindent robotta, és nem is biztos, hogy jobb, de tudja az teljes repertoáriát a műtétnek, és pontosan tudja abban az esetben, bármi szövődmény fellép, az hogy hárítsa el, és utána pedig ő saját maga fogja követni, ami egy olyan pluszt ad, és egyébként sok országban ez nem így történik, nem az orvos gondozza, aki operálta, hogy fogja tudni, hogy mikor és kinek kell valamilyen műtétet, vagy milyen konzervatív kezelést elvégezni. Mondom ezt azért, hogy a nagysebész régen az volt, aki nagyot vágott. Nyilván most a robotnál egy picit vág, de az igazi nagysebész az, aki tudja, hogy mikor kell kicsit vagy nagyot vágni, és tudja, hogy mikor nem kell.
2: Ez milyen szép egyébként.
3: Alapvetően én mindig úgy szoktam mondani ugye a pácienseknek, nekem számomra fontos is, hogy én olyat csinálok meg, amit a saját testvéremnek is megcsinálnék. Ellenkező esetben én akár mondhatom a magánegészségügybe is, én tudom mondani azt, hogy nem. Tehát nem számít, hogy egy picit ebben ugye az a olyan furcsa, hogy az ember sokszor látja, hogy a magánegészségügyben itt ez ugye nyilván nálunk ez más, a Semmelweis Premiumban, hogy picit hát olyan műtétet végeznek el, amit hát nem biztos, hogy muszáj. Tehát én biztos magamnak nem végeztetném el. Tehát én azért azt gondolom, hogy az ember olyat csináljon mással, és ha az ráadásul megtiszteli a bizalmával valamit, azt kell mondani, hogy mástól is várna. Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy megtalálja a leghelyesebb beavatkozást, és gyakorlatilag felfedezze, és kezelje a legjobb módszerrel.
4: Itt egy picit megint hadd kanyarodjak vissza a robotra, hogy, és kérem, hogy javítson ki, hogyha rosszul mondom, de én úgy hallottam, hogy alapvetően nőgyógyászat, urológia és a hasi sebészetnek a speciális területei az, ahol leginkább a robot használható, de ugyanakkor meg így benne van a levegőben a marketing nyomulás is itt a robottal kapcsolatban, és a nagyon egyszerű műtéteknél is hallottam, hogy mi már robottal csináljuk, és igaz, hogy kétszer annyiba kerül, mint hagyományosan a műtét, de hogy ez sokkal jobb, meg sokkal precízebb, hogy valóban van ilyenkor hozzáadott értéke a robotnak, vagy ez marketing?
3: Nincs. Sőt, azt kell mondanom, hogyha én rólam lenne szó, vagy még egyszer mondom, hozzátartozom, akkor nem választanám. Gondolok itt a saját területünkön is, akkor a gészvesét el kell távolítani, mert a daganat gyakorlatilag beszívja az egészet, robottal lehet távolítani, hosszabb ideig tart, több lyukat kell szúrni belőle, és bonyolultabb. Tehát semmi értelme nincs. Tehát ez nagyon-nagyon el kell különíteni. Az a fontos, hogy a repertoárban benne legyen nyilván a robot. Azt kell mondanom, például a radikális prostata eltávolítás jól megválasztva a betegséget, jól megválasztva a pácienst, nagyszerű felépülés, gyors felépülést, és nagyon jó funkcionális eredményt biztosít, de semmiféleképpen nem. Nyilvánvaló az Egyesült Államokban, ahol a nyílt műtét, a laparoszkópos beavatkozást, ami egyébként sokkal komolyabb felkészülést igényel, végzik ezt a robot asszisztált beavatkozásokat, gondolok itt sérvre, kolecisztektómiára. Hát egy kolecisztektómiát mi nálunk is ugye azzal kezdődött hajdanán, és a kolecisztektómiát végző sebész ötször annyi idő alatt elvégezte, ahogy ott mondták a sebész kollégák, hogy 20 perc alatt a műtős nővel már kész lett volna, de ő még csak szúrásra. Nyilván lehet ezt javítani, de azt kell mondanom erre, hogy ha én lennék a sebész professzor, és én nekem lenne ez a betegségem, én biztos nem engedném, hogy robottal operáljanak. Ugyanúgy az urológiában is, én akkor megkérném azt a kollégámat, hogy ne beszéljünk szeméről, de azt kell mondanom a testvéremről, biztos vagyok benne, hogy van olyan beavatkozás, mert egyáltalán szóba se jönne a robot asszisztált beavatkozás.
2: Mi az, ami motiválja a szakmájában most? Ugye azt mondta, hogy rengeteg minden változott az utóbbi időben.
3: Ugye, nagyszerű időt élünk meg, és csodálatos egyébként az egész medicina, és az urológiában is óriási fejlődés van. Talán leginkább az uro-onkológiában, tehát daganatos megbetegedésekben. Engem motiválni, ugye mi a Semmelweis Egyetemen, mi a klasszikus, tehát a klinika, attól függetlenül, hogy magán intézetben a klinika szót használják, de a klinika akkor használható, amennyiben az oktatás, kutatás és gyógyításnak a hármasa rendelkezésre áll és jelen van. És ezt mondom azért, mert az oktatás, a kutatás rengeteget ad a gyógyításhoz tekintettel arra, hogy az oktatásban, hogy az, aki oktat, az saját maga tanul legtöbbet, gyakorlatilag kap egy visszajelzést fiatal hallgatóktól, a kutatásban pedig a legújabb módszereket gyakorlatilag saját maga is akár bevezeteti. A motiváció nyilván abban van, hogy az úgynevezett uro-onkológia rengeteg, egyre több gyógyszeres kezelés is rendelkezésre áll. És ezen belül azért ez egy nagyon-nagyon komoly labirintus, ez egy nagyon-nagyon komoly útvesztő, hogy vannak gyógyszerek, vannak drága gyógyszerek, vannak még drágább gyógyszerek, vannak kivizsgálásban is, ugye vegyük azt, hogy ultrahang, CT, MR, PET-CT, hogy bejön a beteg, hogy doktor úr, de én a PET-CT-t megcsináltatom. De mondom, tessék már figyelni, nem ér semmit. Tehát, hogy megtalálni azt az utat, hogy kinek mi a legjobb. És azért ebben én azt gondolom, hogy mindenféleképpen az egyensúly irányába kell menni. Tehát nem azon múlik, hogy egy nagyon drága beavatkozást, egy nagyon drága kivizsgálást hajtunk végre valakinek, hanem mindenkinek a legadekvátabb, legodaillőbb kivizsgálás és beavatkozás történjen.
2: Folytassuk innen, egy rövid szünetet tartunk, majd beszélünk kezelésről, gyógyulási esélyekről dr. Nyiradi Péter egyetemi tanárral, a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának igazgatójával, illetve hát nagyon fontos itt maga a beteg, és arról még nem beszéltünk, hogy a beteg mit tehet önmagáért, a felépülésért.
1: Dr. Nyiradi Pétert hallották, most egy kis szünet következik, majd folytatjuk a beszélgetést.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kutas Judit műsorából az egészségkódból most azt a részt vettük elő, amikor a hólyagrákkal kapcsolatos korai tüneteket és megelőzési tudnivalókat tártuk fel. Már is jön az orvosi kommentár, a szakmai partner Kovács Róbert és a Semmelweis Premium, aki válaszol dr. Nyirádi Péter.
2: Folytatjuk a beszélgetést dr. Nyirádi Péter egyetemi tanárral, a Semmelweis Egyetem Urológiai Klinikájának igazgatójával, és ugye eddig a hólyagrák felismeréseiről, a kockázatokról beszéltünk, és hát arról, hogy milyen szerepe van ebben az orvosnak, és milyen elhivatottsága. Beszéljünk az értékteremtésről, arról, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos az ön szempontjából.
3: Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen az egyensúly irányába, a test és a léleknek az egyensúly irányába kell mennünk, és az embernek valóban még egyszer ezt mondom, hogy olyan dolgot kell csinálni, amit mástól saját magának is elvárni. Én ezt hiszem és vallom maximálisan, hogy meg kell próbálni végül is azonosulni empatikusan a pácienssel, és ugyanakkor a rendelkezésre állunk eszközökkel, pedig én azt gondolom, hogy mindenféleképpen élni kell. Itt gondolok arra, hogy az orvos szerepe nyilván meghatározni bizonyos erővonalakat, és mindenféleképpen ezekben végül is nyomatékosítani. Amiért itt is vagyunk gyakorlatilag, hogy a május az a húgyhólyagráknak a hónapja. Nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, én a Magyar Orvos Társaságnak az elnöke vagyok jelenleg, hogy egy Európai Uniós pályázatot nyertünk el, aminek az a funkciója, hogy úgynevezett edukációk. És ez edukáció a páciensek részére, és edukáció, igen, az orvosok és a szakdolgozók részére. És mi egyébként a Ultra Balatont az Urológiai Klinika csapatával lefutottuk, és a hátunkon már hordtuk ezt a pólót, hogyha egy csepp vér, akkor azonnal fordulj az urológushoz. És nagyon-nagyon fontos az, hogy ezáltal gyakorlatilag megteremtsük azt a környezetet, megteremtsük azt a lehetőséget, hogy mindenki hozzájusson, és mindenki a legjobbhoz jusson hozzá. Ugye fontos dolog ez az edukáció kérdése is, és nagyon-nagyon érdekes az ember, hogy egyre többet, nyilvánvaló ez ilyen reklámcégek vannak, és sok szempontból előnyös, hogy edukáció, tehát különböző típusú, akár urológiában is kollégák elmondják, és ez nagyon-nagyon jónak tartom. Ugye nyilvánvaló az egészben egy picit olyan visszatetsző az, amikor kiderül a végén, hogy hol lehet magánrendelőbe megkeresni. Tehát én azt gondolom, hogy a régi az én időmben még mondhatnám ezt, de előtte még inkább ugye az volt, hogy reklámozni azért nem annyira illik a magának a személynek saját magát, de azért itt nyilván más jelenleg azért mind a potenciál, mind a környezet. Én, aminek nagyon-nagyon fontosnak tartom, és ezért hangsúlyoztam ezt az Ultra Balatont is, hogy felhívni a figyelmet a prevencióra. Egy másodperce megállhatunk, én szoktam hozni azt a vizsgálatot, amit a németek végeztek, hogy mi az, ami a német társadalomnak a várható élettartomát befolyásolt az elmúlt 100 évben, vagy 150 évben. Ez nagyon-nagyon érdekes. Legelőször is a csatornázás volt az. Csatornázás ugye azt követően egyértelműen várható élettartam növekedett, tehát az infekciókat, meg ehhez tartozik még majd az antibiotikum, meg tudták előzni, és fiatal embereknek az életét meg lehetett, meg asszonyoknak az életét meg lehetett menteni. Ezt követően volt a korai csecsemőhalálozás. Ugye a statisztikailag, ha nézzük, ha nagyon alacsony számból sok van, ha az nem is olyan extrém sok, akkor ez a statisztikát, az átlagot, az nagyon-nagyon jelentős mértékben csökkenti. Ez Magyarországon is megtörtént, és elenyésző, ha összehasonlítjuk 50-100 évvel ezelőtt. Németországban egy érdekes dolog volt, egyébként a harmadik az az autópályán való idő eltöltése, mert nagyon sokan haltak meg, és sok fiatal, és ezért volt Németországban az, hogy bármennyivel, tehát nincs korlátozott sebességkorlátozás, tekintett arra, hogy azt nézték meg, hogy minél kevesebb időt van az autópályán, annál kisebb az esélye, hogy baleset legyen, és nyilvánvalóan a két távot nem lehet közelíteni, ezért csak a sebességet lehetett fokozni. És azt is megnézték, hogy mi lenne a német egészségügyben, vagy mi lenne a német társadalomban, amivel a várható élettartamot meg lehetne növelni, statisztikailag, tehát az egész társadalomra illetően, és azt nézték, hogyha lenne olyan daganatellenes szer, ami végül is a daganatot, a rákot meggyógyítaná, az nem tudna egyértelműen látható javulást érni, tekintette arra, hogy azért általánosságban a daganatos megbetegedés inkább az idősebb korban jellemző, a gyógyszerek egyébként sok esetben már viszonylag kielégítő életminőség mellett hosszú túlélés biztosítanak, és majdnem ugyanez van a kardiológiában is. Tehát a kardiológiában is, ha lenne egy olyan gyógyszer, ami meggyógyítana majdnem minden kardiológiai betegséget, nem lenne. Egyetlen egy potenciál van, ez a prevenció. És a prevenció mellett ne menjünk el, még egyszer hangsúlyozom, hogy ebben van óriási jelentősége, és a társadalmi szinten nézzük, akkor a prevencióban kell egyre jobban ott lennünk, és ha valamit az emberén bármikor egy egészségpolitikusnak javasolhat, az az, hogy erre próbáljon minél többet költeni. Nyilvánvalóan ez 4 vagy 5 év múlva nem lesz mérhető az eredmény, de én azt gondolom, hogy ez el tud indulni egy olyan társadalmi gyakorlatilag közösen gondolkodás, amit azt kell mondani, hogy tőlünk Szócska Miklóst szeretettel tudom idézni, aki egyébként a dohányzás meg a csipszadóval elindított egy ilyet, ami láthatóvá tette meg az iskolákban gyakorlatilag a csipszeknek és az üdítőknek a kitiltása. Én azt gondolom, hogy ilyen dolgokat kell mindenféleképpen tennünk. Ebben a kérdésben össze kell fognunk. Ez nem pénz kérdése, ez egyszerűen nézőpont, és hozzáállás kérdés, és én azt gondolom, hogy ebben nagyon-nagyon az egész társadalmunknak javulni kell, és ez persze az egészséges életmóddal kiegészítve, a rendszeres testmozgással, egészséges táplálkozással.
2: Igen, tehát az Ultrabaraton kapcsán jutott eszembe, hogy nem csak a hiteles tájékoztatás, vagy a hiteles kommunikáció, hanem a prevenció is fontos, és itt akkor a testmozgás fontosságára is fel kell hívni a figyelmet.
4: Na meg a hiteles személyes példa, amit elhangzott az előbb. Hadd kérdezzek valamit a daganatterápiákkal kapcsolatban, hogy hova tart mostanság a gyógyszeres terápiáknak, a gyógyszeres típusú terápiáknak a trendje a daganatkezelésben, akár általánosságban az urológia területén, akár konkrétan ennél a daganat típusnál.
3: Az elmúlt évtizedben azt kell mondanom, hogy csillagokat lehetett lehozni a égből, tehát olyan döbbenetes javulásokat lehetett elérni. Mondolok itt legelőször például a prostatadaganatban, de a húgyhólyagban is megjelentek olyan kezelések, ami azt kell mondanom, hogy döbbenetes. Ugye azt kell tudni például, hogy régen egy bizonyos típusú előradott, úgynevezett áttétes húgyagrákban valaki meghalt. Hát vannak olyan csodaszerek, vagy akik, ha nem is mindenkinél, hogy szinte gyógyulás, vagy legalábbis jelentős túlélés biztosítanak. Fantasztikus fejlődés van benne, ugye nyilván itt határ a csillagos ég olyan szempontból, hogy ez finanszírozni ki fogja, és nyilvánvalóan az, hogy ki az, aki a legjobbat ebből megint ki tudja választani. Tehát én azt tudom mondani, hogy a Barcelonában voltam egy orvos oktatás, vagy egészségoktatási kongresszus, egy nagyon nagy, én itt a oktatásban is aktívan részt veszek az egyetemen, és ott volt egy idős és sebész professzor, aki az amerikai sebésztársaságnak az egy orvos képzője, és például jövő eszét a robotokról, hogy a robotok az a világtársra 8 milliárd embernek 1%-ához talán eljut, de 60-70% van az egész 8 milliárdos populációban a Földön, aki még egy egyszerű szikéhez se ér el. Tehát azért én azért mindig azt tudom mondani, hogy egyrészről panaszkodni azért nincs okunk, először mindenki nézze meg, hogy saját maga mit tud tenni érte, milyen példát mutat, hogy áll ehhez a kérdéshez, és utána kell azt kell mondanom, hogy tehát nem csak azon múlik, hogy mennyi pénz van, hanem az egészet, hogy szervezzük, hogy irányítjuk, és mindenféleképpen, hogy választjuk ki a legjobbat, a leghatékonyabbat, de talán a legköltséghatékonyabbat is. Hogy szabad egyet mondanom én ugye a Semmelweis Egyetemen csak egy pillanatra, hogy behozzam itt az oktatást, felvételiztettünk, és egy fiatal ember jött hozzám, aki elmondta, hogy tavaly felvették, de nem tudott eljönni, elment utazgatni. Hát én gondoltam ezt, hát na ez a fiatalember bejárt Európát, egy jó kiállású fiatalember volt, az ember ugye másra gondolt, és azt mondta, hogy Belga Kongóban volt, és Belga Kongóban van egy ott élő szemész professzor, egy gyakorlatilag misszionárius, és ő azt mondta, hogy számára például a Semmelweis videókkal kapcsolatban az egyik az egészséghatékonyság volt, amire egyébként a legtöbben azt mondták, hogy hát a legtöbb hallgató, hogy ez nem lehet az egészséget, ez pénzbe mérni, hogy valami gyógyszer sokba kerül, akkor ki kell fizetni. Ő azt mondta, hogy az ő professzora, amikor volt $5, ő megnézte az $5-ból hány szebcsempet tud venni, azért, hogy minél több embert meg tudjon gyógyítani. Azért ez, én azt gondolom, hogy a modern társadalomban azért ne azt nézzük, hogy mink nincs, hanem mindig azt nézzük, hogy mink van, és azt nézzük meg, hogy mi saját magunk mit tehetünk érte, gondolok itt az egyén, a család, a társadalom, és egyébként az egészségi ellátásban is.
2: És hogy kerülgettük a beteg szerepét, és nagyon fontos, hogy akkor azt ide hozzuk be, hogy mennyire aktív szereplője a saját gyógyulásának a beteg.
3: Hát a beteg a legnagyobb szereplője. És azt soha ne felejtsük el, mi orvosok, hogy mi vagyunk a betegért, a páciensért. Tehát ezt szoktam mondani természetesen, de nyilvánvalóan például egy húgyhólyag daganatra, amiről beszélünk. Eljön egy kedves páciens, és akkor húgyhólyag megkérdezi az ember, hogy dohányzik. Hát dohányzik. Én azt szoktam nekik mondani, hogy tessék már ide figyelni. Én szeretném a legközelebb visszajönni magad a cigarettát az ellenségének, ami van, azt odaadja, de azon kívül ne gyújtson rá. Ez ugyanolyan példa tekintettel arra, hogy egyrészt bizonyított tény, hogy aki dohányzik, nagyobb valószínűség, jelentősen magasabb valószínűséggel kap daganatot, és az is bizonyított, hogy valaki abba hagyja, sokkal jobb esélye van arra, hogy nem újul ki. El szoktam nekik mondani, ez olyan dolog, hogy engem egy kompala réven, hogy vigyem át, és elkezdek evezni a túlpart felé. És hogy beül oda szépen elegáns, és elkezd visszafel ellenkező irányba evezni, akkor mit mondjunk rá? Akkor gyakorlatilag mi ugyanabban a hajóban vagyunk, és nekünk ugyanabban az irányba kellene evezni, és ebbe pedig azért nagyon-nagyon fontos szerepe van a páciensnek.
2: Mi mindent tehetünk, akkor nézzük így, ugye említette a dohányzás kerülését, de még mit tehet a beteg?
3: Nyilvánvaló abban az esetben, ha például ilyen helyen dolgozik, tehát például valamilyen kemikáliával, valamilyen festéküzemben, akkor gyakrabban járjon és nézze a vizeletüledékét.

0: És hogyha a diagnózisról beszélünk, és egy rossz eredményről, akkor az életmódváltás az nagyon fontos. Ez mennyire nehezen megy át a betegeknél?
1: Nagyon nehezen megy. Tehát például azért azt kell mondani, a daganatos megbetegedésben ugye dietetikailag az a legrosszabb az a finomított cukor. Ami sajnos egy kábítószer, mert az ember, ha eszi, akkor ugye kívánja, és könnyedén a szénhidrátokat kell legelsősorban gyakorlatilag minimalizálni, és lehetőség szerint a cukrot eldobni. Ez egyébként olyan dolog, persze, hogy nehéz, de elhatározás kérdése. Tehát nagyon-nagyon fontos elhatározni valakinek, hogy saját maga szeretne gyógyulni. Ha valaki elhatározza, én azt szoktam ilyenkor mondani, tessék ide figyelni, ennél milyen jelet vár még, úgymond. Hát rákos betegség van. Hát akkor azért próbáljon megtenni érte. És amikor én azt gondolom, hogy az elgondolkodtató. Szoktam mondani a betegnek, hogy figyelj már ide, hogy én nem akarom megbántani, de mondom, bocsánat, én meg akarom magát bántani, azért, hogy emlékezzen rá, és igenis tegyen saját maga egészségét. Nagyon fontosnak tartom. És azt gondolom, hogy ki szokott alakulni egy ilyen jó kapcsolat ilyen szempontból.
0: Tehát néha szigorúnak kell lenni, ha jól értem a szavait.
1: Mindenféleképpen.
0: Gyógyulási esélyekről beszéljünk még.
1: Ugye a gyógyulási esélyekben idejekorán felismerve egy jó, viszonylag nem annyira rossz indulatú daganatot egy endoszkópos műtéttel meg lehet gyógyítani. Ezt a pácienst a szövettantól függően rendszeresen kell követni legalább 5 éven keresztül. De sajnos vannak olyan daganatok, vagy az, hogy későn került felismerésre, vagy egészen mélyre terjedő, abban az esetben egészen radikális műtétet is el lehet, vagy el kell végezni. De azért ebben is azt kell mondanom, a gyógyszeres kezelés azért nagyon-nagyon-nagyon komoly változáson ment keresztül, és gyógyszerrel is elég jól lehet ezeket kezelni. Tehát ebben az esetben viszont, ami a nehézség és az igazi kihívás, azt meghatározni, hogy ki az, aki egy ilyen radikális műtéttel, akár robottal valódi előnyt élvez. Itt tudni kellene az, hogy milyen a daganatnak a típusa, a daganatnak a kimenetele, és emellett pedig azért ismerni kell a páciensnek a társuló betegségeit. Tehát itt nem arról van szó, hogy mindenkit meg kell operálni, hanem sokkal inkább az, hogy gyakorlatilag egy rizikóbecslést végezni, hogy mivel jár jobban.
2: A gyógyszeres kezeléseknél az elmúlt időszakban sokat hallottunk arról, hogy célzott terápia, személyre szabott terápia, immunterápia, ezek azok az új irányok, amivel kapcsolatban említette a beszélgetésben néhány gondolattal ezelőtt, hogy óriási lépések zajlottak az elmúlt években?
1: Így van. Ugye ez egy régi vágya az onkológiának az, hogy személyre szabott gyógyítás legyen. Ugyanakkor bici ellentmondás van, mert alapvetően a gyógyszer fejlesztőnek pedig az lenne az érdeke, hogy olyan gyógyszert fejleszten, ami mindenkinek adható, tekintettel arra, hogy több embernek tudja eladni. Én azt tudom mondani, hogy azért ettől függetlenül az úgynevezett individuális kezelés, vagy személyre szabott kezelés azért újra reneszánszát éli. És ezt mondom azért, mert egyre több kezelési lehetőségek vannak, és inkább azt kell megválasztani, hogy kinek melyik az, ami adható, és kinek melyik fogja a legnagyobb előnyt nyújtani. Az immunterápiával kapcsolatban is azt kell mondani, hogy 40%-ban szinte csodát tesz. Hát van nekünk is olyan páciensünk, még egy klinikai vizsgálat hozzánk az egyetemre jött be az egyik elsőként, és adjuk 7 éve. Én megmondom őszintén, én soha nem szoktam mondani valakinek, hogy mennyi van hátra, de ő neki hónapokat sem jósoltam volna, és nagyszerűen van, és meggyógyult. Nyilvánvaló, ez nem olyan gyógyszer, ami mindenkit meggyógyít, és ugye az immunkezelésben is vannak, ez úgynevezett checkpoint inhibitorok, vannak olyan páciensek, akinek a karakterisztikája a tumornak, az gyakorlatilag előrejelzi, hogy nagy valószínűséggel jótékony lesz, de van olyan, amit egyértelműen nem tudunk meghatározni. Mi egyébként saját kutatólaborunk az urológia klinikán, mi legfőképpen a prostatarák és a húgyhólyagrák kutatásával foglalkozunk, és éppen ezekkel foglalkozunk, hogy mi úton tudjuk megjósolni, hogy melyik az a gyógyszer, ami a páciens számára a legjobb, ami személyre szabottan a legkomolyabb és legjobb előnyt nyújtja, és ebbe természetesen ugyanúgy át kell gondolni a különböző mellékhatásokat is, hogy mivel ártunk a legkevesebbet, és mivel használunk a legtöbbet.
0: És hát elhangzott, hogy nagyon fontos a korai felismerés, de mi számít korai felismerésnek?
1: Hát ugye akkor az lenne a legjobb, hogyha megjelenik egy sejt, és akkor felismernénk, de nem ismerjük föl.
2: Netán az előző napon.
1: Így van. Tehát ha valakinek bármilyen tünete van, ugye alapvetően az azt lehet mondani, hogy 50 év fölött évente kellene egy laborvizsgálatot, amelyiket a családorvosnak azt hiszem kötelezően el is kell végezni. Férfiaknál a PSA vizsgálat elérhetővé vált egyébként 50 év fölött szintén körzeti orvosnál, és javasolt egy hasi útrang elvégzése. Ez mindenféleképpen 50 év fölött, illetve 50 év fölött 5-10 évente akár ilyen kolonoszkópiás beavatkozás. Tehát ezek egy olyan dolog, egy olyan

0: csomag, amit én azt gondolom, hogy érdemes választani, ha még pénzbe kerül is érdemes kifizetni. Én amikor prostatarák szűrésre egy 30-40 éves fiatalember jön, az elején hát mondta, hogy ennek nem is kéne, én mindig el is mondom, én rendkívüli örömmel fogadom, mert látom azt, hogy igenis ebben az újabb generációban van már igény arra, hogy korán felfedezze.
1: Tehát a tudatosság ott
0: van. A tudatosság, és abban, aminek nagyon örülök a férfiak, ezt nehogy valaki félreértse, mert a nők sokkal tudatosabbak, és a nők sokkal jobb helyzetben vannak, mint a férfiak. Ugye a nők a nőgyógyászhoz járnak. És mi néztük is, hogy mi az ok, hogy a férfi nem jár, azon kívül, hogy a férfi máshogy működik, ő úgy szeretne akkor vinni a kocsit szervizbe, ha elromlik, addig neki nem szeretné, ha csak nem garanciás, mert akkor muszáj neki. De a nő úgy működik, hogy elmegy a nőgyógyászhoz, amikor esetleg neki ugye változások jönnek, akkor utána elmegy akkor, amikor barátja lesz, ugye nem életet elkezd, akkor elmegy akkor, amikor babát szeretne, vagy éppen nem szeretne, akkor ha sikerül, akkor megszüli a gyermeket, akkor utána gyakorlatilag kialakul már egy kapcsolat a nőgyógyászsal.
1: És akkor egy évente egy rákszűrés.
0: Évente egy rákszűrés, kialakul egy kapcsolat, és tudja, hogy végül is nem történik olyan szörnyűleg, a férfiak pedig, és 50 éves korig, de még akkor sem, ha 50 évesen jó van, ő miért
1: akkor
0: menjen el?
1: Minek? Igen.
0: És ezért viszont számomra azt kell mondani, hogy a hölgyek a legfontosabbak. A hölgyek szívén keresztül lehet eljutni a férfiakhoz, és a hölgyek
1: elküldik el a férfiakat.
0: Pontosan ezért szoktam mondani, nyilván ez nem reklám, hogy a nőklapjában elhelyezett reklám az többet ér, mint az automotor sportban, vagy nem tudom melyik újságban, tekintettel, hogy egy feleség, egy lány, egy anyuka olvassa, na, apukám, te oda szépen elmész, és ezt megcsináltad a családodért. És azt kell mondanom egyébként, hogy ha ez úgy jól alakul, akkor ők is belátják azt, hogy ennek nagyon komoly jelentősége, és a családom én megteszem. És visszatérve a fiatalokra, örülök neki, hogy vannak ilyen fiatalok, ilyen menedzser szűrésre, hogy bekerül az urológia, és rájön, hogy innen élve el lehet távozni, és ebben az esetben esetleg a vizsgálat sem volt annyira rossz, mint amit a kollégák mondtak.
1: Tehát május a hólyagrák elleni küzdelem hónapja, erre igyekeztünk ma felhívni a figyelmet. Professzor úr, köszönöm, hogy ma itt volt velünk.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehettem.
1: Dr. Nyirádi Péter egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának igazgatója volt ma a vendégünk. Kovács Róberttel, a Semmelweis prémium ügyvezetőjével együtt kérdeztük őt.
2: Dr. Nyirádi Péter, a Semmelweis Egyetem urológiai klinikájának igazgatója volt, Kutas Judit és Kovács Róbert vendége. És ez volt már az egészségkód, illetve a hétvégi menetrend. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak, további szép hétvégét kívánok, Somodi Evelint hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 0,4 százalékpontnyi korrekcióra egy uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Ingyenes tüdőrák szűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi Pulmonológiai Intézet a nyáron. Azokat az 50 és 74 év közötti dohányosokat várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos. Trópusi parazita elleni vakcinát fejlesztenek magyar kutatók a Pécsi Tudományegyetemen. Közölték, Magyarország számára a fejlesztés stratégiai jelentőségű, az első parazita ellenes mRNA-s vakcina létrehozása ugyanis nemzetközi szinten is jelentős tudományos áttörést hozhat. Gyakori az online gyermekbántalmazás a visegrádi együttműködés országaiban, derült ki a Republikan Intézet kutatásából. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában tavaly nyáron végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte. Több mint 60 állatfajra veszélyesek Magyarországon az elhagyott horgászeszközök egy vizsgálat szerint. A leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. Az esetek túlnyomó többsége mindössze kétféle eszközhöz kapcsolódott, a horgászsinórhoz és a horokhoz. Az érintett egyedek több mint 70%-a védett fajhoz tartozott. A leginkább fenyegetett élőhelyek a folyópartok, a természetes és a mesterséges tavak. 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Idén is külön lehet indulni strandbisztró és strandbüfé kategóriában a kiírás szerint. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Nevezni július 15-éig lehet.
0: Időjárás jelentés.
3: Gyakran zavarják majd felhők a napsütést, és egy hidegfront hatására többfelé előfordulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé erős lesz a szél. A legmelegebb órákban 22 és 31 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők, viszont a záporok, zivatarok hatására hirtelen több fokkal visszaeshet a hőmérséklet.
0: a legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: Ritka modern porcelán csodák érkeznek a Virág Judit galériába. A Deforma csoport tagjainak egyedi kézzel festett kerámiái mutatkoznak be. A kiállítás június 27-ig látható. Ezek az alkotások egyszerre műtárgyak és luxus lakberendezési kiegészítők, amelyek a kortárs magyar kézművesipar esszenciáját tárják a látogató elé. A keramikus iparművészekből álló Deforma csoport 1993-ban alakult, és tagjai azóta 33 éve dolgoznak együtt. A közösséget a design világában nemzetközileg is elismerik, több díjat és elismerést nyertek az évtizedek alatt. Művészetükben a korai Art Deco eleganciája és arisztokratikus minősége keveredik a szabad, modern formabontással. A tárlaton a látogatók díszes és modern használati tárgyakat, teás és kávés készleteket, fantázia edényeket vásárolhatnak meg. Az egyenként több százezer forintot is érő, kézzel festett alkotások, bármelyik otthon művészi igényű díszei lehetnek. A kerámiák egy része a zsolnai porcelánokhoz hasonlóan a gyár titkos technológiáját alapul véve magas tűzű eljárással készült. A kiállítás tehát június 27-ig látható a Virág Judit galériában.
0: Tánc.
1: A milánói Scala, a Bajor Állami Operaház, a Párizsi Opera és a Bécsi Állami Operaház balett együtteseinek szólistái is fellépnek a Magyar Nemzeti Balett táncosaival a Nagy Iván emlékére 10. alkalommal megrendezett balett gálán a Magyar Állami Operaházban június 14-én. Az eseményen közreműködik a Magyar Nemzeti Balett Intézet és a Magyar Állami Operaház zenekara Dénes Worovszky Marcell vezényletével. A gála műsorát hagyományosan az Opera Balett iskolájaként működő Magyar Nemzeti Balett Intézet növendékei vezetik fel, akik a Pakita Suite-ből mutatnak be polonészt és mazurkát.
0: Régészet.
1: Egyedülálló szarmatakori település részletet és védműrendszert tártak fel a Türr István Múzeum régészei a Bács-Kiskun vármegyei Vaskút határában lévő mezőgazdasági telephelyen. A Silóknál fekvő építési területen lakóházak alapjai, egy kút és több füstölő kemence is felszínre került. Csuvár Andrássy Réka ásatás vezető régész muzeológus elmondta, Vaskút halmok kiemelt jelentőségű védett régészeti lelőhelynek számít. Ez az egyetlen olyan szarmatakori halmos, kőrárkos temetkezési hely az Alföldön, amely a mai napig látható formában fennmaradt. Bár a területen már a 19. század óta kutatott többek között Rómer Flóris, Cirfusz Ferenc és Tompa Ferenc, eddig kizárólag a jómódú szarmaták sírhalmait vizsgálták. A Bajai Múzeum munkatársai legutóbb 2017-ben végeztek itt megfigyelést, akkor egy 7000 éves neolit árok került elő. Település részlet azonban most először került felszínre a halmok szomszédságában lévő mezőgazdasági telephelyen. A több mint 500 négyzetméteres területen az egykori szarmata falu szélét sikerült dokumentálni. A települést egy észak-déli irányú kettős árokrendszer védte.
0: Koncert.
2: A$AP Rocky októberben első koncertét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése is meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon. Ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest Sportarénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában A$AP Rocky idén 8 évszünet után megjelent új lemeze áll, közölte a szervező Live Nation. A Don't Be Dumb World Tour május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel a Chicagói United Centerben. A turné ezt követően olyan városokat érint, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver. A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik. A koncertsorozat eljut Brüsszelbe, Londonba, Milánóba, Münchenbe, Stockholmba, Hamburgba, Berlinbe, Párizsba, az új állomások közé most bekerült Prága, Budapest, Zágráb és Belgrád. A turné pedig Athénban zárul. A 37 éves rapper, a szintén világsztár Rihanna férje 2011-es berobbanása óta a zeneipar meghatározó alakjává vált. Dalai eddig összesen több mint 25,7 milliárd streamet értek el világszerte. Videóklipjei közel 9 milliárd megtekintést gyűjtöttek a YouTube-on.
3: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. a Balaton nyári programjai között egyre nagyobb szerepet kapnak a szabadtéri színházi esték is. Egy előadás a vízpart közelében egészen más élményt jelent, mint egy hagyományos kőszínházi este. A naplemente, a balzsamos levegő és a szabadtéri helyszínek atmoszférája a darabok hangulatát is formálja. Szabadtéri előadások Siófokon. A déli part kulturális életének egyik fontos helyszíne a Kálmán Imre Művelődési Központ, amely egész évben szervez programokat, nyáron pedig szabadtéri előadásokkal és vendégprodukciókkal is készül. A siófoki estékhez régóta hozzátartoznak a zenés darabok, koncertek és könnyebb nyári előadások, amelyek sokszor a nyaraló közönséget és a helyieket ugyanúgy megszólítják. Színház a Tihanyi apátság közelében. A tihanyi szabadtéri játékok hangulata egészen különleges balatoni környezetben várja a nézőket. A tihanyi nyári estékhez jól illenek a szabadtéri előadások. A történelmi környezet és a Balaton közelsége egyszerre teremt nyugalmat és ünnepi atmoszférát. A programban rendszerint zenés előadások, vígjátékok és ismert színészekkel érkező produkciók szerepelnek. Így, ha egy előadásról lemaradtunk a színházi évadban, könnyen lehet, hogy épp nyaralásunkon pótolhatjuk be. A balatoni nyár egyik ismert kulturális kezdeményezése a Kultkikötő, amely több településen, Alsóörsön, Balatonbogláron, Balatonföldváron és Balatonszárszón szervez színházi és zenei programokat. A különböző helyszíneknek köszönhetően a kulturális élmények nem egyetlen városhoz kapcsolódnak, és szinte végig kísérik a balatoni szezont. A program kínálatban gyerekdarabok, kortárs előadások, koncertek és ismert társulatok produkciói egyaránt megjelennek. Ez a sokszínűség jól mutatja, hogy a balatoni nyár kulturális szempontból is egyre változatosabb. Nem csak a strandolás vagy a gasztronómia miatt érdemes útra kelni, hanem az esti előadásokért is. A centrál nyár előadásai a Balaton felvidék egyik legkülönösebb hangulatú településére viszik a nyári színház világát. Szigliget esti atmoszférája önmagában is erős élmény. A vár látványa, a keskeny utcák és a balatoni panoráma különleges keretet adnak a szabadtéri programoknak. A nyári színházi esték itt sokszor lassabban, ráérősebben telnek. Egy szabadtéri előadás egyszerre lehet közösségi élmény és lassabb kikapcsolódás, ahol maga a helyszín is hozzátesz az estéhez. A tó körül pedig egyre több olyan kulturális pontot találunk, amelyek miatt érdemes a nyári naplemente után is útnak indulnunk.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
1: Kedves hallgatók, üdvözlök mindenkit, ez itt a Trend FM-en az ingatlan üzlet, én Mlinárik Márton vagyok, és a mostani beszélgető partnerem Sándorfi Balázs, a Bankmonitor ügyvezetője. Szia Balázs!
2: Szia Márton!
1: Különösebb címet nem adtam ennek a műsornak, de ugye te is, meg jó magam is általában az ingatlan piaccal kapcsolatosan megszoktunk nyilvánulni, meg szoktuk mondani a gondolatainkat, szoktuk hinteni az igét. Ugye ti főleg hiteloldalról közelítetek, finanszírozás oldalról, mi ugye mint ingatlan közvetítő, de nagyon sokszor hasonló dolgokat szoktunk mondani, látni, meg hát én plagizállak is téged azért néha, ezt be kell valljam, esetleg perejbe, ha úgy érzed. Szóval nem tudom, milyen címet adjunk ennek a műsornak szerinted?
2: Fú, megfogtál, mint hogy irodalmi képességeket kellene elővenni. Én azt gondolnám, hogy a túlfeszült húr. Legyen ez, mert ebben sok minden benne van. Én azt gondolom, hogy mind hiteloldalon, mind ingatlanpiaci oldalon néhány húr az túlfeszült, és majd beszélünk róla, hogy miért.
1: Na hát akkor az első kérdésem, mindjárt bele is vágnék ebbe. Első lakásvásárlók, ugye ők mindig, hogy mondjam, az elmúlt 10 évet tekintve legalábbis nehéz helyzetben vannak az ingatlanpiacon. Szerinted ők még tényezők a piacon, tehát igazi lakásvásárlók, vagy már támogatás függő szereplők?
2: Hát ugye szerintem pont a tavaly év közepén kialakult állapot mutatta meg, hogy brutálisan támogatás függő szereplők. Mi történt? Július 2-án 2025-ben bejelentésre került az Otthon Start. Ez ugye egy olyan rétegnek nyitott, támogatott hitel lehetőséget, akinek korábban nem volt. Azoknak, akik nem házasok, nem vállalnak gyereket, lényeg az, hogy első ingatlant vásárolják, és láthatóan egy új közönséget be is hozott a piacra. Brutális volt egy tranzakciós szám emelkedés átmenetileg, volt egy elköltött pénz emelkedés, volt egy hitel hullám ebben, és szerintem összességében all in-ben azt kell mondanunk, hogy az első lakásvásárlók jellemzően 90%-ban támogatás és támogatott hitel függőségben szenvednek.
1: Tavaly májusban, ugye most ezt június 4-e van, tavaly májusban volt egy olyan, azt hiszem akkori lapszemlébe beszéltem erről, hogy tehát ugyanott voltunk, mint ahol most vagyunk, hogy a piac hűl kifelé, növekednek az alkuk, nyúlnak az értékesítési idők, tehát látszott, hogy megérkeztünk egy olyan szintre, ahonnan nem tud tovább menni a piac, és elkezdtünk beszélni arról, hogy affordability crisis, lakhatási válság, mert annak az embernek, aki a tápláléklánc végén áll, és meg kéne venni az ingatlant végeredménybe, annak nincs rá pénze. És ugye akkor jött a 300%-os hitel, ami aztán ezt felrúgta, ezt a lassuló piaci helyzetet, és tehát ezt mi is láttuk, tehát novemberben volt a csúcs, és november óta szépen csorgunk lefelé, mostanra meg arról beszélhetünk, hogy több lokációban már árcsökkenést is látunk. Az ingatlanár növekedés pedig az MNB lakáspiaci jelentés szerint 19% volt reál értéken országos szinten, ami 25 éve nem volt ilyen magas. Úgyhogy egy szép helyzet alakult ki. Mi a nagyobb gond szerinted az ingatlanpiac tekintetében? A drága lakás, a drága hitel, vagy a kevés önerő?
2: Én elsődleges problémaként az ingatlan árszintet jelölném meg. Ez mindennek az okozója. Tehát zárójelben jegyzem meg, mert az, hogy drágák az ingatlanok, ezt a lakosság egy része azért nem hajlandó elfogadni, mert éppen rendelkezik lakással, és nagyon örül neki, hogy drágultak az ingatlanok. A másik részének, aki éppen vásárolni szeretne, de ők vannak jellemzően kisebbségben, pedig érdemi problémát okoz. Én azt látom, hogyha lejjebb lenne az árszint, tehát Európa uniós bajnokok vagyunk áremelkedésben több tényező miatt. Ha lejjebb lenne az árszint, akkor nem lenne ez a nagyon nagy rászorultság a támogatott hitelre. Alapvetően azt láttuk, az otthonstart példája mutatja meg, hogy jól kereső rétegek jöttek be először alacsony önerővel és nagyon magas hitelarányjal, tehát 70% fölötti hitelarányjal, ami a korábbi piachoz képest 50% volt az átlag, tehát a vételár több mint 20%-át még hitelből fizették ki a korábbi átlaghoz képest. Tehát azt mondja, őket a támogatott hitel tette vásárló képessé. És ez a probléma abból a szempontból, hogy ugye egészen 2015 óta, amikor a csok megjelent után, csok, babaváró, először egyébként csak új ingatlanra volt csok, utána használt ingatlanra volt csok, utána csok plusz, babaváró, munkáshitel, otthonstart, és egyéb tényezők, tehát gyakorlatilag egy ilyen spirális történet alakul ki a hazai ingatlanpiacon, kicsit megfeszültek az árak, jó, akkor hozzunk be még egy kis támogatott hitelt vagy támogatást, és akkor ezzel elrendezzük a fizetőképes keresletet, csak ugye ez nem tud úgy megjelenni, hogy ne okozzon lökésszerű keresletnövekedést, amihez a kínálati oldal nem tud alkalmazkodni. Innentől kezdve folyamatosan toltuk fel az árakat ezekkel a konstrukciókkal, és kialakul egy olyan árszint, ami fenntarthatatlan. Most mondhatnánk azt, csak vigyük tovább ezt a példát, hogyha holnap bejelentenénk, hogy 0%-os kamattal lehet hitelt, ha otthonstartot levisszük, vagy otthonstart 2, otthonstart plusz 0%-os kamattal, nagyon komoly keresletet generálnánk, újra növekedne a tranzakciószám, de csak azért, mert megnöveltük volna, vagy megnövelnénk a vásárló erőt a vevőknél, és ugyancsak nem lenne a kínálati oldalon semmi elmozdulás. Tehát összességében eleveztünk oda, hogy a támogatott hitelek, támogatások eltolták az árszintet, és mindig újabb támogatásért és támogatott hitelért kiáltottak azért, hogy a vevő fizetőképes maradjon, és erről valahogy egy ilyen rehabilitációs kúra keretében jó lenne, hogyha egy kiigazított pályára mennénk át. És nagyon érdekes, hogy ha ugye te ingatlan szegmensből jössz, én a hitel oldalról jövök, és amikor ezt megpróbálom több esetben feszegetni, hogy valahogy egy ilyen konszolidáció az jó lenne, akkor néha szembe jön az, de miért végül is mindenkinek jó, hogyha feljebb megy az ár, mert akkor az ingatlanosok is tudnak dolgozni, a hitelesek tudnak hitelezni, és akkor minden megy. De gyerekek, de mennyire fenntartható ez a sztori? Tehát, hogyha eljuthatunk előbb utóbb odáig, hogy az egész országban, egész évben egyetlen egy adásvételi tranzakció lesz, és senki nem tud dolgozni. Tehát normális esetben a piac úgy működik, hogy fenntartható módon megyünk előre, az árak azok nem a kereslet mesterséges pumpálása miatt emelkednek, hanem a gazdasági környezettel harmonikus formában. Hú, egy kicsit túl ideologizáltam a helyzetet, bocsánat.
1: Igen. Magyarul nem kellett volna hozzányúlni, az lett volna a legjobb.
2: Valószínűleg igen.
1: Vagy nem ilyen mértékben. Én egyébként alapvetően hinnék az államnak abba a szerepébe, ebbe az újraelosztó szerepébe, illetve abba, hogy felzárkóztassa azokat a népességi szegmenseket, akik mondjuk önerőből nem tudnak, vagy mit, nincs lehetőségük, tehát aki nem örökölt a rózsadombon, hanem mondjuk Nógrádba örökölt, az nyilván sokkal rosszabb lapot húzott. Tehát, hogy ide valamit adjunk, nagy családosoknak adjunk, én ezzel egyetértek. Az általános mértéke volt talán a probléma.
2: Na jó, de hogy mondjam, igen, legyünk egy kicsit társadalmilag érzékenyek, hogy ezt a jelzőt használjam, de akkor jó lett volna akár csak az otthonstartnál is mondjuk valamilyen szociális megkülönböztetést alkalmazni. Ki az, aki rászorul? Mert ugye, ha én befektetési célra is igénybe vehettem az otthonstartot,
1: mert hogy
2: nem kötelező beköltözni, akkor ugye netto a negatív hatást tolom tovább, és egyébként az, aki meg Tehát gyakorlatilag ezeket a programokat, hogyha megnézzük, akkor a hitelképesség előírása miatt gyakorlatilag a pénzügyi előnyt telepíti az átlagnál jobban keresők irányába. És ez az, ami nem az, hogy nem támogatta a rászorulókat, hanem aszimetriát úgy hozza létre, hogy az egyébként is jobb pénzügyi helyzetben lévőket hozta még jobb pozícióba. És voltak itt egyébként olyan dilemmák, hogy akkor etikus-e ezt kihasználni, vagy nem etikus kihasználni. Egyébként egy-két legalább kérdésként felmerült. Csak ugye az a helyzet, hogy amikor benne van valaki egy piaci helyzetbe, és a pénzügyi előnyt ott hagyja, vagy nem hagyja ott, az egyéni szinten egy más típusú dilemmává válik, és alapvetően ez az egyéni optimalizáció szinten nem viszonylag egyértelmű válaszhoz vezet.
1: Ez így van.
2: Zárójelben itt meg kell jegyeznem a teljes korrektség kedvéért, hogy annak ellenére, hogy 3 gyerekem van, egyetlen egy támogatás vagy támogatott hitelformát nem vettem igényben.
1: Én igen, de visszafizettem.
2: Na.
1: Én elváltam, úgyhogy muszáj volt csak visszafizetni. Lakhatási válságról beszélünk most már, vagy csak budapesti problémáról? Tehát Magyarország szintű lakhatási válság, vagy ez a Budapest probléma?
2: Akkor szerintem közelítsünk pénzügyi oldalról. Tehát, hogy pénzügyileg általában az jelent problémát, így az a szakmai definíció alapján, hogyha a lakhatásra összességében többet kell fordítanunk, mint a jövedelmünk 40%-a. Ez, és ugye ebben a lakhatásban benne van vagy a bérleti díj, vagy a hiteltörlesztés, a rezsi, az esetleges felújítás, tehát mindennel együtt 40%-nál többet fordítunk-e. És ez az, ami a gazdaságilag prosperáló helyeken, és értem ez alatt nem csak Budapestet, hanem Budapest, Debrecen, Győr, egyéb pontokat, ez megfeszült, és azok, akik az életpályájuk elején vannak, ez 40%-ot, ha nincs az öröklés, nincs egyébként a szülők asztalra varázsolnak 10-20 millió forintot STB-STB, akkor ez borzasztóan nehézé vált.
1: És még egy ponton megfeszült ez a dolog, hadd tegyek ide hozzá valamit. Ugye, mivel a hozamok leesnek, már a bérleti hozamok, ezért az az ember, akinek van egy ingatlan kiadva bérbe, mivel nem tudnak emelkedni tovább, sőt, visszafelé mennek a bérleti díjak, ezért azt látja, hogy kimegy a bérlő a lakásból, ki kéne festeni, fűtésrendszert kéne korszerűsíteni, ez kéne, az kéne, hát de akkor visszaadok 1 év, 2 év, ki tudja mennyi bérleti díjat. Szóval abszolút, ez is feszül szerintem.
2: Abszolút. És egyébként ugye van az országban még egy történet, hogy egyébként annak ellenére, hogy nagyon sok támogatott hitel gyerekszületéséhez volt kötve, ennek ellenére a lakosságszám és a gyerekszületési szám értelemszerűen a kettő együtt intenzíven csökken. Ugye ebből nem következik az, hogy most több ingatlanra lenne szükség, de ugyanakkor meg van egy olyan ennél jelentősebb trend, hogy az ország ország lakossága gravitál a prosperáló területek felé. Tehát mind a mai napig is lehet. Szerintem, hogyha nagyon nekiesünk, biztos, hogy tud fejből mondani példákat, hogy nagyon akarunk, akkor 4,5 millió forintért lakóházat tudunk venni az ország bizonyos pontjain. A kérdés az, hogy valaki szeretne ott élni.
1: Pontosan.
2: Hogyan tudja fenntartani ott magát, hogyan lesz munkája, hogyan fog egy olyan életvitelt kialakítani, amit egyébként a következő 20 évben el tud képzelni. És ez az a demográfiai csökkenés ellenére, ez a trend, ez felülírja a keresleti oldalnak az igényeit.
1: Hát abszolút így van. Nemrég volt egy előadás, ahol éppen azt hangzott el, hogy most nem Budapesten szabad ingatlanba fektetni, hanem bárhol máshol, például Salgótéren. Nézzétek meg, hogy 4,5 millió forintért mi mindent lehet itt venni. Rögtön feltettem a mancsom, hogy álljunk meg egy pillanatra, mert ugye látom, ismerem az utcaneveket, te ott nem akarsz ingatlant vásárolni. Mielőtt ezt megteszed, menj oda, nézzél körbe, beszélj a szomszéddal, mert most mondom neked, hogy ezt te nem szeretnéd megvásárolni. Nyilván van, akire ebből is tud portfóliót építeni, mert ismerek olyan embert, aki hasonló ingatlanokat vásárol, és ebből nagyon szép hozamokat csinál, de hát ezt azért az átlag, aki befektetőnek tartja magát, ezt nem tudja megcsinálni. Térjünk egy kicsit rá a hitel oldalra, mert ugye azt túlbeszéltük az otthonstart kérdést, azt is túlbeszéltük, hogy nagyon sokan használták ki ezt a lehetőséget, tehát jó nagy volumenű hitelt sikerült kihelyezni a bankoknak, nyilván most az

0: kisebb lábnál, nagyobb lábnál már nagyon kényelmetlen. Tehát összességében kell megvizsgálni azt, hogy az én jövedelmem, várható jövedelmem, az alkalmassá teszi arra, hogy egy adott hiteltörlesztés havonta felvállaljak. A legnagyobb problémát egyébként abban látom, hogyha teljesen mindegy, hogy mennyit keresek, és most az országnak egy jelentős része fel fog háborodni, de kiválasztom az átlagfizetést, ami nagyságrendileg 500 ezer nettó körül van havonta. Tételezzük fel, hogy ennyit keresünk. És akkor felvállalhatok-e én 150 vagy 200 ezer forint havi törlesztést? Erre a választ innen megmondani senki nem fogja. Vissza kell kérdezni, hogy volt-e olyan pillanat az életedben, amikor meg tudtál takarítani 150 vagy 200 ezer forintot abból a fizetésből. Ha neked az lesz az első pillanat, az lesz az első szándékolt pillanatod, amikor felveszed a hitelt, és te tudod, hogy neked az ki kell fizetni, és majd arra a pontra képes leszel ezt megtenni, ott azért elég komoly feszültségek tudnak megjelenni. Tehát a kérdésre válaszolva, hogy lehet, hogy a bank odaadja, de neked szabad-e felvenni, én ezt úgy tesztelném vissza bárkinél, hogy az előző 6 hónapban meg tudtad-e takarítani azt, amit kifizetnél. Nyilvánvalóan más a helyzet, hogyha valaki albérletben él, és az albérleti díjat az egy matematikai művelet, hogy nem ide fizetem, hanem oda fizetem. És alapvetően megint csak a hazai társadalom ismeretek csírái, vannak olyan alsó rétegek, ahol egészen egyszerűen olyan minimális a jövedelem, ahol ez lehetetlen.
1: Igen.
0: Fölötte már van, és ki kell, hogy alakuljon egy megtakarítási képesség.
1: Egyetértek. Van valamilyen ökölszámotok, hogy a törlesztő részlet a jövedelemhez képest mekkora lehet, mert a fölött már veszélyes?
0: Én, ugye van erre egy szabályozás, de szerintem én inkább a gyakorlatot mondanám.
1: Erre vagyok kíváncsi.
0: Tehát ma a piaci gyakorlat az, hogyha hitelt veszünk fel, akkor a hitel felvevő, ez lehet, hogy család lesz, tehát hogy ketten keresik meg a pénzt, a megkeresett pénznek a 33%-át, tehát kb. Az 1/3-át fordítják hiteltörlesztésre. És ez elkezd megfeszülni, hogyha 40% fölé, 50% környékére érünk, akkor elkezd megfeszülni. Mert tehát szerintem az, hogy ezt az átlagot ismerjük, ez egy fontos dolog. Gyakorlati tanács. Nem csinálhatjuk azt. Tehát, hogyha én például tudom, hogy 200 ezer forintot meg tudok takarítani, vagy annyit félre tudok tenni, ez sikerült 6 hónapon keresztül, de pont annyit, nem többet, és hogyha ezt az egészre veszek fel hitelt, és ezért arra fordítom, tehát ha nem marad tartalék a családi költségvetésben, ott előbb-utóbb valami be fog következni, ami váratlan kiadáshoz vezet. Nincs élet váratlan kiadás nélkül, tehát én nem tervezhetem be azt, hogy az utolsó filléremet is kifizetem az adott hónapban. Tehát teljesen mindegy, hogy mennyi az átlag, 33%. Ha ez a 33% az pont azt eredményezni az én esetemben, hogy mindent elköltök az adott hónapban, akkor ez nem fog reálisan működni. De egyébként beszéljünk egy picit a pozitív oldaláról is. Én azt gondolom, hogy a hitelnek igenis van pénzügyileg építő hatása. És néha vissza szoktam nyúlni Széchenyiig. Széchenyinek az egyik korszakos műve 19. század közepe a hitel. És ugye neki pont az volt a problémája, hogy a gazdasági fejlődés nem létezhetett, mert nem tudott a föld tulajdonára hitelt felvenni.
1: Az ősiség jogán, ugye?
0: Nem lehetett beterhelni, nem lehetett zálogot alapítani rá. És innentől kezdve a fejlődést blokkolta. Tehát a hitelnek van. Tehát hitel nélkül ma egy modern gazdaság nem működik. A feladat nem az a feladat, hogy éljük le az életünket hitel nélkül, hanem hogy döntsünk jól egy hitellel kapcsolatban. Meg tudjuk különböztetni, mi az a jó hitel, és mi az a rossz hitel. A mai magyar hitelezésnek a 70%-át az otthonstart adja, további 10%-ot a csok plusz, 80% támogatott hitel, és mielőtt azt hinnénk, hogy a fennmaradó 20% az piaci alapú, ne higgyük, mert annak a negyede is kapcsolódik, egy pluszban veszik fel egy támogatott hitel mellé, tehát önálló kiválóan

0: a saját adataink szerint 14%-nyi lakáshitel piaci alapú, tehát gyakorlatilag kerekítési szép hibánál tartunk, ebből nem lehet egy lépésbe visszalépni, hosszabb távon lehet racionalizálni úgy, hogy bekerülnek a társadalmi szempontok, amikről beszéltünk, rászorultsági elv, területi differenciálás, életkor, befektetési cél kihagyása, STB, és én azt gondolom, hitel oldalról a legnagyobb történet az az, hogy az Európai Unió második legalacsonyabb lakossági eladósodottságával rendelkezünk. Helyezzük ezt el. A vállalati eladósodottságunk az átlagon van, az állami eladósodottságunk regionális átlag fölött van valamennyivel, nincs tér, egyedül a lakosságnál van tér, de ott meg az ingatlan áraknak kellene jövedelemarányosan kiigazodni, és ez hosszabb távon meg tud történni.
1: Szerintem lesz ingatlanpiaci kiigazítás, hogyha azt nagyon nagy áres és nem is látjuk, egyszerűen azért, mert nem nyomja az eladó oldalt semmi. Az időbeni korrekció is korrekció, tehát ha hozzászokunk ahhoz, hogy egy ingatlan 1,5 milliós négyzetméter áron van, és ez három év múlva is így van, akkor ez már nem lesz hír. Tehát az egy időbeni korrekció, és akkor ide tartozik az utolsó kérdésem ingatlanpiac tekintetében. Mit gondolsz, hogy mi várható? Ugye azt elmondtad, hogy valószínűsítesz kamatcsökkenést, amennyiben úgy zajlanak a folyamatok, ahogy. Ha kamatcsökkenés lesz, akkor szerintem ez a bizonyos ingatlanpiaci korrekció, ez kb. Ott, ahol 4% köré esetleg alá esik a kamatszint, ott ez valószínűleg megtorpan.
0: A jelenleg látható folyamatok alapján a következő 6-12 hónapra azt gondolom, hogy az ingatlan árak nem fognak száguldani
1: fel.
0: Ez azt jelenti, hogy én a paneleknél érzékeltem már csökkenést például.
1: Láttam a cikket, igen, de mi is különben, mi is ezt érezzük.
0: Tehát paneleknél már volt csökkenés. Bizonyos esetekben stagnálás lesz a jellemző. Senki ne értse félre, nem számítok érdemi árcsökkenésre, mert ahogy te mondod, nincs eladói nyomás, nincsen kényszer. Innentől kezdve inkább kitartják, mert senki nem azt nem nézik végig, hogy 5 millióval kevesebbet kapok.
1: Holott egyébként tavaly novemberhez, tehát tavaly januárhoz képest egyébként nem vagyunk lejjebb. Igen. Tehát igazából lenne hova engedni. De igen, értem. Igen. Eladói tehát, pszichológiával rendben vagyok.
0: Az a típusú, szerintem az ingatlanpiac árkiigazítása az azon keresztül tud megtörténni, hogy a jövedelmek jobban emelkednek, mint az ingatlan árak, tehát az arányok lesznek egészségesebbek, és ehhez azért kell egy hosszú táv. Tehát az én vízióm az, ha nem piszkálunk bele a piacba, értem, új támogatás, új támogatott hitel, nem piszkálunk bele, akkor gyakorlatilag egy ilyen stagnáló, minimális árszint változása a lakáspiacon, a jövedelmek és a gazdaság meg szépen korrigál a történetben. Ennyi.
1: Oké. Sándorfi Balázs, köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Megtiszteltetés volt, köszi.
1: Köszönöm.
2: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Az első magyar olimpiai bajnoki címet Hajós Alfréd szerezte 1896-ban Athénban az első újkori ötkarikás játékokon. A Gutmann Arnold néven született úszó 18 évesen két gyorsúszó számban is győzött. 100 méteren 1 perc 22 másodperces idővel lett aranyérmes. Ma a világrekordot egy brazil versenyző tartja ezen a távon 47 másodperces eredménnyel. Ha kíváncsi arra, hol az emberi teljesítőképesség határa, hallgassa a Sportértéket hétfőn a 17 órai hírek után. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn Pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu/Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Még ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Hétfőn kezdődik a G7 csúcs. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. A támogatásra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán azt mondta, végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. Jelentős 200 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet is a MOHU. A cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyagjellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál. Kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon májusban a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő azt írta, a korábbi árnövekedési dinamika ugyanmára elfogyott, de az eladók egyelőre tartják a kialakult magas árszintet. Az Otthonstart program elindulása óta a legjellemzőbb változás a fővárosi vevők összetételében látható májusban is. Az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26-ról 36%-ra ugrott, miközben a befektetési célú vásárlás 42%-ról 30%-ra esett. Legalább 1,6 milliárd euróba kerül az aszbeszt tartalmú kőzet ártalmatlanítása és kármentesítése Burgenlandban, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint ennek nagyjából háromnegyedét az aszbeszt tartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. Az Európai Unió hétfőn megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával és Moldovával. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökének közös nyilatkozata szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsított a rendkívüli kihívások ellenére is. Hétfőn kezdődik a G7 országok csúcs találkozója a franciaországi Evianban. A háromnapos eseményen Franciaország, az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság a globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt. A napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Rekord meleget mértek a déli tél kezdetén az Antarktiszon. Az elmúlt napok hőmérsékleti rekordja 15,4 fokot ért el Esperanzán, Argentina Trinidad félszigeten lévő kutatóállomásán, az Antarktisz félsziget északi csúcsa közelében.
0: Időjárás jelentés.
3: Felhős napos idő valószínű, elszórtan várható zápor, egy-egy zivatar. Megélénkül a szél, a csúcshőmérséklet általában 24-25 fok körül alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Tapasztalataink alapján nyugodt szívvel állíthatjuk, 27 millió ember nem tévedhet. Ennyi Toyota Hilux talált ugyanis gazdára az 1968-as gyártásindulás óta, ugyanakkor azt is megkockáztatjuk. Olyan horderejű technikai változáson még sohasem ment keresztül a világ legkedveltebb pikapja, mint a most bevezetett 9. generációs modell. Az új Hiluxból ugyanis lesz egy 4x4-es, 204 lóerős, 48 voltos lágy hibrid dízel változat. És a nagy autógyártók közül a világon elsőként a Toyota piacra dobja a teljesen elektromos hajtású pick-upot is. Az új kétmotoros villany Hilux összteljesítménye körülbelül 192 lóerő, az erőt pedig egy 59 kWh-s lítium-ion akkucsomag szolgáltatja. Mindkét hajtás változat kizárólag dupla kabinos formában készül. Az utastér berendezése, a kocsi szolgáltatásai túlzás nélkül személyautósak, az elektromos terepjáró képesség, illetve a hajtásrendszer viselkedése pedig egyedülálló ebbe a szegmensben. Még a piaci bevezetés előtt módunk volt nagyon durva körülmények között kipróbálni az új Hilux terepképességét. A bolgár hegyvidéken szerzett tapasztalatainkról és a villany pickup technikai részleteiről Sipos Szabolcsal, a Toyota Central Europe Hungary PR és kommunikációs vezetőjével beszélgetünk, akit köszöntök a stúdióban. Szervusz!
2: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat!
1: Azt hiszem, hogy mind a kettőnknek elkerekedett a szeme ez alatt a másfélnapos teszt út során. Volt módunk kicsit meg is beszélni az esti pihenőnél. Szóval ez az autó olyan terepeken mutatkozott be, amit én még eddig nem képzeltem, elképzelni se tudtam. Tehát sok helyen jártam már terepes helyen, hát több mint gyalog, esetleg kerékpárral, vagy erdei munkagéppel, de hogy egy ilyen személyautósan kényelmes, elképesztő, majd hogy nem luxusan berendezett belső terű autóval, ami elektromos hajtású, még soha nem vettem részt. Neked mi volt a tapasztalatod, az első tapasztalatod?
2: Örülök neki, hogy ilyen maradandó élményt okozott a tesztút. A Toyota-s kollégák tettek róla, hogy tényleg tudjuk feszegetni a határait az autónak. Ugye az elektromos autózás élménye egyre többünknek adatik meg, és én is azért ülhettem már jó pár tiszta elektromos személyautóban, de az, hogy gyakorlatilag a gyönyörű bolgár erdők közepén, vagy a jövőben majd akár a gyönyörű magyar erdők közepén ilyen csendben élvezhetjük egyébként a teljes offroad energiát és azt a kalandot, amit ez autóra tud tenni, közben pedig a madárcsicsergést hallgatjuk. Azt gondolom, hogy egy meghatározó élmény lesz azoknak, akik akár munkagépként, akár személyes hobbi célra, vagy akár családi autóként tekintenek majd a jövőbeni Hiluxukra. Úgyhogy ez egy fordulópont, én azt gondolom, az elektromos autózás történetében nagy szónak tűnhet, de hogyha munkagép oldalról nézzük, akkor biztos, hogy a Hilux az első ilyen szinten kapacitív és képességekkel teli autó, ami tiszta elektromos meghajtású.
1: Ha körbejárjuk ezt az autót, és mi elsőként ezt meg is tettük, nagyon nem tűnt föl a különleges újdonsága. Forma világát tekintve teljesen követi a korábbi nyomvonalat, körülbelül ugyanaz a rátekintünk, ugyanazt látjuk, mint korábban az előző 8 generáció során, kis változtatások történnek, de azért az orrán már látszik az elektromosítás, hiszen már nincs légbeölő nyílás, apró kis mintázatokkal díszítették a egybefüggő műanyag falat. Az egész orr kiképzése egyébként láthatóan a terepezést igyekszik hangsúlyozni, hiszen a maga az 5,3 méteres hosszúságú kocsitest alatt egy 3 méteres tengelytávú terepképesség húzódik, és ami nekem nagyon-nagyon tetszett, és így első ránézésre is azt mutatta, hogy ez az autó sokkal többet tud, mint amit gondolok, hogy 70 cm-es a gázló mélysége. 70 cm, döbbenetes.
2: Ezt is volt szerencsénk tesztelni. Nagyon fontos, hogy a Toyota fejlesztő mérnökei, én azt gondolom, hogy kevésbé az elektromos hajtás oldaláról, mint sokkal inkább a funkcionális és munkaeszköz oldaláról közelítették a Hiluxot, ami nagyon jó megközelítés, hiszen ezt a 27 millió példányt ezt kifejezetten ezzel a szemlélettel tudta elérni a gyártó, úgyhogy itt nem elsődlegesen az volt a cél, hogy minden áron önmagában az elektromos képességet hangsúlyozzuk, hanem az, hogy a funkcionális kapacitása az autónak, ami kiemelte az eddigi mezőnyből is, az megmaradjon, és a lehető legkevesebb kompromisszummal, sőt bizonyos tekintetben, meg még etélen is előrelépve tudják a használók vásárolni, úgyhogy egy-két dizájn elemen, meg természetesen légbeömlőn egyéb dolgokon túl viszonylag kevés az, ami speciálisan az elektromos modellt optikailag megkülönbözteti.
1: Én féltem, hogy miután ugye egy hatalmas robosztus létrealvázat kapott az autó, és ebben van beépítve maga az akkumulátorcsomag, féltem, hogy ha az ember olyan Erdély úton is jár, ahol a köves a talaj, oda csapja, az ember megsérülhet az akkumulátor. Hát ugye a gyakorlatban úgy vizsgázott, hogy ez messze nem igaz. Ugyannyira nem, hogy mi bizony föl is akadtunk többször a hasa, át tudtunk rajta billenni, még egy fa rúd is beakadt valahová a akkumulátor és a kerékjárati ívbe, és azt is leküzdötte a terepen. 45 fokosnál nagyobb lejtőn csúsztunk le a sárba, teljesen keresztbe állt az autó, majdnem sikerült befordulnunk egy ilyen kisebb szakadékos részbe, de az autó egy gáz pöcre, fröcsre úgy kúszta magát, hogy ilyet én még a V6-os motoros korábbi általam tesztelt benzinmotoros SUV-nél sem tapasztaltam.
2: A határok feszegetés az része volt ennek a túrának, és nem biztos, hogy minden elemét, amit itt megéltek a tesztelők, ezt részletezni kell a szervezők felé. Azért mosolygok, mert nekem is voltak olyan pillanatok, amikor hogy átfordul a 45 fokos lejtmenetbe az autó, így nem tudtam, hogy hova érkezek. De itt egyrészt azt emelném ki, hogy az autónak a biztonsági arzenálja, ami segíti azért, és lehetővé teszi, hogy tényleg biztonságban érezhessük magunkat, az adrenalinon túl ne kelljen nagyon izgulnunk a személyes biztonságunkért. Tehát olyan elképesztő szoftveres vezérlés támogató megoldások vannak az autóban, ami akár hegymenetben, lejtmenetben, öt választható üzemmód segítségével, ami kifejezetten a körülményekhez igazítja a hajtásláncot, de tud nagyon erős támogatást adni a sofőrnek, és emellett, és ezt nagyon jó, hogy behoztad a V6-os tradicionálisabb modelleket, vagy a szegmensben jellemző meghajtásokat, olyan előny tud az elektromos hajtás biztosítani, hogy az állandó összkerék hajtásnál gyakorlatilag kerekenként nagyon szofisztikáltan tudja a nyomatékot vezérelni, és ennek segítségével tényleg mindent megtenni azért, és ebben előnye van, én azt gondolom már a klasszikus hajtásokhoz képest is, hogy a lehető legjobban és legsikeresebben és mindenféle károkozás nélkül lehetőleg úgymond az autóban tudjuk élvezni az offroadozás előnyeit, vagy csak a munkát, és ebben én még egy funkciót emelnék ki, ez pedig az a kamerás támogatás, ami konkrétan így kőről kőre láthatóvá teszi szinte, hogy az melyik kerék hova is fog érkezni, és ez segíti a sofőrt abban, hogy tényleg ahol azért már nem lenne ildomos mozogni, ott azokat a köveket, vagy amik instabilabbnak tűnnek, tényleg a kerekek pontos elhelyezésével tudjuk jól venni, úgyhogy elképesztő az ez csomag, amit ez az autó ad.
1: Szokatlan volt, hogy nem kell kapcsolni felezőt, négy kerékhajtást, mi egyebet, hanem az autó önmaga szoftveresen felismeri azt a hajtásmódot, amire szüksége van azon a terepen. Így aztán ugye egyetlen gombnyomásra volt csak szüksége. Azon kívül persze kell választani, hogy most milyen talajon megyünk, és erre van is lehetőség egy tekerő gomb segítségével. Négyféle talajváltozatot tudunk kiválasztani, de ha ezt nem tesszük, akkor is megteszi a szoftver. Ez a döbbenetes. Egyetlen kapcsolót kellett, csak kapcsolunk a lejtmenet kapcsolót, ugye ott elengedett gázfékkel maga a kocsi tudta szabályozni, amit kellett, egy terepjárótól elvárhattunk. De tényleg az a döbbenetes, hogy ez az autó a legnagyobb, most tényleg nem akarok túlozni, de térdig érő kedéknyomvájúból, ami egyébként az előző napi szakadó esőnél olyan sáros volt, hogy szerintem harckocsinak kellett volna lenni, hogy elmenjen. egy gombnyomása, egy gázfröccsre úgy kijött, hogy elképesztő. És miközben ezt tette, dagonyáztunk a sárban, irányítható volt, ugye, hiszen ez egy újfajta kormánymű, amit kapott az autó, ez egy elektronikus kormánymű, tehát nagyon könnyű volt irányítani, nem csapott vissza, nem tört el az ujjunkat, mint ugye várható általában egy hagyományos pneumatikus kormánymű, illetve ami nagyon fontos volt, hogy ekközben a madár csicsergést hallottuk. Ilyeten, a mi sikolyunk mellett.
2: Igen. Az autó maga automatikusan is, én azt gondolom, hogy stabil körülményeket ad a sofőrnek, és ugyan vannak választható üzemmódok, azon viccelődtünk, hogy milyen jó lenne egyszer egy olyan tesztpályára elmenni, ahol a félméteres hóból hirtelen a homokbuckák közé, hirtelen aztán a nagy sárba tudunk menni, és tényleg így egy ilyen izgalmas napon belül mindent ki tudunk próbálni, de a sokat látott szakértők is azt mondták, hogy akkor sem esünk bajba, hogyha az automata üzemmódokra helyezzük a hangsúlyt, és hát abban is szerencsénk volt, hogy azért előtte 4-5 napig esett az eső a környéken, aztán volt egy napos napunk, amikor javarészt ki tudtuk próbálni a terepen, de legalább nem áztunk, csak az autó ázott el mondjuk úgy, vagy az autó kapott rendesen, de mi azért kielvezhettük ott a bolgár erdőkben a napsütést is. És hát az elektronikus szervókormány, ami tényleg egy nagyon fontos újítás az autónak, az pedig valóban azért fontos, mert egyszerűen azokat a fizikai hatásokat, amivel az autó ezen az elképesztő durva úton találkozik, azokat sokkal komfortosabban adja vissza a kormányműre, és én megértem azokat, akik élvezik az offroadozásnak ezt a nagyon erős maszkulin hatását is, hogy rángatja a futómű a kormányt, de ahogy kiemelted, hogy akár személyautós komfortban lehet nem csak elő, hanem hátul utazni, ennek része az is, hogy valamennyire szoftosabbá és egyben biztonságosabbá teszi az offroadozás élményét ez az új kormánymű.
1: Elől a 82 kW-os, hátul 129 kW-os villanymotor hajt. Ugye ez a számítógép parancsai szerint kapcsolható, és kapcsolódik a hajtásláncba. Ez összesen durván 193 lóerőnek megfelelő teljesítmény, viszont ez bőven elegendő, hiszen olyan terepen is elment, amit említettünk az előbb. Másrészt közúton is volt módunk kipróbálni, mi pedig autópályás körülmények között is. Hangtalanul fantasztikus, dinamikusan suhant. Köszönhetően persze nem terepgumit kapott, és az is növeli egyébként az értékét, hogy ilyen terepen képes volt kihúzni magát a sárból, hogy ez egy átlagos gumi volt, amivel tényleg autópályázni is lehetett. Tehát ez a rendszer tökéletesen jól összhangban működik, az 59 kWh-s lítium-ion akkumulátor pedig tette a dolgát, hiszen miután lejöttünk a hegyről, 150 kilométeres hatótával érkeztünk oda, és mikor visszajöttünk, akkor 151 kilométert mutatott. Tehát gyakorlatilag még egy kicsit növeltük is. Ez azt jelenti egyébként, hogy a gyári hatótáv durván 240 kilométer szerepel, ugye a VLTP szerinti távként. A valóságban egészen másképpen néz ki.
2: Abszolút. Amit én kihangsúlyoznék, az újra csak az a funkcionalitás, és az a jófajta kompromisszum, amit a mérnökök összeraktak. Ugye döntően azért a vállalkozók, mezőgazdaságban dolgozók, tehát tényleg munkára vásárolják az autót, és itt az volt a fő cél, hogy ebben egy olyan kombinációt kapjanak, ami mind hatótáv, mind képességek terén nem maximumra, hanem egy optimális kombinációra megy. Tehát például az 59,2 kWh-s akkumulátor, vagy akár az említett lóerő mennyiség, az messze nem a csúcsa az elektromos autózásnak, de egyrészt ez teszi lehetővé azt, hogy alvázba építve legyen az akkumulátor, ami gyakorlatilag teljes mértékű biztonságot ad a nagyon kemény terepeken is az autónak. A másrészt ugye a 200 lóerő körüli összteljesítmény biztosítja azt, hogy bár elektromos autóknál nem ritka 3-400 lóerő és az elképesztő nyomaték. A nyomaték itt is megvan, pont elegendő ahhoz, hogyha nagyon kell, akkor dinamikusan meg tudjunk indulni aszfalton, és kicsit akár még sáros kerekekkel a fenekét is megtornáztatja az autó, persze csak óvatosan, de ezzel együtt az offroad terepen pedig ezzel a nagyon okos nyomaték szabályzással, ahogy mondtad, az energiafelhasználás ez bőven tudja hozni azt a 250, és nyilván városi körülmények, vagy kényelmesebb autózásban akár 300-350 kilométeres hatótávot is, és ez a kombináció, ez mindenben arról szól, hogy egy nagyon ideális és optimális kombinációt ad a munkacélra használóknak, és emellett egy teljesen elegendő jó élményfaktort is biztosít azoknak, akik magáncélra és tényleg hobbi célra veszik majd ezt az
1: nagyon
2: autót.
1: Nagyon fontos információ, hogy 715 kg-os teherbírása van ennek az autónak, ami azért érdekes, mert például a mild hybrid diesel változat, hiszen egy időben bemutatta a Toyota ennek az új verzióját is, ami elképesztően klassz, de hát itt azért ez messze felülmúlt az elektromos változatnak a jelentőségét, de azért említsük meg, hogy az egy kicsivel nagyobb teherbírású, mindjárt elmondott pontosan mennyivel. Itt például az elektromos autóval, Hiluxa lehet vontatni is, ami 1,6 tonnás vontatási kapacitást jelent, ami nem kevés, de ennél a dízel változat jóval többet tud.
2: Igen. Hát ha valamiben azt mondom, hogy kompromisszumra kell talán hajlani, bár a kell szó az talán erős, azok ezek a paraméterek, köszönhetően annak is visszatérnék az előző gondolatomra, hogy az akkumulátornál természetesen a súly az nagyon fontos, és ezek az autók, az elektromos autók azért általában jóval nehezebbek, mint a belső égésűek, tehát itt is néhány száz kiló különbség, és egy bőven 2 tonna fölötti súly jut az elektromos kivitelre, és ugyan itt is a nagyobb akkumulátorral lehetett volna még játszani akár térben, de az már súly szempontjából még kevésbé lett volna ideális, és így ez az észszerű kombináció, ez vonatkozik arra, hogy azért a 715 versus a dízel változatban az 1 tonnás plató terhelhetőség, illetve a vontathatóságban ez 3500 versus 1700 50 kilós vontathatóság, ez még mindig nem kevés, de azért ezen a téren az optimális súly és egyéb teljesítménymutatók oltárán némi trade-offot fel kellett áldozni a gyártónak.
1: AC töltés 11 kilowattos, ami egy általános teljesítménynek felel meg, este rádugjuk, reggel leveszük, működik. Viszont a DC töltés a 125 kilowattos, lehetne nagyobb is, de ez is elegendő, hiszen nem nagy kapacitásról van szó, viszonylag gyorsan fél óra alatt föl lehet tölteni. Ha beszállunk a kocsi belsejébe, hiszen dupla kabinosról van szó, tehát akár előre vagy hátra, hátsó üléssorra, nekem semmiképpen sem teherautó vagy haszonjármű jut az eszembe.
2: Igen, a töltési teljesítmények tekintetében optimális és elegendő ahhoz, hogy a 125 kW-tal akár egy 30 percen belül 10-80%-ra fel tudjuk tölteni az autót, és igen, éjszakára letámasztva tényleg az autó fedélzeti töltője is egy 6,5 óra alatt gyakorlatilag tele tudja tölteni az akkumulátort, úgyhogy ebben is egy optimális szintet lőtt be a gyártó, és a belteret illetően meg hát két nagyméretű digitális kijelző, gyakorlatilag puha, jó tapintású beltér, a Land Cruiserből ismert formai kialakítás, egy kicsit ilyen maszkulinabb, szögletesebb kialakítás, új dizájn, és nagyon sok kényelmi funkció, emellett pedig ugye a városon kívüli használatnál a praktikus tárlórekesz kialakítás.
1: Pohártartók
2: elől, minden azt gondolom, hogy most már ebben a szegmensben talán elvárható személyautós kényelemmel ruházza föl a modellt.
1: 2 percünk maradt, azért még arra van egy kis időnk, hogy elmondjuk, hogy 2028-ra, ha minden igaz, lesz egy hidrogén üzemű Hilux is. Ugye a mostani mild hybrid diesel, az elektromos mellett ez lesz a harmadik különlegesség, tehát 3 lábon próbál állni a Toyota ebben a szegmensben.
2: Hát a Toyota az úgynevezett multipass stratégiát folytatja, tehát minden hajtásláncban igyekszik optimális és jó termékeket hozni. Idén 8 új modell érkezik, amiből 5 tisztán elektromos, és ebben a Hilux talán legkülönlegesebb. De hát ugye a hidrogénhajtással tradicionálisan a Toyota próbálkozik legaktívabban. Én kíváncsian várom ennek a fejleményeit, azért tudjuk, hogy ez nem egy egyszerű és rövidtávú alternatív meghajtást hozhat, de a gyártóként határozottan szeretnénk ennek a lehetőségeit is tesztelni, fejleszteni és megnézni, mi jön ki.
1: Zárásként azt el tudnál mondani, hogy hány elektromos Hiluxot lehet majd eladni Magyarországon, hiszen óriási az érdeklődés. Azt tudom, hogy a tavalyi bemutatón ugye még dízellel próbálkoztunk, akkor is fantasztikus érdeklődés mutatkozott, csak akkor a magyar piacra nem érkezett meg időben az a fajta hajtáslánc. Most itt Magyarországon legalább van lehetőség majd választani, de ebből az elektromos lesz a legérdekesebb. Hányat lehet ebből adni?
2: Hát én nagyon örülnék, hogyha százos nagyságrendben tudnánk eladni az autóból, mert egyszerűen, ahogy te is tapasztaltad, a termék nagyon jó. Érdeklődés van, de azért ugye a haszongépjármű szegmensben a teljesen elektromos meghajtás az még egy kicsit
1: újdonság.
2: Speciálisabb, és ugye az, hogy van még dízel verziónk akár a mostani generációból, akár az új generációból is érkezik, azért a kevésbé kockázatkerülőknek talán még nem az elektromos lesz vagy kockázatkerülő, szóval újdonságtól kicsit óckodóknak nem feltétlen az elektromos lesz még, de én ezzel együtt szeretném, hogyha jövő ilyenkor néhány százos nagyságrendről beszélnénk akár, mert ennyire meggyőző a termék.
1: Köszönöm, itt voltás ezeket elmondtad. Kedves hallgatóink, önök Sipos Szabolcsot, a Toyota Central Europe Hungary PR és kommunikációs vezetőjét hallották.
2: Köszönöm szépen.
0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytatjuk műsorunkat. Sajátos és némileg ellenmondásosnak látszó folyamatok zajlanak Európa legnagyobb autóipari gyártójánál. A Volkswagen csoport elmúlt fél éves eredménye, profitja óriásit esett. Az amerikai vámok, a kínai konkurencia előretörése, a labilis és megdrágult energiaforrások, a visszaesett kereslet és a geopolitikai feszültségek miatt. Persze azt sem hallgassuk el, hogy eközben több irányból záproznak a mélyütések, a kereskedelmi korlátozások és háborúk nyomán a német prémium konkurenciára, vagyis a BMW-re és a Mercedesre is. A Volkswagen koncern vezetése azonban már látni véli a probléma megoldását, amelyet összességében és leegyszerűsítve a csökkenő profit, a túlméretezett termelőkapacitások és a globális autópiaci átrendeződés idézett elő. A bejelentett lépések ezért a költségcsökkentés irányába mutatnak. A VW vezérkar tehát egyszerre próbál meg kitörni a harapófogóból, munkahelyépítésekkel, átszervezésekkel, olcsóbb autók gyártásával és közben új kapaszkodóként megveti a lábát a hadiparban. A márka átpozicionálás is terítéken van, melynek első gyümölcsét a vásárlók már szüretelhetik. Németországban például óriási árengedményekkel és árcsökkentésekkel igyekeznek visszacsalogatni a vásárlókat, de már Magyarországon is találkozhatunk meghökkentően megnyírbált árcédulákkal és jelentősen mérsékelt listárakkal, melyet nálunk a kedvezőbb árfolyammal magyaráznak a VW, az Audi, a Skoda, a Cupra és a Seat alkotta márkacsoportban. Hogy valóban csupán ennyi lenne a tagadhatatlanul szokatlan, ám korábban nem tapasztalt piaci mozgások mögött, azt reményeink szerint hamarosan megtudjuk a következő beszélgetésből. Vendégünk Bognár Tamás, a Porsche Hungária kommunikációs vezetője. Köszöntelek a stúdióban, szervusz Tamás!
2: Szervusz Frigyes, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Előre hadd mondjam el a hallgatóknak, hogy most olyan beszélgetés következik, ami a pénz körül forog, de nem beszéltünk a pénzről a jogszabályok értelmében, tehát árakat ne is várjanak, hogy most mondjuk, hogy mi mennyibe kerül, és mennyivel lesz olcsóbb. De egy biztos, hogy arról fogunk beszélni, hogy bizony-bizony az autógyárak, és most itt a Volkswagen, mint a legnagyobb európai gyártó, belátta, hogy egészen más világ következik a következő évtizedben, és nagyon szépen szaladnak előre ezen a területen.
2: Ugye a Volkswagen csoport, mint Európa legnagyobb autógyártója, egy nagyon izgalmas átalakuláson megy keresztül. Itt nagyon fontos megemlítenem, hogy mint a legnagyobb részesedéssel bíró gyártó és márkák esetében egy hatalmas hajóról beszélünk, ami az elmúlt években kezdődve most már több mint egy évtizede egy folyamatos látványos átalakuláson megy keresztül. Itt jól látszik, hogy egy nagy hajó révén bőven van hova racionalizálniuk, és oda tart a világ, hogy ezeket a szükséges lépéseket meg is kell, hogy tegyék. Az elmúlt másfél-két évben rengeteg hírt lehetett erről hallani, ezek alapvetően inkább negatív hírek voltak arról, hogy a Volkswagen adott gyárak bezárására is készül, dolgozókat kell, hogy elküldjön. Itt sajnálatosan tényleg egy racionalizálás megy végbe, de az fontos megemlítenem, hogy ez az a márkacsoport, amelyik egyébként a világon több mint 100 autógyárral rendelkezik, és hogyha be is kellett, hogy zárjon, és folyamatában van még most is egy racionalizási folyamat, az nem többet jelent 2-3 gyárnál, és azokat a híreket tekintem, mi szerint akár 2030-ig több mint 30 ezer dolgozójától válik meg, itt sem úgy kell elképzelnünk, amennyire én tudom ezeket az információkat, hogy egy felelős családapától, családanyától kellene, hogy megváljon a vállalat, hanem az adott nyugdíjba menő dolgozókat, gyári szakembereket, munkásokat nem fogják az ő pozíciókat a jövőben pótolni. Mivel egy nagy hajóról beszélünk, egy kis kormányzása a piacon, az nagyon hosszú időbe telik, mire az a hajó elfordul, és ahogyan te is említetted, itt nagy változások voltak az elmúlt időkben, és számunkra áldásos, hogy ezek a racionalizálási folyamatok révén eljutottunk oda, hogy most már nem csak a belső égésű, de az elektromos modelljeink is sokkal elérhetőbb áron rendelkeznek a piacon, sokkal elérhető módon lehet hozzájuk jutni, hozzátéve azt is, hogy ugyanakkor kihívás még mindig az új autópiac, nem csak Magyarországon, de a többi országban is, mivel egy kifejezetten továbbra is drága termékről van szó, de ugyanakkor most már jól láthatóan egyre könnyebb lehetőség van ezekhez hozzájutni.
1: Egy most tanában napvilágot látott németországi hír szerint 10 000 eurós kedvezményt is ad a gyár bizonyos modellekre, főleg az elektromos kisasszonyjárművekre, de viszont az ID sorozat 3-4-5 sorozatú autókra is 4 000 eurós kedvezményt ad Németország és a Volkswagen gyártó. Szeretnék, ha visszatalálnának hozzájuk a német vásárlók, illetve szeretnék, hogy európai vásárló visszataláljon, hiszen olyan nyomás van a piacon, és olyan változások a kínai márkák megjelenése nyomán többek között, hogy ezt a lépést meg kell tenniük. De mi vezetett ide? Talán emlékeznek a hallgatók 2015. szeptember 18-ára a dízel botrányra. Ezen a napon jelentette be az amerikai környezetvédelmi ügynökség, hogy csaló szoftverre találtak, aztán elkezdték vizsgálni, aztán kapott a Volkswagen gyár egy 1 milliárd eurós bírságot, aztán pár év múlva 875 millió euró bírságot, már a BMW-vel kiegészülve, mert hiszen már ráverték a BMW-re, és a Mercedes is föltűnt a amerikaiak listáján, tehát igazából, ha visszatekintünk, azt látjuk, hogy a német autógyártás került nagyító alá. Valahogy az amerikaiak szerették volna megroppantani ezt a gerincet. Aztán jött a Covid-járvány, jött a orosz-ukrán konfliktus, az ellátási láncok összeomlása, hullámhegy, hullámvölgy, az árak brutálisan módon elszakadtak a valóságtól. Előtte még mondjuk egy Volkswagen Golf még 5 millió forint körül volt, aztán lett 13, aztán visszament 8-ra, tehát így hullámoztak az árak az elmúlt 8-10 évben. Eljutottunk napjainkig. Magyarországon az elmúlt hetekben brutális engedményeket látunk, vagy nem is engedmények, más árlistákat látunk. A Volkswagen koncern vagy család házatáján, amiben bele tartozik természetesen a Seat, a Cupra, az Audi, a Skoda és a Volkswagen. Tehát ahhoz, hogy a gyár ezt a lépést megtette, ő tudjuk, hogy mi a terve. De itt Magyarországon mi a terv? Igazodtok-e a Porsche Hungária, mint generál kereskedő, az a gyártól kap-e információt, vagy ti nektek magatoknak kell kitalálni az új irányt?
2: Ugye az általad is említett 16-ban megvalósult dízelbotrány óta nagyon sok látványos változás történt. Itt, ahogyan te is hozzátetted, egyébként kiderült, hogy ebben több más gyártó is részesült ebben a botránynak a kialakulásában. Többek között ez is egy olyan racionalizálási folyamathoz vezethetett, aminek mindannyian szemtanúi vagyunk. Én direkt geopolitikai, európai gazdasági szempontból nézve nem akarok ebbe belemenni, hiszen ebben van rengeteg sok szakember, nálad is meg szokott fordulni, akik erről tudnak részletesebben is kommentálni, de az jól látszik, hogy mit hozott magával, és magánemberként és céges vásárlóként is azt látjuk, ugye, hogy a Covidot követően elképesztően kilőtt az új autóknak az ára. Ez egyébként egyszerre több tényezőből is fakad. Egyrészt magának a forint-euró árfolyamnak a nagyon nagy látványos romlása, ami annak idején történt. Hozzá kell tenni azt is, hogy ellátási lánc problémák is történtek, ez szintén a magas keresleti piacot hozott, de a kínálati piac ezt nem tudta kielégíteni. Illetve rengeteg más európai szabályzás is bejött a gyártók részére, hogy mostantól már olyan asszisztens rendszereket is be kell, hogy vezessenek az autóknál, amik azelőtt nem voltak jellemzőek, csak nagyon drágább, mondjuk prémiumabb márkáknál. És így jól láthatóan ezek az új autók minden márka esetében látványosan kilőttek az áraik, és ezáltal még inkább elérhetetlenné vált. Most ennek a lecsengését követően, nevezhetjük most már így körülbelül 6 évvel később, így 2026 tavaszán nyarán, eljutottunk oda, hogy nálunk is a mi általunk képviselt Volkswagen csoport márkáknál mind a gyártó segítségével, mind a hazai kompetenciának köszönhetővel, a márkavezetéseknek köszönhetően sajátos módon tudtak beállítani olyan modelleket, legyen az elektromos, legyen az belső égésű, hogy az ismét elérhetővé vált. Ez egyrészt köszönhető ezeknek a sajátos kompetenciáknak, hová jutottunk. A gyártó részéről is a racionalizálási folyamatoknak köszönhetően könnyebben elérhetőek ezek a modellek. Illetve az utóbbi időben nagyon nagyot segített ezen szintén a forint árfolyamnak is a kedvezőbb mozgása. És fontos megemlítenem, hogy nálunk még jelenleg most így 2026. június elején még mindig mi biztosítjuk Magyarország egyetlen új autóját, ami a legolcsóbbnak számít. Ez egy Volkswagen Polo modell, ezt bátran hangsúlyozom, hiszen egy kiváltságos dolog. És itt nagyon fontosnak tartom azt is megemlíteni, hogy aki új autóra vágyna, ott nem feltétlenül szükséges most már igazán nagy autókban gondolkodni, arra is megvan a lehetőség. De ugyanez régen is így volt, gondoljunk bele, hogy most egy Polo az egy kis autónak számít, vagy egy Fabia, de ugyanakkor ezek az autók most már sokkal nagyobbak, mint annak idején például a 4-es Golf volt, kívül és belül is. Annak idején a 4-es Golfot egyébként kifejezetten családi autóként is definiálták, így érdekes látni azt, hogy maguk a kínálati piacon kívül a keresleti oldalról a fogyasztói magatartás is hogyan

0: Szóval hogy biztosíthatjuk egy-egy ilyen modellnek a jó árát is a piacon.
1: Igen, de vegyünk egy konkrét autót. Emlékszem rá, amikor az ID3, vagy ID3, hogy ti szoktátok hívni, megjelent, nagyon nagy várakozással várta a piac, hogy ez a különleges csemege megjelenjen, hiszen ez volt az első igazából európai tervezésű, kifejezetten csak elektromos platformra épített modellcsalád első darabja. Hát a várakozásokat sikerült gyorsan lehűteni, mert nem került ki a kereskedésekbe az első néhány tízezer darab, hiszen szoftver problémával küzdött. Fél évig is vártak a félre tolva különböző bérelt repülőtereken legyártott autók, mire sikerült megoldani a gyárnak a problémát. Utána elég magas áron jöttek ki ezek az autók, mondhatnám, hogy majdnem megfizethetetlen áron, és aztán szépen több lépcsőben sikerült lejjebb tordászni ezt az árat, hiszen azért a piac nem igazolta vissza ezt a várakozását a gyárnak, hogy eladható lesz. Most ott tartunk az elmúlt hetekben, éppen ennek az ID3-nak már a faceliftes változatánál igen komoly listár engedményt, vagy csökkentett árat látok Magyarországon is. Nyilván Németországról beszélünk azért elsősorban, és a konkrét ár megemlítése nélkül azért érdekelne, hogy ugye ez nem csak a forint árfolyamot tükrözi, ez a fajta ár megnyírbálás, hanem ez egyfajta új irányvonalat
0: is. Stratégiának is nevezhetjük igazából.
1: Akkor igen, tehát akkor ezek szerint ez egy tartós dolog lesz?
0: Határozottan most ebben a pillanatban azt látjuk, hogy ez a jövőben is nagyon komoly kihatása lesz a piacra, és tényleg eljutott oda a gyártó részéről is ez a márka csoport, hogy ilyen módon sokkal elérhetőbbé biztosítja most már a mobilitást önmagában, és ezen belül az e-mobilitást is. Itt is fontosnak tartom megemlíteni a pár héttel ezelőtt debütált Volkswagen ID Polo modellünket is, ami szintén itthon is egy rendkívül attraktív árral bír.
1: Igen, nagyon jó árak vannak valóban is, de a konkurenciánál is. Mindenki igyekszik küzdeni a piacon maradásért, és mindenki igazából keletre mutogat. Valóban ekkora veszélyt jelent a kínai autódömping, az elektromos autódömping?
0: Jelenleg azt látjuk, és ez számunkra is egy lehetőség, hogy bizony Kína irányából rengeteg fejlesztés történik, rengeteg új modellel, új termékkel jönnek ki a piacra. Itt nálunk is most már, ha minden igaz, akkor ebben az évben új autóként forgalomba helyezett modellek közül 57 darab márka található. Ebből az elmúlt hetekben 17 darab márka volt csak kínai. Úgyhogy ez azt hozzá magával, hogy a fogyasztónak egyébként egy rendkívül széles spalettán, spektrumon tud nézelődni modelleket, amennyiben új autóvásárlás mellett döntött, és ez bizony megnehezíti a fogyasztóknak a döntési fázisát is. Annak idején, amíg még jóval kevesebb márkák voltak elérhetőek a magyar piacon is, az emberek fejében felépült egy márka preferencia. Ő pontosan tudta, hogy melyek azok a márkák, melyek azok a modellek, amikkel ő tud azonosulni. Itt nyilván nagyon fontos volt, hogy a racionális döntések mellett az emóció is fontos helyet kapjon, és utána jellemzően a magyar piac akkor is úgy működött, hogy utána végső soron az ár volt a fő döntő. Amit mi szeretünk ebben a helyzetben, hogy mi magunk is fejlődni tudunk, mi a versenyt alapvetően nagyon szeretjük, támogatjuk és örülünk, hogy ez egyébként magát a piacot is fellendíti, hiszen nekünk is minden egyes kihívásra és új megoldásra, innovációra megvan a saját termékünk is, és ezt a gyártó is szépen leköveti időről időre. Itt fontos megemlítenem, hogy az új megjelent márkákkal párhuzamosan a fogyasztóknak mindig is fontos lesz az, hogy olyan márkát válasszanak, ami eredendően stabil pozícióval, régóta jelen van mind Európában, mind a magyar piacon. Itt magában beleértve szintén a szolgáltatásokat, a szervizhálózatot, és nem utolsó sorban a maradvány értékét is az autónak megemlítve.
1: Ez a márka átpozícionálás, hiszen arról beszélünk, hogy ma már más árszegmensbe kerül egy-egy modell család, vagy éppen egy-egy márka modellkínálata, szóval ez a átpozícionálás, ez nem veszélyezteti a brand értékét, az imidzset, mert ugye az ember azt mondja, hogy jó, eddig 20 millió forintba került az, ami most 13-ba. Hát akkor melyik ár az igaz? Ugye? Tehát ez nem tartotok, hogy esetleg lesz egy ilyen következménye is ennek?
0: Márkarombolásról nem beszélnék, mert nem, a stratégiának az a része, hogy ez kifejezetten még ilyen módon is márkaépítő jelleggel tudjunk jelen lenni, hiszen ahogyan említettem is, az árkommunikáció az régen is a piacon egy nagyon fontos taktika volt, és egy fontos pillére volt a közönség tudósításnak, azonban úgy látjuk, hogy ezt lehet márkaépítő tudatossággal is csinálni. Számunkra azt gondolom, hogy mindezzel együtt termékeink nagyon jók, kíváncsi

0: Állók rengeteg jó innovációval bír, és ez elmondható szintén a többi modellről más márka konkurenciájáról is. Jól láthatóan itt a fogyasztónak lesz fontos, hogy mérlegeljen, hogy melyik márkában fektet bele.
1: Hát nektek nincs könnyű dolgotok, a Volkswagen csoport magyarországi vezérképviseletének, a Porsche Hungáriának, hiszen házon belül is hatalmas átpozícionálás zajlik, hiszen megjelent a Cupra, hallatlan siker a magyar vásárlók körében, és a Seat is, amely egy halálra volt ítélve, szépen tápaszkodik fölfelé, úgy látom, és nő az értékesítés. A Skodáról már nem is beszélek, hiszen az tarol a piacon, és komoly, hogy mondjam, konkurenciát jelent az anyavállalat a Volkswagen számára. Úgy van az Audi, aztán mondjuk beszélhetnék a Porsche-ről, a Volkswagen haszonjárművekről, tehát nálatok azért belül is nagy a mozgás. Ezt hogyan lehet egyrészt kigazdálkodni időzőjelbe téve, anyagi oldalon.
0: Igen, mindig is volt mozgás az elmúlt évtizedekben is házon belül, a csoporton belül, ezek között, a márkák között. Mindig jól definiálható volt, hogy melyik márka milyen célcsoportnak, célközönségnek szól. Ez, ahogyan te is említetted, az elmúlt időben szintén változik. Egy transformációs folyamaton megyünk keresztül. Itt pont örülök, hogy említetted, szívünk egyik csücske a Cupra márka, ami a Seat csoportból nőtt ki. Ez annak idején még 2018 előtt nem önálló márkaként létezett, hanem a Seatnak voltak a sportosabb modelljei. Egy igazából egy elnevezése, a Caprice-ből adódik ez a szó, és már láthatóan jól látszik, hogy amíg a Seat egyébként a csoporton belül a picit deviánsabb, divatosabb, stílusosabb, de ugyanakkor jobban elérhető középkategóriát képviselte, addigra ez a fajta fűszerezés a Cupránál még inkább érezhető. És ezzel párhuzamosan ez számunkra is egy nagy öröm, hogy a Seat márka is megtalálta a saját helyét, és stabilan tud a piacon maradni. Itt volt, hogy az elmúlt időszakban pletykákat lehetett a halál híréről hallani, de azt szeretném hozzátenni, hogy akinek a halál hírét emlegetik, sokáig, az sokáig fog élni, és ez látszik a Seat esetében is, úgyhogy ez is egy nagyon jól működő márkánk. A Skodáról, Magyarország első kizárólagos legfontosabb flotta modelljéről beszélünk, amit az Octavia hozzá a mai napig, az elmúlt két évben is ez a márka modell volt a legfontosabb piac, a modell a flotta a piacon. A Skoda szintén egy hihetetlen változáson megy keresztül, és nem feltétlenül azt mondanám, hogy a gyártó részére vagy a csoport részére ez fejtörést okoz, de biztos, hogy kalkulálniuk kell azzal, hogy az összes testvérmárka csoporton belül megfelelő helyre kerüljön pozícionálásra. Magyarországon a Skoda márka egyébként még az elmúlt évtizedekben adott percepcióval bírt a korábbi sajátosságoknak megfelelően. Ez jól láthatóan itthon is leépült a negatív percepció, míg egyébként Európában kifejezetten egy kívánatos márkának és nagyon sikeres márkának számít a Skoda is.
1: Ebből a székből, ahol én ülök, nekem úgy tűnik, mintha az anyamárka, a Volkswagen egy kicsit mosta a gyerek lenne most jelen pillanatban a csoportnál.
0: Határozottan nem értek ezzel egyet, Frigyes, hiszen maga a Volkswagen tényleg egy ernyőmárkaként is kell rá gondolni, de megvan az ő saját kívánatos megoldásai, ugyanúgy, mind az innovációt, a felelősséget tekintve, és rengeteg remek termékkel bír. Én azt látom inkább pont, hogy megtalálta igazából ő is a saját helyét a piacon, mind a dizájnjával, mind az összes modelljével, és sajnálatos, ugyanakkor vannak olyan modellek, amik például jelenleg lekerülnek a portfólióból, ilyen volt a Touareg is, amit meglátjuk, hogy a jövőben milyen módon jön esetleg vissza, de most már minden márkánknak minden egyes modellje olyan széles termék portfólióval rendelkezik, hogy szinte minden igényt ki tudunk ezzel elégíteni a piacon.
1: Egy percünk sem marad, azért érdekelne a véleményed, ugye a német anyagyártó a terve szerint ugye 30-50 ezer ember től fognak megválni 2030-ig, attól függ, hogy melyik híreket olvassa az ember, és a hadiparba fognak tevékenykedni jó részt, hiszen itt teherautókat, terepjárókat kell majd gyártani, nágyukat és tankokat. Ez, és azon kívül pedig ugye Németországban komoly árengedményekkel árulják az autókat, kisebb költségű autókat gyártanak. Ezen kívül itt Magyarországon mi érvényesül? Mert nálatok is van már az árengedmény. Lesz-e valami átszervezés mögötte?
0: Mi, mivel nem gyártói oldal vagyunk, hanem mi a kereskedelmi részét képviseljük az egésznek Magyarországon, ugye ebből a szempontból ehhez nem tudok hozzáfűzni. Ezt mi is izgatottan figyeljük, hogy egyébként globálisan milyen folyamatok zajlanak ebből a szempontból.
1: Tehát nyugodt vagy a 2030-ig terjedő időszakot tekintve?
0: Természetesen, határozottan. Izgalmak azok mindig lesznek, és mi pedig örömmel állunk elébe a változásoknak.
1: Köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Bognár Tamást, a Porsche Hungária kommunikációs vezetőjét hallották, műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a rádió kerül, ugyanebben az időben. Viszonthallásra!
2: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. I'm 100% sensitive to get you to the only heaven there is, a planet out there.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Pótlólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, influencerekre csapott le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Pótlólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, írja a 444. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tervezete szerint a januári 10%-os béremelést további 4 10%-ponttal kell kiegészíteni, visszamenőleges hatállyal 2026. januárjáig. A módosítás célja, hogy a pedagógus bérek elérjék a diplomás átlagkereset 80%-át, amelyet Magyarország korábban az Európai Bizottság felé vállalt. Influencerekre csapott le a NAV. Az adóhatóság azt írta, a két jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó a közösségi média platformokon elért nézettségei után kapott pénzt, ám a bevételeiket nem vallották be. Az egyik influencer több mint 17 millió forintot, a másik 8 millió forintot keresett a videóival, miközben adószám nélkül végezték a tevékenységüket. A hatóság szerint a lebukott tartalomgyártók nem csak elmulasztották bevallani online jövedelmeiket, hanem a bevételeik egy részét gyerekeik bankszámlájára utaltatták. A NAV ezt megtévesztő lépésként értékelte. A TikTokról, YouTube-ról, közösségi média platformokról vagy más online szolgáltatásokból származó bevétel ugyanúgy adóköteles, mint bármely más jövedelem. 540 millió eurós támogatással segíteni a műtrágyaválság által sújtott gazdákat az EU. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a geopolitikai feszültségek és az ellátási zavarok következtében az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedtek a műtrágyárak Európában, ami egyre nagyobb terhet ró a mezőgazdasági termelőkre. A testület azt is javasolja, hogy a 2026-os uniós költségvetésből további 300 millió euróval növeljék a mezőgazdasági tartalékot. Életfogytiglani szabadságvesztés bevezetését, valamint a társadalomra veszélyesnek tartott elítéltek büntetésük letöltése utáni különfelügyeletét tervezi a horvát kormány. A szigorítás előkészítését egy májusi gyilkosság gyorsította fel. Dalmáciában egy 19 éves pizzafutárt lőttek agyon, a bűncselekményt pedig egy 50 éves férfi követte el, akit korábban már elítéltek emberölésért. Az ügy országos felháborodást váltott ki, miután kiderült, hogy a férfi ellen korábban illegális fegyvertartás miatt is eljárás indult, de szabad lábon maradt. Horvátországban jelenleg nincs életfogytiglani szabadságvesztés. A legsúlyosabb bűncselekményekért hosszú idejű börtönbüntetést szabhatnak ki. A hidegebb tavasz miatt több hetes késéssel ugyan, de már virágzik székelyföldi élőhelyein Európa leglátványosabb vadon élő orchideája, a fokozottan védett boldogasszony papucsa. A virág jellegzetes alakjára utal román és magyar elnevezése is, és a keresztény kultúrkörhöz, Szűz Máriához kapcsolódik.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen, délnyugaton valószínű eső, zápor. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: Ritka modern porcelán csodák érkeznek a Virág Judit galériába. A Deforma csoport tagjainak egyedi kézzel festett kerámiái mutatkoznak be. A kiállítás június 27-éig látható. Ezek az alkotások egyszerre műtárgyak és luxus lakberendezési kiegészítők, amelyek a kortárs magyar kézművesipar esszenciáját tárják a látogató elé. A keramikus iparművészekből álló Deforma csoport 1993-ban alakult, és tagjai azóta 33 éve dolgoznak együtt. A közösséget a design világában nemzetközileg is elismerik, több díjat és elismerést nyertek az évtizedek alatt. Művészetükben a korai Art Deco eleganciája és arisztokratikus minősége keveredik a szabad, modern formabontással. A tárlaton a látogatók díszes és modern használati tárgyakat, teás és kávés készleteket, fantázia edényeket vásárolhatnak meg. Az egyenként több százezer forintot is érő, kézzel festett alkotások, bármelyik otthon művészi igényű díszei lehetnek. A kerámiák egy része a zsolnai porcelánokhoz hasonlóan a gyár titkos technológiáját alapul véve magas tűzű eljárással készült. A kiállítás tehát június 27-ig látható a Virág Judit galériában.
0: Tánc.
1: A Milánói Scala, a Bajor Állami Operaház, a Párizsi Opera és a Bécsi Állami Operaház balett együtteseinek szólistái is fellépnek a Magyar Nemzeti Balett táncosaival a Nagy Iván emlékére 10. alkalommal megrendezett balett gálán a Magyar Állami Operaházban június 14-én. Az eseményen közreműködik a Magyar Nemzeti Balett Intézet és a Magyar Állami Operaház zenekara Dénes Worovszky Marcell vezényletével. A gála műsorát hagyományosan az Opera Balett iskolájaként működő Magyar Nemzeti Balett Intézet növendékei vezetik fel, akik a Pakita Suite-ből mutatnak be polonészt és mazurkát.
0: Régészet.
1: Egyedülálló szarmatakori település részletet és védműrendszert tártak fel a Türr István Múzeum régészei a Bács-Kiskun vármegyei Vaskút határában lévő mezőgazdasági telephelyen. A siloknál fekvő építési területen lakóházak alapjai, egy kút és több füstölő kemence is felszínre került. Csuvár Andrássy Réka ásatásvezető régész muzeológus elmondta, Vaskút halma kiemelt jelentőségű védett régészeti lelőhelynek számít, ez az egyetlen olyan szarmatakori halmos, kőrárkos temetkezési hely az Alföldön, amely a mai napig látható formában fennmaradt. Bár a területen már a 19. század óta kutatott többek között Rómer Flór is, Cirfusz Ferenc és Tompa Ferenc, eddig kizárólag a jómódú szarmaták sírhalmait vizsgálták. A Bajai Múzeum munkatársai legutóbb 2017-ben végeztek itt megfigyelést, akkor egy 7000 éves neolit árok került elő. Település részlet azonban most először került felszínre a halmok szomszédságában lévő mezőgazdasági telephelyen. A több mint 500 négyzetméteres területen az egykori szarmata falu szélét sikerült dokumentálni. A települést egy észak-déli irányú kettős árokrendszer védte.
0: Koncert.
2: A$AP Rocky októberben első koncertét adhatja Magyarországon. A világhírű amerikai rappernek korábban több itteni fellépése is meghiúsult, legutóbb tavaly a Sziget Fesztiválon. Ám október 5-én Don't Be Dumb című világkörüli turnéjának meghosszabbítása keretében a Papp László Budapest sportarénában ad műsort. Az 50 állomásosra duzzadt koncertkörút középpontjában A$AP Rocky idén 8 év szünet után megjelent új lemeze áll, közölte a szervező Live Nation. A Don't Be Dumb World Tour május 27-én indult Észak-Amerikában egy teltházas koncerttel a Chicagói United Centerben. A turné ezt követően olyan városokat érint, mint Toronto, Boston, Atlanta, Houston, Los Angeles és Vancouver. A turné augusztusban Európában és az Egyesült Királyságban folytatódik. A koncertsorozat eljut Brüsszelbe, Londonba, Milánóba, Münchenbe, Stockholmba, Hamburgba, Berlinbe, Párizsba, az új állomások közé most bekerült Prága, Budapest, Zágráb és Belgrád. A turné pedig Athénban zárul. A 37 éves rapper, a szintén világsztár Rihanna férje 2011-es berobbanása óta a zeneipar meghatározó alakjává vált. Dalai eddig összesen több mint 25,7 milliárd streamet értek el világszerte, videóklipjei közel 9 milliárd megtekintést gyűjtöttek a YouTube-on.
3: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól. a Balaton nyári programjai között egyre nagyobb szerepet kapnak a szabadtéri színházi esték is. Egy előadás a vízpart közelében egészen más élményt jelent, mint egy hagyományos kőszínházi este. A naplemente, a balzsamos levegő és a szabadtéri helyszínek atmoszférája a darabok hangulatát is formálja. Szabadtéri előadások Siófokon. A déli part kulturális életének egyik fontos helyszíne a Kálmán Imre Művelődési Központ, amely egész évben szervez programokat, nyáron pedig szabadtéri előadásokkal és vendégprodukciókkal is készül. A siófoki estékhez régóta hozzátartoznak a zenés darabok, koncertek és könnyebb nyári előadások, amelyek sokszor a nyaraló közönséget és a helyieket ugyanúgy megszólítják. Színház a Tihanyi apátság közelében. A tihanyi szabadtéri játékok hangulata egészen különleges balatoni környezetben várja a nézőket. A tihanyi nyári estékhez jól illenek a szabadtéri előadások. A történelmi környezet és a Balaton közelsége egyszerre teremt nyugalmat és ünnepi atmoszférát. A programban rendszerint zenés előadások, vígjátékok és ismert színészekkel érkező produkciók szerepelnek. Így, ha egy előadásról lemaradtunk a színházi évadban, könnyen lehet, hogy épp nyaralásunkon pótolhatjuk be. A balatoni nyár egyik ismert kulturális kezdeményezése a Kultkikötő, amely több településen, Alsóörsön, Balatonbogláron, Balatonföldváron és Balatonszárszón szervez színházi és zenei programokat. A különböző helyszíneknek köszönhetően a kulturális élmények nem egyetlen városhoz kapcsolódnak, és szinte végig kísérik a balatoni szezont. A program kínálatban gyerekdarabok, kortárs előadások, koncertek és ismert társulatok produkciói egyaránt megjelennek. Ez a sokszínűség jól mutatja, hogy a balatoni nyár kulturális szempontból is egyre változatosabb. Nem csak a strandolás vagy a gasztronómia miatt érdemes útra kelni, hanem az esti előadásokért is. A centrál nyár előadásai a Balaton felvidék egyik legkülönösebb hangulatú településére viszik a nyári színház világát. Szigliget esti atmoszférája önmagában is erős élmény. A vár látványa, a keskeny utcák és a balatoni panoráma különleges keretet adnak a szabadtéri programoknak. A nyári színházi esték itt sokszor lassabban, ráérősebben telnek. Egy szabadtéri előadás egyszerre lehet közösségi élmény és lassabb kikapcsolódás, ahol maga a helyszín is hozzátesz az estéhez. A tó körül pedig egyre több olyan kulturális pontot találunk, amelyek miatt érdemes a nyári naplemente után is útnak indulnunk.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
1: Köszöntjük a hallgatókat. Műsorunk első részében a fővárosi lakáspiacot látogatjuk meg közelebbről. Hogy állnak jelenleg a tendenciák? Hoztak-e az elmúlt hónapok érdemi változásokat, és mire lehet számítani a következő időszakban, akár az ingatlan piacon aktív vásárlók vagy eladók szempontjából, akár pedig a bérleti piacon? Műsorunk második részében pedig a makrogazdasági helyzetképet és kilátásokat tekintjük át szakértői szemmel, hogyan állnak a költségvetési folyamatok, mit léphet az MNB az előttünk álló időszakban, és mi vár a forintra, kell-e számítani további erősödésre. Tartsanak velünk!
0: Ez még mindig a prémium kategória.
1: Mi történik az ingatlan piacon mostanság? Vajon tényleg megállt-e az elmúlt időszakban tapasztalt áremelkedés, és egyáltalán milyen kilátások prognosztizálhatóak? Itt van a vonalban Balog László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője. Üdvözöllek, szervusz!
2: Szia Robi, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: A legfrissebb havi felmérések azok mit mutatnak, hogyan alakulnak az ártendenciák, a kereslet-kínálati viszonyok a fővárosi lakáspiacon?
2: Nagyon izgalmas időszakot élünk a lakáspiacon. Gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy az a fajta őrület, az a fajta lendület, az a fajta dinamizmus, amit a lakáspiacon láttunk 2025-ben, már egyértelműen a múlté, és az elmúlt hónapokban volt még arra vonatkozóan reménykedés, hogy ez csak egy pillanatnyi kivárás a keresleti oldalon, de most egyre inkább abba az irányba mutatnak a dolgok, hogy a vevők elérték a fizetőképességük teljesítőképességének a felső határát, tehát a jelenlegi árszinteknél többet nem tudnak, és vagy nem akarnak kifizetni a lakásokért, és ezt támasztják alá az ingatlan.com lakásárindexének, illetve az ingatlan.com kereseti kínálat összesítőjének a legfrissebb májusi adata is, ami arról számol be, hogy Budapesten már második hónapja, április után májusban is csökkenést mutattak az ingatlanárak. Persze itt mielőtt a hallgatók elkezdenek dörzsölni a tenyerüket, arról van szó, hogy áprilisban a fővárosi lakásárak 0,2%-kal, májusban pedig 0,7%-kal csökkentek. Tehát ez inkább egy oldalazó, egy negatív irányba mutató, stagnáló ármozgást jelent, de messze-messze elmarad attól a dinamikától, amit az előző évben láttunk, amikor havi szinten 1-2%-os áremelkedés is történt. És egyébként ez az elmúlt két hónapban történt 1%-os nagyságrendű átcsökkenés, ez egy budapesti belépő kategóriásnak számító 50 milliós lakás esetében egy nagyságrendileg 500.000 forintos átcsökkenést jelent. Ez pedig mondjuk az az összeg, amit még egy ügyesebb alkunál egy vevő, még egy dinamikával telt áremelkedést mutató piacon is zsebre tudott tenni, de szerintem ez jól mutatja a változást, miszerint most már nem az eladók diktálnak, sokkal inkább a vevők akarata érvényesül az ingatlanpiacon, és az is egyértelműen látszik a kereslet és kínálat alakulásából, hogy ez a fajta dinamika az árnövekedés megállását követően, illetve az éves áremelkedési tempó drasztikus lassulásának a hátterében arra utal, hogy az a fajta iránykeresés, ami a kereseti oldalt és a kínálati oldalt jellemezte az árak szintjén, új piaci egyensúlyt rajzol ki, és azzal, hogy májusban tovább csökkentek, nem nőttek már az árak, ez gyakorlatilag piacra hívta azokat a vásárlókat is, akik eddig nem igazán találták meg a számításaikat, mert májusban a budapesti lakáspiaci kereset áprilishoz képest 7%-kal bővült, ezzel egyébként egyedülálló volt Budapest országos szinten, hiszen a országos kereslet növekedés az csupán 1,2%-os.
1: Lehet-e már valamit előrejelezni az új kormány intézkedései vagy tervezett intézkedései kapcsán? Ezek milyen hatást gyakorolhatnak a hazai ingatlanpiacra?
2: Azt lehet látni, hogy mivel a felállt kormány legfrissebb intézkedései nem is elsősorban a lakáspiacot érintették, ezért most kezd el kirajzolódni az, hogy mire képes a lakáspiac akkor, amikor nem rángatja semmi sem a keresetet, vagy éppen a kínálatot. Az új irányok, az új vonalak azok már kezdenek kirajzolódni, és ebben sokkal kevésbé a lakáspiac adásvételi oldala érintett, sokkal inkább pedig a kiadói piac, hiszen az a Tiszapár programjában is szerepelt, és ezt korábban is többször hangsúlyozták, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnek a bérlakás programok elindítására, és ez egy olyan terület, ahol a kellemest tudják összekötni a hasznossal, hiszen az Európai Unió ezeket az intézkedéseket abszolút támogatja, már csak azért is, mert a lakhatási válság, mint olyan, akármit is jelentsen ez, zárójelben megjegyzem, ez nem egy magyarországi, vagy éppen Budapestet érintő kizárólagos jelenség, hanem Európa számos nagy városában jelent problémát. Itt a bérlakás programok elindítása az összetalálkozhat. Például az EU-ból hazahozott uniós források felhasználásával, és ez újabb lendületet adhat a kiadó lakások kínálatának, amire azért is szükség van, mert ha pusztán befektetői szemszögből nézzünk most a lakáspiacra, akkor azt láthatjuk, hogy most nem éppen ez a legvonzóbb célpontja a befektetéseknek, hiszen a lakásárak növekedése jelentősen lelassult, hiszen a bérleti díjak nem emelkednek már olyan tempóban, mint az elmúlt időszakban, ez pedig azt rajzolja ki, hogy a bérbeadásból származó hozamok is jelentősen lecsökkentek, márpedig, hogyha ez húzamosabb ideig így marad, és ha szembesülünk azokkal a számokkal, amit a lakáspiac produkál, ami azt jelenti, hogyha valaki például Budapesten hosszú távú bérbeadási céllal vásárol egy lakást, akkor most a jelenlegi árszintekkel számolva a különböző kerületekben 3,5-4,5% közötti bruttó bevétel arányos hozamot tud zsebre tenni, amiben persze nincsen benne az amortizáció meg az adózás. Ez csak kicsit cinikusan jegyzem meg, hogy ez amúgy is sok esetben egy szubjektív tényező a bérbeadók üzleti modelljében, de ezzel együtt, mivel ez egy bruttó bevételarányos hozam, ez azért látszik, hogy ez a 3,5-4,5% ez nem egy túl vonzó célpont, hiszen ennél már jóformán egy államkötvény is több pénzt hoz a konyhára, és ott nem fenyegeti az a veszély a befektetőt, hogy mondjuk az állampapír számláját valaki lelakja, vagy éppen olyan dezsitartalmat halmoz föl, ami utána a pénzügyi nehézségeket okoz. Tehát ebből a szempontból nem annyira vonzó most az ingatlan, mint befektetési célpont, ez pedig ahhoz járulhat hozzá, hogyha nem jönnek befektetők az ingatlanpiacra, akkor nem fog friss kínálat képződni a kiadói lakáspiacon, és az előbb-utóbb, mivel a keresett kínálat szabály az albérletpiacon is éreztetik a hatásukat, ha a kínálat nem nő, vagy éppen szűkül, az jelentős bérleti díjemelkedést okozhat, tehát itt a kellemest tudja összekötni az új kormányzat a hasznossal, hogyha a bérlakáspiaci kínálatot is élénkíti. Csak még egy megjegyzés ehhez, ennek az intézkedés sorozatnak van olyan része, ami nem csak pénzkérdés. Tehát itt olyan jogszabályi változtatásokat, olyan jogalkotási folyamatokat kell véghez vinni, ami például az 1993-as lakástörvényt is érinti, olyan viszonyokat kell rendbe tenni, mint a bérbeadó-bérlői jogviszony, ami gyakorlatilag a réges-régi jogszabályokkal már nem biztos, hogy leköveti a modern mindennapi életet, nem biztos, hogy leköveti az újonnan felmerült jogokat és kockázatokat, ami ebben a viszonylatban felmerül, és hogy van még egy fontos dolog, ami pedig az adózás és pénzügyi kérdését érintheti, hiszen például az, hogyha valaki magánszemélyként végzi ezt a tevékenységet, igaz, hogy mondjuk a költségelszámolás az nem nagyon adja magát, hogy azzal a profitot valaki csökkenteni tudja, de ott ugye nem kell áfát fizetni, míg hogyha valaki ezt céges szinten intézné, akkor meg áfát kell fizetni ahhoz, hogy a bekerülési költségének az áfatartalmát is le tudja vonni, tehát itt ilyen adózási jogszabályok rendbetétele is aktuálissá válhat annak érdekében, hogyha intézményi befektetőket is szívesen látna a kormányzat ezen a piacon, úgyhogy itt nagyon sok tennivaló van még ezen a területen.
1: Nézzük konkrétan a fővárosnak a belső, belvárosi részeit. Itt két tényező biztos, hogy hat. Az egyik az Airbnb-vel kapcsolatos szabályozásnak a módosítása, a másik pedig a forintnak az elmúlt hónapokban tapasztalt jelentős erősödése. Hogyan látod ezeket a tényezőket? Mennyire könnyű most a belvárosban akár külföldieknek, akár magyar érdeklődőknek lakásokat kiadni?
2: Hogyha külföldi pozícióból nézzük a hazai lakáspiacot, akkor nagyon érdekes változást láthatunk, mert ugye az árak forintban kifejezve nominálisan nem nagyon változtak, inkább oldalaztak, volt, hogy csökkentek. Egyébként csak zárójelben jegyzem meg, hogy az utóbbi 6 hónapban 4 alkalommal árcsökkenést mértünk, legalábbis az ingatlan.com lakásárindexével, és utoljára ilyen a koronavírus járvány kellős közepén, az első hullám tombolásának a csúcsán történt 2020. júliusa és decemberre között. Tehát külföldi szemszögből nézve úgy néz ki, hogy forintban nominálisan egy cseppet sem változtak az ingatlanárak, viszont a forint erősödése miatt gyakorlatilag 20%-kal többe kerül most minden ingatlan, hogyha valaki euró vagy dollár pozícióból nézi a hazai lakásárszintek változását. Ennek ellenére egyébként az nagyon érdekes, hogy a választásokat követő hetekben Svájcból, Egyesült Államokból, Spanyolországból és néhány más országból is számottevően nagyobb érdeklődést láttunk a hazai ingatlanok iránt, és ez véleményem szerint nem biztos, hogy a befektetői intenzitásnak köszönhető, hanem sokkal inkább a hazaköltözőknek a kereseti élénkülése váltotta ki ezt az érdeklődés számnövekedést, de visszatérve

0: mi hüledezünk azon, hogy például az ötödik vagy az első kerületben a használt lakóingatlanok átlagos négyzetméter ára 2 millió vagy 1 millió 900 ezer forintot ér el, és egy 50 négyzetméteres lakás lehet, hogy több mint 100 millió forintos kiadással jár, ami egy hazai, saját célra vásárló ingatlan tulajdonosnak lehet, hogy a megfizetetlen kategóriát jelenti, de hogyha a pozsonyi, a prágai vagy éppen a varsói lakásárakkal hasonlítjuk össze ezeket az ingatlan árszinteket, a régiós lakásárakhoz gyakorlatilag fölzárkóztak a budapesti ingatlanárak, és a kérdésed másik felét érintő témakör, ami pedig az Airbnb szabályozás, ez szintén egy nagyon érdekes dilemmát vet föl a külföldi ingatlan vásárlók számára, mert ha körbenézünk Budapest térképén, akkor gyakorlatilag azt látjuk, hogy a hatodik kerületben már évelejétől új intézkedések léptek hatályba, már nem lehet lakást magánszálláshelyként néhány éjszakára bérbe adni, kivéve, hogyha az, aki közösségi szálláshelyként üzemelteti. Az ötödik kerület már szabályozási tervet alakított ki, a hetedik kerület is most már újra kezdi engedélyeztetni a társasházakkal az Airbnb tevékenységet, tehát itt is ez is a szigorítás irányába mutat. Az első kerület pedig napirendre vette már a választás idején is ezt a kérdést, és ami a legfrissebb hír, az az, hogy néhány hete a nyolcadik kerület is társadalmi egyeztetés bocsátotta az Airbnb szabályozásának a kérdéskörét, tehát gyakorlatilag a belvárosi kerületek közül egyedül a 9. kerület az, ami még ezt a kérdést nem tette ki az asztalra, ez pedig egyetlen abban az irányban mutat, hogy az európai és a világ nagyvárosait érintő Airbnb szabályozási hullám a Budapestet is elérte, ez pedig szintén óvatosságra intheti a külföldi befektetőket.
1: Végezetül, hogy alakulnak nagyságrendileg az árak, akár a fővárosi medián négyzetméter ár, illetve a kerületek közötti különbségek, hogyha az ingatlanoknak a keresleti kínálati oldalát nézzük, illetve a bérleti piacon hogyan alakulnak nagyságrendileg az árszintek, mi az a havi szintű kiadás, amiért érdemes keresgélni, akár a népszerűbb belső kerületekben, akár pedig Budapest külsőbb részein.
0: Nagyon érdekes látni azt a fajta különbséget, ami a budapesti lakáspiac adásvételi oldalán, és ami a kiadó lakáspiac oldalán mutatkozik, mert ha a használt ingatlanok árszintjét nézzük, akkor ott a legolcsóbb kerület a 23., ahol 920 ezer forint a medián négyzetméter ára, a legdrágább pedig az 5. kerület, ahol 2 millió 40 ezer forint az átlagos négyzetméter ára, tehát mondani, hogy dupla akkora különbség van a legolcsóbb és a legdrágább árszintek között, és a kettő között viszonylag nagy a szórás, a budapesti átlag, a használt lakáspiacon az most 1 millió 430 ezer forint körül jár, az újépítésű lakásoké pedig 1 millió 700 ezer forintos árszintet mutat, és itt igazából 1 millió 100 ezer forint alatt nem is nagyon van újépítésű lakás a fővárosi kerületekben, legalábbis ami a medián négyzetméter árakat illeti. Ezzel szemben az albérletpiacon azt látjuk, hogy a budapesti átlag az már gyakorlatilag egy éve, amint a medián érték az 250 ezer forintnál horgonyzott le, és a legolcsóbb kerületek, ami a 21. kerületet érinti, ugye Csepelen 200 ezer forint az átlagos bérleti díj havonta, de a 19. és a 10. kerület is ugyanígy 200 ezer forintos havi medián bérleti díjjal tartozik a legolcsóbb kerületek közé, a legdrágább kerületekben pedig az 5. és a 2. kerületben 350, illetve 340 ezer forint az átlagos bérleti díjszint. De a dobogó 3. helyén jelentkező első kerületben is 315 ezer forintba kerül havonta egy kiadó lakásnak a medián bérleti díja, gyakorlatilag nagyon szűkre zárult az olló a legolcsóbb és a legdrágább kerületek bérleti díjai között, és ez nagyon érdekes helyzetet fest le számunkra, mert ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy 200 ezer forint alatt nem nagyon van lakás Budapest egész területén, amit az ember nyugodt szívvel bérbe tudna venni, ami hosszú távon is olyan életminőséget biztosítana, ahova minden nap szívesen hazamegy az ember, viszont 300 ezer forintnál drágában meg ma nagyon nehéz bérbeadni. Itt pedig egyértelműen keresleti korlátokat látunk, tehát itt nem hogy dupla különbséget látunk a legolcsóbb és a legdrágább kerületek között, hanem gyakorlatilag egy ilyen 30-40%-os áról nyílik, ami messze-messze elmarad.

0: marad a 100%-os különbségtől, amit a budapesti lakáspiac adásvételi oldalán látunk, a legolcsóbb és a legdrágább kerületek között. Tehát ez is azért egyfajta fizetőképességi problémára mutat rá, illetve a kínálat szűkösségére. Ami viszont ebből következik, az az, hogy az albérletárak és az lakásárak is, ha elértek már egy bizonyos árszintet, vagy bérleti díjszintet, onnan lefele már nagyon-nagyon nehezen vezet az út, tehát gyakorlatilag arra érdemes készülni a jövendőbeli bérlőknek, illetve a jövendőbeli lakásvásárlóknak is, hogy a következő időszakban drasztikus árcsökkenés nem várható, hiszen olyan krízis azért nem fenyeget az ingatlan piacon, mint fenyegette az albérletpiacot a koronavírus járvány idején, vagy a lakáspiac adásvételi oldalán a devizahitelválság idején, tehát nagyjából ezekre a bérleti díjszintekre és adásvételi árakra érdemes felkészülni a következő 6-12 hónapban is. Bár persze nyilván valamekkora áremelkedés várható, de ez már sokkal inkább illeszkedik például az albérlet piacon a nyugat-európai nagyvárosok trendjébe, amit Budapesten tapasztalunk, hiszen a budapesti éves bérleti díj emelkedés 4-5%-osra mérséklődött, és hogyha Európa legnagyobb városait nézzük, Rómát, Berlin, Párizst, ott is nagyon hasonló a bérleti díjak tendenciája. Az adásvételi oldalon pedig egyértelmű a lassulás, ott az éves árnövekedési ütem az ingatlan.com lakásárindexének adatai alapján 2026 májusában már egy számjegyűre olvadt, ez megfelel a tavaszi várakozásainknak, hogy májusban 8,9%-os volt az éves árnövekedési ütem. Tehát minden abba az irányba mutat, hogy egy kiszámítható, nem annyira ugrabugráló, nem annyira dinamikus ingatlan piac vár ránk a következő időszakban, ami részben talán megnyugtató, részben talán kérdéseket felvető jövőt vázol a vevők, illetve az eladók számára.
1: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltál. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
0: Köszönöm szépen.
2: Ez még mindig a prémium kategória. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Egy hetes razzia indul az utakon hétfőn. A részeg és a drogos sofőröket szűrnék ki a rendőrök. Az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak Magyarország teljes területén. A cél a közlekedés biztonság javítása, valamint a balesetek megelőzése. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még mindig lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizetés részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kulturált közterület használatért. A Siófok Vigyázz rád, te is vigyázz rád címmel meghirdetett kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kulturált közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval. A közterületi szabályok betartását a rendőrség és a városőrség is ellenőrizheti. Egyre komolyabb gondot okoz a varjú invázió Dombóváron, ahol a vetési varjak már több mint 1000 fészket raktak a város különböző részein, írja a Teol. Egyre több a panasz a zaj, a szennyezés és a lepotyogó ágak miatt, azonban a megoldást korlátozzák a természetvédelmi szabályok. Nem csak itt egyre nagyobb probléma a varjú invázió, hanem Magyarország szerte. A szakemberek szerint a madarak azért húzódnak be egyre nagyobb számban a településekre, mert szűkül a természetes életterük, a városokban pedig könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. A vetési varjú védett faj, természetvédelmi értéke példányonként 50 ezer forint. Elkezdődtek a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 25. jubileumi kiadásának vetítései Kolozsváron. A filmszemle versenyprogramjában Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című játékfilmje is szerepel. A fesztiválon június 17-én szerdán a Magyar Nap alkalmával további tucatnyi magyar filmet is vetítenek, köztük Nemes László Árva című filmjével, Enyedi Ildikó a Csendes baráttal lesz jelen Kolozsváron, Pálfi György tyúkját a vetítések több mint 10 helyszíne közül a legelőkelőbbnek számító főtéri szabadtéri nézőtéren láthatja a közönség. A legújabb magyar filmek szintén bemutatkoznak Kolozsváron.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
1: Hogy néz ki a hazai makrogazdasági helyzetkép? Milyenek a kilátások így az országgyűlési választások után? Megjelentek az új kormány első intézkedései is, de hogyan befolyásolhatja mindez a kilátásokat? Itt van a stúdióban Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője. Üdvözlünk, szervusz!
2: Sziasztok!
1: Milyen a hangulat jelenleg a vállalatok és a lakosság körében? És összességében hogyan látod a hazai gazdaság helyzetét?
2: Vannak olyan intézetek, akik végeznek ilyen üzleti bizalmi, meg lakossági bizalmi felméréseket, és hát ezeknek az eredménye azt mutatja, hogy kitörően nagy a lelkesedés, mind az üzleti, mind a lakossági körben. Úgyhogy ez mindenféleképpen biztató, bár gyorsan hozzáteszem, hogy azért Európában ellenkező irányú a trend, tehát itt a különböző beszerzési menedzser indexek azért inkább lefele tendálnak. Ugye itt a szolgáltatási az már mélyen negatív tartományban van, de a feldolgozóipar is elindult a gyengébb számok irányába, úgyhogy dacolunk a trenddel. Nyilván itt a választások eredményéhez lehet kötni ezt a nagy változást. Nagyon fontos ez, mert azért itt az elmúlt években volt egy nagyon gyenge, óvatos növekedés a lakossági fogyasztásban, de mindenki azt találgatta, hogy mi az oka annak, hogy hát ugyan a jövedelmi mutatók azok már szépen emelkednek, de a lakossági fogyasztásnak a növekedése az ilyen csiga tempóban halad csak előre. Nyilván itt az óvatossági motívum volt a meghatározó, és hogyha ez a szelep lekerül itt a lakosság válláról, ilyen képletesen fogalmazva, akkor ez beindíthatja a lakossági fogyasztás növekedését egyfelől. Másfelől, ami még fontosabb talán, a vállalati beruházások, ugye azok is már nagyon-nagyon régóta, 2022 harmadik negyedév óta már jellemzően negatívok a változások, tehát az előző időszakhoz képest jellemzően negatív, év per év alapon meg mindig negatív, tehát egyre megyünk lejjebb és lejjebb, ennek sok oka van, nyilván az EU forrásoknak a zárolása az egyik oka, másik oka a kedvezőtlen külső környezet, külső sokkok, de van egy olyanok is, ami a hangulatban keresendő, tehát a vállalkozó kedv, a bizalom abban, hogy érdemes beruházni, az erodálódott itt a magyar kis- és középvállalatok részéről, és hát hogyha a kilátások végre elindultak felfele kedvezőek, akkor lehet remélni az, hogy valami oldódás ebben majd be fog következni a következő negyed években.
3: A hétre rátérve a legfontosabb makroadat az inflációs adat megjelenése volt, ahol masszív meglepetést okozott az adat, hiszen sokkal alacsonyabb lett, mint amire az elemzői konszenzus számított. De hogy látod, hogy számodra is akkora meglepetés volt-e, mint a konszenzusos vélemény számára, illetve minek köszönhető ez, hogyha megnézzük az infláció komponensét, és hogy ez mennyire rajzolhatja át az év hátralevő részére vonatkozó inflációs pályát, várakozásokat?
2: Pontosan annyira lepett meg engem, mint a konszenzus előrejelzés, mert a konszenzus 2,2% inflációról szólt, én is pont 2,2-t vártam, ehhez képest jött ugye az 1,8-as adat, hát ez valóban egy meglepetés volt. Azt lehet látni itt a számokból, hogy a forint árfolyamának az erősödése az jelentős mértékben is gyorsan tudott kedvezően hatni az árakra. Egyébként ehhez még azt is hozzáteszem, ugyan egy olyan környezetben vagyunk, amikor arra készülünk, hogy itt általában az árak emelkedni fognak, az infláció az magasabb szintre lép Európa szerte, Amerika szerte, világ szerte, nyilván itt az iráni konfliktus következményeképpen, de most még pont abban a fázisban vagyunk Európában, Európának a keleti részében kimondottan, hogy például az élelmiszer árak lefele mennek, ez igaz egyébként Lengyelországban, Csehországban, Magyarországon, és még erre jött rá a forint erősödésnek a hatása, ugye látjuk például, hogy a tartós fogyasztási cikkekben is már a havi árváltozás az negatív előjelű volt. A szolgáltatások árának az emelkedése az szintén a havi szinten meglehetősen visszafogott volt, úgyhogy ez egy olyan adat, ami kellemes, meglepő, és valóban átrajzolja itt az éves várakozásokat, legalábbis a saját magam által készített inflációs előrejelzés az megváltozott. Korábban azt gondoltam, hogy év végére hát 5% magasságba tud felkúszni az inflációs ráta. Most azt gondolom, hogy inkább ez a tetőzés, ez olyan 4,5% környékén tud csak megtörténni. Tehát alapvetően azért, tehát továbbra is az a várakozás, hogy a következő hónapokban azért haladunk felfele. Nagy kérdés persze az, hogy mi fog történni a különböző adminisztratív kormányzati intézkedések területén, üzemanyagársapka, élelmiszerár és top, vagy az egyéb a drogériákban alkalmazott ár és top, ezzel mi lesz. Bár azt gondolom, hogy ha a forint árfolyama a jelenlegi szinttől nem nagyon tér el, vagy nem gyengül be a következő időszakban, amire azért van esély, akkor egy ilyen ár és top kivezetésnek nem is kell feltétlenül nagyon nagy hatásúnak lenni az inflációra nézve. Nyilván az üzemanyag ársapkát meg majd akkor érdemes kivezetni, hogyha a piaci ár az már nem tér el nagyon az adminisztratív van korlátozott árszinttől. Az utóbbi időben lejjebb mentünk. Hát ugye azért ez az iráni konfliktus, ez nagyon kiszámíthatatlan, ugye nem csak egy héten belül vannak egymással teljesen ellentmondó nyilatkozatok, hanem akár napon belül is előfordul. Tehát az, hogy esetleg most a hétvégén tényleg aláírja a béke megállapodást, vagy a tűzszüneti megállapodást Irán és az Egyesült Államok küldöttsége valahol Európában, ugye legutóbb ez volt a mondása Donald Trumpnak, vagy sem, azt nem lehet megjósolni. Úgyhogy szerintem fő az óvatosság, de ami az inflációs kilátásokat illeti, azt gondolom, hogy valamivel jobb a képlet, és kisebb meredekségű és alacsonyabban tetőző inflációs emelkedőben fogunk belefutni az év végéig.
1: Térjünk is rá akkor a kötvénypiacokra, illetve a hozam kilátásokra. Itt az elmúlt hónapokban egészen elképesztő hozam csökkenést lehetett látni, akár a rövidebb, akár a hosszabb lejáratokon. És hát közben ugye azt is tudjuk, hogy az államadósság kezelő központ a népszerű lakossági állampapíroknak is most már két lépcsőben csökkentette az elérhető kamatszintjét, például, hogyha a fix mápra gondolunk. Hogyan látod az MNB-nek a helyzetét? Említetted azt, hogy számos bizonytalansági tényező van, de azt is tudjuk, hogy például az Európai Központi Bank éppen a héten hajtott végre egy kamatemelést hosszabb idő után. Hogyan gondolkodnak a monetáris tanács tagjai, és a nehéz vagy nehezen előrejelzhető helyzet ellenére milyen várakozásaid vannak?
2: Szerintem lehet kamatot csökkenteni. Tehát ugyanúgy, mint például az üzleti bizalmi indikátorban, ilyen ellentétes irányban vagyunk Európa nagy részével, szerintem a kamatpolitikában is pont ellentétes az irány. Az Európai Központi Bank kamatot emelt, itt a régiós jegybankok fontolgatják a kamatemelést, előbb-utóbb sor kerülhet egy-két kamatemelésre Lengyelországban, Csehországban, Magyarországon pedig kamatcsökkentésre számítok. Már júniusban számítok egy 25 bázispontos kamatcsökkentésre, tehát a 6,25%-os alapkamat 6%-ra csökkenhet június 23-ától. A későbbiekben pedig azt gondolom, hogy még további kamatcsökkentések, hasonló léptékű kamatcsökkentések jöhetnek szeptemberben, decemberben, tehát évvégére 5,5%-ra mérséklődő alapkamatra számítok. Mi a magyarázat? Hát ugye pont az általad említett kötvénypiaci rally, tehát a kockázatoknak a jelentős kiárazódása, a kockázati prémium nagyon jelentős csökkenése, ez egy komoly felhajtóerő. Emellett arról se feledkezünk meg, hogy a hitelminősítő intézetek, itt a legutóbbi hetek felülvizsgálati körében helyben hagyták a minősítésüket, de arra utaltak, hogy hát egyébként tetszik nekik az a fordulat, amit Magyarországon bekövetkezendőben van, EU pénzekhez való hozzáférés, az intézményeknek a megerősítése, ez segíti a gazdasági növekedésnek a beindulását is, úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy az év vége előtt várhatóak hitelminősítők részéről kedvező irányú döntések, vagy felminősítés, vagy a kilátásoknak a javítása. Tehát ez is támogatja az MNB-nek a kamat csökkentését, illetve hát ugye azért az infláció kell, hogy a legfontosabb legyen, arról az előbb beszéltünk, hogy hát egyelőre még mindig az a várakozás, hogy majd emelkedni fog az infláció, de kellemes számok számokat láttunk az év első hónapjaiban, tehát a várakozásoknál szinte rendre alacsonyabbra sikeredett az inflációs számnak lennie, mint ahogy gondoltuk, és hát amikor a monetáris tanács a kamatokról dönt, akkor hát persze fontos az, hogy éppen a legutolsó inflációs adat milyen volt, de sokkal fontosabbnak kell lenni, és fontosabb is, hogy hát előre tekintve mit látunk, egy év múlva, másfél év múlva milyen inflációs számokat látunk magunk előtt. Erről fog szólni egyébként majd a negyedéves inflációs jelentés, ami ugye júniusban két nappal a kamat döntést követően fog megjelenni. Én azt gondolom, hogy ez a mostani infláció emelkedés, ez valóban egy ilyen átmeneti infláció emelkedés lesz, és bízom abban én is, mint ahogy szerintem világon szinte mindenki, hogy ez a iráni konfliktus, ez rövid időn belül véget ér, de hogy legalábbis nem tart mondjuk fél év, egy év távlatában, és ha nem is azonnali, de valami fajta visszarendeződés a nyersanyagárakban, itt energiaárakban be tud következni, és vissza tudunk térni Magyarországon is egy az év végén várt 4% fölötti szinthez képest egy alacsonyabb 3% alatti szintre ismét, tehát én azt gondolom, hogy jövő év végén ismét ilyen hasonló, ilyen 2%-ot nem nagy mértékben meghaladó inflációs számok jöhetnek, ez pedig ugye ütőkártya a monetáris tanács kezében a kamatcsökkentések irányába, tehát lehet vágni a kamatot.
3: Említetted, hogy nem csak a bizalmi indexekben, hanem a monetáris politikában is szembe megyünk Európával és a világ jelentős részével, ami viszont azt jelenti, hogy várhatóan a kamat különbözet az eurozóna és Magyarország között csökkenni fog a jövőben. Tekintve, hogy a devizárfolyamok egyik fontos hajtóereje pont ez a kamat különbözet, mit vársz az euró-forint árfolyam alakulásától a következő időszakban? Van esetleg évvégére egy célárad?
2: Igen, hát ez az 1 millió dolláros kérdés. Nem is tudom megmondani, de azért irányokat lehet mondani, meg lehet gondolkodni a felől, hogy hát akkor milyen hatások érhetik a forint árfolyamát, az milyen euró-forint árfolyamban tud majd realizálódni. Amit említettem, azok a pozitív dolgok, EU pénzeknek a lehívása, beérkezése, a devizatartalék emelkedése, várhatóan kedvező döntések a hitelminősítő intézetektől. Én azt remélem, hogy az euró bevezetésével kapcsolatos terveit a kormány az őszi hónapokban kifejti, tehát ezek mind az erős forint árfolyam irányába mutatnak, de az általad említett kamat különbözetnek a mérséklődése, illetve az idei évben valószínűleg nagyon magas államháztartási hiányról fog majd számot adni az új kormány, és ugye itt már megszellőztettek számokat, 6,8%-os GDP arányos államháztartási hiányra tettek utalást, tehát az nagyon magas. Úgyhogy van azért a mérlegnek abban a serpenyőjében is azért elég sok indok, hogy miért ne erősödjön a forint tovább. Úgyhogy szerintem ebből a balanszból valami olyasmi jöhet ki, hogy hát a jelenlegi forint árfolyamhoz képest talán sokkal erősebb forint már nem fog jönni. Elképzelhető, hogy egy picit talán gyengébb, visszatérhetünk egy 3,60 fölötti euróforint árfolyam szinthez is akár, de azért a kockázatok nem abba az irányba mutatnak. Tehát szerintem sávosan érdemes gondolkodni, de az, hogy mondjuk 400-as legyen az euróforint árfolyama, vagy 3,20-as, azt szerintem kizárhatjuk.
1: Szakértői vélemények kiemelik azt, hogyha nézünk egy ilyen átlagos eurókonvergencia időszakot 4-5 év mondjuk, és elérhető nagyságrendileg egy 4%-nyi hozamcsökkenés, az elmúlt 2 hónapban ebből nagyságrendileg 2% az teljesült is, ugye ez egy óriási és szupergyors változás Magyarország megítélésében, valóban türelmet adtak a hitelminősítők is, de hogyan viselkedjenek azok a befektetők, akik ott vannak a kötvénypiacon, és mondjuk ennek a rallinak részesei voltak az elmúlt időszakban, mit lehet várni a következő hónapokban, vagy az előttünk álló időszakban?
2: Nagy korrekcióra én nem számítanék, tehát arra, hogy emelkednének az állampapírpiaci hozamok a magyar államkötvények esetében, ezt nem tartom valószínűnek, azt látjuk, hogy ha van is némi kis gyengülés, korrekció, akkor abba belevesznek a nagyobb szereplők, stabilizálják a jelenlegi hozamszinteket, és hát ugye a befektetők nyilván a jövőt árazzák. Én is egyébként így szoktam szemléltetni, hogy mondjuk egy 4 kilométeres út a konvergencia, hogyha így képzeljük el, ebből a 4 kilométerből már 2 kilométert megtett a kötvénypiac. A tényleges reálgazdasági előrehaladás az pedig még a startvonalon van, tehát azért itt sokat kell bizonyítani a magyar gazdaságpolitikának és a gazdaságnak azzal kapcsolatban, hogy hát itt be fog következni belátható időn belül, hogy most 2030-ban, 30-as évek elején vagy közepén, azt majd meglátjuk, de hogy valamikor ez az euró csatlakozás és a kötvénypiaci konvergencia is ki tud teljesedni, hát nyilván nem azt tudjuk megcélozni, hogy mondjuk a német kötvényszintekre fogunk majd eljutni a magyar kötvények esetében, de mondjuk egy portugál, horvát, szlovák hozamszint az szerintem megfelelő célnek tűnik. Én azt gondolom egyébként, hogyha kézzelfogható információ lesz majd az euró bevezetési menetrendről, és látjuk például ennek egy komoly mérföldköve lehet majd a jövő évi költségvetési terve a kormánynak, ugye ezt októberben már látni fogjuk a hírek szerint, és ezek visszaigazolják azt, hogy ez komolyan van véve, akkor szerintem ez még az év vége előtt adhat egy további felhajtó erőt további vásárlásokra, és ha nem is olyan mértékű hozamcsökkenésre, mint ami mögöttünk van, de néhány 10 bázisponttal szerintem lejjebb jöhetnek a hosszú hozamok.
3: Az adásban is többször elhangzott az uniós pénzek szerepe, illetve a sajtót böngészve is ez az egyik sarkalatos kérdés a közeljövőben. Te hogy látod, hogy ez egy done deal, és egész biztos, hogy hazahozzuk ezeket a forrásokat, vagy még vannak ezzel kapcsolatos kockázatok?
2: Hát kockázatok vannak, de azt gondolom, hogy ez egy olyan magas labda, amit a magyar kormánynak le kell ütnie, és dolgozik is rajta, tehát szerintem mindent megmozgat annak érdekében, hogy minél több uniós forrás elérhetővé váljon, és felhasználható legyen, és fel is használjuk. Egyébként ez egy nagyon komoly növekedési potenciált rejt a következő években, tehát hogyha megnézzük, hogy az újjáépítési pénzek és a kohéziós pénzek mennyiben támogatták a régiós gazdaságok növekedését az elmúlt években, és hát ugye ez hiányzott a javarészt a magyar gazdaságból, ez most fog megérkezni, és következő években fokozatosan fogja hozzásegíteni a magyar gazdaságot egy magasabb növekedési rátának az eléréséhez.
1: Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba, figyelemmel kísérjük akkor továbbra is itt a hazai költségvetési, illetve monetáris lépéseket. Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
2: Köszi, sziasztok!
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
0: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Jó napot kívánok! Egy 5. századi római hajó rakománya mutatkozik be az Aquincumi Múzeumban. Míg a Kárpát-medencét már megszállták a hunok, az Adrián és a földközi tengeren még a mindennapok része volt a távolsági kereskedelem. Erről is beszélgetünk a műsor első perceiben.
2: Nagy szerencsénkre és nagy örömünkre érkezik hozzánk a horvátországi Zadar környékéről egy 5. század közepi, tehát meglehetősen késő római kori hajóroncsnak a rakománya. Számunkra azért is érdekes, részben azért, mert a látogatóink nagyon ritkán találkoznak víz alatti régészeti eredményeket bemutató kiállítással, tengeri régészeti kiállítást pedig még ritkábban láthatnak, tehát számukra ez én azt gondolom önmagában is egy kuriózum lesz. Másról pedig egy olyan korszaknak a történetébe enged egy pici kis bepillantást engedni ez a rakomány vagy ez a kiállítás, amely Aquincum esetében már egy nagyon késő időszak.
1: Ezután egy elfelejtett háború az 1919-es magyar-román harcok emlékeiről lesz szó. Az egykori csataterek még mindig rejtenek leleteket.
3: Ami nálunk itt unikum, ez a 1919-es magyar-román háború, hiszen a frontnak a központi eleme, ugye a magyar-román háborúnak a frontjának központi eleme, az pont itt zajlott Szolnok környékén. Törökszent Miklós, Szent Márton és Tiszafüred úgymond háromszögben, és itt rendkívül nagy mennyiségű fegyverleletet tudtunk felgyűjteni.
1: Végül egy település feltárása és egy nemrég megjelent könyv kapcsán az avarokról beszélgetünk.
4: Egy kulturálisan igen sokszínű népesség tárul elénk a 6. sőt a 7. században, a részben helyi, részben betelepülő romanizált kultúrájú csoportok, akkor a germán csoportok nagy számban jelen voltak, kelet-európai nomádok most már elkülöníthetőek, és van az az ázsiai, belső ázsiai, mai Mongólia tágabb vidékéről érkezett elit, és nem csak elit, hanem nagyon úgy tűnik a genetikai adatok alapján, hogy azért egy korábbi fogalmainkkal élve köznép is érkezett velük.
1: Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Az Aquincumi Múzeumban lángorsoly a régész főmuzeológussal, a most nyíló kiállítás kurátorával beszélgettem.
2: Az Aquincumi polgárváros területén vagyunk, ott is az úgynevezett két pilléres védőépületünknél, egy római lakóház egyik helysége fölépített védőépületnél.
1: Ahol éppen akkor, amikor elhangzik majd ez a műsor, megnyílik egy új kiállítás.
2: Így van, nagy szerencsénkre és nagy örömünkre érkezik hozzánk a horvátországi Zadar környékéről egy 5. század közepi, tehát meglehetősen késő római kori hajóroncsnak a rakománya. Ezt a kiállítást már évekkel ezelőtt szerettük volna megrendezni, az adari kollégákkal nagyon jó a viszony, és ők ajánlották, hogy esetleg szívesen áthoznák. Sajnos ez a Covid és különböző egyéb problémák miatt elmaradt, de most így ebben az évben erre sor tudtunk keríteni.
1: Mitől olyan különleges ez a római kori hajórakomány? Egyáltalán sok ilyen leletet ismerünk?
2: Elég sok késő római hajólelet, és általában elég sok hajórakomány lelet ismert, nem csak az Adriai tengerből, általában a mediterrán térségből. Számunkra azért is érdekes, részben azért, mert a látogatóink nagyon ritkán találkoznak víz alatti régészeti eredményeket bemutató kiállítással, tengeri régészeti kiállítást pedig még ritkábban láthatnak, tehát számukra ez én azt gondolom önmagában is egy kuriózum lesz. Másról pedig egy olyan korszaknak a történetébe enged egy pici kis bepillantást engedni ez a rakomány vagy ez a kiállítás, amely Aquincum esetében már egy nagyon késő időszak. Ugye az 5. század és egyetlen az 5. század közepe az már gyakorlatilag Aquincum esetében a népvándorlás korát jelenti többé-kevésbé. Egy olyan időszakot, amikor az antik kultúra és az antik városi kultúra már csak nagyon-nagyon kis nyomokban található. Ugye a 430-as években Pannóniát, mint provinciát a rómaiak átadják hivatalosan a hunoknak, és ezt követően gyakorlatilag megszűnik a római közigazgatás, nincs már városi élet, városi kultúra, és bár kicsit később még egy rövid időre visszakerül római fennhatóság alá ez a térség, de ez már érdemi eredményeket nem jelent. Tehát egy olyan korszakról beszélünk, ami Aquincum esetében már egy nagyon erős átmenet a népvándorlás korába, de szépen mutatja, hogy a római birodalom területének többi részén még adott esetben egy virágzó, vagy viszonylag mondjuk azt, hogy működő gazdasági környezet van. Ez a hajóroncs nagyon jó példa arra, hogy hogyan érkezik egyik területről a másikra ez a hajó, milyen edényeket, tárgyakat vesz fel, és azt mutatja, hogy bizony van még aktív gazdasági kapcsolat a birodalom más provinciái között, annak ellenére is, vagy azzal együtt is, hogy a birodalom határprovinciáinak nagy része ekkor már gyakorlatilag elveszik a római birodalom számára.
5: Azzal együtt, hogy Pannonia provinciában megszűnik a római közigazgatás, kiesik a világkereskedelemből is?
2: A római birodalom kereskedelmi hálózatából igen. Tehát már a korábbi időszakokban sem találunk, tehát ez mondjuk a 4. század, sem nagyon találunk már import tárgyakat, tehát az a fajta nagyon szoros kereskedelmi kapcsolatrendszer, aminek egyébként Aquincum és Pannonia is a része a római birodalom korábbi évszázadaiban, az megszűnni látszik és megszakadni látszik. Eltűnnek az importkerámiák, egyáltalán kevesebb importtárgyat látunk, sokkal inkább a helyi kerámia művesség edényeit találjuk meg az ásatások során. Az éremforgalomból az nagyon jól látszik, hogy a 4. században azért természetesen még használják a településeket, noha egyébként nagyrészt összezsugorodott formában, de például az aquincumi polgárvárost eddigre már elhagyják a lakói, és a katonaváros területe is beszűkül. Ugye a 4. század elején egy új késő római erőd épül, ugye a régi legiótábor mellé, tehát változások vannak mindenképpen, ami nagyrészt összefügg azzal a közigazgatási és katonapolitikai váltással, ami ugye gyakorlatilag ugyan korábban elindul, de a tetrarchia idején teljesedik ki, és ezzel gyakorlatilag egy rövid ideig tartó felvirágzás után aztán egy végső hanyatlás folyamatát láthatjuk, aminek ténylegesen az az eredménye, hogy ez a régió szép lassan kiszakad a birodalom gazdasági keringéséből, és amikor az ide átérkező barbár népcsoportok szép lassanként, hát hogy is mondjam, most maguk képére formálják ennek a térségnek a kultúráját, és egyáltalán a topográfiáját is, ez már lassan azt fogja jelenteni, hogy elveszik Róma számára ez a régió. Ezzel szemben viszont azt látjuk, hogy a déli részen, tehát mondjuk a földközi tenger medencéjének közvetlen környezetében azért még működik ez a gazdasági kapcsolati háló. Kereskednek, távoli provinciák árui eljutnak, még Rómába eljutnak a birodalom központi régióiba, és pont ez a kontraszt lesz nagyon érdekes ebben a kiállításban, hogy azt látjuk, hogy miközben a Mediterráneumban ez az élet még zajlik, még élik a klasszikus római világukat, addig itt Aquincumban már egy kicsit másféle élet kezd körvonalazódni.
5: Akkor ezek szerint olyan tárgyak voltak a hajó rakományában, amik már nem fordultak elő itt Aquincumban, illetve Pannonia provinciában az 5. században?
2: Igen, ez számunkra a régészek számára is egy kicsit kuriózum lesz, mert olyan tárgyakat láthatunk, amiket mi nem nagyon szoktunk itt Aquincumban, olyan amfora típusokat, olyan tálakat, edényformákat, mécseseket, amelyek ide már nem jutnak el a késő római időszakban, 5. században pedig pláne nem jutnak el, viszont a Mediterráneumban ezek mindennapi használati tárgynak számítanak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a látogatók számára is egy nagyon egzotikus kis kiállítás lesz, de nekünk régészek számára is szakmailag is egy nagyon érdekes dolog lesz látni olyan edényformákat, olyan tárgyformákat, amik egyébként itt Aquincumban már nem jelennek meg.
5: A római birodalom a földközi tenger térségéből sem tűnt el nyomtalanul. A keleti részen ugye a később Bizáncnak levezett kelet-római birodalom volt az örököse. Az folytatta ezeket a kereskedelmi hagyományokat, vagy ebben a korszakban az 5.-6. századtól kezdve ezek már lehanyatlottak a Mediterránumban is?
2: Elég sokáig folytatja még, tehát a bizánci birodalom viszonylag ügyesen fent tudta tartani azt a fajta kereskedelmi hálózatot, amit részben a római birodalom fennállásának időszakából örökölt, és így aztán úgy például a kerámia készítésben, vagy egyáltalán a gazdasági kapcsolatrendszerekben ez még jó hosszú ideig változatlan marad. Ugyanakkor viszont például ennek a hajónak a rakományában ezeket a tárgyakat nem találjuk meg, ugyanis a hajó maga a földközi tengernek igazából a középső régiójában, vagy inkább a nyugati medencéjében hajózott, és az onnan származó tárgyaktól tötték meg a rakteret. Nagyon érdekes volt látni, hogy ugye általában a vizalati régészeti kutatások elsősorban a hajóroncsok esetében azt célozzák, hogy a hajók útvonalát lehessen rekonstruálni. Ezt itt is meg lehetett tenni, mert az előkerült rakományból lehetett látni, hogy honnan indult a hajó, milyen sorrendben milyen tárgyakat pakoltak be a raktérbe, és ebből azt lehetett látni, hogy a hajó a mai Észak-Afrika, valószínűleg Tunézia partvidékétől indult, érintette Pantelleria szigetét, ami nagyon közel van ugye az afrikai partvidék de már a mai Olaszországhoz tartozik egyébként, utána megállt Szicíliában, és utána pedig a Csizmának a déli részén hajózott tovább, itt is több helyen kiköthetett. Ezt követően pedig fölfelé kanyarodott az Adriára, mert valószínűleg a végcél egyáltalán Aquileia lehetett, ugye az egyik legfontosabb kereskedelmi csomópontja a Római Birodalomnak. Ugyanakkor azonban odáig már nem jutott el, mert Zadar környékén, illetve ez a Rovinzadar zónája, itt egy Veliki Piruzi nevű sziget környékén zátonyra futott egy vihar során, összetört, és ugye ott süllyedt el. Tehát azért nagyon érdekes tehát ez a roncs, mert remekül rekonstruálni lehet az útvonalát, illetve azt is nagyon jól lehet látni, hogy bizony az észak-afrikai provinciákban ekkor még intenzív gazdasági tevékenység zajlik, aminek eredményeképpen az ott előállított termékeket, elsősorban mezőgazdasági termékeket, gabonafélék, szőlő, bor, olaj, ezek el tudtak jutni a birodalom más pontjaira.
5: Ugye ez egy tengeri hajóroncs, és bár nekünk tengerünk nincsen, de itt ülünk alig egy kilométernyire a Római Birodalom folyami határszakaszának, a Ripának a partjától. Nekünk vannak ilyen elsüllyedt római kori hajóink?
2: Hát sajnos nincsenek, egyelőre legalábbis nincsenek. Ugye a tengeri régészettel szemben a folyami régészet egy sokkal bonyolultabb és nehezebb műfaj, hiszen nagyon erős a sodrás, nagyon rosszak a látási viszonyok, nagyon gyors az üledékképződés, aminek megfelelően, ha nyilván voltak is ilyen elsüllyedt hajók, vagy voltak hajóroncsok, akkor azok nagyon gyorsan, hogy mondjam, erodálódtak el a folyó tevékenység által, vagy kerültek olyan mélységbe az üledék alá, amit ma már nagyon nehezen lehetne kutatni. Ettől eltekintve, vagy ettől függetlenül vannak vizalati kutatások a Duna medrében is, elsősorban különböző beruházásokhoz kapcsolódóan, de egyelőre ezek római hajóroncsot nem találtak. Találtak viszont mást, és különösen a partvonal zónájában nagyon sok esetben sikerült például olyan cölöpkonstrukciós építményeket találnunk, részben vizalati régészeti módszerekkel, részben hagyományos szárazföldi módszerekkel, amelyek például nagyon jól körvonalazták a hajógyári szigeten található helytartói palotához tartozó kikötői létesítményeket például, vagy ez már az óbudai oldalon vélhetően egy kikötő létesítménynek egy pillér részének szintén a fa szerkezetét, és itt például dendrokronológiai módszerekkel a kivágás időpontjait is meg lehetett határozni, tehát például vizes környezetben szerves faanyag az, ami esetünkben is jól meg tud maradni, hát sajnos hajóroncs eddig nem került elő.
5: Ez a kiállítás, ez Horvátországból érkezik ide. Tervezik azt, hogy valamit bemutatnak Panóniából Horvátországban, mondjuk a tengerparton is? Nyilván érdekes lenne az ottaniaknak, hiszen teljesen más jellegű a leletanyag.
2: Igen, erről volt szó az adari kollégákkal, és reméljük, hogy a jövőben lesz egy kis csere vándorkiállítás majd Aquincumból Zadarban.
5: Ez a kiállítás, ami most nyílik meg, ez meddig tekinthető meg itt Aquincumban?
2: A kiállításunk június 11-én csütörtökön nyílik, és október végéig lesz látható.
1: Az Aquincumi Múzeumban Lángorső a régész főmuzeológussal, a római hajókiállítás kurátorával beszélgettem. Hamarosan Szolnokon folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Egy elfelejtett háború leletei. Szolnokon Kiss Henrik Ferenc régész technikussal, független kutatóval, a Szolnoki Múzeum múzeumbarát önkéntesével beszélgettem.
2: Most jelenleg Szolnokon állunk itt a belvárosi hídnek a túloldalán. A helyszín azért is fontos, mert itt jelentős események zajlottak 1919. április utolsó napjaiban és májusában, hiszen a román hadsereg 1919. áprilisában egy hatalmas támadást indított Tiszántúl ellen, és egészen Szolnokig nyomultak előre a május 1-jéig. És itt a május 1-én kelt át a magyar vörös hadseregnek egy jelentős része, és az elkövetkező hónapokban itt, ahol állunk, komoly tüzérségi párbajok, kézilőfegyver, tűzváltások, légifelderítések és bizonyos mértékben lövészárok, kiépítések is zajlottak.
3: Itt állunk pillanatnyilag egy parkolóban. Vannak egyébként itt a felszínen még valamiféle nyomai ennek az egykori, hát most már több mint 100 évvel ezelőtti harci tevékenységnek?
2: A felszínen sajnos már semmilyen nyom nem látható, azonban az 1920-as vagy 30-as években készültek olyan légifelvételek, amelyeken láthatóak bizonyos első világháborús nyugati és keleti harcszerekre jellemző lövészárok, szakaszok. Ezeket feltételezhetően a románok építették. Amikor ezeket idézősen felfedeztük, Kertész Robertnek az 2021-ben megjelent nagyobb hangvételű művében láttam meg ezeket a lövészárkokat, és nyilván ez is ihlette kutatást, hogy jobban megismerjük ezeket.
3: Általában az emberek úgy képzelik, hogy amikor vége volt az első világháborúnak, akkor beköszöntött a béke itt a Kárpát-medencében, holott semmi nem változott szinte, csak legfeljebb egy más dimenziójú harc váltotta föl, hiszen még tulajdonképpen egészen 1920-ig harcoltak itt különböző egységek, gyakran nem is magyar katonák.
2: Így van, a 1918-ban ugye egy békekötés történik, de a fegyverek azok nem hallgattak el. Érdemes belegondolni azt, hogy az osztrák-magyar monarchia, amikor felbomlott, akkor rengeteg olyan állam pályázott a monarchia területeire, mint például ugye Csehország, vagy a románok, vagy a jugoszlávok, amik annó még ugye szerb, horvát, szlovén királyság, és ugye 18-ra már elkezdődik ez a terület darabolás, például a román erők már elkezdenek nyomulni Erdély irányába, és 19 tavaszára már a Párciumot is elfoglalják, északon pedig ugye a cseh, szlovák erők a történelmi felvidék jelentős részét bekebelezik, délen még ugye a szerbek, és egyébként az osztrákok is később ugye említhetjük a nyugat-magyarországi felkelést, ahol pontosan az osztrákok térfoglalásáról szóltak az események. Kelet-Magyarországon teljesen más a helyzet, itt a román erők április 16-tól folyamatosan haladnak előre ugye Szolnok felé, és ugye a céljuk az egész Tiszántúl elfoglalása, hogy itt a Nagy Románia elképzelést azt megvalósítsák, és ugye május 1-től viszont beáll a front, tehát hogy a román erők nagy részének át kell csoportosítani magukat a Nyeszter menti harcok színterére, ezért itt a Tisza védvonalra nagyon kevés egységük jut, így a magyar és román erők itt tulajdonképpen állásharcokban kényszerülnek, vannak átkelési kísérletek, tüzérségi párbajok és gyalogsági rohamok, vagy folyami átkelési kísérletek.
3: Azért a románok csak összeszedték a végére magukat, hiszen bevonultak Budapestre is.
2: Májustól egészen július 20-áig vannak ezek az állásharcok, ez a patthelyzet. Július 20-án azonban ugye a magyar vörös hadsereg egy nagyon komoly offenzívát intéz román erők ellen, amiről egyébként a románok már tudnak, hiszen egyrészt légifelderítések eredményeit megkapják a franciáktól, nekik is vannak légifelderítéseik, és ugye vannak árulók is a magyar seregben, és

0: és ugye a magyar oldalon. A románok hátravonják a csapataikat, így a magyar támadás az tulajdonképpen hirtelen nagy területet tud szerezni, tehát itt Szolnok környéken egészen Karcagig, Kisújszállásig előre törnek, Csongrádnál Szentesig, és északon a Tokaj környékén, meg Tiszafüred környékén ott kisebb területeket szereznek, de hát pár nap alatt visszavonulni kényszerülnek, hiszen a románok megtörik ezt az előrenyomulást, és augusztus első napjaira már tulajdonképpen ugyanott vannak a magyar erők, ahol voltak július 20-a előtt. És eltelik pár nap, tehát augusztus 1-e, 2-a, 3-a, magyar erők már a Duna-Tisza közén vonulnak vissza, kisebb-nagyobb halogató harcokkal, és azt hiszem az utolsó igazi ütközet, vagy ilyen kisebb harc, az Isaszeg Gödöllő környékén zajlik, utána felbomlik a magyar vörös hadsereg, kisebb ellenálló alakulatok harcairól még tudunk, de onnastól kezdve a románoké a főszerep.
1: Hamarosan folytatjuk az 1919-es magyar-román harcok régészeti emlékeiről szóló beszélgetést.
2: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 4,1%-pontnyi korrekcióra egy uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Ingyenes tüdőrákszűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi Pulmonológiai Intézet a nyáron. Azokat az 50 és 74 év közötti dohányosokat várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos. Trópusi parazita elleni vakcinát fejlesztenek magyar kutatók a Pécsi Tudományegyetemen. Közölték, Magyarország számára a fejlesztés stratégiai jelentőségű, az első parazita ellenes mRNA-s vakcina létrehozása ugyanis nemzetközi szinten is jelentős tudományos áttörést hozhat. Gyakori az online gyermekbántalmazás a visegrádi együttműködés országaiban, derült ki a Republikan Intézet kutatásából. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában tavaly nyáron végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte. Több mint 60 állatfajra veszélyesek Magyarországon az elhagyott horgászeszközök egy vizsgálat szerint. A leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. Az esetek túlnyomó többsége mindössze kétféle eszközhöz kapcsolódott, a horgászsinórhoz és a horokhoz. Az érintett egyedek több mint 70%-a védett fajhoz tartozott. A leginkább fenyegetett élőhelyek a folyópartok, a természetes és a mesterséges tavak. 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Idén is külön lehet indulni strandbisztró és strandbüfé kategóriában a kiírás szerint. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Nevezni július 15-éig lehet.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen délnyugaton valószínű eső, zápor. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk az 1919-es magyar-román harcok régészeti emlékeiről szóló beszélgetést. A beszélgetőtársam továbbra is Kis-Henrik Ferenc régésztechnikus, független kutató. Mennyire ismertek a régészeti leletek alapján ezek az 1919-es harcok?
2: Az első szisztematikus kutatások Észak-Magyarországon zajlottak, a Karancshegyi kilátó környékén, ahol egy cseh tüzérségi lőállást kutattak meg, így Négyesi Lajos vezetésével. Nyilván ő a magyarországi hadirégészet megalapítója, ezért az ő munkái nagyon fontosak. Én is az ő kötete miatt kezdtem el ezzel a témával foglalkozni. De például tudunk arról, hogy ugye közvetlen módon 1920-as években a szentesi régészek, tehát Csallány Gábor, vagy Csallány Dezső, de inkább Gábor, kihívják egy olyan lövészárokhoz, vagy gödörhöz, ahol magyar vörös katonáknak a maradványai vannak, és mellettük vannak lőszerleletek, ruházati felszerelések. Hát tulajdonképpen ez lenne az első olyan régészeti kutatás még a múlt században, amit érdemes megemlíteni. A komoly áttörést azt a 2020-as évek hozták, amikor is ugye a fémkereső műszeres kutatások olyan szintre értek, hogy már azok az emberek, akik elkezdtek hadizni korábbi években, tehát a hadizás az egy olyan jelenség, amikor az emberek kimennek dokumentálás nélkül, összeszednek mindenféle fegyverleletet, hazaviszik, kirakják a polcra, de komoly tudományos tevékenységet nem folytatnak velük. Na most van egy ilyen, hogy hadtörténeti örökség, amelyet már ugye igen korán definiált a törvény, viszont nagyon kevés ember tartja be ennek a súlyát és veszi komolyan. Itt Szolnok megyében viszonylag korlátozott mennyiségű hadtörténeti örökségünk van, ezért mindenféle lehetőséget megragadnánk. És ugye ami nálunk itt unikum, ez a 1919-es magyar-román háború, hiszen a frontnak a központi eleme, ugye a magyar-román háborúnak a frontjának központi eleme, az pont itt zajlott Szolnok környékén. Törökszent Miklós, Unszent Márton és Tiszafüred úgymond háromszögben, és itt rendkívül nagy mennyiségű fegyverleletet tudtunk felgyűjteni. Ezek egy része direkt, másik része indirekt kutatás. Az indirekt kutatások az, amikor a keresősök kimennek mondjuk egy lelőhelyen kutatni, vagy egy teljesen más korszakra állnak rá, és emellett jönnek el a 19-es leletek. Viszont vannak direkt kutatásaink, amikor tudjuk, hogy mit keresünk, és tudjuk, hogy mit fogunk találni, akkor viszont nagyon komoly eredményeket tudunk elérni.
1: Összesen hány önkéntes fémkeresős foglalkozik ezzel a korszakkal, meg ezzel a háborúval?
2: Országos szinten nagyon-nagyon kevés, itt Szolnok megyében szintén kevés, van egy-kettő, aki ténylegesen, lelkismertesen, becsületesen dokumentál minden tárgyat, ilyen például Kis Norbert, vagy Hankó Tamás, Csontos Szabolcs, ő az a három személy, aki tényleg minden egyes tárgyat rögzít GPS koordinátával, legyen az háborús, régészeti, vagy bármi. Nyilván a többiek rá vannak állva a régészeti leletekre, ők azokat komolyan veszik, de országos szinten is nagyon kevés az az ember, aki tényleg mindenféle töltényt, hüvelyt, lövedéket, gránátrepeszt, vagy bármilyen fegyverleletet összegyűjt normális módon.
1: És hát ugye nem csak az összegyűjtést a lényeg, mert hogy éppen ezek a leletek azok, amiknek akkor már, hogyha valaki összeszedi őket és beviszi egy zacskóba a múzeumba, akkor nem sok értékük van, hanem a helyszínen való dokumentáció. Tehát pontosan tudjuk, hogy hol találta és mit is talált. Létezik valamilyen egységes ilyen adatbázis?
2: Nem létezik tulajdonképpen, a régészeti leletekre alkalmazott eljárások teljesen megfelelnek, és a hadirégészeti leletekre is. Tehát én, ahogy csinálom, az úgy néz ki, hogy nyilván minden egyes tárgy külön koordinátát kap, külön zacskózásra kerül, és mivel a legtöbb lelet azok lövedékek és töltényhüvelyek, a töltényhüvelyeknek pedig van egy olyan tulajdonság, hogy a talpukon, tehát a csappantyúk környékén ott vannak a gyártási adatok. Most ez az egyik legfontosabb eleme a kutatásunknak, hiszen ezeket az adatokat én rögzítem adatbázisban, rögzítem a töltényhüvelyek előfordulási helyét, hogy ki van előve, nincs-e kilőve, ugye itt van egy olyan szabályzás, hogy nyilván lőszerelemről van szó, tehát töltényhüvelyekre is vonatkoznak bizonyos szabályozások, mi azokat gyűjtjük fel, amelyek ki vannak lőve, meg vannak sérülve, és újra töltésre alkalmatlanok. Tehát ez fontos kiemelni. A lövedékek esetében ugye ott az ellenségre történő támadás nyomaira utalhatunk, a töltényhüvelyek esetén ahol ahonnan a katonák tüzeltek. Ugye ezt a kettőt mindig össze kell fésülni, és akkor meg tudunk kapni esetleg egy harcérintkezésnek a nyomait, rekonstruálni, vagy konstruálni tudjuk azt, hogy éppen mi zajlott azon a területen. Mert nem biztos, hogy a források, az írott források adni fognak nekünk kellő mennyiségű adatot, de ha hozzáfésüljük ezeket a ilyen mikrotörténeteket, egyéni vagy csapattesteknek a harctevékenységét, akkor egy egész jó történet fog kikerekedni a dologból.
1: Ugye egy háborús konfliktusban nem csak az történik, hogy az emberek különböző kézilő fegyverekkel vagy nagyobb lőfegyverekkel lőnek egymásra, hanem lőállásokat létesítenek, lövészárkokat ásnak. Ezeknek a nyomait is kutatják? Ugye ez az, amit fémkeresővel nem lehet megtalálni.
2: Így van, itt elsősorban a légi régészet, a régi archív légi felvételek segítenek bennünket, de bizonyos modern műhold felvételeken is, és láthatóak ezek a harcárok rendszerek, ezek általában ilyen farkasfogas cikcak alakban készített lőállások, egyrészük hevenyészet, tehát hogy egyrészüket csak ilyen nagyon sekélyen ássák, másrészük nagyon komoly erődítés.
1: A lőszereken kívül fegyverek vagy fegyvermaradványok is előkerülnek?
2: Abszolút, de itt én igyekeznék csoportosítani ezeket a tárgyakat. Először is nagyon fontos feladatunk meghatározni a 19-es háború lelet horizontját, tehát ilyen régészeti szemlélettel vizsgálni ezeket a tárgyakat. Ugye vannak lőszer leletek, ezek általában töltényhüvelyekből és lövedékekből állnak, vannak tüzérségi gránát lövedékek, különböző elemei, repeszek, gyújtószerkezeti elemek, időzítő szerkezeti elemek, srapnel, golyók, lökőkorongok, stb. És ugye vannak fegyver leletek, tehát fegyverekhez tartozó alkatrészek. Jelen tudásom szerint országosan egy pár darab került eddig elő, Szolnok megyéből egy ismert, Turkevéről van egy pisztoly, egy osztrák-magyar pisztoly, Szolnok környékéről pedig egy 1888/90 mintájú 8x50 mm peremes lőszer tüzelő Mannlicher puskának a társzekrény töredéke került eddig elő. Valószínűleg ennél jóval több tárgyról van szó, csak ezek a tárgyak nagyon kelendőek, tehát hogyha bárki megtalálja ezeket, akkor ezeket biztos, hogy nem kerülnek leadásra, annak ellenére, hogy fegyvereknek számítanak, de ezeket is érdemes a háborúnak az emlékeiként vizsgálni. Visszatérve gyorsan a lőszerekre, ugye három fő puska lőszert kell kiemelni a harcok kutatása során. Itt a leggyakoribbak azok a 8x50 mm-es 93 mintájú Mannlicher töltényhüvelyek. Ezt a magyar erők, a magyar vörös katonák használják, és ugyanígy használják a csehek is, hiszen ők is a monarchiából váltak ki. A román erőknek elsősorban francia fegyverei vannak, tehát Berthier 1907/15 mintájú puskákkal vannak ellátva. Ezek 8x50 mm-es Lebel lőszert üzelnek. A Lebel lőszerek érdekessége, hogy egyrészük egy francia gyártmány, másik részük amerikai. Tehát nagyon gyakoriak a Remington és a Western cég által gyártott lőszerek is, és tulajdonképpen a lőszerek az Antantnak a fegyverellátási technológiáiba is bevezetnek bennünket. És van még egy érdekes lőszertípus, ez a mai napig használatban lévő 762x54R Mosin Nagant töltényhüvely, amit ugye az orosz szári Mosin Nagant puskához rendszeresítettek, és bizony a magyar erőknek számos ilyen lőszertüzelő puskájuk és géppuskájuk volt, ezáltal rengeteg orosz szári lőszeranyag van itt a 19-es harcokhoz kapcsolódóan, de a román erők is használják az orosz szári fegyvereket, és tulajdonképpen itt mindenféle fegyver használatban van. A románok esetében még érdemes megemlíteni, hogy az első világháború előtt az osztrák-magyar monarchiába gyártott 6,5x53 mm-es lőszereket tüzelték 1893 mintájú puskáikból. Ezekből viszonylag kevés töltény kerül elő, itt ugye most itt vagyunk Szolnokon, innen legközelebb az Agyva, Vasúti híd környékén kerültek elő ilyen román lőszerek.
1: Visszatérve még egy kicsikét a leletanyag begyűjtésére, ugye ezeknek a harcoknak most már több mint 100 esztendeje, egész pontosan 107 éve, volt tehát elég idő arra, hogy akik a különböző helyszíneken jártak, azok a nagyját összeszedjék.
2: A lövészárkok esetében vannak olyan helyszínek, ahol a lakosság könnyedén elérte ezeket. Ott általában gyerekek vagy felnőttek összeszedegették ezeket a réz hüvelyeket, lövedékeket, akár fegyvereket, sisakokat, mindenféle egyéb felszereléseket, de ahol ilyen nagyon kietlen, nagyon külsős területen vannak, most mondok egy példát, tehát Törökszent Miklós és Szajol között, ilyen homokbányák területén, oda senki nem ment ki, ezért a leletek egy része nagyon jól leletté alakult.
1: Tehát van még esély arra, hogy ezeknek a harcoknak az emlékét sikerül még a terepről megmenteni?
2: Abszolút, tehát hogyha úgy számolunk, hogy itt körülbelül egy 3-4 hónapnyi harcnak a nyomait kell megtalálnunk, hát itt több millió lövedékről, töltényhüvelyről és repeszről beszélünk. Az, hogy az illegális kutatás mennyit pusztított el, azt nem tudjuk, százalékban olyan 10-20% környéke lehet, a legális kutatás is nagyjából ennyit pusztíthatott el, de még így is azért 50% esélyünk van arra, hogy rekonstruálni tudjuk a 19-es háborúnak a régészeti emlékeit a terepen.
1: Szolnokon Kishenrik Ferenc régésztechnikussal, független kutatóval, a Szolnoki Múzeum múzeumbarát önkéntesével beszélgettem. Hamarosan Székesfehérváron az avarokkal folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Avar települést kutattak a Szent István Király Múzeum szakemberei. Szücsi Frigyes ásatásvezető régésszel beszélgettem.
2: Múlt héten ért véget egy teljes felületű régészeti feltárásunk Bicske határában az épülő M1-M100-as autópálya, illetve autóút csomópontnál, ahol egy avarkori telepet tártunk fel. A feltárást a Szent István Király Múzeum végezte a Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Régészeti Intézetének a megbízásából.
1: Meglehetősen sok itt Fejér megyében az avarkori lelőhely úgy tűnik.
2: Rendkívül egy-egy mai település közigazgatási területén 3-4, akár 5 temetkezési helyet is ismerünk adott esetben. Nyilván nem mindegyik településen, tehát ez a kutatás eltérő szintjétől függ, ez egy kutatási helyzetkép, és rengeteg avarkori települést is ismerünk. Nekem az a tapasztalatom, hogy ezeknek az avarkori településeknek a meghatározása sokszor problémás, ha nem kerül sor ásatásra, ugyanis a nagy részüket, mint ahogy ahol most ástunk, ennek az azonosítására is úgy került sor, hogy a régészek terepbejárást végeztek a szántóföldön, és összegyűjtik a felszínre került leleteket, mert hogy az eke ezeket a föld alatti objektumokból a felszínre rántja többnyire, cseréptöredékekről, kerámia töredékekről van szó, és az a tapasztalatom, hogy ezek egyrészt nagyon könnyen összekeverhetőek a későbbi kora-árpádkori edények töredékeivel, másrészt meg érdekes módon például bronzkori edényekkel szokták még összekeverni, és ez nem is a kollégák vétke vagy ismereteinek a hiánya, hanem hogy ugyanazon a területen, ugyanazokból az anyagokból készítik ezeket az edényeket, és mivel itt töredékekről van szó, nem egész edényekről, ezért sokszor, mivel a technológia és az anyagfelhasználás is igen hasonló vagy ugyanaz, nehéz őket megkülönböztetni.
1: Meg gondolom, hogy ha egy hely jó volt és megtelepedésre alkalmas volt az avaroknak, akkor az valószínűleg korábban a bronzkorban is alkalmas volt megtelepedésre, meg a későbbiekben a középkorban is.
2: Ez pontosan így van. Ez a hely, ahol most ástunk, Bicskén a Sajgó patak mellett helyezkedik el, tehát értelemszerűen a patak jelölte ki a település helyét, patak melletti domboldalba, és ezeket mindig úgy találjuk meg, hogy nyilván az őseink is tudták, hogy hol kell megtelepedni, és azon a részen húzódnak az avarkori település objektumai, ahol már nincs árterület. Tehát azon a magasabb részen, ahova akkoriban a még szabályozatlan Sajgó patak nem árad ki.
1: Az avarkornak melyik korszakában lakták ezt a települést, amit most kutattak?
2: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én egyelőre csak annyit tudok mondani, hogy az én véleményem szerint az avarkor második felében, de nem volt olyan fémleletünk, ami segítené a pontosabb keltezést és a kerámia töredékek alapján, hát ez egy igen nehéz feladat. Esetleg majd későbbiekben a forrásunk lesz rá, a rengeteg állatcsont, ami kikerült az objektumokból, alkalmas lehet arra, hogy radiokarbon kor meghatározással akár fél évszázadra vagy ilyen 50-60-70 éves pontossággal leszűkítsük ezt a keltezést.
1: Önnél nem sokan ismerik valószínűleg jobban Fejér megyének az avarkorát, hiszen nemrégiben jelent meg a könyve, az Avarkor Mezőföldön című összefoglaló munka, amit én rendkívül fontosnak tartok, mert azt gondolom, hogy ha megértjük az avarkor társadalmát, meg jobban megértjük az avarkor társadalmát, akkor jobban meg fogjuk érteni az államalapításkornak a magyar társadalmát is.
2: Teljes mértékben egyetértünk. A régészettudományban a korszakkal foglalkozó régészek többsége egyetért abban, hogy ez a népesség, ez az avarkori népesség biztos, hogy megélte Árpád népének a honfoglalását, vagy hát ezt az úgynevezett magyar honfoglalást. A kérdés inkább az, hogy milyen létszámban érte meg ezt az időszakot, és mondjuk a honfoglalás követő folyamatokra milyen hatással volt ez a népesség. Gondolok itt például arra, hogy ez a avarkori kultúra hogyan öröklődött át például a 10. vagy akár a 11. században, és pont ezek a mikroregionális kutatások segíthetnek ezeket a folyamatokat megérteni. Ez az Avarkori Mezőföld című könyv is egy ilyen mikroregionális kutatás. Ez elsősorban 90%-ban a temetők kutatására támaszkodik. Nekem egyébként 15-6 éve vagyok a régész szakmába, és majdnem minden évben megadatott, hogy áshassak avarkori temetőt, akár ilyen megelőző feltárásokon, utakon, akár tervezett, előkészített tervásatásokon, de avarkori telep lényegében ez az első, ami szembe jött velem az előbb említett bicskei feltárás, és az oka annak, hogy eddig főleg temetők kutatásával foglalkoztam, és a könyv is főleg a temetőkre összpontosít. Hát több mint 3000 sírról van szó, ami ebből a régióból erőkerült. Mezőföld az egy kelet-dunántúli földrajzi középtáj, konkrétan Fejér vármegyének a nagy részét lefedi, valamint Tolna megye északi részét.
1: Általában ugye a temetők több leletet is adnak, mint a települések, hiszen az avaroknak nem voltak kőből, vagy pedig maradandó anyagokból készített épületeik.
2: Igen, egy egészen más kultúra volt, mint az ezt megelőző római, vagy az ezt követő középkori kultúra. A kőépítkezésnek nyomát se találjuk, vagy legfeljebb csak annyiban, hogy például, ahogy itt a bicskei feltárásunkon is láttuk, hogy ezeknek a földbe mélyített beremházaknak a sarkába kőből raktak kemencét. Tehát így nagyjából ennyiben korlátozódott a kőépítkezés. A házak falához egyáltalán nem használtak követ, hanem ezek fa építmények voltak, vagy vesszőfonatos falu agyaggal tapasztott úgynevezett patics falu épületek. Tehát nagyon fontos az, hogy szerintem, amikor erről a témáról beszélünk, hogy én ezt nem nevezném fejlődésnek vagy visszafejlődésnek, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy egy teljesen más típusú kultúra hagyatéka ez, mint ahogy említettem, mint a megelőző római vagy a rákövetkező középkori kultúra.
1: Lehet egyáltalán a mai értelemben vett népként kezelni az avarokat? Vagy pedig tényleg szlávok voltak, meg germánok voltak, meg nyilván volt egy keletről érkezett előkelő réteg, de egységes népként lehet rájuk gondolni?
2: Ez is egy központi kérdése a régészetnek, nem is azért, mert régészeti módszerekkel közvetve kutatható csak az identitás. Tehát közvetlenül ez nyilván részben, valószínűleg a későbbiekben is homályban fog maradni, és vitára ad okot, de az, hogy mi hogyan közelítjük meg ezt a témát, hogyan próbáljuk értékelni a kulturális és történelmi folyamatokat, abban nagyon nagy szerepe van annak, hogy hogyan képzeljük el ennek a népességnek az identitását. Tehát hiába nem látjuk közvetlenül, nem tudjuk megkerülni ezt a kérdést, és valóban egy kulturálisan igen sokszínű népesség tárul elénk a 6., sőt a 7. században, a részben helyi, részben betelepülő romanizált kultúrájú csoportok, akkor a germán csoportok nagy számban jelen voltak, kelet-európai nomádok most már elkülöníthetőek, és van az az ázsiai, belső ázsiai, mai Mongólia tágabb vidékéről érkezett elit, és nem csak elit, hanem nagyon úgy tűnik a genetikai adatok alapján, hogy azért egy korábbi fogalmainkkal élve köznép is érkezett velük. Nyilván ők gyakorolták a hatalmat, ők nevezték magukat avaroknak, és ez tapadt rá a korszak megnevezésére. Azt látjuk, hogy a 8. századra ez a kultúra egységesül, legalábbis amit régészeti szempontból látunk. Most függetlenül attól, hogy akkoriban is voltak ilyen regionális eltérések, ez az, amiket ma talán ilyen néprajzi tájaknak neveznénk, de azért azt gyanítjuk így a régészeti kultúra alapján, hogy a késő avar korban van egy egységesülés, kultúrának gyakorlatilag az anyagi kultúráról beszélek minden szintjén, és valószínű, hogy ez azért a szellemi kultúrát is befolyásolta. Az már egy még messzebbre vezető kérdés, hogy például nyelvileg ez hogy nézett ki, hogy vannak például olyan csoportok, akik mondjuk a szlávok körvonalazhatóak a Kárpát-medencébe, hogy hol éltek ebben az időszakban, de például kérdés, hogy ők akkor például nyelvileg, mondjuk a kulturálisan vannak ilyen adatok is, hogy genetikai eredetét tekintve szlávokról beszélünk, de nagy kérdés például, hogy az, aki mondjuk egy veretes avar övgarnitúrával volt eltemetve, betagozódott ebbe a rendszerbe, vajon ő minek vallotta magát, mi volt az identitás, és milyen nyelven beszélt. Egynyelvűek voltak, esetleg kétnyelvűség volt, több nyelvűség volt, ezek mind olyan kérdések, amin lehet vitatkozni, de alapvetően meghatározza egy kutató megközelítés módját a témához, hogy hogyan képzeli el ezeket a dolgokat.
1: Az avarok kutatásáról Szücsi Frigyes régésszel beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Gyűjtő mai adásában két vendégem lesz, az egyikük Barakonyi Zsombor, aki képzőművész, és kiállítása van a Képező Galériában Szűrt Fény címmel. A másik vendégem pedig Bán Blanka, aki kurátor, és ennek a kiállításnak a rendezője, szerkesztője, kurátora, és ő egy picit később csatlakozik be majd a műsorban. Üdvözöllek, Zsombor!
2: Szervusz, én is üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Ahogy az imént említettem, az apropójának a beszélgetésnek ez a konkrét kiállítás, amely a Képező Galériában látható még körülbelül két hétig, szóval javasoljuk a hallgatóknak, hogyha itt ebben a műsorban majd most felkeltjük a kíváncsiságukat, akkor szaladjanak a Képező Galériában, mert már olyan nagyon sok idejük nem lesz megtekinteni. De amellett, hogy erről a kiállításról beszélgetünk, majd azért egy kicsit kérdezem Zsombort általánosabb dolgokról is a művészetével kapcsolatban, hogy egy kicsit jobban képbe kerüljünk, és ahogy mindig szoktuk, a Facebookon majd teszünk képeket illusztrációnak az alkotásaidból, hogy a hallgatók a szemükkel is nyomon tudják követni ezt a beszélgetést, ne csak így elméletben beszélgessünk képekről, ami mindig írtó nehéz ebben a műsorban. Szóval a kiállítás címe az, hogy Szűrt Fény. Ez honnan jön, Zsombor?
2: Hát igazából ez onnan jön, hogy ahogy én dolgozom, én mindig fotó alapján dolgozom. Amíg önmagában nem egy nagyon különleges dolog, mert sokan használnak fotót, de a mostanában, hogy használnak fotókat, meg sokszor átalakított fotókat használnak, ugye sokszor divat odaírni, hogy az Instagramon például, hogy szűrő nélkül, és akkor én gondoltam, hogy akkor a szűrt fény, az meg ez egy olyan...
1: Ez a filter nélkül.
2: Filter nélkül, igen. És akkor a szűrt fény, az meg olyan, ez egészet így megfordítja. Tehát én meg a fényt szeretem úgy megtalálni, hogy egy kicsit nem túl direktbe jön, hanem valamin átszüremkedik. Tehát ilyen átmeneti maga a fény is. Nekem minden munkámon a fény az nagyon fontos. Kicsit olyan filmrendezősen szoktam gondolkodni, meg komponálni. És a városképeim, amelyeket már, ha valaki ismer, akkor tudja, hogy ez egy barakonyi kép.
1: Igen, nagyon emblematikus a stílusod. Mindig ilyen mozgalmas városképeket látunk, emberek, járművek,
2: igen,
1: épületek.
2: Igen. Hát ilyen street fotó.
1: Ez hogy jött neked egyébként ez a téma? Mert már nagyon régen ebbe az irányba vagy, és következetesen.
2: Igen. Igen, ez régen én mindig fényképeztem, tehát a gyerekkoromban is még ez a fekete-fehér korszak megvolt, meg ezek az előhívósdi a fürdőszobában hajnalig, tehát ez az ős fotó előhívás. Én mindig vonzottam a fényképekhez, de fotósnak nem tartottam magamat arra, ott van az én öcsém, aki profi, hivatásos fotós. Nekem mindig csak nyersanyagnak kellett a fotó. Persze az tovább alakítva, tehát nem egy hiperrealista festészetet kell elképzelni, hanem mindig egy ilyen kompozíciós elem a fotó, főleg város, és főleg azok a városok, vagy városrészek, ahol én megfordulok. Tehát ha utazom, akkor nyilván ugyanúgy, mint mindenki, én is fotózom, és mindig azokból, nem mindig rögtön, utazás után van, amikor évekig egy kép így lappang, és aztán később kerül elő. Sokszor van úgy, hogy egy külföldi út után hazajövök, és akkor budapesti képet festek fotó alapján, és fordítva. Szóval ez mindig valahogy máshogy van, de amilyen fontos, hogy mindig ránézek egy ilyen képre, és itt benne van ez az analóg régi reflex, hogy amikor egy bekeretezett diára ránéztem így az ablakon keresztül, hogy milyen a kompozíció, milyen fények vannak rajta, az úgy kicsibe is ezeken a thumbnail-eken, ezeken a kis nézőképeken így működik, hogyha picibe, hogy izgalmas egy ilyen jelenet vagy egy kép, akkor abban valószínűleg egy jó kép elindulhat. És hát mindig a fényelés, ugye, ami egy külön szakma a filmeknél, hogy már úgy választom ki, hogy egy kicsit olyan transzcendens legyen ez a kép. olyan fények vagy árnyékok legyenek rajta, ami már egy kicsit olyan...
1: Kicsit ilyen lazúrosak is valahogy, mint hogyha
2: igen,
1: egy
2: úgy néznek ki.
1: Lazúros rétegen átnéznénk a valós jeleneteket, képeket.
2: Igen, több rétegben vannak ezek a képek, az egy külön technika, hogy ezeket felépítem, és ezek nagyon vékony rétegek, és akkor ez a fény visszaadása az nagyon jó, hogy ezek a rétegről felépített képek vannak.
1: Időközben megérkezett a kurátorunk, Bán Blanka, aki most bekapcsolódik a beszélgetésben, és hát jelen pillanatban ugye a hallgatók, aki most bekapcsolódott, azoknak a figyelmét is felkeltve arról beszélgetünk Zsomborral, hogy ez a típusú művészet, amit ő csinál, aminek a témája mindig a város, városi események, épületek, járókelők, járművek, meg a fény az hogyan jön össze, és most ugye a kiállítás kapcsán, ami a Képező Galériában még 2 hétig látható, beszélgetünk erről a témáról, és még mindig Zsombortól kérdezek, és aztán majd átérünk Blankára is, hogy említett, hogy a fény, meg hogy a fotókból indulsz ki, meg a film is valahogy egy kicsit így belejátszik ebbe a képzőművészeti műveletbe, amit te csinálsz, mint művészet, hogy bizonyára maga a téma, a város is neked egy nagyon fontos dolog, mert hogy nem ilyen szép tájképeket festesz a természetben, meg a Balaton, meg a nem tudom micsodát, hanem mindig a város sűrűjét.
2: Igen, hát a...
1: Mit jelent ez neked?
2: A Balatont azt én inkább így nézem, hogy bele megyek valamilyen formába, megberítkezem benne. De hát a város az azért úgy izgalmas, mert hogy így, hogy szinte kimeríthetetlen témája van, tehát minden sarkon történik valami.
1: Szereted ezt a nyüzsgést?
2: Hát, az egy jó kérdés, mert hogy tehát nyilván nem csúcsforgalmat festek, hanem a képeimen is valami olyan a hétköznapi dolgoktól elemelt állóképben megfogalmazott történet van. Hát azért mondom, hogy történet, mert ez olyan, mint a művészet történetben a termékeny mozdulatnak a megtalálása. Tehát, hogyha egy felülről bevilágított ilyen vasszerkezetes felüljáró van, és egy sportkocsi halad lent, akkor nekünk nem is kell elmagyarázni, mert látunk már annyi filmet, vagy a képzeletünkkel indul, hogy szinte látjuk azt a fénysort, ami a szélvédőn végigfut, de a képen ez ugye ez áll. És ez igaz mondjuk az olyan mozdulatban elkapott járókelőkre, akik tényleg úgy kiegészítjük így a fantáziánkkal, hogy, hogy ez, meg azonosulunk velük. Még akkor is, hogyha állnak.
1: Kicsit töredékesek ezek a képek. Ez a lazúrosság eredményez egy ilyen töredékességet is, úgyhogy így értem, hogy mit mondasz azzal kapcsolatban, hogy ki kell egészítenünk.
2: Szóval nálam ez ilyen. Ez a storytelling magyarul.
1: Szóval szeretsz mesélni.
2: Igen.
1: Szavakkal is, vagy inkább csak képekkel?
2: Szavakkal, ha igen. Kell, akkor szavakkal. De egyébként az is jó, hogy ugye ez rádióműsor, és akkor az elején úgy kezdtük, hogy képekről mesélni.
1: Igen, ez így nem egyszerű.
2: Igen.
1: Ezért szoktunk mindig most megismétlem a hallgatóknak, hogy ők is tudják követni, mindig szoktunk a Facebookra kitenni képeket az adott témáról, mert mindhát az adott művész képeit arról a témáról, ami abban a témában, amiről éppen beszélgetünk, hogy oda lehessen pillantani, vagy akár az Instagramra. Na, akkor Blanka, megérkeztél. Ti hogyan találkoztatok, és mi a koncepció most a Szűrt Fény című kiállítás esetén a Képező Galériában? Hogyan válogattad?
3: Bocsánat, Zsombor, ez már egy több éves ismeret, és régóta szerettünk volna egy kiállítást csinálni. Ez nem tudom, hogy elhangzott-e a korábbi beszélgetésben.
1: Nem.
3: Óta nem. Zsombornak kiállítás, úgyhogy ilyen szempontból is nekem ez egy nagyon izgalmas és inspiráló újra találkozás volt, és örülök, hogy megvalósultott ez a kiállítás. A szűrt fény, mint motívum, olyan szempontból is izgalmas, hogy maga az a fajta filteresség a fő tematika. És itt Zsombor most olyan képeket is bemutatta, amik egészen frissek, volt olyan is, amit konkrétan a kiállítás megnyitása előtt néhány nappal fejezett be, úgyhogy tényleg egy olyan izgalmas szelekcióval találkozhatnak a látogatók, amivel még korábban sohasem
1: És mi volt a te szereped itt a válogatásban, vagy milyen szempontok voltak, ami alapján most itt összeválogattátok ezeket a képeket?
3: A kurátori szerepre én úgy gondolok, hogy ez egy együttműködés, és legalább olyan fontos, hogy a művész víziója megszülethessen, mint amit egyébként én elképzelek és szeretnék megteremteni. Tehát ez a közös gondolkodásnak szerintem egy szép eredménye lett, és olyan szempontból is olyan izgalmas válogatás, hogy jól illeszkedik a képezőterébe. Maga Zsombor művészete is azt gondolom, hogy a kortárs képzőművészeti szférában egy nagyon egyedi és izgalmas látásmódot képvisel, és mint olyan, tényleg olyan művek kerültek ki ebbe a tárlatba,

0: művészete is szerintem egy más réteget tud adni a műértelmezéshez.
1: Viszont a figuralitás miatt talán sokan könnyebben kapcsolódnak, nem? Meg a téma miatt, hogy a város, amiben minden napot vagyunk, milyen szokott lenni így a kapcsolata nézőkkel, gyűjtőkkel, hogy hogyan reagálnak ezekre a képekre? Mit szeretnek bennük?
2: Hát aki belép ebbe a világba, és ez működik olyan szinten is, hogy amikor Sankhájba kiállítottam olyan képeket, amik ilyen európai hangulatú képek voltak, vagy mondjuk New York volt benne, akkor tehát ott is leolvashatók ezek a dolgok, mert nem olyan elemek vannak a képen, bár ez most kivétel, mert itt vannak olyan ikonikus budapesti helyek, mint a Szabadság híd, csak éppen egy piros autó repülött fölötte fejjel lefelé.
0: A világ legtermészetesebb dolgaként.
2: Igen. Hogy ez egy ilyen univerzális, ilyen kozmopolita szemlélet, és hogy az emberek mindig szerettek így városképeket nézni. Tehát ez is egyfajta, ha már a tájképet mondtunk, tehát ez is egyfajta, tehát a városi tájkép, azt is el lehet így nevezni, ugye urban landscape-nek magyarul, ugye ezt mindig így viccesen mondom. Hogy
1: de szoktuk így hívni.
2: Szoktuk így hívni, igen. Meg hogy az embereknek hogy a túlnyomó rész az városban él. És tehát az mindig valamiért úgy izgalmas így azonosulni ezekkel a figurákkal, ezekkel a helyszínekkel. Még akkor is, hogyha ha például egy római utca, az nagyon hasonlít egy budapesti utcára. Annyiban, hogy 500 évvel öregebb. Mert ugye, ami ott 5-600 éves palota, a homlokzat, az nálunk mondjuk az Andrássy úton, vagy a Nagykörúton, az egy ilyen századfordulós akkori idézőben retro dolog. De mondhatom én a dualista építészetet, és ha kimegyünk Bécsbe, akkor nagyon hasonló épületeket. Tehát az a fedezünk fel, mint itthon, csak kicsit jobb állapotba maradtak ezek meg. Bár már nálunk is most már felújítják ezeket az épületeket. De a lényeg, hogy az a célom, hogy egy ilyen familiar életérzést, tehát az emberek el tudnak így csodálkozni, hogy ha ez milyen ismerős, és akkor így
1: utolnak. A repülő piros autó is?
2: Akár az is lehet.
0: Lehetek a James Bond filmet, akkor...
1: Vagy a Harry Potter. Aha. És mondjuk egy ilyen repülő piros autó a te nyelvedben mit jelent? Mit szimbolizál?
2: Az két filmes effekt, ugye az egyik a...
1: A filmek megint.
2: Megint a filmek, igen. És a filmekben a világítás. Tehát ugye a filmekben mindig meg kell változtatni. Tehát rá kell erősíteni a természetes látványra, mert akkor különben csak egy sima ilyen dokumentálása lesz az egésznek. És ezért például hogy nagyon túltolt színek legyenek, akkor ez egy bevett gyakorlat, ez vagy nagyon korán, vagy amikor már lemegy a nap, ezekben az aranyórákban, golden hours-nak hívják ugye az amerikai szakzsargóba ezt, akkor filmeznek. Ami rövid ideig tart, viszont szép hosszú árnyékok vannak, és ilyen aranyszínű, és ilyen...
1: Jó erős színek.
2: Igen, ilyen telített színek vannak. És nálam ilyen a Szabadsághíd, és az autó pedig egy James Bond filmből jött, ahol már nekem nagyon megtetszett, hogy ez az autó 74-ben, ez digitális technika nélkül repül fejjel lefelé egy folyó felett, és akkor ezt az autót így beleörökítettem ebbe a képbe. Mert különben ez csak egy Szabadsághídról készült kép lenne reggel 6:30, amikor kell a nap, és akkor ez az autó valami tükröződik egy kicsit az aszfalton, ami megint egy másik ilyen amerikai filmes dolog, hogy ha esik az eső, ha nem esik az eső, akkor fellocsolják az aszfaltot, mert az baromi jól visszatükrözi a színeket, meg a fényeket, ahelyett, hogy egy ilyen mat felület lenne. Na, én ezt a kettőt így összeszendvicseltem.
1: Egyébként mondod, hogy most ez Budapestről szól, de hogy volt kiállításod Shanghai-ban, meg hogy sokat utazol, és mindig ezek a városok a témái a képeidnek, hogy készít, ilyen ciklusokban gondolkodsz, sorozatokban gondolkodsz, kicsit változtatsz, vagy mindig ugyanaz a stílus, vagy ugyanaz a gondolkodás, vagy egy-egy ciklust elválaszt valami?

0: Igen, valahogy úgy, amikor a zenészek összeraknak egy már ez is olyan fura, de ez megint aktuális, hogy amikor egy lemezre való számot, hogy akkor van egy A meg B oldala, nagyjából hány szám félre rajta, mennyi percbe, az ilyen 35-40 perc, hogy én is ilyen darabszámra vagy ciklusba ez a kiállító.
1: Ezt előre összerakod a fejedbe?
0: Igen, függ a kiállító helynek a méretétől is, hogy hány kép van, ami szerepel, hány képnek kell szerepelnie, és akkor így szépen így összeállnak ezek menet közben, de mindig van egy cím, ami az egészet így felvezeti. Tehát most megvolt megint a cím, és akkor ez volt, hogy ez a szült fény, de pár éve ezelőtt volt a címe, hogy azt elfejtettem, de az előző az volt, hogy oly távol és mégis közel, azt egy Wim Wenders
1: filmből
0: hoztam. És érdekes, hogy az 4 évvel volt, és ez a közös tudat, kint a Velencei Biennálén volt egy olyan pavilon, ahol ugyanez volt ez a címe a munkának, ez a Far Away So Close. Nekem egy kiállításom azt a címet viselte. Tehát, hogy így van egy cím, mint egy jó könyvnél, és akkor arra
1: így, akkor
0: így szép, igen, így. Vázlatokat nem csinálok, hanem ugye a vázlatok azok.
1: Azok a fotók.
0: És akkor egymás mellé így összerakom őket.
1: És Blanka, te is tudsz azonosulni ezzel a filmes gondolkodással?
2: Abszolút, benne nekem is sok meglepetést okozott, Zsombor, hogy lehet fordítani. Hát a jól ismert filmjelenetek, amit azt gondolja az ember, hogy ezerszer látott, és mégis azáltal, hogy egy kimerevített pillanat formájában jelenik meg, és nem száll tovább, mint ahogy egy filmmel, amikor megyünk szinte egy flow élményként, és nyilván amikor elmerünk egy 2-3 órás filmben, nem azon gondolkozunk, hogy egy-egy képkocka hogyan néz ki, hanem a kerek egészét nézzük. Így viszont az, hogy kimerevített jelenetek jelennek meg, az, hogy maga a film kocka, mint műfaj, nagyon izgalmas.
1: A pillanat.
2: Így van. Ugyan dolgozol.
1: És te egyébként mit szeretsz Zsombor művészetében, ha egyáltalán szereted?
2: Csak vállalok állítanak, amit szeretek, és Zsomborral egyébként így személyesen is nagyon jó volt együtt dolgozni, tehát ez egy szerencsés egybeesés, hogy mint művész és szakmai szempontból is nagyon izgalmas, és persze mint ember is jó vele együtt dolgozni. Maga a látásmódja szerintem nagyon izgalmas, az egész vizualitása. Nagyon izgalmas, hogy szinte operatőrként rendezi el a képeit, a különböző kompozíciókat, hogy vannak részek, amiket ő kiemel és élessé tesz, vannak részek, amik viszont párásabbak, ködösebbek. Én bevallom, hogy nekem talán a ködösebb, párásabb rész sok szempontból izgalmasabb, mert pont az a rész, amit úgy ki tudsz tölteni a saját képzeleteddel.
1: Közeljövőbe gondolkoztak még közös munkán?
2: Bármikor, bárhol.
0: Szerintem igen.
1: És hogyha vége lesz ennek a kiállításnak a Képező Galériában, a Keleti Károly utcában, akkor utána, ha nem is közösen, de mi a következő lépés, Zsombor, neked hol lesz legközelebb kiállításod, vagy mire készülsz mostanában?
0: Nem tudom. Tehát igazából én így folyamatosan
1: dolgozom.
0: Kérdezni, hogy az ihlet az hogy van, az úgy 0-24-ben. Ami nem azt jelenti, hogy mindig kell festeni, mert ugye én akkor is festek, amikor nem festek. Tehát a festők azok ilyenek szerintem, hogy állandóan azon agyalnak, hogy miből milyen képet lehet csinálni.
2: Ez a barakonyi szűrő.
0: Igen. Zenészek veszélyesebbek, mint a fiam, mert ők tényleg ugye nekik megy a dallam a fejükbe, és akkor talán már csak egy hangszert kell elővenni. Tehát én most ránézek a falra, ott van egy ilyen fény, ami vándorol, az előbb még ott volt a mikrofonom, meg a kezedben, és akkor már az is így valahogy elindít valamit.
2: Akkor most ráfihánsz nyáron, és akkor ebből is csinálunk valami izgalmasat.
0: Igen, így van.
1: Ez a legjobb zárszó, mert hogy le is járt a műsoridőnk. És hát köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük.
2: Mi is köszönjük.
1: A hallgatóknak pedig a figyelmet. De még mielőtt befejezném, mondom, hogy július 16-án, még a zárás előtt lesz egy klassz tárlatvezetés, úgyhogy várjuk oda szeretettel a Képező Galéria nevében, várják Barakonyi Zsombor, a művész, illetve Bán Blanka az érdeklődőket. Köszönöm szépen nektek a beszélgetést, Barakonyi Zsoltán a művésszel, illetve Bán Blankával a kurátorral beszélgettem, és a kiállítás még 2 hétig látogatható, akár itt a tárlatvezetés keretében, a műsort pedig vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük, a mikrofon másik végén pedig Gereben Kata volt.
3: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
4: Mobi visszatér Budapestre. Az elektronikus zene úttörője augusztus 1-én a Budapest Park színpadán. Ikonikus slágerek, felejthetetlen élmény. Ne maradj le! Mobi a Budapest Parkban augusztus 1-én. Jegyek már kaphatók a budapestpark.hu és a fancode.hu oldalakon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Még ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok. Hétfőn kezdődik a G7 csúcs. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. A támogatásra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán azt mondta, végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. Jelentős 200 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet is a MOHU. A cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyagjellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál. Kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon májusban a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Dunahouse. Az ingatlan közvetítő azt írta, a korábbi árnövekedési dinamika ugyanmára elfogyott, de az eladók egyelőre tartják a kialakult magas árszintet. Az Otthonstart program elindulása óta a legjellemzőbb változás a fővárosi vevők összetételében látható májusban is. Az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26-ról 36%-ra ugrott, miközben a befektetési célú vásárlás 42%-ról 30%-ra esett. Legalább 1,6 milliárd euróba kerül az aszbeszt tartalmú kőzet ártalmatlanítása és kármentesítése Burgenlandban, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint ennek nagyjából háromnegyedét az aszbeszt tartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. Az Európai Unió hétfőn megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával és Moldovával. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökének közös nyilatkozata szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsított a rendkívüli kihívások ellenére is. Hétfőn kezdődik a G7 országok csúcs találkozója a franciaországi Evianban. A háromnapos eseményen Franciaország, az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság a globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt. A napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Rekord meleget mértek a déli tél kezdetén az Antarktiszon. Az elmúlt napok hőmérsékleti rekordja 15,4 fokot ért el Esperanzán, Argentina Trinidad félszigeten lévő kutatóállomásán, az Antarktisz félsziget északi csúcsa közelében.
0: Időjárás jelentés.
5: Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
1: Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Mediátor Full Service ügynökség és a Trend FM közös reklámszakmai kreatívipari műsora.
2: Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával. Szia, Bence!
1: Szia, Gyuri! Tóth György is velünk van, a Mediátor PR vezetője. Lássuk, mi lesz ma. A műsor második felében reklámozás iránt érdeklődő, lehet, hogy leendő reklámos tehetségekkel és aktuális reklámos tehetségekkel beszélgetünk majd arról, hogy mi lehet jó a reklámiparban, amikor mellette van kreátoripar, influenceripar, és melyik igazából hová vezethet, a Kassa hajóról, az ügynökségek éjszakájáról fogunk jelentkezni. De előtte szó lesz még arról, hogy mennyibe fog kerülni a hirdetés nélküli TikTok, egyelőre még nem Magyarországon, az Egyesült Királyságban. Egyesült Királyságban viszont Magyarországra érkezik a BBC, erről is beszélünk majd. Beszélünk arról, hogy lehet-e AI szolgáltatásokat trénelni a mindenféle kiadóknak az online kiadványain, ingyenes cikkeket lehet erre használni. Beszélünk arról, hogy Balázsi Gyura fellépésére, előlépésére hogyan reagált a szakmai szervezet, hol áll most ez a szakmai párbeszéd, de előtte Szuperpulyka, Marco Rossi, és kezdjük a cseperődő bankszámla köré kiépülő Erste kampánnyal. Két videót néztünk meg, az egyik az egy rendes tévészpot arról, hogy higgy magadban, higgy a gyerekedben, és az önállóságában egy cseperődő Erste bankkártyával.
2: Igen, ugye az Erste is belépett ugye ebbe a sorba, hogy minél korábban elcsípni a generációkat, illetve nem is csak őket, hanem a szüleiket, hiszen akik gyakorló édesapák, édesanyák, azok pontosan tudják, hogy annak a szorongása, hogy vajon jól csinálom ez egyik legfontosabb drive és motivátor a szülői létben, és egy picit erre is hajaz ez a film, hiszen most a poént nem lelőve, de egy osztályfőnöki
1: fogadóra
2: beszélgetésen.
1: Hívjuk ezen a vérfagyasztó kifejezésre.
2: Igen, vesznek részt a szülők, akikről kiderül, hogy jól vagy nem jól csinálják a dolgokat, mert hogy olyan tulajdonságokat, dimenziókat mutat meg az osztályfőnök a gyerekükről, mint az önállóság, meg a határozottság, meg a kitartás.
1: És ugye, végül dicséretet kapnak a szülők.
2: Akkor mégiscsak elszpoilereztük, hiszen ők jól csináltak.
1: Ajajaj.
2: Na mindegy is. De a lényeg, hogy ezt aztán összekötjük egy tudatos pénzügyi választással azzal, hogy ideje korán nyissunk ugye olyan bankszámlát, amelyben a takarékoskodásra, a jövőre való gondoskodásra ösztönzi, vagy tanítja a gyermeket.
1: Nem egy könnyű spot egyébként, tehát azt mondtad te is, amiatt készítünk a műsor, hogy többszöri megnézésre álltak össze benne a párbeszédek. Én szeretem az alapinsightot, szeretem ezt a helyzetet, szeretem egy picikét a csavart és a csattanót benne, de tény az, hogy azért első nézés egy kicsit néha döccennek a párbeszédek. Technikai baj van vele, vagy egyszerűen ez egy bonyolult történet, a szülő-gyerek viszony egy bonyolult dolog, abból nem lehet egyszerű spotot csinálni.
2: Igen, hogyha nem akarsz egy ilyen zenére vágott, kicsit romantizáló, könyvfakasztó képeket, vagy érzékenyítő képeket mutatni, hanem valamit ténylegesen akarod, hogy így akár egy drámai szituációba kerüljön, akkor szerintem úgy nehéz. Igazából, amit én egy picit visszalépésnek érzek, hogy sokat beszéltünk az elmúlt években az Erstés filmekről, és mindig nagyon szerettük is az Erstés filmeket olyan értelemben, hogy határfeszegetőek voltak, akár vizuálisan, akár dramaturgiában, akár szereplőválasztásban, akár kisebbségi csoportok megmutatásában, sok mindenben, és ezt nem, ez úgy nem vett le a lábamról elsőre, hanem úgy nézni kell, úgy oké, a maga iskolájában, ebben a pénzügyi tudatosságban egy tök oké dolog, de én most ezt nem éreztem sokkal többnek annál.
1: Érdemes egyébként a gyereknapra készült kiegészítő filmet is megnézni, amiben Erste dolgozókról a gyerekeik mondják el, hogy mennyire odafigyelők, mennyire törődnek velük, és a törődés hogyan működik náluk. Ez a fordított interjúhelyzet típusú online videó, geges online videó, ezt nem először látjuk Magyarországon sem, ez is jól sikerült, és jól sikerült felfűzni a cseperedő platformra, érdemes megnézni. Lehet, hogy van, akinek túl lassú lesz, lehet, hogy van, akinek egy kicsit ilyen lelkizős, vagy így túl lesz tolva, de szerintem ötlet szinten kiváló. Menjünk viszont tovább Marco Rossira, aki a Borsodi új kampányába szerepel. Inkább itt teszem fel a kérdést, ha nálatok, hozzátok, besétálna Marco Rossi és elkezdeni azt magyarázni a feleségednek, hogy neked miért kell azonnal elmenni meccset nézni, akkor mi lenne?
2: Miután nem vagyok magam fociban is jártos, lehet, hogy én magam is meglepődnék, hogy ki ez az úriember, de hogyha olaszul megszólalna, vagy érte, nem is olaszul, hanem mint a Sportban ezzel a, de nem is tudom, igazából tegyük hozzá, hogy Giacomo Pedrazzini jutott eszembe, akiről rengeteget beszéltünk.
1: De hát ő ugye a Bice iránt elkötelezett.
2: Igen, és hát ugye ő ennek az egész, ez az olasz akcentussal beszélt magyarnak, nem is tudom, apostola Magyarországon. Tehát, hogyha valószínűleg az olasz akcentusról, török magyarról leesne, de amúgy nálunk nem váltana ki különösebb hatást.
1: Nekem az volt az érdekes ebben a Spotban, hogy ugye ez egy alapban egy ilyen nagyon hímsovén szitunak indul, hogy így egy feleség nem érti azt, hogy a férjének miért kell elmennie, és ott hagyni őt, meccset nézni barátokkal, erre bejön a Marco Rossi, elkezdi magyarázni, hogy azért kell, mert a barátság az ennyire fontos, amennyire fontos, mint egy ilyen kis mellébeszélés, pedig igazából itt egy piálásról és meccsnézésről van szó, és így már így kezdtem egy kicsikit nézni, hogy azért ez egy erős bevállalás ilyen hímsovén kultúra, hímsovén foci kultúra, old school foci kultúra mellett, de szerencsére van egy jó kis csavar és visszavágása a spot végén, ugyanez a helyzet fordítva, ugyanúgy Marco Rossival, így szerintem elég kerek lett ez a spot. A szuper pulyka Gallio, ő mennyire kerek?
2: Hát, amennyire csak egy pulykahús kerek tud lenni annyira. Ahogy mondtam is neked a műsor előtti beszélgetésben, hogy én, ami nagyon tetszett ebben a spotban, hogy nagyon régen láttam már szerintem ennyire kevés pénzből, legalábbis így gyártásilag, aztán persze nem látjuk ennek a hátterét, hiszen mindig vannak meglepő dolgok, de hogy egy ilyen ennyire egyszerű spotot már nagyon régen láttam, ami nyilván egy picit szerintem a, hogy is mondjam, vizuális túlburjánzás elkerülése az látszik is rajta, tehát valamilyen szinten ez kicsit egyszerűcske is. Ugyanakkor viszont, amiben érdekes szerintem, az az a stratégiai pozícionálása, hiszen itt egy edzőtermi öltözői jelenetet látunk, amikor valaki fehérje szeletért nyúl, majd megjelenik a szuperpulyka mögötte, aki kb. Úgy néz ki, mint egy Mucha Libre mexikói birkozó maszkos szuperhős, és azt mondja, hogy már pedig pulykahús rizssel, ami nagyon jó, ugye, hogy ez a klasszikus kis ételdoboz, amit otthon készítettek ráragasztva kis címkével.
1: Nem szegényes ez? Lehet egy ilyen kis otthoni ételdoboz címkével, filctollal ezzel márkázni, meg a pulyka húst új dimenzióba, meg új polcokra felrakni?
2: Akarod új? Hát nem tudom. Itt ugye arról van szó, tehát befejezően gondolatmentet, hogy itt egy értékes tápanyagnak, egy szuper, tehát egy szinte szuper foodnak akarják pozícionálni ezzel a pulykahúst. Szerintem ez inkább egy ilyen szemfelnyitás bizonyos réteg számára, hogy ott van ez is. Tehát nem hiszem, hogy ezt egyébként nagyon meg tudja emelni, sőt.
1: Olyan komolyan vettük a szuper pulykát és a Galliót, pedig azért ez tényleg egy vicces spot, hogy komoly témára tudunk rákanyarodni. Foglaljuk össze, hogy mi történik a Max és az MRS házatáján. Ugye miután Balázsi Gyula, a lounge tulajdonosa, vezetője elmondta azt, hogy milyen további lépéseket tervez a vagyonával, a lounge-al és egyebekkel kapcsolatban a Kontroll című műsorban. Nagyon-nagyon sok ügynökségvezető megszólalt a témában, hogy mit kéne tenni az ügyben, hogy a piactorzító hatások a jövőben ne érintsék a magyarországi reklámszakmát, hogyan kellene transzparensebben, tisztábban, hatékonyabban működni, akár az állami projektekkel kapcsolatban, akár úgy általában. Hirtelen tényleg sok vélemény jelent meg. Én elég örülök annak, hogy viszont ahogy így az ajánlások és az akciótervek irányába fordul a történet, az MRS és a Max viszonylag ügyesen próbálja ezt a diskurzust így mederbe terelni, és így olyan irányba elvinni, hogy tényleg értelmezhető és mindenki számára elfogadható ajánlások jelenjenek meg.
2: Ez annál is inkább fontos, mert azért arról is feledkezzünk meg, hogy több hazai ügynökségeket vagy kommunikációs szektorokat képviselő szervezetet is ért egyébként kritika, hogy picit későn szólaltak meg ez ügyben, akár 16 évvel később. Szóval tök fontos, hogy a szakma most, ha fel is pezsdült, akkor ezeket az energiákat jó irányba és jól tereljék, hiszen most van egy olyan lehetőség, hogy újra egy kicsit önvizsgálat.
1: Úgyhogy ha MRS Max tagok vagytok, ügynökségvezetők, szenior pozícióban lévők, akkor figyeljétek a postafiókokat, mert probléma térképhez is gyűjti az inputot a Max. Mi az, amin változtatni kéne, ezt online, anonim és névvel is meg lehet mondani, illetve felkommunikációs közbeszerzési ajánlásnak az első változata elkészült, ez is már a postafiókokban átnézhető, és így, ha ehhez van komment vagy input, akkor az elküldhető a Max és a szakmai szervezetek irányába. Nagyon kevés időnk maradt. Arról tudunk csak beszélni, hogy az Európai Unió Bírósága kimondta, hogy a digitális platformok nem használhatják fel ellenszolgáltás nélkül a kiadóknak a tartalmait. Ezt kb. Úgy érdemes lefordítani, hogy még az ingyenes online cikkekkel sem trénelheti az OpenAI, vagy az Anthropic, vagy a Google a nagynyelvi modelljeit és az AI megfejtéseit. Nagyon kíváncsiak leszünk arra, hogy ezt hogyan lehet a gyakorlatban betartani és betartatni a legnagyobb technológiai platformok gazdáival.
2: Hiszen már többször beszéltünk arról, hogy hosszú távon biztosan nem kedvező a tartalom előállításra, az újságírásra. Egyáltalán az a tendencia, hogy ugye a egy kattintásos internetben nem fognak eljutni az eredeti platformokra. Itt az a kérdés, hogy itt milyen fajta jogi, jogtechnikai és akár financiális megoldások vannak arra, hogy ezek a bevételek megoszoljanak a platformok között.
1: Érkezik a BBC Magyarország. Gyuri, te a világvevő kis rádiójadat milyen frekvenciára csavarod majd, hogyha magyar nyelven akarod a BBC-t hallgatni?
2: Hát maradok a Trend FM-nél, mert ugye a közleményekből kiderül, hogy itt igazából weboldalról és social media felületekről van szó, amelyek mindenképpen magyar nyelven, és tegyük hozzá, hogy egyébként egy picivel később román nyelven is elérhetőek lesznek majd. Itt elsősorban a BBC hírszolgáltatását leginkább a dezinformációra, a hiteles csatornák szűkülésére hivatkozva szeretné minél inkább missziójához híven globálisan továbbterjeszteni, és ez tök örömteli, hogy egy újabb szerkesztőséggel gazdagodik az a paletta, ahol magyar nyelven tájékozódhatunk.
1: És ahonnan szomorú módon a trumpizmus áldozataként a Szabad Európa pár hónappal ezelőtt kivonult. Utolsó írünk az az, hogy az Egyesült Királyságban 1700 forintnak megfelelő fontért lehet megváltani majd a hirdetés nélküli TikTokot. Ez azt jelenti, hogy személyre szabott ajánlatok, szponzorált tartalmak sem lesznek benne, csak az az organikus és natív tartalom, ami a TikTokot azzá tette, ami.
2: Hát, vagy azt tette azzá, én most azért mosolyogtam itt veled együtt, mert hogy én nem, tehát a TikTokot nem tudom elképzelni. Egyszerűen ezek meg a hirdetett, vagy a hirdetési céllal készülő, személyesen targetált üzenetek nélkül, tehát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyébként mennyien szándékoznak majd igényben ezt a szolgáltatást ennyiért, illetve hogy egyáltalán hogy fog kinézni ez.
1: És ha minden jól megy, akkor most kapcsolunk a kassahajóra, köszönjük az eddigi figyelmet, mindjárt folytatódik a Rebrief.
0: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
1: Folytatjuk a Rebriefet az ügynökségek éjszakájáról. Velem van Enikő, Szabolcs és Pepe, akik már gyakorló résztvevői a reklámszakmának és a kreatíviparnak. Mondtok egy-egy mondatot arról, hogy mit csináltok reklámosként, reklámszakmai résztvevőként?
3: Sziasztok, én artdirektor vagyok a Fitnél, és igazából koncepciókat és vizuális megoldásokat hozok létre.
4: Én szövegíró vagyok az Artificial Groupban.
5: Én pedig ugyanúgy artdirektor, csak a Publicisnél.
1: Beszéljünk arról, hogy miért nem lettetek talán egyelőre influencerek vagy kreatorok. Azért, hogyha egy a kreatív ipar szóba kerül, csomó mindenkinek, meg anélkül, hogy szóba kerülne a kreatív ipar, csomó mindenkinek az influencerkedés és a kreatorkodás jut az eszébe. Ti miért nem ezt az utat választottatok arra, hogy így a kreativitással keressetek pénzt?
4: Én mindig billegek egy kicsit amúgy ebben, mert hogy én zenészként kezdtem a karrieremet, szóval akkor még azt gondoltam, hogy inkább a kreatori oldalon leszek majd, aztán utána volt egy kis váltás így az életemben, és így jött a reklám. Igazából ez így egy ilyen egyetemi történet volt, és igazából nekem nagyon tetszik az ebben az egész szakmában, hogy a nulláról, tehát kapunk egy feladatot, és a nulláról kell megalkotni valamit, és akkor, amikor ezt elkezdjük csinálni, még fogalmunk sincs, hogy mi lesz belőle, és ez az izgalom, ez egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon kielégítő dolog tud lenni, és nyilván sokszor nem feltétlenül az lesz a végeredmény, mint amit mi elsőre elképzeltünk, de nagyon sokszor meg az, és az egy...
1: De az influencer világban, vagy kreátor világban ez nincs meg szerinted?
4: Én ezt egy kicsit úgy látom, hogy ott már az van, hogy azért ott van egy koncepció a mögött, amit ők megkapnak, és mi, hogyha azt tekintjük a nulladik pontnak, akkor mi a mínusz egyedik pont vagyunk. Szóval nekem így ez a különbség tetszik.
5: Igen, és ez a mínusz egyedik pont igazából nem csak rajtunk keresztül megy át, hanem ez egy ilyen csapatmunka tulajdonképpen. Benne van a kreatív igazgatónknak az inputja is, az ügyfélnek az inputja is, és utána jut el a kreatorhoz, és a kreator igazából már csak mint egy ilyen csatorna, ugyanazt az üzenetet, amit mi fogalmaztunk meg, azt ők adják át.
1: De ezt te is egyet tudsz érteni, igazából a kreatorkodás, influencerkeledés, az valahol így a utolsó láncszem a végpontja a kreatív iparnak, vagy a kreatív szakmának?
3: Sok szempontból igen, biztos van olyan influencer, aki sokkal inkább a koncepcionálás részébe is benne van, és a saját brandjét építi ilyen szempontból, de alapvetően én azt gondolom, hogy amúgy csoportban dolgozunk, és utána abból lesz valami, ami kikerül az influencerekhez, ők meg amúgy egyedül ezzel kezdenek valamit, és a saját ízlésükre formálják, de inkább egy ilyen kivitelező jellegű munkájuk van.
1: Hogyha valaki így hallgatja ezt a műsort, még mindig így dilemmázik, hogy van olyan a reklámügynökségekbe, kellene neki becsekkolnia, vagy pedig elkezdeni építgetni a YouTube csatornáját és a TikTokját. Szerintetek hogyan tudja ezt eldönteni, hogy melyikbe tegyen több energiát? Mi az, amit érdemes magába átgondolnia?
4: Mondd
5: csak.
4: Szerintem igazából ez egy olyan dolog, hogy lehet csinálni mind a kettőt is. Én erre most egy kicsit inkább úgy tekintek, hogyha elmész a reklám szakmába, az tud biztosítani egy megélhetést még, hogyha elmész egy kreatornak, akkor ott, hogyha a nulladik ponttól elkezded, azért az nem lesz profitábilis úgy egyből, vagy hát vannak olyanok, akiknek ez így egy ilyen ezerből egy, akinek ez bejön, de hogy alapvetően szerintem, hogyha ezt így nagyon tényszerűen nézzük, akkor érdemes nekiállni ennek úgy, hogyha mind a kettő érdekli az embert, hogy elmegy reklámosnak, megnézi, hogy amúgy mi ez az egész, hogy működik belülről, és hogyha még ő úgy érzi, hogy szeretne váltani, és neki a másik oldal jobban megfelel, akkor még mindig tud váltani, vagy csinálhatja mind a kettőt egyszerre is, hogyha van annyi ideje.
5: Szerintem ez amúgy személyfüggő, szóval én magamon, én nem tudnám elképzelni magamat, hogy a képernyőn lássam magam, én nagyon cringe-elnék tőle őszintén szóval, de amúgy, hogyha valakinek ez jól áll, és jól csinálja, és van ennyi önbizalma, akkor hajrá. De én mindig is ilyen kreatív ember voltam, én szerintem nem tudom, paint.net-tel kezdtem el általános iskolában rajzolgatni, úgyhogy nekem az ilyen számítógép előtt kreatív ötletek, kreatív dolgok, kidolgozása, ilyesmi, úgyhogy én ilyen háttérben meghúzódó, de kreatív ember vagyok szerintem.
1: Ez egy másfajta kreativitás, mint a influencereknek, kreátoroknak, csatornagazdáknak a kreativitása?
5: Szerintem jó kérdés, mert amúgy én szívesen lennék youtuber, mindig elképzeltem, hogy ez tök király dolog, de valahogy úgy nem tudom rávenni magam, hogy ténylegesen ezt megcsinálja, meg szerintem rohadt sok munka, de viszont jobban kifizetődő talán, mint hogyha mi ez, 9-to-5 job-ban lennél benne, mert ez szinte egy ilyen szabadúszó dolog tulajdonképpen kreatornak lenni, vagy influencernek lenni.
1: Szerinted is másfajta a kreativitás ez a reklámszakmában igényelt, és a reklámszakmában érvényesülő kreativitás, mint a kreatoroké, TikTokereké?
3: Valamennyire igen, de alapvetően szerintem hasonló ilyen probléma megoldást és valami out of the box gondolkodást igényel. Szerintem az a nagy ilyen reality check-et kell megcsinálni az embernek, hogy amúgy ő önmagát szeretné-e egy ilyen brandként előtérbe tolni, vagy nem feltétlenül, és inkább a háttérből mozgatná a szálakat.
1: Záró kérdésként, vagy záró témaként maradjunk a képernyőknél. Azzal, hogy így kb. 3-4 évvel ezelőtt tényleg elkezdte átírni a hétköznapjainkat a mesterséges intelligencia, mennyire frusztrált betiteket, vagy inkább az történt, hogy így azt érzitek, hogy szteroidokat kapott a gondolkodásotok, mennyire írta át az eredeti terveket, javította föl, vagy rontott el ahhoz képest, amit korábban gondoltatok magatokról?
5: Hát szerintem mindenki először megijedt, vagy nem is tudom, hogy elképzelte a filmekben lévő dolgokat, de hogy így őszintén ez ugyanolyan túl, mint egy Photoshop, vagy hogy mondjam. Lehet, hogy egy idő után azért eszkalálódik az egész is, ilyen brutál méretű AI dolgok lesznek, és felváltja az embert, de nem tudom elképzelni egyenlőre. Szerintem ezt ugyanúgy meg kell tudni tanulni, használni, mint ahogy a Photoshopot annól megtalálták. Szerintem ugyanúgy a Photoshopra is ugyanúgy kivoltak az emberek, hogy most már manipuláljuk a képeket, Jézusom, mi fog történni a jövőben.
1: Gyakran mondják ezt, hogy ez csak egy túl, ugyanakkor annak idején így egyáltalán az internetre vagy a social médiára is azt mondták, hogy egy túl, aztán mégis átformálta az emberek gondolkodását, szabad idejükhöz való hozzáállást, azt, hogy így mennyit beszélgetnek egymással, vagy mennyit találkoznak így a való életben. Az AI-nak szerintem nem lehet ilyen hatása? Nem félsz attól, hogy porul járunk, hogyha csak egy túlnak tekintjük?
5: Hát az internet is átformálta a világot, a social media is átformálta a világot, de ugyanúgy új ajtókat nyitott ki tulajdonképpen, úgyhogy az AI ugyanezt fogja csinálni, csak minél gyorsabban és minél ügyesebben kell követni a trendet szerintem.
1: Maradjunk akkor, tőletek még szubjektív szempontjaitokat nem kérdeztem, de térjünk vissza az eredeti kérdéshez, mennyire írta át a terveiteket, jövőképeteket az AI bármilyen irányba?
3: Én az elején nagyon bepánikoltam, és nagyon AI ellenes emberke voltam, mert azt gondoltam, hogy mindent én szeretnék teljes mértékben kontrollálni, de jelenleg én is próbálom ezt úgy felfogni, hogy haladni kell a korral, és használom, mint egy eszköz. Attól nagyon félek, hogy elbutulok tőle, mert nem szeretném, hogy minden kérdésemre választ kapjak egy pillanat alatt, és az legyen az első megoldásom, hogy akkor most megkérdezem ChatGPT-től, hogy mit tegyek. Úgyhogy próbálom így kordában tartani, de mindenképpen átdolgozta azt a mindennapi munkámat, és sokkal több időt töltök azzal, hogy az AI előtt ülök és promptolgatok, mint ezt terveztem eredetileg.
1: Akkor nem is hatékonyított igazából, hanem igazából még hosszabbasabbá tesz neked bizonyos munkafolyamatokat?
3: Nem, valószínűleg ez az én hiányosságom is még, hogy nem megfelelő módon kezelem, és ezért még több időbe telik, de alapvetően amúgy hatékonyabb lett tőle egy csomó munkafolyamat, de hogy így más minden.
4: Én igazából egyet tudok érteni teljesen a srácokkal, az olyan, mint amikor a lovakat leváltották a kocsik, hogy igazából csak egy szemléletváltás volt, meg így egy kicsit átmozgatta a piacot, de hogy alapvetően ugyanúgy új ajtókat nyitott, és szerintem tényleg ez olyan, akkor nem azt mondjuk, hogy eszköz, hanem olyan, mint egy partner. Igazából, aki segít, hogyha néha megakadsz, mondjuk nekem szövegírás szempontjából, vagy koncepcionális gondolkodás szempontjából, tök sokszor segít, amikor az van, hogy már nagyon sok ötletet kitaláltam, de még mindig nem találtuk meg az irányt, és hogyha valami újat szeretnék még kitalálni, de egyszerűen már nem tudom, hogy melyik irányba induljak el, akkor promptolok párat, kihoz pár ötletet, amik valószínűleg nem lesznek jók, viszont új perspektívát tud adni, ami által ki tudunk találni új ötleteket. Szóval szerintem most még nem tartott, hogy ötleteket találjon ki, hogyha esetleg egy új márkanevet kell kitalálni, vagy valami terméknek, szolgáltatásnak kell nevet adni, arra elég sok jó típje szokott lenni, de szerintem alapvetően tekinthetjük eszköznek, tekinthetjük partnernek, szerintem alapvetően egy tök pozitív változást hozott el. Tényleg perspektíva kérdés, hogy hogyan tekintünk rá.
1: Nagyon köszönjük, hogy csatlakoztatok hozzánk a Rebriefbe, és további csodálatos ügynökségek éjszakáját kívánunk a ma estére.
5: Köszönjük.
4: Köszönjük.
1: A jó hír pedig, hogy Rebrief egy hét múlva is lesz, addig, aki nem bírja ki Rebrief nélkül, az keresse a podcast csatornát. Köszönjük, hogy velünk voltatok, egy hét múlva újra találkozunk. Sziasztok!
5: Iratkozzatok fel!
0: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastgyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Földgömb. A megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délután, itt a Trend FM-en fél öt múlt néhány perccel, csütörtök délután, nyilván akkor ez a földgömb rovat ideje, és Telbisz Tamás a telefonon a másik végén, geográfus, az ELTE természetföldrajzi tanszékének egyetemi tanára. Szerbusz Tamás, jó napot neked még egyszer.
2: Szerbusz András, üdvözlök mindenkit én is.
1: Na hát akkor én azt mondom, hogy vagy kérdezem, hogy miért mentél jégre, vagy jég veled, mindenféle jópofa cím jutott eszembe, vagy szerintem jópofa. Persze a te megfogalmazásod a földgömbben komolyabb, egy kis jégtektonika. Idézzük fel a telet?
2: Igen, hát ugye nyilván ezt persze még abban a lendületben írtam meg, amikor ott voltunk a tél után közvetlenül. Ugye ez egy kivételes tél volt az elmúlt teleket tekintve legalábbis, hogy befagyott a Balaton, a Velencei tó, meg más állóvizek is, és lehetett igen korcsolyázni. Én ezt régebben is mindig szerettem, és sok évig nem volt erre lehetőség, és akkor most végre újra volt, úgyhogy hát én is amikor lehetett, akkor mentem, voltam Velencei tavon is, Balatonon is ezen a télen, és hát nagyon érdekes jelenségek voltak, úgyhogy ezekről írtam a földgömbben.
1: Igen, hát és ezeket természetesen fotókkal dokumentáltad, és te az ember ilyeneket lát ott a tavon, amikor szerencséje van, és éppen olyan tél van, de hogy ez pontosan micsoda, vagy hogy alakult ki, az most ebből a cikkből, ez nagyon jól, és nagyon szakmaian természetesen kiderül. Kezdjük akkor egy kis fizikával, vagy mivel gondolod?
2: Igen, azt hiszem, hogy az egy jó kezdés lesz, én is a cikkben azzal kezdtem. Ugye, amiket vizsgálunk, vagy ami érdekes, hogy hát ez a jég, ez nem úgy kell elképzelni, hogy akkor ilyen tükörlap az egész jég, aztán az ember megy bárhova szabadon, hanem hát aki volt ilyen természetes jégeken, az tudja, hogy ezekben vannak mindenféle retedések, ugye rianások, ezt hogy a közvélemény is gyakran használja ezt a szót. A jégnek az állaga, minősége is nagyon-nagyon különböző lehet. És akkor kezdjük valóban fizikával. A lényeg az, hogy mégis hogyan fagynak be ezek a tavak. A mi éghajlatunk, hogy ugye nyáron meleg van, tehát ugye 20 foknál melegebb, télen pedig ugye 0 fok körüli vagy az alatti hőmérsékletek vannak, és az, hogy a kettő között van, bár az aljához közel van 4 fok. És a víz az egy nagyon különleges anyag, mert a víznek 4 fokon a legnagyobb a sűrűsége. Ez azt jelenti, hogy ha a nyári melegben elkezd hűlni a tó vize, akkor ez a 4 fokos víz, ez lemegy az aljára, mert az a legnehezebb, legsűrűbb, és akkor helyet cserél. És akkor ez így zajlik addig, amíg egészen a fenekéig nem lesz 4 fokos a víz, és akkor utána viszont már nincs ez a helycsere, hanem ami utána tovább ül a vízben, akkor az a felszín közelében csak elkezd 0 fok közelébe menni, az már ott gyorsan megy az a része. Tehát igazából ez a nehéz, hogy a 4 fokra lehűl az egész tóvíz, és utána a felszín, amikor már 0 fok közelében van, és tényleg bejön egy hosszabb ideig tartó, mondjuk egy hetes tartós fagy, akkor az a felső rész az már elkezd jó erősen fagyni.
1: Igen, hát és akkor ez hártyásodik, aztán vastagodik a jég nyilván. Én a Velencei tavon élveztem ezt fantasztikus gyerekkorom, amikor akkor még gyakrabban befagyott, és ott alatta lehetett látni az élővilágot, ahogy jönnek, mennek lassan, mert a halak ugye minden lehúzódik, és ott lenne a néhány centis jég alatt lehetett látni, hogy mozog a világ, és a szépen fagyott be, akkor gyönyörűen áttetsző volt. Hát igen, ugye az élet az ott zajlik, ugye a jég alatt nyilván.
2: Igen, tehát ugye ezért van az, hogy miközben a felső rész befagy, alatta még ugye megmarad a víz, ráadásul maga a kialakuló jég az egyfajta hőszigetelő réteget is képez, tehát az pluszban nehezíti az alsóbb részek befagyását. Ettől függetlenül, tehát nyilván olyan helyeken, ahol még tovább van és nagyobb hideg, mint nálunk, ott ez a befagyás megy aztán tovább, és akkor 5-10 centit, fél métert, akár métert is befagyhat, de nálunk ez azért már nem szokott előfordulni a legnagyobb teleken sem, tehát hogy ilyen, mondjuk ilyen 10-20 centis jég az már elég jó, ugye szoktak ilyet mondani, hogy a biztonságos korcsolyázás, hogy 10 centis jég kell, de ugye ezt is azért mindenkinek mondom, meg mindenki tapasztalhatja, hogy az nem úgy van, hogy a 10 centi, akkor az mindenhol 10 centi lesz, hanem hát lesznek benne különbségek, és ugye amiről a cikk leginkább szól az, hogy hát az ilyen repedésekkel mi történik a jégben. Mert hogy ha már kialakult a jég, akkor utána az is elkezd hűlni, tehát hűl az idő, akkor a jég is összehúzódik. Ebben a szempontból már úgy viselkedik, mint más idézőjelben rendes anyagok, és akkor ez a hűlő és emiatt összehúzódó jég, ebben retedések jönnek létre. Ugyanaz van egyébként a vulkáni kőzetekkel is, amikor láva megdermed, akkor ugye megszilárdul valahogy, de utána még továbbra is hűl, összeudódik, és ezért kirepedezik. Ugye a vulkáni kőzetek, a lávák azok ilyen szép hatszöges formákban repedeznek, a jégre ez nem jellemző, tehát jégben ilyen hosszati nagy repedések nyílnak ki, és akkor ezek lesznek a rianások. De most jön egy nagyon érdekes dolog, amit egyébként az az érdekes, hogy nem nagyon sokat olvastam a szakirodalomot, de ha az ember kimegy a jégre, akkor meglátja, hogy amikor ezeknek a rianásoknál ugye megjelenik a sima víz, akkor utána az is befagy, hogyha elég hideg van. De azon már csak egy ilyen kis vékonyabb jégréteg alakul ki, ilyen 1-2 cent is, és akkor az az érdekes, hogy amikor a jégnek a hőmérséklete változik, és a jég hőmérséklete kicsit elkezd nőni, de azért maradunk 0 fok alatt, akkor a jég tágulni fog. Tehát ugye kinyílt a rianás, de aztán a rianás visszacsukódna. De ha közben a rianás vize is befagyott, akkor az összecsukódás úgy lesz, hogy azzal ott valami történik.
1: Nem szintbe van. Akkor először,
2: igen, tehát akkor felpúposodik, és akkor lesznek benne ilyen nagyon szép gyűrődések, amilyeneket egyébként a kőzetekben is megfigyelhetünk, csak a kőzeteknek a gyűrődései azok ilyen nagyok, tehát azok ilyen több 100 méter magasságra fölemelkednek, felpúposodhatnak egy ilyen hosszanti irányban. A jég esetében ez mondjuk csak ilyen néhány 10 centisre púposodik föl. Tehát az az érdekes, hogy a jég, amire azt gondoljuk, hogy ilyen nagyon kemény, nagyon szilárd anyag, az mégis képes így meghajolni. Hát egyébként a kőzetekre is azt gondoljuk, hogy azok nagyon szilárdak, azt mégis képesek azok is gyűrődni. Úgyhogy ez egy ilyen meglepő dolog, de aztán ezt csak egy ideig bírják, és ha sokáig zajlik, akkor idő után el fognak törni. És akkor ezenek a felpúposodó rianás kitöltő jegeknek, hát mondjuk így, hogy ezek rendő bontozatok, azoknak aztán eltörik a közepe, általában leginkább ott a legnagyobb a feszültség benne, eltörik, és akkor ilyen étoldalt, ilyen ég felé meredő ilyen redőszárnyak alakulnak ki belőle.
1: Redő boltozatok, redőteknők, és ha mondom, a fotók a földgömbben fantasztikusak hozzá, és végül is azért egy kis jégtektonika, ugye, mert ez most, amikor egy-egy ilyen képet látunk a jégen, amikor ezek összecsúsznak és így fölpuposodnak, az tulajdonképpen leképezi azt, hogy egyébként, ami nem tudom, a földrészekkel történt annak idején, úgy, ugye, vagy valamilyen repedés mellette, hogy ezek az alapok ugye összecsúsznak, kicsit vagy nagyon.
2: Hát igen, a földrészekkel történik, illetve azt mondom, hogy mondjuk egy ilyen redőboltozat, amit így a föld ilyen nagy felszínformaként megfigyelünk, azoknak a magassága mondjuk ilyen 100 méteres nagyságrend, keresztirányban néhány kilométeresek, hosszirányban pedig néhány 10 kilométeresek. Tehát nem egy egész földrészsel történik egy ilyen nagy gyűrődés általában, hanem azonban ilyen kicsik, és akkor egymás mellett van a sok-sok gyűrődés. Tehát mint egy szőnyegnek a redői, úgy kell ezeket elképzelni. És hát az a nagyon szép, hogy ez a jégben itt akkor pár nap alatt létrejönnek ezek a formák. A kicsiben is, de nagyon jól modellezik azt, ami a valóságban a kőzetekkel történik.
1: Egy kicsit még a Titanicról is emlékezzünk meg, mert azért az is lehetne egy ilyen fejtörőben egy 5000 forintos kérdés, hogy miért úszik ugye a jéghegy, és miért csak néhány százalék látszik ki belőle.
2: Igen, tehát az előbb már beszéltünk ugye arra a különleges tulajdonságra, hogy 4 fokon a legsűrűbb a víz. Viszont még egy érdekessége van a jégnek, ami más anyagokkal általában nem így történik, de a jégnél az történik, hogy amikor vízből jég lett, tehát a fagyás bekövetkezik, akkor úgy alakul ki a jégnek ez a kristályrácsa, hogy annak kisebb a sűrűsége, mint a vízét. Nagyjából 10%-kal lesz kisebb, tehát azt mondjuk ugye, hogy könnyebb. Márpedig ugye az úszásnak az a lényege, hogy aminek kisebb a sűrűsége, mint az adott folyadéké, az úszni fog a tetején, de úgy, hogy azért valamennyire belemerül. Ez a 10% sűrűség különbség, ez pont azt jelenti, hogy ugye egy jéghegynek a 10%-a áll ki a vízből, és a 90%-a pedig a víz alatt van, tehát a titanok ilyen értelemben kerülhet ide, hogy ugye találkoztak a jéghegyel, aminek csak egy kis része állt ki, és a lent lejjebb sokkal nagyobb volt, és amúgy is sötét volt, meg köd volt, és nem tudták kikerülni, neki mentek.
1: Ugye beszéltél a rianásról is, meg amikor ugye reped a jég, és annak fantasztikus hangja van, és ez végig zúg, vagy végig süvít tulajdonképpen a Velencét, vagy a Balaton, amikor egy komoly rianás van. Ennek az oka az, hogy ezek a jégtáblák megrepednek, eltörnek, vagy összecsúsznak?
2: Ez ennek konkrétan a szétrepedés az oka, tehát akkor van ez a
1: rianás.
2: És ugye az pedig azért van, mert ugye amikor még a hidegen belül is elkezd hidegebb lenni, és akkor összehúzódik a jég. Tehát magától a szétrepedéstől van ez a rianás hang. Az összecsúszás az általában lassabb, meg akkor van ugye ez a felpuposodás, felgyűrődés. Akkor is aztán ugye eltörhet valamennyire, de az nem szokott ilyen hangjelenséggel együtt járni.
1: A hallgatókat nem vitted ki a jégre, mikor mentél? Mert tényleg, milyen izgalmas, hogy egy geográfus mit lát, meg minek a leképeződés lát, mit tud megfigyelni, mit tud dokumentálni, fotózni. És hát ez most már tényleg ritka ajándék. Nem tudom, hány éve nem volt ilyen, hogy a Balaton bizonyos részeit befagytak, és élvezni lehetett ezt a látványt, meg persze a téli sportokat is.
2: Igen, hát ez persze, hogy ez

0: Nem az idei télen csináltam, hanem még korábbi befagyásoknál. Tehát vetítem ezeket a formákat, amikor a kőzetek hasonló formáiról tanulunk.
1: Jó, hát csak azzal gondoltam, hogy egy-egy ilyen szakmai terepgyakorlat, az mindenképpen veszélyes üzem. Hát teljesen mindegy, hogy hova mentek, bokros cseppére, vagy hegytetőre, vagy jégre. Szóval veszélyes üzem, na, a geográfusoké, meg az egyetemistáké is, ez biztos. Van még?
0: Hát, nem? Úgy veszük, van értelemben, van, igen, igen. Van egyfajta veszély, de azt gondolom, hogy
1: ezt vállalni kell.
0: Egy átlagos ember, aki szeret túrázni, akkor az hasonló veszélyekkel néz szembe, tehát azért nem is szeretném
1: ezt. Nem. És van még egy cikked a Föld gömbben, csak a címét mond meg a történetet, aztán majd legközelebb erről beszélgetünk, vagy 2-3 hét múlva.
0: Igen. Igen, a címe az, hogy kőgazda Kazbegi. Hát ez rövid magyarázatként azért annyit fűzök hozzá, hogy a Kazbegi az a Kaukázus keleti részének a legmagasabb hegye, 5050 méter magas, kőgazdag pedig az, hogy nagyon sokféle kő van ott arra felé, és hát erről írtam a másodikat, ami ugyanebben a földgömb számban jelent meg.
1: Jó, de legközelebb személyesen gyere, mert mióta nem beszéltünk, azóta én is begyűjtöttem egy-két kőzetet, és szeretném, ha megnézni, de most tényleg ez jó apropó lesz arra, hogy kőgazdag Kazbegiről beszélgessünk, és én is megmutathassam neked a magángyűjteményemet itt a stúdióban, jó, Tamás?
0: Ennek nagyon örülök, hogy a stúdióban van egy ilyen magángyűjtemény, csak nagyon szívesen megyek.
1: Nem, itt nem itt van, de majd behozom akkor arra rövid időre. Nagyon szépen köszönöm. Telbisz Tamással beszélgettem.
0: Köszönöm. Geográfus,
1: az ELTE természetföldrajzi tanszékének egyetemi tanára, egy kis jégtektonika, így április végén, május elején gondoljunk erre vissza, amikor a jégkockák csörömpölnek majd egy jó koktélban. Köszönöm szépen, Tamás!
0: Köszönöm szépen én is!
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Kipróbálná a Lexus Premium hibrid modelljeit? Regisztráljon tesztvezetésre a www.schiller.hu per Lexus oldalon. Indulásra kész tesztautókkal és kihagyhatatlan kedvezményekkel várjuk Lexus Pest szalonunkban, a 4. kerület Váci út 119 percében. A Lexus Pest a Schiller Autó családtagja. Autók szeretettel.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Pótlólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, influencerekre csapott le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Pótlólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, írja 444. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tervezete szerint a januári 10%-os béremelést további 4,1%-ponttal kell kiegészíteni, visszamenőleges hatállyal 2026. januárjáig. A módosítás célja, hogy a pedagógus bérek elérjék a diplomás átlagkereset 80%-át, amelyet Magyarország korábban az Európai Bizottság felé vállalt. Influencerekre csapott le a NAV. Az adóhatóság azt írta, a két jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó a közösségi média platformokon elért nézettségei után kapott pénzt, ám a bevételeiket nem vallották be. Az egyik influencer több mint 17 millió forintot, a másik 8 millió forintot keresett a videóival, miközben adószám nélkül végezték a tevékenységüket. A hatóság szerint a lebukott tartalomgyártók nem csak elmulasztották bevallani online jövedelmeiket, hanem a bevételeik egy részét gyerekeik bankszámlájára utaltatták. A NAV ezt megtévesztő lépésként értékelte. A TikTokról, YouTube-ról, közösségi média platformokról vagy más online szolgáltatásokból származó bevétel ugyanúgy adóköteles, mint bármely más jövedelem. 540 millió eurós támogatással segíteni a műtrágyaválság által sújtott gazdákat az EU. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a geopolitikai feszültségek és az ellátási zavarok következtében az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedtek a műtrágyárak Európában, ami egyre nagyobb terhet ró a mezőgazdasági termelőkre. A testület azt is javasolja, hogy a 2026-os uniós költségvetésből további 300 millió euróval növeljék a mezőgazdasági tartalékot. Életfogytiglani szabadságvesztés bevezetését, valamint a társadalomra veszélyesnek tartott elítéltek büntetésük letöltése utáni különfelügyeletét tervezi a horvát kormány. A szigorítás előkészítését egy májusi gyilkosság gyorsította fel. Dalmáciában egy 19 éves pizzafutárt lőttek agyon, a bűncselekményt pedig egy 50 éves férfi követte el, akit korábban már elítéltek emberölésért. Az ügy országos felháborodást váltott ki, miután kiderült, hogy a férfi ellen korábban illegális fegyvertartás miatt is eljárás indult, de szabad lábon maradt. Horvátországban jelenleg nincs életfogytiglani szabadságvesztés. A legsúlyosabb bűncselekményekért hosszú idejű börtönbüntetést szabhatnak ki. A hidegebb tavasz miatt több hetes késéssel ugyan, de már virágzik székelyföldi élőhelyein, Európa leglátványosabb vadon élő orchideája, a fokozottan védett boldogasszony papucsa. A virág jellegzetes alakjára utal román és magyar elnevezése is, és a keresztény kultúrkörhöz, Szűz Máriához kapcsolódik.
0: Időjárás jelentés.
3: Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen, délnyugaton valószínű eső, zápor. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Jó rádozást mindenkinek, péntek van, ez a fintech világa, és újra itt van a stúdióban Szuppán Márton, a PIK alapítója, sok hét kihagyás után. Taub Alexandra a vendég, a másik szakértő, PIKX Solution Architect, ugye ez a beosztása, beosztásod. Ez baromi jó pofa beosztás, és kérdeztem is, azt mondtad, közgazdász, vagy rögtön örültem, hogy még egy bölcsész, egy közgazdász, meg a Márton, tehát ez így az összeáll a dolog. Gratulálok, ez egy elit klub, ugye, amiben bekerült a PIK, meg a PIKX.
2: Így, hát
1: bekerültetek.
2: Ezen dolgozunk, hogy ilyen elit klubokba bekerüljünk. Most ugye a mai adást annak fogjuk szentelni, hogy egy picit körüljárjuk azt, hogy hogyan is képzeli el a PIK a fintechnek és az AI-nak az együttélését. És itt konkrétan most arról van szó, sok ilyen projektünk van, de itt konkrétan arról van szó, hogy a ChatGPT ben tavaly december óta elérhetőek natív applikációk. Ez azt jelenti, hogy a ChatGPT felületét nem kell elhagyni ahhoz, hogy harmadik feles szolgáltatásoknak a
1: házon belül maradt
2: a szolgáltatóit használjuk, így van. Vagy legegyszerűbb példa talán mondjuk egy booking.com, gondolom, hogy nagyjából mindenki foglalt már itt utazást, vagy aki nem, az meg direkt nem, és ismeri a felületet. Össze tudjuk szinkronizálni a saját ChatGPT fiókunkat a saját booking.com-os regisztrációnkkal és fiókunkkal, és gyakorlatilag a mesterséges intelligenciát mindenféle tudással felruházva, meg kéréssel instruálva tudunk utazásokat tervezni, meg foglalni. Talán elmondok egy nagyon egyszerű példát. Én mikor januárban mentem síelni, nem szerettem volna a 10 órát egyben levezetni, és annyit írtam be, leírtam, hogy hova megyek síelni, leírtam, hogy...
1: De nyilván menet közben kötöttél biztosítást.
2: Természetesen. Leírtam, hogy szeretnék körülbelül fél úton megállni, nem nagyon számít, hogy milyen a hotel, csak ne szaladgáljanak, nem tudom, patkányok a ágy alatt, mert hogy csak annyira állnánk meg, hogy este 9-10 körül odaérünk, és másnap korra reggel megyünk tovább, és körülbelül meg szeretném felezni az utat, van velünk egy kisbaba, és ezeket vegye figyelembe, és körülbelül egy ilyen 3,5 másodperc gondolkodás után tökéletesen az utat megfelezve kidobott 3 hotelt autópálya mellett, a Gráci repülőtérnél, és tudtam foglalni, és gyakorlatilag ez biztosan, ugye ez úgy ment volna végig ez a folyamat, hogy Google Maps-en tervezgetek, megnézem, hogy merre visz az út, hol lehet körülbelül a fele, ott...
1: Tudtál foglalni, vagy már ő foglalt?
2: Nekem kellett még végig nyomnom a foglalást. Hát ez egy borzasztó ügyfélélmény. Úgyhogy nagyjából én ezt az én számításom szerint egy ilyen 30-60 perces keresgélés és mindenféle információgyűjtés helyett nagyjából egy 3-5 percben meg tudtam oldani azt az egészet. És mondom még egyszer mindezt úgy, hogy a ChatGPT-nek a felületét nem hagytam el. Na, gyakorlatilag ilyen applikációk előtt nyitotta meg a felületét az OpenAI, vagy gyakorlatilag az OpenAI-nak a ChatGPT felülete. Mindezt azzal összeadva, hogy a tavalyi év végi adat, idén év elejé adat, az azt mutatja, hogy közel 900 millió felhasználó aktív heti szinten a ChatGPT-ben. Tehát szerintem ez a kettő egyszerre nagyon fontos, hogy megnyitottak egy olyan piacteret, ahol a felületet el nem hagyva mindenféle harmadik feles szolgáltatásokat lehet igénybe venni, össze lehet szinkronizálni a már meglevő fiókunkkal, ez is nagyon fontos. Tehát tudta azt a ChatGPT-ben futó booking.com app, hogy én egyébként milyen típusú helyekre foglalok, meg egyébként azt is észrevette, hogy ja, a síelés, és amúgy booking.com-on foglaltam a síelést is, és észrevette, hogy hova megyek. Tehát, hogy kiszedte a historimból. És mindezt összeadva csak az üzleti lehetőséget
1: hát, ami meglepte, hogy most már babával mentél.
2: Így. Egy 900 milliós heti aktív felhasználó bázissal.
1: Na jó, ez a bookingnak nagyszerű volt eddig, de beszéljünk a PIK-ről, arról, hogy végülis ez egy óriási dolog, mert ez már egy unikornis állapot, nem? Hát egy milliárd felhasználó köré került be mondjuk most a fintech világa.
2: És az unikornisok nagyot mennek Magyarországon. Jó. Éppen olvastam egy cikket, egy fantasztikus cikket a héten, hogy Magyarországon nem egy tech cég lett az első unikornis, hanem egy politikai kezdeményezés. Úgyhogy,
1: mondhatjuk
2: ezt is unikornisnak, igen. Mi azonnal ráugrottunk erre a lehetőségre, ott valahogy azt mondjuk, tavaly október 6-án publikálta az OpenAI saját blogjában, hogy meg fogják nyitni, vagy hogy lesz ilyen lehetőség, és ott egy-két ilyen háttéranyagot közzétettek. Mi nagyjából 7-én, 8-án, októberben elkezdtük nézegetni ezt a struktúrát. Ahogy megnyílt, azt hiszem, hogy egy-két nappal később talán föltöltöttük az első két applikációt, szándékosan azzal a célral, hogy valamelyik elbukhasson.
1: Nagyon egyet szórják ki, mi
2: nagyon. Igen, nagyon kevés info, egy nagyon érdekes folyamat volt itt az elmúlt hónapokban, de erről az Alexandra mesél majd bővebben, mert ő kísérte végig nagyon akkurátusan ezt az egészet, de hogy azért ezt ne úgy képzeljük el, hogy egy halálra dokumentált, a klasszikus teszt-béta fázisban van ez az egész folyamat, vagy ez az egész szolgáltatás halmaz az OpenAI-nál is. Tehát nincsenek olyan rulebookok, ahol leírnák, hogy ezután ezt csináld, így legyen, ezt nézzük, így ellenőrizzük, ez van, így van, hanem mi úgy volt, de egyébként ez nagyon jellemző a PEAK-re, hogy szívesen próbálkozunk, és szívesen kipróbálunk, és nem fejlesztünk tökére valamit, hanem bedobjuk, megnézzük, a visszajelzések alapján tovább fejlesztjük, és ez itt most nagyon bejött, mert vártunk volna arra, hogy
1: ez tökéletes. Olcsó, meg gyorsabb, ezt már sokszor elmagyaráztátok.
2: Így van, igen, és a mai napig nincsen egyébként teljesen részletes guideline ahhoz, hogy mit, hogyan kell csinálni. Úgyhogy ez a tapasztalat, ami nálunk összegyűlt, ez az, hogy nem csak az a nagy dolog, hogy van egy app, amit mi release-eltünk ide ki, és mi vagyunk az első magyar cég, hanem az a tapasztalat, ami itt fölgyülemlett, az sokkal többet ér, mint az a technológiai tudás, ami szükséges ahhoz, hogy egy ilyet összerakjunk. Mert egyébként nem borzasztó bonyolult összerakni egy ilyen applikációt, de végigvinni ezt a folyamatot, az viszont izzasztó volt.
1: Nagyon nézzük ezt, hogy guide-olta végig az Alexander, és ez a solution architect, amit mondtunk, hogy ez ügyfelek meg a cég között, a PEAK meg a PIKI között egy ilyen híd, ugye egy ilyen között lefordítja. Igen. Ezért volt a közgazdász is egy nekem igen fontos felütés, mert hát a bölcsészek egyébként előbb-utóbb nyerekbe kerülnek majd, mert a bölcsész logika az kell majd a promptolásához az ilyen, nem tudom, hogy így van, de hát, ha még lesz a bölcsészeknek egy ilyen aranykora. Szóval, hogy megy egy ilyen folyamat? Mert én, amikor ezt olvastam, meg fölkerült a ChatGPT piaszterére, végülis a PIK, meg a PIKX, meg az egész fintech cucca, az egy akkor, mint a világ legnagyobb könyvtárába tették volna be az én kötetemet. Én ezt így fordítottam magamnak. De ez akárki nyilván nem teheti föl. Van ez szűrő, meg ez egész, ez hogy ment végig ez a folyamat, ha már azt mondta, hogy ezt végig akkurátusan, ezt mondta Márton, végig csinálta Alexander.
3: Igen, szóval ahogy már Marci is mondta, mi októberben láttunk figyelmesek erre a trendre, illetve arra, hogy az OpenAI applikációkat vezet be a ChatGPT ökoszisztémájába, és decemberben nyitották meg külsősök előtt is a piaszterüket, és mi élénken él bennem az emlék, hogy mi december 23-án töltöttük fel az első applikációkat.
1: Szokás ez a PEAK-nél dolgozni, akkor
2: nem én mondtam.
1: Én mondom.
3: Viszont csak májusban hagyták jóvá, tehát ez egy 5 hónapos folyamat volt, ahol amúgy többször is elutasították.
1: Na ez érdekel, de mi történt közben? Ők minősítették, átnézték, csekkolták, hát akármit szemetet nem, bocsánat, nem rakhat föl, persze, mert az ő renoméját rontja, még egyszer mondom, az én logikámban.
3: Igen, tehát az elején szerintem körülbelül egy 3 hónapig szerintem nagyon sok applikáció zúdolt igen rájuk. És,
1: millió szám akár, 100 000
3: igen,
1: szám.
3: Szerintem is, és sok időbe tellett nekik feldolgozni, de igazából kevés visszajelzést kaptunk arról.
1: Tehát nem volt párbeszéd? Nem úgy képzem, hogy hetente kérdeztek valamit, igen, és akkor maga válaszolt, nem így vagy válaszolt.
3: Nagyon generikus visszajelzéseket kaptunk, és ebből nehéz volt építkezni, de amúgy sikerült, szóval most már ugye jóvá hagyták az appunkat május elején. Úgyhogy nehéz volt, de sokat tanultunk belőle, és most már jobban ismerjük ezt az egész folyamatot, ami mindenképp a javunkra válik.
1: Ez mit jelent PEAK szempontból?
2: Hát alapvetően jelenti egyrészt azt, hogy egy, hogyha most nagyon kötjük a jelentést ehhez a konkrét applikációhoz, mert arra nem is beszéltünk, hogy ez micsoda egyébként. Azt tettük, hogy a fintech.hu-nak a teljes
1: tartalmát,
2: podcasteket leiratozását nem, a cikkeket és a szöveges tartalmakat tettük, ami a tartalmak
1: kezelőben. Sikrés Bence a mennybe ment most.
2: Meg egyébként minden korábbi kollégánk, aki a cikkeket írta, ez egy 30-40 mostani, illetve korábbi píkes kollega, közel 10 000 cikk, tehát hogy ez egy hihetetlen tudásbázis, az nagyon izgalmas, mert tehát gyakorlatilag annyit tettünk, hogy beszélgetni lehet 10 000 cikknek a tartalmával, különböző riportokat lehet belőle generáltatni, ami miatt ez nagyon izgi, hogy azért ez egy elég erős szakmai munka volt itt az elmúlt 10 évben, te nyilván láttad, meg bízom benne, hogy a hallgatók is ezt így végig kísérték itt, és egy szűrt, kvázi auditált fintech tartalom hubot tettünk elérhetővé, tehát hogyha valaki kíváncsi arra, hogy mi történt az elmúlt 10 évben a fintech piacon, akkor ez egészen biztos lehet benne, hogy fals információ nem csúszik.
1: Ez előbb a valid kifejezést akartam pont használni, amikor elkezdtem.
2: Gyakorlatilag egy PEAK csoport által folyamatában validált információ halmazra építettünk egy olyan appot, és itt jön még egy érdekes dolog, hogy valójában bármilyen nyelven elérhető. Tehát eddig ugye a fintech.hu egy magyar tartom, egy-két angol tartalmat leszámítva, alapvetően egy magyar tartalmat gyártó felület, vagy magyar tartalmat publikáló felület, vagy felülethalmaz. Most itt az történik, hogy bármilyen nyelven, olyan nyelven kapod meg az információkat, amilyen nyelven kérdezel. Tehát nekünk ezzel nincs több munkánk. Hát ez is rámutat arra, hogy egyébként a különböző médiapiaci szereplőknek milyen hihetetlen lehetőségbe költözni a
1: rossz volt a példám a könyvvel, mert az mondjuk magyar nyelven íródott volna, az én könyvem fölkerül abban a nagy világkönyvtárban. Hát,
2: talán annyi, hogy fölkerül a könyved, és kap egy olyan fordító lehetőséget, ami elérhetővé teszi minden nyelven. Tehát nem az van, hogy a 900 millió az egy ilyen jó buzzword, hogy jó, persze 900 millió, de abban mennyi a magyar,
1: ez a kérdő, mert tök mindegy. Kérdezni.
2: Teljesen mindegy. Bármilyen nyelven lehet kérdezni, olyan nyelven fog válaszolni, olyan nyelven generálja a riportot, a grafikonokat, az ábrákat. Úgyhogy ez egy nagyon ízlít. Gyakorlatilag most mi azt csináltuk, hogy az eddig is valójában kvázi társadalmi munkában épített fintech.hu tartalmakat kinyitottuk a teljes világ számára, és adtunk a 900 millió ChatGPT user számára egy olyan fintech információs forrást, ami eddig nem volt.
1: Tehát bárki a világon ebben majdnem 1 milliárd emberből pillanatokat a saját nyelvén belebotolhat. A PEAK-be, a ti információtokba, a fintechről alkotott képetekbe, az összes történésben, amit az elmúlt 10 évben történt. Engem az érdekel, Alexander, hogy maga mit finomított? Tehát mit kellett jól tudni, hogy ott nekik mi kell majd, vagy mi kell a világon bárhol egy felhasználónak, aki most elkezd a fintech-el bogarászni, és előbb-utóbb a Szupán úrba fog botlani?
3: Az app koncepciója amúgy nagyon hamar megszületett, és azon nem is változtattunk. Inkább a bürokratikus dolgokon kellett sokat változtatni sajnos. Emiatt tartott kicsit hosszabb ideig.
1: Azt értettem, de maga az applikáció az egyszerű volt, mint a kanálban mi edés, tehát hogy mit akarunk, hogy akarjuk.
3: Igen, igazából mi azt már a legelején kitaláltuk, hogy mit szeretnénk, és azzal nem is volt probléma. Azt találtuk ki, hogy a fintech.hu szeretnénk integrálni a ChatGPT ökoszisztémájába, így a ChatGPT-n belül váljanak elérhetővé a fintech.hu cikkek, és könnyebben legyenek értelmezhetőek AI-natív módon. Ez azt jelenti igazából, hogy az AI ugye abban is jó, hogy a szándékot felismeri, és jól ismeri a felhasználót is, tehát hogyha mondjuk valaki rákeres, hogy milyen újdonságok vannak az AI világában, akkor a fintech.hu-ról cikkeket fogja kiadni, amik mondjuk ebben a témában születtek.
1: Picit ez amikor, és mindig ezt mondom, amikor a malacka házába a farkas beteszi a lábát, nem? Az egyiket. Azért ez tök jó dolog.
2: Így van. Hát figyelj, én azt gondolom, hogy a ChatGPT, és most már nem csak én gondolom, itt az elmúlt egy-két hétben erről megjelentek hivatalos közlések is az OpenAI részéről. Mi ezt az álláspontot képviseljük hónapok óta, hogy a ChatGPT ez nem egy chat interfész fog maradni a jövőben, hanem ez lesz a jövő szuperapja. És szerintem az a verseny, hogy melyik AI asszisztens nyer a lakossági felhasználók körében, az nagyjából a következő 5 évre mondjuk eldőlt. Vannak jobb modellek, mint az OpenAI-nak a modelljei, van mondjuk munkavégzésre, mi például nem ChatGPT-t használunk, hanem Claude-ot használunk jellemzően, nem tudom, a social media kontentjeinknek a gyártására meg megint mást használunk, de az elvitathatatlan, én azt gondolom, hogy a nyugati világban a ChatGPT fogja fújni a passzetszelet, hogyha a lakossági felhasználásról van szó. Nem nagyon behozható az az előny user számban, amit felhalmozott, és ugye ez egy olyan biznisz, alapvetően itt az elmúlt 20-30 évben egy ilyen hiperspirálban egyre inkább olyan bizniszek születnek, amik exponenciálisan tudnak skálázódni az ügyfelek egyenes arányú növekedésével, mert egyre több adattal rendelkeznek, és adatbizniszek épülnek. Egy Google is ugyanilyen, ott is egy darabig ment veszteségesen a cég, ahogy áttörte az üvegplafont az ügyfelek száma, mert annyi adat volt, hogy megállíthatatlannak hittük a Google-nek az előnyét egy csomó esetben. Én azt látom, hogy az OpenAI ChatGPT platformjával ugyanezt történik, és mi azt gondoljuk továbbra is teljes meggyőződéssel, hogy ez lesz a jövő szuperapja, amibe be tudnak most költözni harmadik feles szolgáltatások, amik valójában a szuperapnak a funkciói lesznek. Gondolj bele, hogy ez milyen zseniális modell az OpenAI részéről, hogyha összehasonlítjuk, mégis egy fintech műsorban vagyunk, ha összehasonlítjuk ezt az egész helyzetet egy Revoluttal, csomó mindenben nem lehet összehasonlítani, nyilván ez egy pénzügyi szolgáltatás, stb., de hogy fejleszt funkciókat a Revolut? Úgy fejleszt funkciókat, hogy a saját pénzén fölvesz fejlesztőket, szenved a HR-rel, hogyha nem jó a fejlesztő, el kell küldeni, ha nem jól csinálják, szénné kell tesztelni őket, stb. Ő a saját költségén csinálja, és próbálja meg kitalálni, hogy mi kell az ügyfélnek. Ezzel szemben mit csinál az OpenAI? Azt mondja, itt egy piac tér, gyertek, adjátok a szolgáltatásaitokat, mi meg majd eldöntjük, hogy jöhettek-e.
1: Tehát gyakorlatilag a felelősség a tietek, a kockázat a tietek, a beletetőke a tietek, én csak a helyet adom.
2: Így van.
1: Meg a kontrollt, meg a
2: gyakorlatilag,
1: nevet. Meg a...
2: Gyakorlatilag 0 forintból 100-ával, 1000-ével, 10000-ével fejleszti a funkciókat. Szerintem ez egy fantasztikus, ennél jobb termékfejlesztési stratégia. Nagyjából szerintem a jelenlegi ismereteink alapján nem létezik.
1: Olyan érdekes ez, hogy mi 10 éve itt a buborékot vizsgáljuk, hogy melyik lesz az a nagy buborék. Emlékszel, úgy indultunk a kártyatársaságoktól, aztán a tech-óriásokon, hogy ki lesz az, aki mindent visz. Mindig volt valaki, aki abban az időszakban vitt mindent, meg vitte a fogyasztókat 100 000 számra, aztán millió számra, meg milliárd számra. Most akkor ez a szuper app az, ami végül is szinte mindent önmagába foglal majd, ugye?
2: Meg az AI asszisztens, jelenleg AI asszisztensként ismert szolgáltatók, igen. Még volt egy ilyen kérdésed, és talán ilyen zárás felé közelítve ez egy fontos nekünk mindenképpen, meg szerintem a magyar piacnak is egy fontos jó hír, hogy alapvetően ezt egy kísérletként, ez egy kísérlet, de ebbe az egész folyamatban mi úgy fogtuk bele, hogy azt mondtuk ki már tavaly évvégén, mielőtt föltöltöttünk volna ide bármit, hogy mi ebből szolgáltatást szeretnénk építeni a magyar piacra. Úgyhogy az a jó hír, hogy ezt a szolgáltatásunkat 1-2 héten belül el is fogjuk indítani. Egyébként 1-2 ügyfélprojekten már dolgozunk, tehát az a cél, hogy a PEAK egy új szolgáltatási irányt nyisson, és így van, és abban segítse a magyar, vagy a bármilyen nemzetközi cégek életét, hogy be tudjanak kerülni a ChatGPT-nek az applikációs marketplace-ébe, elérjék ezt a 900 millió potenciális felhasználót, ügyfelet. Legyen szó akár médiacégről, legyen szó akár egy webshopról, egy utazásszervező cégről, kommunikációs ügynökségről. Ha belegondolsz, gyakorlatilag az ügyfelek, a felhasználók már ott vannak, muszáj egyszerűen...
1: csatorna megvan.
2: A csatorna megvan. Én azt gondolom, hogy ez nagyon gyorsan egy ilyen offenzív stratégiai elemből valójában defenzív kényszerlépésé fog alakulni minden cégnél. Szerintem most van egy nagyon szűk időablak, amíg meg lehet verni a piacot. Még mindig, most május elején.
1: Ez early bird, aki bekerül, aki oda kerül, fölkerül.
2: Így van. A mai napig mi vagyunk az egyetlen magyar szolgáltató, aki nem vagy az egyetlen magyar app ezen a marketplace-en. Én nagyon várom, hogy ki lesz a második, és egyébként meg azon vagyunk, és bízom benne, hogy ezt a második, meg harmadik, negyedik és sokadik magyar sztorit is mi fogjuk elkészíteni.
1: Ezt akartam kézzel végén, hogy akkor most mi lesz a dolga? Mert elgurították a labdát, az már fönn van, az ott pattog a 900 millió felhasználók, ott most 900, de mire beszélt, mire adásba kerülünk, addigra már ez több. De akkor ezek szerint akkor ez a feladat a következő körben, nem? Hogy akkor a lehetőséget megteremtve másoknak ezt a csatornát nyitva tartsák.
3: Mi azt látjuk, és az a predikciónk, hogy a ChatGPT egy új disztribúciós réteggé válik igazából, és az AI jelenlét ugyanolyan fontos lesz a vállalkozók és szolgáltatás számára, mint egy weboldal, vagy a
1: applikáció.
3: Vagy egy mobil applikáció, ez ugyanolyan lesz.
1: Egy újabb lépés.
3: Igen, egy újabb lépés, és igazából SuperApp már amúgy létezik Kínában, az Alipay és a WeChat, aminek szintén havi 1-1 milliárd aktív felhasználója van, és ott tegnap néztem meg, hogy ott 5 millió mini program, tehát app érhető el ezeken belül, szóval mi most az első pár száz között vagyunk, úgyhogy ha ez egy milliós tétellé ugrik, akkor szerintem elég sok dolgom lesz majd a jövőben.
1: Jókor került jó helyre a PIK, ez meg októberben igazolt oda, ugye? Tehát ez sikertörténet fél év alatt. Gratulálok az igazoláshoz. Köszönöm szépen. Fintech világa a jövő héten, az érdekességek, az információk, akár az írott verzió a fintech.hu-n, és akkor ezek szerint az OpenAI-ban is előbb-utóbb ott leszünk. Szupán Márton, Taub Alexander, köszönöm szépen.
3: Köszönöm.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, egy szombati programajánló, picit talán rendhagyó programajánló, és Mészáros Zoltán lesz a vendégem, aki alapító tagja egy Rotary klubnak, és 2017-18-ban magyarországi kormányzója is volt a magyarországi Rotarynak. Ugye jól mondom, elnök, hogy jó napot kívánok.
2: Szép napot kívánok önnek és a kedves hallgatónak. Igen, ez a úgynevezett titulusom, de egyébként egy szorgalmas és egy őszinte rotarista vagyok.
1: És az a szorgalmas és őszinte rotarista sok más társával együtt hétvégén, szombaton faültetést fog eszközölni fakanállal. Nekem a cím volt először izgalmas, sokféle faültetést láttam már főképpen politikusoktól, csak utána kéne locsolni is azokat a fákat, ezt mindig megszoktam jegyezni az ilyen zöld műsorokban. Na de lényeg az, hogy fakanállal, faültetés, ez a kombó, ez még nem került elé. Mi történik szombaton Szentendrén a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban?
2: Tényleg így rendhagyó, és hát ötödik alkalommal rendezzük meg ezt a faültetés fakanállal országos megmozdulást. Ez a Rotarynak egy olyan kezdeményezése, ami egy nagyon különleges helyszínen, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, a Skanzenben kerül megrendezésre, már ötödik alkalommal, ahol fát ültetünk a környezetvédelem jegyében, de ugyanakkor sok jó barát, sok jó ismerős eljön és főz is egy nagy finomságot, és hát a mai információm szerint, hogy szorgalmas rotarista vagyok, én vagyok a rendezvény szervezője, összefogója, és bizony tudom, hogy szentendrei vaddisznópörkölt, szegedi halászlé, illetve bajai ragut fognak főzni, illetve én a Szentes Csongrád Rotary Klub tagja vagyok, mi pedig egy igazi szentesi lecsót fogunk főzni. Lesznek még több bográcsban különleges ételkültemények, de a sok jó ismerő, sok jó barát elmegy egy nemes cél érdekében, de ugyanakkor főznek is egyet, megmutatjuk, hogy a rotaristák milyen finomságokat főznek, és egy kicsit jól érezzük magunkat ezen a szombat délelőtt délután.
1: Azt olvastam, hogy a szervezők a több száz rotarista mellett várnak minden olyan vendéget, tagjelöltet, akik a Rotary humanitárius munkája iránt érdeklődnek. Ez is érdekes, meg az is, hogy ott sok jó barát összejön, és a rotaristák jönnek össze. Ilyenkor egy-egy külsős az egy picit nem olyan setes utacsetlő botló. Hogy vezetik be a rotarista körökbe?
2: Tulajdonképpen meghirdettük mindenkinek, nem csak a rotaristáknak. Aki arra jön, hát bizony, mi azért több száz adagot főzünk, tehát jó rátartással, és ha arra járnak, akkor, és meg szeretik kóstolni a lecsót, vagy megkóstolni egy jó pörköltet, sőt, az ifjúság, ugye a Rotary arról is híres, hogy a nemzetközi ifjúsági csereprogramban még külföldi diákok is jönnek, és azt hiszem, hogy paprikás krumplit főznek, de jóval többet, mint ahány rotarista, tehát aki időben érkezik, akár meg is kóstolhatja ezeket az ételkölteményeket.
1: Mi az a három szó, amivel a Rotaryt jellemezni? És az is érdekelne majd, hogyha arra kitérne, hogy ha már 17-18-ban volt ugye magyarországi országos kormányzó, hogy változtunk itt az elmúlt évtizedben mi Magyarországon, akik nem vagyunk rotaristák, csak legfeljebb jelöltek vagyunk, vagy alkalmasak lehetnénk arra, hogy mondjuk egy ilyen szervezethez csatlakozunk. Szóval a közeg milyen? Én erre is kíváncsi vagyok. Érzékelnek-e változást a rotaristák?
2: Most hát én a Rotaryban azért léptem be, mert ismertem ezt a világszervezetet, ezt elmondhatjuk ma már, 1905-ben alapították, és hát bizony 121 éve itt van a világban. Tehát az is hozzátartozik, hogy a Rotary az ENSZ-ben alapítója is volt, de tanácskozási joggal részt vesz. Tehát egy olyan erős szervezetről van szó, aki jó szándékú emberek csapata, családja, akik akik segítenek ott, ahol csak tudnak. A Magyar Rotary az 101 éve alapult, és hát 1925-ben ott is ezek a jószándékú emberek összejöttek, hogy egy kicsit próbáljuk összefogva jobbá tenni a világot. És hát én elmondhatom, mint ahogy nagyon sok civil szervezetnél ez tapasztalható, hogy hát elég gyorsan működik ma már a világ, fölgyorsult a világ. Nagyon nehéz megszólítani embereket, hogy gyertek hetente, kedden, szerdán, csütörtökön, egy órára üljünk le, beszélgessünk, nézzük meg, hogy milyen nemes célokat lehetne szolgálni. Ugye fölgyorsult a világ, már elmondhatom, hogy vannak már internetes Rotary klubok is, hisz eléggé mozgékony ma már az emberiség, és hát a rotaristák társasága is sokszor nem tudnak rendszeresen összejönni, de mégis működünk, és bizony Magyarországon közel 60 klub, 1200 tagja, minden nap tesz egy kicsit a világért. Én nekem van nagyon-nagyon kedvenc és kedves idézetem, bár Gróf Széchenyi István nem volt rotarista, de az ő hitvallása ez kicsit hát megelőlegezte. Minden ember annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, nemzetének és egy kicsit az emberiségnek. Nos, hát kicsit a Rotary ilyen, hogy a körülöttünk élő embereket is segíti, de egy kicsit az országunkat is, és ha egy kicsit hozzá tudunk tenni az emberiség jobbulásához, akkor már győztünk.
1: Az nagyon fontos, amit mondott kormányzó, hogy igen, a heti egy alkalommal találkozni, és hogy ez hogy, a mai világban ez hogy változik. Meg eszembe jutott az is, hogy meg online világ, ezt is említette, hogy nagy a zaj, és nagyon sok szervezet van, 120 éve sok szervezet volt, de most is sok segélyszervezet van, vagy ilyen jellegű szervezet van, tehát ebből a hangot meghallani, és pont erre, vagy arra, vagy amarra, nyilván amelyik éppen szimpatikus, vagy készhez áll, azt előnyben részesíteni, hogyha az emberben van ilyen hajlandóság, az egy nagyon érdekes kérdés, és tényleg nehéz talán a választás is. A személyesség az önöknél tudom, hogy nagyon fontos. Még egy dolgot hadd kérdezzem meg, ha már ilyen őszintén beszélgetünk. Mennyire pénzkérdés rotaristának lenni? Mert amikor az ember interjút készít, akkor általában azért komoly emberek, nadrágos emberek, cégvezetők kerülnek mikrofon végre. Nem mindig van így, nem állítom, csak lehet esetleg embereknek ilyen feltételezése, és hogy ez egy komoly anyagi elköteleződés is. Ez mennyiben igaz vagy nem igaz? Mennyiben áll ez meg?
2: Én azt gondolom, hogy csak a saját klub tagjaimról, ha beszéletek, azért itt nem csak dúsgazdag vállalkozók, vagy ügyvédek, vagy orvosok vannak a klubunkban. Hát bizony vannak pedagógusok, tanárhölgyek, tanárurak, önkéntesek, vagy akár a szórakoztatóiparban működők. Nem az anyagiakról szólt, bár hozzá kell tennem, hogy ugye egy klub tagság föl kell tartani a működésünket, egy hozzájárulást kell adni országos szinten, de sőt világszinten is, hisz azért el kell, hogy mondjam, hogy az a 1.200.000 rotarista a világon, azért a szponzoraikkal és hát a saját támogatásukkal elérte, hogy megszűnt a világon a gyermekbénulás. Van egy ilyen programunk, ami a polió ellen föllépést jelenti, a vakcinák elkészítését, sőt adott esetben több ezer rotarista még a vakcinák beadásában is közreműködik, de Magyarországon például a Gift of Life programunk, az pedig szívbeteg, határon túl élő szívbeteg gyerekeknek a műtétét támogatjuk. Miért határon túl? Azért, mert azokból az országokból hozunk gyerekeket, akik nagyon rászorulnak, ahol az egészségügy nincs fölkészülve ezekre a szívműtétekre, és a több száz gyermek életét mentette meg a magyarországi Rotary ezzel a Gift of Life programmal. Tehát nem feltétlenül az anyagiakról szólt, bár hozzá kell tennem, hogy a tagsági díjunk, hát hogy is mondjam, egy ebéd árával egyenértékű. Tehát én azt gondolom, hogy ezt jó szívvel adják a rotaristáink. És hát a feladatunk az, hogy szponzorokat is beszervezzünk, hisz körülöttünk, vannak olyanok, akik nem léptek be a klubba, viszont egyetértenek a nemes támogatásunkkal és a céljainkkal, és mellénk állnak, és csak anyagiakkal szponzorálnak. Tehát mi egy kicsit szervező szervezet is vagyunk, humanitárius szervezet, de a kapcsolatait próbálja felhasználni a nemes ügyek érdekében.
1: Egy utolsó dolog a fiatalokról, meg az utánpótlásról, ahány segélyszervezettel, humanitárius szervezettel én beszélgetek, képviselőkkel beszélgetek, azért az önkéntes munka, az mindig kérdés, meg a kiégés, és az, hogy legyenek fiatalok, legyen utánpótlás. A Rotary Magyarországon e tekintetben mit tapasztal?
2: Egy elég erőteljes szervező munkánk van bennem, hisz a Rotarynak van 4 ifjúsági szervezete, az early act-ok, ezek az általános iskolás korú fiatalok, akik már a Rotary szellemében gondolkodnak, tesznek. Vannak az interaktosok, ők, akik a középiskolások, és saját projektekkel, óvodák kerítés festésével, vagy egyéb olyan szép dolgokkal, amik a környezetükben tapasztalnak, aktívan részt vesznek. A főiskolás egyetemisták, egyetemista korúak, ők pedig már ott vannak a küzdőben a Rotaryba való belépésnek. Ők már anyagiakkal, nem csak a munkájukkal vannak benne, és hát vannak még a cserediákok, akik a Rotary segítségével a világ minden részére elmehetnek rövid utas program keretében egy hónapra, 3 hónapra, vagy akár egy egész évre, és megtapasztalhatják, hogy azokban a távoli országokban milyen kultúra tapasztalható, ott a rotaristák hogyan segítik az ott élőket és a környezetüket.
1: Rengeteg program, rengeteg ember. Jó, de most akkor fókuszáljunk szombatra, ugye?
2: Igen.
1: És akkor az 5. faültetés fakanállal, Szentendre Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. Ezek szerint nem csak a rotaristákat, hanem mindenkit.
2: Várunk mindenkit mindenféle finomsággal, és hát ültetünk együtt fát is.
1: Nagyon szépen köszönöm, Mészáros Zoltánnal beszélgettem. Köszönöm, és jó időt önöknek.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Egy hetes razzia indul az utakon hétfőn. A részeg és a drogos sofőröket szűrnék ki a rendőrök. Az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken 24 órás alkohol és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak Magyarország teljes területén. A cél a közlekedés biztonság javítása, valamint a balesetek megelőzése. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még mindig lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizetés részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kulturált közterület használatért. A Siófok Vigyázz rád, te is vigyázz rád címmel meghirdetett kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kulturált közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval. A közterületi szabályok betartását a rendőrség és a városőrség is ellenőrizheti. Egyre komolyabb gondot okoz a varjú invázió Dombóváron, ahol a vetési varjak már több mint 1000 fészket raktak a város különböző részein, írja a Teol. Egyre több a panasz a zaj, a szennyezés és a lepotyogó ágak miatt, azonban a megoldást korlátozzák a természetvédelmi szabályok. Nem csak itt egyre nagyobb probléma a varjú invázió, hanem Magyarország szerte. A szakemberek szerint a madarak azért húzódnak be egyre nagyobb számban a településekre, mert szűkül a természetes életterük, a városokban pedig könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. A vetési varjú védett faj, természetvédelmi értéke példányonként 50 ezer forint. Elkezdődtek a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 25. jubileumi kiadásának vetítései Kolozsváron. A filmszemle versenyprogramjában Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című játékfilmje is szerepel. A fesztiválon június 17-én szerdán a Magyar Nap alkalmával további tucatnyi magyar filmet is vetítenek, köztük Nemes László Árva című filmjével, Enyedi Ildikó a Csendes baráttal lesz jelen Kolozsváron, Pálffy György tyúkját a vetítések több mint 10 helyszínek közül a legelőkelőbbnek számító főtéri szabadtéri nézőtéren láthatja a közönség. A legújabb magyar filmek szintén bemutatkoznak Kolozsváron.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mitől lesz valakiből egy olyan szakember, akinek a munkája 10 évvel ezelőtt talán még nem is létezett? Hogyan lehet hitelesen megszólítani gyerekeket, szülőket és pedagógusokat egy olyan világban, ahol a technológia gyorsabban változik, mint ahogy alkalmazkodni tudnánk hozzá? És vajon mit tanulhatunk azoktól a fiataloktól, akikről gyakran azt hiszük, hogy mi tanítjuk őket? Mai vendégem egy különleges pályát járt be, jogászként indult, dolgozott a médiában, majd egy olyan terület felé fordult, amely ma már szinte mindannyiunk életét érinti, internetjogászként, digitális gyermekvédelmi szakértőként és trénerként több mint egy évtizede segít eligazodni a digitális világ kihívásai között, de vajon hogyan talált rá erre a világra, miért választotta a független szakértői létet, és még ezer és egy kérdés, ami felmerül. Vendégem a stúdióban dr. Baracsi Katalin, internetjogász. Kati, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Szia Judit, köszöntöm a hallgatókat, és én is örülök, hogy itt lehetek.
1: Tényleg egy igazán izgalmas út az, amit te bejártál, de mielőtt belevágunk, mert hogy itt picit úgy meglegyintettük azt, hogy mi ez az út, de azért nézzük meg a részleteit. Te milyen gyerek voltál? Volt esetleg egy olyan tulajdonságod, amiből visszatekintve ma már azt látod, hogy ezt a pályát vetítette elő számodra?
2: Szerintem van egy személyes motiváció benne, mert hogy édesanyám is jogász, és ő egyébként egy pályamódosító, szóval amikor mi már megvoltunk gyerekek a testvéremmel, ő akkor végezte a jogi egyetemet, és végtelenül élveztem a vizsgai időszaknak azt a helyzetét, amikor én kérdezhettem ki anyukámat, és akkor már megfogalmazódott, hogy ez a jogi pálya nekem is tetszene, tele van történelemmel, lehet bennem beszélni, és én nagyon szerettem már akkor is beszélni, és hogy végül is egy ilyen végzettséggel az ember sok-sok irányba elmozdulhat, akkor még egyáltalán nem hallottam arról, hogy internet, digitalizáció, de hogy ez
1: tehát egy klasszikus jogi pályában gondolkodtál.
2: Igen, kifejezetten az érdekelt, hogy hát az igazság bajnoka, és hogy akkor ügyvédkedni, és hogy olyan ügyek mellé állni, ahol segíthetek másoknak, akik nem biztos, hogy ebben a világban otthonosan mozognak, vagy hogy értik egyáltalán, hogy mi és hogy történik. Úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez a személyes motiváció megvolt, hogy azért gyerekként átéltem azt, hogy ez egy milyen izgalmas és változatos dolog. Amikor pedig már az egyetemi környezetben voltam, akkor határozottan eldöntöttem, hogy nekem a jogvilágából az a szelet kell, ahol emberekkel találkozom. Szóval, hogy nekem nem az az utam, hogy szerződéseket készítsek.
1: Paragrafusokat, böngészél.
2: Nézegessem, vagy pedig valami olyan monoton munkát, ahol tényleg ilyen egysíkúan megy a dolog, és ezt ne értse félre bárki, aki egyébként mondjuk a jogvilágának ezt a területét csinálja, mert hogy ez is értékes és hasznos és nagyon
1: csak
2: fontos.
1: Csak személyiség függő, hogy ki mire alkalmas.
2: Igen, és hogy nekem meg nagyon kellett az, ezt így megéreztem az egyetemi évek alatt is, hogy olyan jó, hogyha valaki azt mondja, hogy ezt jól csináltad, ebben ügyes vagy, ez neked való. Például ezért volt jó, hogy az egyetemen a polgári eljárás jogi tanszék demonstrátora voltam, ahol egyébként a tanszékvezető már akkor is irányítgatott, figyelgetett, voltak olyan a szemináriumi helyzetekben, olyan szimulációs helyzetek, ahol az ember kipróbálhatta magát, és ezt a részét én végtelenül szerettem.
1: Tehát te már akár gyerekként is szerettél kiállni mások elé és beszélni?
2: Igen, ez nekem nem okozott gondot. Tudom, hogy ez így valaki ettől rettek, hogy emberek előtt megszólalni, de hogy ezt én a mai napig is nagy kihívással és nagy izgalommal tekintek hozzá. Nem állítom, ez szerintem egy fontos része a munkámnak, hogy bárha ismerősökhöz megyek, bár előadást tartok, de hogy az első megszólalásig és az első mondatig igenis van bennem egy izgalom és egy druk, mert hogy attól függetlenül, hogy ismerhetem azt a közösséget, mert van már mondjuk múltunk, abban az adott pillanatban, ott abban az adott helyzetben nem biztos, hogy ugyanúgy fognak reagálni mindarra, amit én viszek nekik, úgyhogy ezt meg kell érezni.
1: Lehet, akkor majd beszélgetünk is részletesebben erről, hogy milyen világokban mozogsz, mert ez nem is csak egyféle. Egyébként mi érdekelt jobban, amikor úgy belevágtál a jogi pályába? A szabályok, a jog, az igazság, ahogy te is mondtad, vagy az emberek, tehát hogy mi az, ami motivált?
2: Ez így fokozatosan átalakuló folyamat volt, amit így elsőre megéreztem, hogy jó lenne gyakorlatot szerezni mindenképpen, szóval azt a sok-sok tudást, amit az egyetem 5 éve alatt belénk súlykoltak, azt kipróbálni, hogy egyébként ezek a leírt szabályok a gyakorlatban hogyan működnek. Ezért az volt az első gondolatom, hogy hát jó lenne egy ügyvédi irodánál elhelyezkedni, mert hogy ennél jobb lehetőség nincs, hogy az ember gyakorlatot szerezzen.
1: Belevágtál?
2: Nem. Végül az út egészen máshogy alakult, mert hogy bár azt hinni az ember, hogy egy jogi diplomával és megfelelő idegen nyelvtudással nagyon könnyű elhelyezkedni, ez mégsem így volt, és egy kis kulisszatitok ahhoz, hogy valaki egy ügyvédi irodában elhelyezkedjen, nagyon gyakran versenyeztetik a jelölteket, és mondjuk ezek a versenyek nem feltétlenül az egyenlő esélyeken, lehetőségeken alapulnak, meg azon, hogy ilyen többfordulós meghallgatás van, amiről természetesen az elején elfelejtenek szólni. Szóval ez így nagyon kijelrendítő.
1: Igen, tehát ezt érzem benned, hogy akkor ez egyfajta csalódás volt. Igen, a pályád legelején.
2: Határozottan azt éreztem, hogy ez így nem. Tényleg van az emberben egyfajta versenyszellem, meg ez a megmutatás, de hogy az történjen, hogy mondjuk valahol megfelelek, és volt olyan, ahol eljutottam az utolsó rostáig, amikor már egyébként ott tartottunk volna, hogy szerződünk, és minden egyéb, akkor azt mondták, hogy ja, igazából felvennének még valakit, és akkor 2 hónapig versenyeztetnének minket, hogy akkor melyikünk a jobb. És akkor csodálkoztak, hogy azt mondtam, hogy köszönöm, de nem szeretnék egy ilyen helyzetben részt venni. Tehát vagy én kellek, vagy akkor, akkor valami más feltétel.
1: Ez mennyire szegte a kedvedet a jogi pályát
2: tekintve? Nem, egyáltalán nem. Én azt éreztem, hogy itt akkor...
1: Akkor nem ez az én utam?
2: Nem ez az én utam. Valami mással kell foglalkoznom, és egy könyvtári látogatásom alkalmával egy hirdetés jött velem szembe, hogy a Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány a gyerekjogász csapatába önkénteseket keres. És azt gondoltam, hogy hát akkor ez egy tök jó dolog, éppen úgyis álláskeresésben vagyok, a gyerekek emberek kategóriába tartoznak, tehát, hogy pont az én személyes érdeklődésem, megvan az is, hogy akkor lehet segíteni, lehet keresni az igazságot, ami az elején működőképes volt, miért ne, úgyhogy el is küldtem a jelentkezésemet, ezt követően volt egy személyes meghallgatás, ahol nagyon jó élményeim voltak a Kékvonal munkatársaival, ez azóta is tart, mert hogy a szakmai kapcsolat működőképes. Azóta is, és hogy nem csak mint gyerekjogász vágtam bele, hanem a Kékvonalnál szerintem ezt is jó, ha tudják, hogy olyan felnőtt önkéntes segítők vannak, akik a ráérő szabad idejükben a gyerekekkel beszélgetnek bármiről, amiről szeretnének. Úgyhogy mivel adott volt a lehetőség az álláskeresés közben, akkor ebbe is belevágtam, úgyhogy én magam is ültem a telefonvonal másik végén, és beszélgettem gyerekekkel. Szerintem ez egy nagyon jó lehetőség volt arra, hogy az ember tényleg kipróbálja, hogy ami oda le van írva, hát de ez nem a valóság, ennél sokkal összetettebb, különlegesebb helyzetek történnek, és akik hozzánk fordulnak, azok azt várják, hogy mi próbáljunk nekik kiutat mutatni ezzel kapcsolatban. Én nagyon örültem neki, mert hogy ez egy fontos dolog, hogy mi nem egy tanácsadói munkát végeztünk, sem a telefonvonal végén, sem a gyerekjogász jogsegélyszolgálat keretében, hanem próbáltunk lehetőségeket felvillantani, hogy akkor hogy és mint tud ebből a helyzetből a megoldás felé eljutni.
1: Kiderült, hogy te mégse akarsz a klasszikus ügyvédi pályára lépni, hanem valami mást keresel. De még idáig eljutottál, azért volt egy kis médiás kitekintés is az életedbe. Mesélj kérlek erről is.
2: Bizony, hát ez úgy tűnik, hogy a szereplési vágyat nem csak abban lehet kiélni, hogy mondjuk kis előadásokat tart az ember középiskolában az osztálytársainak, vagy az egyetemen elmegy demonstrátornak, és segíti egy adott tanszéknek a munkáját a hallgatói oldalról, hanem bizony engem érdekelt ez a szereplési vágy, ami azt gondolom, hogy abból is táplálkozik, hogy általános iskola óta rendszeresen szavaló versenyekre jártam, és kacsingattam a színészi pályával is. Vannak ilyen felvételek és elérhetőek, amikre teljesen büszke vagyok, és az életemnek egy abszolút vállalható szakasza.
1: Miért nem lettél végül színész?
2: Ez szerintem egy jó kérdés. Szerintem ez egyfajta belső dolog is, mert hogy az egyik nagyon kedves tanárom, aki színház történetet tanított, azt mondta, hogy a végzés után az ember adjon magának egy olyan 3-5 évet, és hogyha jól érzi magát abban a helyzetben, akkor ez lesz az útja, és hogy megtalálta azokat a módokat és lehetőségeket. Nekem egy különleges helyzet volt, mert hogy a színházi tanulmányaim miatt egy időre felfüggesztettem a jogi tanulmányaimat.
1: Hogy ez párhuzamosan csináltad a kettőt.
2: Igen, ez párhuzamosan, de hogy amikor a jogi tanulmányaim már a komoly időszakra mentek, amikor oda kell figyelni, és még jobban koncentrálni arra, akkor halasztottam egy évet. Akkor befejeztem a színi tanulmányaimat, és úgy is indult, hogy egyébként el is kezdtem színháznál dolgozni, de közben visszaültem a jogi egyetemre. És annak ellenére, hogy nagyon szeretek most is színházba járni, és számos színész ismerősöm van, akikkel tényleg, tehát hogyha találkozunk, akkor is ugyanúgy tudjuk felvenni a fonalat, de az az érdekes, hogy most már ők a másik szakmámból ismernek és követnek, és annyira jó, hogy ők is követnek, tehát hogy így számítanak erre az oldalára. Úgyhogy azt éreztem, hogy jó, ez a színház dolog jó, de hogy ezt egy egyetem mellett nem lehet egy vándortársulati életet. Úgyhogy akkor úgy döntöttem, hogy a színház akkor
1: Várjon
2: egy picit, illetve azt gondoltam, hogy nem csak az, hogy várjon, hogyha kínálkozik ez a lehetőség, akkor biztos, hogy szembe fog velem jönni, viszont ezzel a színészkető végzettséggel lehet a médiában is dolgozni, ez egy másik fajta szereplési vágy, és jobban összeegyeztethető volt az egyetemi tanulmányaimmal.
1: És akkor így jött a rádió és a televízió.
2: Igen, először a televízió, ahol közéleti beszélgetős műsorokban találtam meg, sőt a közéletnek egy igazán aktív időszaka, a rendszerváltás időszaka talált meg, úgyhogy azt hiszem, hogy aki abban az időszakban meghatározó politikai társadalmi szereplő volt, az megfordult a több mint századást felölelő beszélgetésben, és hogy szerintem ez egy nagyon izgalmas és különleges rész volt, mert hogy egyrészt kérdezni nagyon szerettem, és kíváncsi is voltam, hogy mi meg hogyan történt, de hogy ebben a műsorban lehetett telefonálni, szóval azt is meg kellett...
1: Ott is emberekkel beszélgetni.
2: Igen, meg kellett tanulni, hogy egyébként megérezzük azt, hogy egyébként ki érdemben szeretne ezt hozzászólni, vagy esetleg csak szét akarja trollkodni a műsort. Úgyhogy ez így nagyon adta magát. Aztán, hát miután befejeztem a jogi tanulmányaimat, a színház még nem kacsingatott visszafelém, de ki tudja, még bármi lehet. Én azt érzem egyébként, hogy abban a pillanatban, amikor akár gyerekekkel, fiatalokkal, vagy felnőttekkel dolgozom, ez ugyanúgy a szereplésnek a része, és mindezokat a képességeket, amiket mondjuk akár egy művészi beszédórán elsajátítottam, vagy a színészmesterségben, ezeket ugyanúgy tudom használni. Szóval nincs bennem hiányérzet ezzel kapcsolatban.
1: Jól értem, ott is volt egy ilyen válaszút, hogy mész tovább mondjuk rádiós, televíziós műsorvezetőként, vagy a jogi pályát választod?
2: Nem is az, hogy választás. A tévénél volt egy ilyen, és utána, szóval, hogy mindenki így az idősíkokban való ugrálást is értse, a színi és a jogi tanulmányok azok egy időben zajlottak, és amíg joghallgató voltam, akkor tévéztem. Uh-huh. Szóval, hogy utána azt gondoltam, hogy így keresem a jogi úton és a módon a lehetőségeket. A televíziózás akkor pedig éppen nagy átalakulásom volt, és ott nem voltak lehetőségek a további folytatásra.
1: És viszont amit ott megtanultál, az a mindennapokban hasznos számodra, gondolom.
2: Teljesen.
1: Tehát a szereplés tekintetében.
2: Mindenképpen, mert hogy azt hiszem, hogy kevés olyan szakértő van, aki állt mindkét oldalon. Szóval, amikor mondjuk kapok egy média meghívást, akár rádióba, akár televízióba, ami sok emberben egy óriási stresszfaktor, hogy mi fog történni.
1: Te tudod, mire számíthatsz, ismerős az, hogy mikrofon előtt vagy.
2: Igen, azt, hogy beszélni kell, sőt, szerintem már bizonyos részeknél a technikai dolgokat is egészen jól tudom, tehát, hogy ez nekem egyfajta megnyugvást ad azzal kapcsolatban, hogy azért tudom, hogy mi történik, és mire kell ezzel kapcsolatban számítani, az nem jelenti ezt, hogy nem izgulok, tehát ez nem veszett ki a dologban. És hogy összeérjenek a médiás szálak meg a jogi szálak, hogy amikor sikerült jogászként elhelyezkednem a belügyminisztériumban.
1: Hát ez volt az első?
2: Ez volt az első munkahelyem. Mm. Akkor pedig kínálkozott egy olyan lehetőség, hogy médiumok megkeresték a minisztériumot, egy azóta már nem létező Rádió Orient nevű társaság, aki kifejezetten a közigazgatásban próbáltak partnereket, és a közigazgatás száraz témájának.
1: Egy kicsit lefordítva. fordítani.
2: Igen, egy kicsit kreatívabb keretet adni, és az akkori főnököm nagyon nyitott volt egy ilyen lehetőségre, hogy mi lenne, ha lenne műsorunk, és akkor a belügyminisztériumnak is, én egy háttérintézménynél dolgoztam, hogy akkor a belügyminisztériumnak is lenne egy ilyen tere és lehetősége. Úgyhogy minden hónapban beültem én is a mikrofon mögé, és beszélgettem emberekkel a különböző területekről. De tényleg, tehát, hogy a katasztrófa védelmen át, a tényleg száraz közigazgatáson át mindegyik, és azt gondolom, hogy ennek a műsorfolyamnak az volt a csúcspontja, amikor így több adás után maga a belügyminiszter is elfogadta a meghívást, és vele is lehetett egy beszélgetést.
1: Mikor talált és hogyan talált rád az internetjog, amikor már tényleg szakosodni kezdtél?
2: Szerintem ez is a véletlenek sorozata, mert hogy engem a kíváncsiság vitt a kék vonalhoz, és a kék vonalat nem sokkal a csatlakozásom után megkereste a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat, aki a mai napig is a Safer Internet program, a biztonságosabb internet programnak a magyarországi koordinátora. És a kék vonalat behívták ebbe a programba, mint segítő szakember, és a kék vonal munkatársai úgy gondolták, hogyha már van önkéntes jogász csapat, meg segítő is vagy, jó lenne, hogyha esetleg nem érdekelne az, hogy tudjak meg többet az internetről. Álláskeresőként, pályakezdőként engem is nagyon érdekelt, hogy akkor mit hoznak ebből ki, úgyhogy elmentem egy háromnapos trénerképzésre, amit az osztrák kollégák tartottak, annak a kiválasztott 20-25 embernek az egész ország területéről, akik úgy érezték, hogy szeretnék magukat ebben megmutatni. És akkor utána kezdődött az igazi tanulási folyamat. Én azt gondolom, hogy az első 5 évet, amiben benne voltak egyébként a belügyminisztériumi főállásos munkáim, maximálisan arra használtam, hogy tapasztalatokat szerezzek. És azt nagyon hamar eldöntöttem, hogy én gyerekeknek szeretnék erről beszélni.
1: Mert hogy egy olyan hasznos tudás, amit jó lenne átadni a gyerekeknek idejekor, formálni a
2: hogy ők is abszolút megérezték azt, hogy erre
1: hogy most történik valami.
2: Igen, és hogyha mondjuk pedagógus szemmel, vagy szülői szemmel nem kapcsolódnak benne időben, akkor lemaradnak és kimaradnak, mármint a saját gyereküknek, meg a diákjaiknak az életéből.
1: A jogi végzettséget hitelesített? Mert hogy bárki beszélhet az internetről, de egyáltalán nem mindegy, hogy van-e mögötte olyan releváns tudás.
2: Én azt gondolom, hogy ez egy abszolút extra tudás és egy minőségi tudás, mert hogy az internetnek, és ezzel szerintem nem állulunk el nagy titkot, hogy rengeteg jogi vonatkozása is van. Szóval még mindig találkozom azokkal az emberekkel, akik meg vannak győződve, hogy az interneten nincsenek szabályok, és hogy bármit következmények
1: és
2: nélkül megtehető. Igen, csak hogy például ez egy ilyen fontos dolog, és hogy az is megalapozta ezeket a meghívásokat, hogy fontosnak látták, hogy akkor a jogi következményekről is beszéljünk, a segítségnyújtás lehetőségéről, és azt, hogy az ember ennek tudja a hátterét, és tud úgy beszélni nem jogász embereknek róla, hogy felkelti az érdeklődést, és meg is értik azt, azt gondolom, hogy ez is egy különleges képessége a munkámnak.
1: Mi volt az a pont, amikor azt érezted, hogy ez már nem csak egy munka, hanem egyfajta ügy is számodra, vagy hivatás, ami így elindult ugye itt az internetjoggal?
2: Szerintem az első 5 év volt ez az építkezés, akkor még én is nagyon kerestem a lehetőségeket. 8 évig dolgoztam a közigazgatásban, és ezután a 8 év után, amikor az ember egy kicsit megállt és hátrament, a következő 2 év volt ez a határozottan az az időszak, amikor tudatosan megnéztem, hogy és akkor eddig mit csináltam, hogy csináltam, mire van szükség, én ebből hogy tudom berakni a saját erőforrásaimat. És ez volt az a 2 éves időszak, amikor az ember, tehát hogy rengeteg mindenben próbáltam ki magamat. Ez fontos tudni, hogy amikor úgy döntöttem, hogy feladom a 8 órás állásomat, akkor egy projektbe mentem el szakmai vezetőnek, ami garantálta azt, hogy nagyjából azt az anyagi színvonalat tudom tartani, mint a 8 órás főállással. És engem lepett meg a legjobban, hogy amikor elmentek azok az e-mailek, hogy mostantól már nem itt, hanem így vagyok, és hogyha bármiben tudok segíteni, akkor keresek. Elkezdtek keresni az emberek.
1: Tehát te se számítottál arra, nem, hogy ez hogy berobban, vagy beindul
2: igen,
1: az életedben?
2: Igen, és én szerintem használjuk ezt a berobban kifejezést.
1: Hát, mint ahogy az internet berobbant az életünkbe, a te életedbe berobbant hogy, be ez a szakértői munka?
2: Gondoltam, hogy nem fogok unatkozni, tehát hogy emiatt, mert hogy maga az a projekt, amire elmentem, tehát hogy bár az is önmagában egy óriási kihívást és lehetőséget adott, de hogy mellette elkezdtek más iskolákba hívni, beszélgetni, és megugrott, és ami azt gondolom, hogy hozzájárult az én szakmai sikeremhez is, azt, hogy a média is ráérzett arra, hogy erről a témáról nem csak akkor kell beszélni, ha baj van, vagy valamilyen izgalmas eset történt, és akkor minden szakértőt rócsóztassunk meg minden csatornán, és utána, mintha meg sem történt volna a dolog, hanem akkor is kaptam módot és lehetőséget arra, hogy beszéljek, hogyha csak úgy volt a probléma. Vagy hogy volt egy helyzet, és azt mondták, hogy hát igen, most már ez az internet egyre jobban beúszik az életünkbe, erről jó, hogyha tudunk. És azt gondolom, hogy a média adta láthatóság, az, hogy kölcsönösen ilyen kellemesen egymásra találtunk a különböző felületekkel, ez is nagyban segített. És azt is eldöntöttem, ez pedig az én tudatos digitális létezésem, hogy a magánprofilom mellett csináltam egy hivatalos Facebook oldalt, ahová csak ezeket a szakmai tartalmakat kezdtem el feltölteni.
1: Egyébként egy internetjogász, mert hogyha valaki még nem találkozott ezzel a munkával, és ugye ez nem egy klasszikus munkakör, amiben nagyon sokan dolgoznak, te az elsők egyike voltál, nyilván nem az egyetlen, vagy most már, de mi az, amivel ezt azonosítani tudjuk?
2: Szerintem azzal, hogy ez egy nagyon személyes kapcsolat. Én nem vagyok ügyvéd, ugye általában, amikor azt meghallják, hogy jogász, akkor azt gondolják, hogy ügyvéd, és én ügyeket viszek. Kezdjük azzal, hogy mi az, amit nem csinálok. Én nem viszek ügyeket. Addig nagyon szívesen elmondom, hogy mit kell tenni, és hogy hogyan tudják ezt összeszedni, illetve hogy kihez forduljanak. Tehát eddig a kapuig el tudom kísérni az embereket. De amikor mondjuk el kéne menni egy rendőrségi meghallgatásra, vagy a bíróságra, ebben nem tudok segíteni. Az én mindennapi munkám leginkább egy oktató jogászhoz.
1: Szerepkör.
2: Mindenképpen, mert hogy a nap nagy részét hétfőtől péntekig, és olykor-olykor még hétvégén is leginkább iskolai és óvodai környezetben töltöm, ahol még az esetek nagy részében mindig gyerekeknek és fiataloknak mesélek arról, hogy mi is ez az internet, és hogy ők hogy tudnak tudatosabban és biztonságosabban jelen lenni. Nagy lába és nagy érdeklődés övezi, hogy szerencsére történt egy ilyen fordulat, hogy rájöttek a felnőttek, hogy nem csak a gyerekeknek kell ezt tudni, hanem nekik is, úgyhogy pedagógusokat is, én így viccesen azt szoktam mondani, hogy kínzom, de még nem találkoztam olyan pedagógussal, aki kínzásként élte volna meg a közös találkozásainkat, aminek egyébként van egyetemi kerete is, és teljesen nem formális.
1: Van továbbképzés is, de van, amikor csak egy személyes tudáscsere.
2: Így van, egy workshop, egy műhely munka, vagy az adott intézmény szervez a pedagógusainak egy szakmai napot, aminek része a digitális tudatosság is.
1: Nagyon színes ez a világ tényleg, amiben belecsöppentél, és arra kérlek, hogy ne felejtsd a szavat, folytatjuk innen, egy kis zene következik, utána pedig dr. Baracsi Katalin internetjogásszal beszélgetünk tovább arról, hogy ténylegesen ez a szakértői munka mennyi mindenből áll össze, és mennyire színes, és mennyi kihívást rejt magában, hamarosan innen folytatjuk.
0: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
3: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
4: www.citytaxi.hu
0: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Vendégem a stúdióban továbbra is dr. Baracsi Katalin internetjogász, akivel a szünet előtt otthagytuk abba, hogy milyen veszélyek fenyegetik a gyerekeinket. 9 éves korában már a legtöbb gyereknek ott van az okostelefon a kezében, hogy szülőként ezt hogyan, vagy pedagógusként hogyan tudjuk kezelni, és milyen veszélyektől kell megvédeni a gyerekeinket. De egy pillanat erejéig azért ott megállnék, amikor azt mondtad, hogy nagyon sok óvodában jársz. Miért kell már az óvodásokkal is erről beszélnünk?
2: Mert az a helyzet, hogy ők már az a generáció, akik látják a szüleiket, a nagyszüleiket.
1: Ebben ülnek bele.
2: Szóval, amikor mondjuk egy óvodásnak arról mesél valaki, hogy volt olyan időszak, amikor nem volt telefon vagy tablet, szerintem úgy néz ránk, mintha marsról jöttünk volna.
1: De már a 16-7 éves gyerekek.
2: Tehát, hogy ezt
1: is.
2: Ők nagyon nem tudják elképzelni, és amikor mondjuk így a foglalkozásaimnál jégtörő játékként, hangulatoldásként olyan retro dolgokat bedobok például, mint hogy Walkman, akkor kikötünk ott, hogy ja, és akkor az olyan, mint az iPad most, mert hogy már a Walkman is úgy tűnik, hogy nem az a kultúrkör. Szóval miért? Azért, mert hogy látják. Lehet, hogy időközönként odaadjuk nekik az eszközt, csak azért, hogy legyen egy 5 perc nyugalmunk, vagy tényleg van rajta egy olyan mese, egy dal, tehát hogy ettől ne idegenkedjünk, hogy használjuk.
1: Csak nem mindegy, hogy mire használjuk.
2: Mire használjuk, meg azt, hogy hogyan. És hogy ez életkortól függetlenül szerintem mindenkinek fontos, még nekünk felnőtteknek is, hogy keretezzük az internetes tevékenységünket, mert hogy a tudatosság és a biztonság mellett szerintem 2026-ban a jól létünk is egy kulcsfontosságú mozzanat, és ebben pedig arra kell törekedni, hogy egy egészséges egyensúlyt alakítsunk ki az online és az offline létezésünk között. És ne várjuk el azt egy 0 és 6 év korosztály közötti gyerekről, hogy majd maga kitalálja, hogy mennyi ideig szeretne a tologatós játékkal játszani, vagy hány mesét szeretne megnézni. Ez ugyanúgy túlterheli, mint mondjuk minket, felnőtteket, az, hogyha csak és kizárólag negatív híreket olvasunk.
1: Szülői felügyeleti rendszerek. Bedobnék egy gyors és szerintem nagyon fontos lehetőséget, eszközt.
2: Igen, én azt gondolom, és hogy ez is mindig meggyőződés szokott lenni, hogy különböző típusú felnőttek vagyunk. Valaki abban hisz, hogy csak a beszélgetés elég arra, hogy egy jó bizalmi légkör alakuljon ki. Valaki azt mondja, hogy a gyerek majd a saját kárán tanul, ezt nem javasolnám senkinek. És valaki azt mondja, hogy hát itt van, ez egy technika, a technikával, a technológia eszközeivel felvértezve lehet megoldást találni, és hogyha bekorlátozom a képernyőidőt, a tartalomfogyasztást, rakok rá olyan megfigyelő programokat, amikor tudom, hogy a gyerek nagy valószínűséggel ott van, ahol az okos eszköze, akkor megtettem mindent. Én valahogy egybegyúrnám az első és ezt az utóbbi lehetőséget, mert hogy 100%-os biztonságról az online térben nem beszélhetünk. Tehát, hogy mindig van olyan, ami kiskaput adhat, de hogy egy gyereket csak úgy ráereszteni, és talált ki, hogy kell közösségi média felületet felelősen használni, tegyél különbséget a tartalmak között, értelmez, hogyha valami erőszakos, nem neked való tartalmat láttál, ez nem várható el. És hogy ebben segíthet az, hogyha beállítok egy szülői felügyeleti rendszert, hogy akkor kiszűröm az erőszakos tartalmat, kiszűröm a nem gyerekeknek való tartalmat, és keretezem.
1: És amire vigyázzunk, hogy akkor viszont ne a mi telefonunkra telepítsen rá a gyerek, vagy telepítsünk rá a gyereknek egy játékot, mert akkor másként értékeli, ugye, a rendszer.
2: Igen, és hogy ez is egy fontos.
1: Mihez férhet hozzá?
2: Mert hogy sok szülőben az a másik egymilliós kérdés, hogy rendben, oké, ismerem ezeket a rendszereket, szerintem sokat javult a beállítási készség és képesség is, de hogy én még nem akarok saját eszközt a gyereknek.
1: Játsszon az enyémen,
2: ugye? Ha van már osztálycsoport, akkor is mi lenne, hogyha időközönként az én telefonomon van, ez a csevegő program. De ahogy a televíziós műsoroknak, a meséknek életkori besorolása van.
1: Azok úgy, a bizonyos karikák?
2: Bizony, ezek a karikák az online online térben is léteznek. A számítógépes videós játékok kapcsán is, a közösségi alkalmazások kapcsán is. A legtöbb alkalmazás 13 éves kor alatt nem ajánlott, és nem azért, mert hogy nem lenne elég okos hozzá a gyerek, és ne tudná használni, hanem a tartalom minősége és mennyisége miatt, ami befolyásolja az egyéb fejlődését ezzel kapcsolatban. És hát nyilván azt is meg kell tanulni, hogy hogy posztolunk meg minden ilyesmit. És hogy ezt is tudni kell, hogy ne engedjük rá egyedül. És abban a pillanatban, hogyha a szülői telefonon van egy alkalmazás, és kitöltögetem a saját adataimmal én, mint felnőtt, akkor bizonyám az alkalmazás nem fog különbséget tenni, hogy ezt most a 6 éves gyerek használja, vagy a 30 pluszos felnőtt, ugyanúgy fogja kezelni.
1: És ez azért... És mondjuk egy idegen is kapcsolatba léphet a gyerekünkkel, míg mondjuk, hogyha az őt egy gyerek telefonján van ez az alkalmazás, akkor ez kiszűri, ugye?
2: Igen. És hogy szerintem az egy fontos dolog, hogy ez az idegenekkel való kapcsolatfelvétel, mások a felnőttek tartalomfogyasztási szokásai, mint a gyerekek, bár én magamat is a gyereklelkű felnőttek közé sorolom, szóval unikornis tartalommal levehető vagyok a lábamról, meg macskás videókkal, de hogy nem biztos, és hogyha ugyanazt a fiókot használom, akkor bizonyám ez a legnagyobb kockázat, mert hogy rengeteg olyan közösségi média alkalmazás van, ahol lehet csetelni, a játékban is lehet egymással beszélgetni, és hogyha egy felnőtt megkeresi a gyereket, nem a beszélgetés szándékával.
1: És a bizalmába férkőzik.
2: Bizonyám, elhalmozza ajándékokkal, megmutatja neki a legújabb trükköket a játékban, akkor könnyen érezheti azt a gyerek, hogy na végre egy jó fej felnőttel
1: találkoztam. Az elhalmozza ajándékokkal. Itt egy pillanatra azért megállnék, hogy ez mit jelent az online térben?
2: Ez konkrétan a fizikai térben is
1: értelmezhető. Ez a fizikai térben is érted?
2: Ha online térben értelmezzük, akkor az, hogy ugye vannak olyanok, hogy skinek, ezek a karakterek a játékban, ha valaki még nem hallotta volna ezt a kifejezést, és hát nyilván ezek a karakterek tudhatnak szuperképességeket, amihez vagy az van, hogy megfelelő gyímántokat, a játékban való
1: igen,
2: pénzt gyűjtögetek.
1: Tehát lehet küldeni adott esetben egymásnak
2: küldeni,
1: segíteni.
2: És meg hogyha gyűjtögetek, akkor az idő múlásával előbb-utóbb az én karakterem is ilyen hiper-szuperül néz ki, de van olyan, hogy az elkövető azt ajánlja föl, hogy nekem mondjuk van felesleges ilyen játékbeli pénzem, adok neked belőle, vagy hogy tudod mit, megveszem neked ezt a szuper fegyvert. Igen, hát ez mekkora menő dolog. És figyelj, cserébe csak azt kérem, hogy küldd magadról egy képet.
1: És ez nem alakul.
2: És akkor nyilván egyre többet kér, egyre inkább bevonza. És a való életben is működik ez a dolog, mert hogy van olyan, aki azt mondja, hogy figyelj, akkor veszek neked egy menő cipőt, feltöltöm a telefonodat, és ugyanezekért a szolgáltatásokért. Szóval, hogy az ajándékozás, mint tevékenység, az nem feltétlenül csak
1: kell,
2: online jelenik
1: ezért
2: meg.
1: Ezért a szülőnek nagyon figyelnie és jelen lennie a gyermeke digitális életében.
2: Igen, és tudni arról, hogy egyébként kikkel beszélget, kiket követ az online térben. Mert hogy megtörténhet az, hogy egyébként egy teljesen ártatlan videós, aki tök kreatív tartalmakat állít elő, egyszer csak mondjuk egy hangklónozással lemásolják az ő karakterét, és megkeresi a gyereket. Hát most valljuk be őszintén, ki ne örülne annak, hogy valaki híres ember hirtelen ráír egy közösségi alkalmazáson, hogy szia, én vagyok én, és akkor ez és ez történik. Hát a gyerek nem fog ilyenkor gyanút fogni, hogy ez nem is biztos, hogy az igazi.
1: Mit tapasztalsz? Ugye nagyon sok iskolában, óvodában jársz, pedagógusokkal, szülőkkel beszélsz. Mennyire vagyunk tisztában a veszélyekkel?
2: Szerintem már sokkal jobban. Én az elmúlt 10 évet mindenképpen a fejlődésnek jegyében tenném, tehát hogy egyrészt nagyon kíváncsiak vagyunk, és a gyerekek mellett felzárkoztak a szülők és a pedagógusok, és szerintem az is egy óriási változás, hogy a szakértői munkában egyre több elérhető anyag van. Szóval a gyermekmentő szolgálat, a kék vonal mellett beszéljünk olyanokról, hogy Media Smart, Media Tudor, Idea Alapítvány, Televele Egyesület, csak néhány olyan civil szervezetet emelnék ki, akik a digitális tudatosság terén elérhető ingyenes anyagokkal működnek. És szerintem abszolút az is, és pont 10 éves tapasztalat, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság is életre hívta a mindenkori elnöknek a tanácsadó testületét, a gyermekvédelmi internetkerekasztalt. Ez egy olyan több mint 20 főből álló szakmai grémium, ahol állami, civil, egyházi szereplők, szakértői vannak delegálva, akiknek az a feladata, hogy a hatóságot ilyen jó értelemben presszionálja arra, hogy olyan kiadványok, kampányok valósuljanak meg, és elérhető tartalmak legyenek, amik támogatják a felnőtteket abban, hogy jobban értsék ezt a világot.
1: Kati, felhoztad a szakértői munka fontosságát az előbb, ugye, hogy rengeteg veszély van az életünkben, mind a gyerekeinkben, mind a mi online életünkben, erre gondolok itt pontosan, és a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság létrehozott egy kerekasztal, gyermekvédelmi internetkerekasztal néven, aminek te is az egyik szakértője vagy. És ott hagytuk abba, hogy ez egy nagyon fontos munka, hiszen rengeteg dolgot kell folyamatosan kvázi ránc felvarni, mert változik a világ, rengeteg új helyzet adódik, amire a szabályozást is változtatni kell. Ebben vesztek ti részt?
2: Bizony, úgyhogy szerintem én azért is szeretem a szakértői munkámnak ezt az oldalát, mert hogy egyéni szakértő nem biztos, hogy vannak olyan forrásaim és kapcsolataim, amit mondjuk akár a jogalkotás előmozdításában tudok kamatoztatni. És hogyha mondjuk egy hatóság olyan, mint a médiahatóság kezdeményezi azt, hogy vezessenek be például szűrőszoftvereket, legyen elérhető a szűrt internet, a különböző hírközlési és távközlési szolgáltatók adjanak tájékoztatást arról, hogy a korábbi blokkokban beszélt szülői felügyeleti rendszerek elérhetőek náluk is, és hogy hogyan lehet ehhez kapcsolódni, ezek nagyon jók. Például, hát most már ugye itt a nyári időszakban vagyunk, tavaly nyáron egy olyan kampány volt, ami megmozdította az egész kerekasztalt, ez a Hősök kampány, ahol egy képzeletbeli családnak a mindennapjaiba tudtunk belepillantani, ahol még a kutya is nagyon digitálisan tudatos volt, de hogy ez anélkül nem ment volna, hogy ők megteremtették ezeket a karaktereket, mi pedig a saját személyes kapcsolatainkat felhasználva körbeküldtük ezeket a tartalmakat. Mert hogy azt látom, hogy a felnőttek arra is egyre nyitottabbak, hogy olvassanak erről a témáról, képezzék magukat. És ugye a szakértői munkával azt is el lehet érni, hogy egyébként, hogyha egy jogszabály nem megfelelő, vagy nem elégséges, akkor tegyünk javaslatot. Szóval, hogy itt megint jól tudom kamatoztatni a jogi tudásomat és tapasztalatomat, és hogy a kerekasztalnak az is a varázsa, hogy életkortól függetlenül, meg szakmai tapasztalattól függetlenül mi is nagyon kíváncsiak vagyunk egymásra, és hogy felismerték azt is, hogy itt nem kell egyszemélyes harcokat és küzdelmeket folytatni azért, hogy megváltoztassuk az emberek gondolkodásmódját, hanem hogyha összerakjuk az együttes erőforrásokat, akkor kiderül, hogy ez így még hatékonyabb. Szóval, hogy kell, hogy a szakmán belül is ne arról szóljon ez a rész, hogy akkor rivalizálni akarok, mert nálam ilyen csili-vili csillogós robotok vannak, hanem a robotikai ismereteket is be lehet forgatni a digitális tudatosságba. Én például ezt is nagyon szeretem, hogy ebben az elmúlt 10 évben egyrészt nagyszerű emberekkel ismerkedtem meg a kerekasztalban, rajtuk keresztül még több szervezette, és hogy itt a szakmán belül nincs az a fajta féltékenység, amit mondjuk egyébként az ember megélhet mondjuk egy színházban, színésznők egymás között részben, hanem...
1: Ha már onnan indultunk, hogy kacérkodtál a színészi pályával.
2: Így van, hanem hogy itt pontosan az van, hogy lehet kiválasztani azt a szakmát és azt a területet, ahol te egyébként jó vagy, és én itt például végtelenül hálás vagyok, hogy amikor készül mondjuk egy új munkafüzet arról, hogy hogyan beszéljünk az online bántalmazásról, akkor az anonimizált történetek között akár az én esetem is nyugodtan helyet kaphat, mert tudják, hogy tőlem tudnak ilyen sztorikat is kérdezni.
1: És hát amit mindenképpen behoznék a beszélgetésbe, hogy a deepfake tartalmak korát éljük.
2: Ez szerintem megváltoztathatatlan, szóval nem tudom, hogy valaki látta ezt előre, de 2022. november 30-a ChatGPT ránk szabadult, a deepfake már akkor is elérhető volt, lánykori nevén Photoshop néven futott.
1: De ez annyira a mindennapok részévé vált, igen. És annyira egyszerűen és könnyen használható akár gyermekek számára is, de a felnőttek is előtt szeretettel használják, én azt gondolom, ezt megerősíted, ami azért visszaélésekre ad lehetőséget.
2: Mindenképpen. Szóval az oktatásban is helye van a deepfake-nek, mielőtt bárki azt gondolná, hogy csak így fekete-fehérben gondolkodunk. Azt, hogy fejlesszük a képességet, hogy felismerjük, hogy mi a valós és mi a nem. Ezt például tök jó arra, hogyha egy iskolai foglalkozás keretében

0: hogy az ember legyen arra is felvértezve. Ha valaki, akit ismerek, követek, akár van egy személyes kapcsolatom, hirtelen elkezd egész másról beszélni, akkor lehet, hogy nem napszúrást kapott, hanem egy ilyen bűncselekménynek az áldozata.
1: Jó és esetben jelezzük neki.
0: Igen, ez az első kör, mert lehet, és nagyon gyakran előfordul, hogy amikor előállítanak valakiről egy mély hamisított tartalmat, az illető nem is tudja. Mert hogy az a cél, hogy ez minél inkább rejtve maradjon. Mert
1: előtte rejtve maradjon és terjedjen.
0: Igen, mert hogy például, hogyha mondjuk az illető egy híres ember, vagy legalábbis befolyása van az adott közösségre, akkor megtörténhet az, hogy a nevében eladnak valamilyen terméket, pénzt próbálnak kicsalni, és akkor ezek mindenféle bűncselekményeket megvalósítanak. De van az a helyzet, amikor egyébként mondjuk ő maga nincs a közösségi oldalon, és valaki ezt használja fel, hogy ő nincs rajta, de milyen jó lenne a kis átlagos profil egy csomó mindent megvalósítani, vagy így tönkretenni az életét. De az is lehet cél, hogy valakiről azért állítanak elő ilyen tartalmakat, hogy eltüntessék a közösségi médiából, és azt mondják, hogy ha ma valaki nincsen jelen az interneten, vagy nem beszélnek róla ilyen formában, akkor ő nem is létezik. És hogy ennek is van már egy kultúrája, úgy hívják, hogy cancel culture, a megsemmisítés kultúrája. Az online eszközökkel ezt végtelen egyszerűséggel meg tudjuk valósítani.
1: Beszéltünk a ChatGPT megjelenéséről, a mesterséges intelligenciáról, nyilván nem csak a ChatGPT, hanem sokféle platform közül választhatunk ma már. Amikor egy-egy ilyen új technológiai robbanás történik, egyből maga az internet szakértő, az internet jogász sem tud rá választ adni. Mennyire kell neked napi szinten egy ilyen gyors talpalóban részt venni, hogy tartsd az ütemet az újabb és újabb lehetőségekkel, helyzetekkel, illetve technológiai fejlődéssel, tehát erre mennyi időt szánsz?
0: Ez szerintem több órát, viszont a jó hírem az, hogy mivel én nem autózom, hanem tömegközlekedek nagyon sokat, ezért élő erőforrásokkal is gazdálkodhatok. A különböző közlekedési járműveket mindenki erről szokott beszélni.
1: Hogy figyelen az embereket?
0: Igen,
1: hogy mi foglalkoztatja
0: abszolút
1: őket?
0: Ha éppen nem olvasok, vagy pont az én saját jólétem érdekében éppen e-maileket küldözgetek a telefonomon, akkor nagyon jó sztorikat, de egyébként amikor hallok ilyeneket, akkor azonnal megállok, és ilyen kedvesen beállok ilyen hallgatózó félként a beszélgetésbe. Tehát, hogy ez is egyrészt szerintem egy fontos dolog, mert hogy az is kapcsolódik az élethez, hogy az ember olyan példákat mondjon, amik nem elvontak, hanem akár bárkivel is megtörténhetnek az utcán. És nyilván vannak dedikált olyan időszakaim, amikor egyébként tanulmányokat olvasok, kutatásokat, online előadásokon veszek részt, meghallgatom a szakértő kollégákat, vagy mi arra szánunk akár egy telefonbeszélgetést, egy közös kávézás, sütizést, hogy tapasztalatokat cseréljünk. Tehát, hogy ez kell az életemben.
1: Onnan indultunk, hogy lehettél volna ügyvéd, hiszen a végzettséged megvan hozzá, színész, a végzettséged megvan hozzá, és mégis internetjogász lett belőled, egy teljesen új terület, amint elindultál. Hogyha egyetlen szóval kellene megfogalmaznod a küldetésedet most, akkor mi lenne az?
0: Kíváncsiság.
1: Mi az, amit viszont mondanál most, a 20 éves kori önmagadnak, aki még kereste a helyét a világban, mi lenne az, amit mindenképpen elmondanál neki? És el tudod-e képzelni ma már, hogy azt a valamelyik másik pályát választottad volna?
0: Húha, ez nagyon érdekes dolog. Kezdjük ezzel a végével, hogy valaha a másikat. Nincs bennem hiányérzet egyikkel kapcsolatban sem, mert hogy azokat a készségeket és képességeket, amiket megtanultam a különböző szakmában, azokat tudom a mostaniban is használni, sőt azt gondolom, hogy nagyon jól megtámogatja. Tehát az, hogy emberek előtt beszélni, ez egy művészi beszédnek az abszolút sajátossága, tehát hogy van erről fogalmam, és ezt hogy kell csinálni. Ha 20 évvel ezelőtt én nemnek akkor azt üzeném, hogy legyen még bátrabb, és hogy próbálkozzon nagyon-nagyon sok mindent, és hogy ne féljen attól, hogy valaki mondjuk nem szereti, vagy nem tetszik az, ahogy csinálja ezt a dolgokat. Szóval, hogy szerintem ez egy óriási kihívás, még akár a mai napon is, hogy nem biztos, hogy mindenkinek ez a fajta stílus tetszik, amit én képviselek, de hogy ez nem baj. Megvan a választás szabadsága, csak mondjuk ezt 20 évesen megélni, hogy elutasítják az embert, ez nem biztos, hogy olyan jó, és azt, hogy próbálkozzon jó sok külföldi lehetőséggel, mert hogy talán ezt csak így érintőlegesen mondtuk, de azt érzem, hogy a szakértői munkámnak most már így egy nemzetközi lába is egyre jobban kialakulóban van, és hogy ezt kezdhettem volna korábban is.
1: Igen, egy utolsó záró kérdésre maradt időnk. Mennyire tervezel előre? és vannak-e dédelgetett

0: álmaid, vagy a bakancslistádon vannak olyan dolgok, amit elárulhatsz?
1: Vannak, mindenképpen. Egyrészt van egy olyan tervezés, hogy az elmúlt években a foglalkozásaimat és a megkereséseimet előre kell tervezni. Mindenkinek azt szoktam mondani, hogy egy-másfél hónappal a tervezett program előtt keressen meg minimum, de kereshet. Tehát van olyan, amikor nyári melegben téli programot egyeztetünk, és így a tervezésnél ez a nemzetközi láb azt, amit határozottan érzékelek, mert az elmúlt időszakban több alkalmam volt előadni ezzel kapcsolatban, és felkerültem egy olyan szakértői térképre is, ahol egyébként ezt a fajta tudást díjazzák is, úgyhogy nagy dédelgetett vágyam, hogy most már itt a finalista szerepkörből a győztes felé forduljak.
0: Akkor legyen mára ez a végszó, és azt gondolom, hogy a téma adja magát, úgyhogy biztos lesz még alkalmunk folytatni. Kati, köszönöm, hogy itt voltál ma velünk.
1: Köszönöm szépen én is a meghívást.
0: Dr. Baracsi Katalin internetjogász volt ma a vendégem.
2: Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Az uniós szabályozással összhangban augusztus 3-án érvényüket vesztik a régi típusú, könyvformátumú, határidő nélkül érvényes személyazonosító igazolványok. Az érintettek erről külön értesítést nem kapnak. Nekik új elektronikus személyazonosító igazolványt kell igényelni bármely kormányablakban. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 0,4 százalékpontnyi korrekcióra egy uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Ingyenes tüdőrákszűrésre hívja az aktív dohányosokat a Korányi Pulmonológiai Intézet a nyáron. Azokat az 50 és 74 év közötti dohányosokat várják, akik legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A tüdőrák nem csak világszerte, hanem Magyarországon is az egyik vezető daganatos halálok. A betegség hosszú ideig tünetmentes maradhat, ezért a korai felismerés különösen fontos. Trópusi parazita elleni vakcinát fejlesztenek magyar kutatók a Pécsi Tudományegyetemen. Közölték, Magyarország számára a fejlesztés stratégiai jelentőségű. Az első parazita ellenes mRNA-s vakcina létrehozása ugyanis nemzetközi szinten is jelentős tudományos áttörést hozhat. Gyakori az online gyermekbántalmazás a visegrádi együttműködés országaiban, derült ki a Republikan Intézet kutatásából. A Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon és Szlovákiában tavaly nyáron végzett kérdőíves kutatás szerint a 18-25 év közötti megkérdezettek fele számolt be arról, hogy gyermekkorában valamilyen formában online bántalmazás érte. Több mint 60 állatfajra veszélyesek Magyarországon az elhagyott horgászeszközök egy vizsgálat szerint. A leggyakrabban madarak estek csapdába, őket követték a hüllők, míg a többi állatcsoport együttesen az esetek kicsit több mint 10%-át tette ki. Az esetek túlnyomó többsége mindössze kétféle eszközhöz kapcsolódott, a horgászsinórhoz és a horokhoz. Az érintett egyedek több mint 70%-a védett fajhoz tartozott. A leginkább fenyegetett élőhelyek a folyópartok, a természetes és a mesterséges tavak. 12. alkalommal hirdette meg a Balatoni Kör az év strandétele versenyt, amelynek újdonsága, hogy megválasztják az év beach food palacsintáját is. Idén is külön lehet indulni strandbisztró és strandbüfé kategóriában a kiírás szerint. Külön díjat nyerhetnek vegetáriánus, illetve vegán ételek, amely téren a szervezők különösen fontosnak tartják a balatoni kínálat erősítését. Nevezni július 15-éig lehet.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen délnyugaton valószínű esőzápor. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
3: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en.

0: Zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Csemer Boglárka művész nevén Boogie Parfüm című dalának videoklipje által vált világszerte ismerté. Ő képviselte Magyarországot a 2015-ös Eurovíziós Dalfesztiválon is Bécsben. Zenei tanulmányai 13 éves korában kezdte, két évvel később klasszikus éneket és klasszikus zongorát kezdett tanulni a Farsang Árpád zeneiskolában. Ide járt 2007-ig, miközben 2004-től az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Jazz Zeneművészeti Szakközépiskola is magáénak tudhatta jazzének szakos tanulói között. Egy évet töltött el Párizsban, majd 2009-ben alapította meg a Csemer Boglárka Kvartettet, amivel felléptek többek között a Művészetek Palotájának tehetségbörzéjén is. 2012-ben kezdett el dolgozni első lemezén, ekkor kezdte el használni a Boogie művésznevet, ez egyúttal az énekesnő Franciaországhoz, francia nyelvhez való kötődését is jelzi, és azt, hogy a produkciót szerette volna nemzetközi vizekre terelni. 2013-ban megjelent Boogie címet viselő albuma a TomTom Records kiadásában. A lemezen csak saját magyar, francia és angol nyelven írt szerzemények találhatók. A 2013-as év végén jelent meg Parfüm című videóklipje is, 2014-ben megjelent a második nagy lemez, amin az előző lemez elveihez igazodó dalok szerepelnek szintén magyar, francia és angol nyelven. Ez a lemeze elnyerte a magyar szakma rangos díját az év poplemeze kategóriában, a Fonogram díját adom. 2015. októberében első hatállomásos nyugat-európai turnéjára indult, október végén pedig másodjára turnézott az Amerikai Egyesült Államokban. 2017-ben megalapította saját kiadóját és kiadta három címmel a harmadik szerzői nagylemezét is.
0: Trend Night.
1: Csemer Boglárka alias Boogie. Már is itt a Trend FM-en.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: A Balaton nyári programjai között egyre nagyobb szerepet kapnak a szabadtéri színházi esték is. A déli part kulturális életének egyik fontos helyszíne a Kálmán Imre Művelődési Központ, amely egész évben szervez programokat, nyáron pedig szabadtéri előadásokkal és vendégprodukciókkal is készül. A siófoki estékhez régóta hozzátartoznak a zenés darabok, koncertek és könnyebb nyári előadások, amelyek sokszor a nyaraló közönséget és a helyieket ugyanúgy megszólítják. A tihanyi szabadtéri játékok hangulata egészen különleges balatoni környezetben várja a nézőket. A programban rendszerint zenés előadások, vígjátékok és ismert színészekkel érkező produkciók szerepelnek. A balatoni nyár egyik ismert kulturális kezdeményezése a Kultkikötő, amely több településen, Alsóörsön, Balatonbogláron, Balatonföldváron és Balatonszárszón szervez színházi és zenei programokat. A program kínálatban gyerekdarabok, kortárs előadások, koncertek és ismert társulatok produkciói egyaránt megjelennek. A Centrál Nyár előadásai a Balaton felvidék egyik legkülönösebb hangulatú településére viszik a nyári színház világát. Szigliget esti atmoszférája önmagában is erős élmény. A vár látványa, a keskeny utcák és a balatoni panoráma különleges keretet adnak a szabadtéri programoknak.
0: Hello Hungary a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak, eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
0: Trend Nights.
1: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Ruby Harlem az egyik legintenzívebben fejlődő hazai indie soul popzenekar. A 2017 márciusában alakult Budapest központú banda aktívan koncertezik és sorra jelenteti meg újabbnál újabb friss és energikus dalait. Alapítója és megálmodója Iván Szandra, énekes, zongorista, dalszerző, aki a világ számos országát bejárva szívta magába az életet, és ezen élményeit most már a 8 fős professzionális zenészekből álló csapatával együtt mesélik el a szokásostól eltérő, mégis könnyed stílusban. A magyar nyelven íródott dalok vokálcentrikusak, egy színesíti a részfúvósok dögös hangzásvilága, mindez kerek egységet alkot a húzós ritmus szekcióval. Céljuk, hogy dalaik üzenete eljusson és fényt vigyen a lelkekbe, gyógyítson. Zenéjükben a szív a legnagyobb fegyver, hiszen szeretet nélkül nem lehet létezni, alkotni, zenélni.
1: Trend Night.
2: Mindjárt meg is hallgatunk egy Ruby Harlem dalt itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night, a különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Még ebben a hónapban megnyílnak az energetikai uniós pályázatok, hétfőn kezdődik a G7 csúcs, köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Még ebben a hónapban 500 milliárd forintos keretben megnyílnak az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. A támogatásra az áramhálózati elosztók és az átviteli rendszer irányítók pályázhatnak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter közösségi oldalán azt mondta, végre érdemi forrás jut a magyar villamos energiarendszer korszerűsítésére. Jelentős 200 milliárd forintos veszteséggel zárta a 2025-ös évet is a MOHU. A cég 450 milliárd forint körüli árbevétele valamekkora növekedést mutatott, de már az anyagi jellegű ráfordítások is magasabbak a forgalomnál. Kissé élénkült a kereslet az ingatlan piacon májusban a március-áprilisi visszaesés után, a tartósan magas árszint ugyanakkor még mindig visszafogja a vásárlókat, közölte a Duna House. Az ingatlan közvetítő azt írta, a korábbi árnövekedési dinamika ugyan mára elfogyott, de az eladók egyelőre tartják a kialakult magas árszintet. Az Otthonstart program elindulása óta a legjellemzőbb változás a fővárosi vevők összetételében látható májusban is. Az első lakásukat vásárlók aránya egy év alatt 26-ról 36%-ra ugrott, miközben a befektetési célú vásárlás 42%-ról 30%-ra esett. Legalább 1,6 milliárd euróba kerül az aszbeszt tartalmú kőzet ártalmatlanítása és kármentesítése Burgenlandban, közölte a Greenpeace. A környezetvédelmi szervezet szerint ennek nagyjából háromnegyedét az aszbeszt tartalmú anyagok ártalmatlanítása teszi ki, a fennmaradó rész pedig a pótlás költségeit fedezi. Az Európai Unió hétfőn megnyitja a csatlakozási tárgyalások első fejezet csoportját Ukrajnával és Moldovával. Az Európai Tanács és az Európai Bizottság elnökének közös nyilatkozata szerint a döntés elismerése annak az elszántságnak, bátorságnak és kitartó munkának, amelyet Ukrajna és Moldova a reformok előmozdítása érdekében tanúsított a rendkívüli kihívások ellenére is. Hétfőn kezdődik a G7 országok csúcs találkozója a franciaországi Evianban. A háromnapos eseményen Franciaország, az Egyesült Államok, Németország, Kanada, Olaszország, Japán és az Egyesült Királyság a globális gazdasági egyenlőtlenségekre és a digitális szabályozásra kívánja helyezni a hangsúlyt. A napirenden lévő témákban nincs egyetértés az amerikaiak és a többi nagyhatalom között. Rekord meleget mértek a déli tél kezdetén az Antarktiszon. Az elmúlt napok hőmérsékleti rekordja 15,4 fokot ért el Esperanzán, Argentina Trinidad félszigeten lévő kutatóállomásán, az Antarktisz félsziget északi csúcsa közelében.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult, a 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült két tucatnyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

A különleges zenei válogatást hallgatják rendületlenül, köszönjük ezt! Itt a 94.2-n és egy olasz zenei projekt következik, ami a Pepik névre hallgat. Az ötlet egy római zeneszerző hangszerelő producertől Nerio Poggitól származik, hogy zenésztársakkal elinduljanak a pop, a nu jazz, a soul és a bossa nova útján. Első lemezük 2009-ben jelent meg, amelyről szívesen játszottak dalokat a legnagyobb olasz rádiós hálózatok. 2012-ben jött a második album, ami már több országban, többek között Japánban is nagyon nagy siker volt. Pepik most a 94.2-n a különleges zenei válogatásban.

Különleges zenei válogatása 94.2-n és azonnal a színésznő énekesnő Péterfi Bori következik nálunk. A 2000-es években a Krétakör Színházzal dolgozott, és 2008-tól volt a Nemzeti Színház tagja ő. 2007 májusában alakult új zenekara az Amorf Ördögök szerzőiből és tagjaiból verbúvált Chanson Pop Love Band. A Love Band tagjai Csuklóból erőlködés nélkül játszanak diszkót, ős beatzenét, militáns rockot, mutáns reggit és pszichedelikus popot. Bori pedig lazán cserélgeti a szerepeit, sokszor ellenállhatatlan dízőz, néha vérszívó vámpír, máskor megérzékeny, friss, szerelmes tini lány. Mindez mégsem kiszámítható színésznői rutinból jön, lemezen és koncert színpadon is ő egy igazi popdíva. Íme tehát Péterfi Bori most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Pótlólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok. Influencerekre csapott le a NAV. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Pótlólagos fizetésemelést kaphatnak a pedagógusok, írja 444. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium tervezete szerint a januári 10%-os béremelést további 4,1%-ponttal kell kiegészíteni, visszamenőleges hatállyal 2026. januárjáig. A módosítás célja, hogy a pedagógus bérek elérjék a diplomás átlagkereset 80%-át, amelyet Magyarország korábban az Európai Bizottság felé vállalt. Influencerekre csapott le a NAV. Az adóhatóság azt írta, a két jelentős követőtáborral rendelkező tartalomgyártó a közösségi média platformokon elért nézettségei után kapott pénzt, ám a bevételeiket nem vallották be. Az egyik influencer több mint 17 millió forintot, a másik 8 millió forintot keresett a videóival, miközben adószám nélkül végezték a tevékenységüket. A hatóság szerint a lebukott tartalomgyártók nem csak elmulasztották bevallani online jövedelmeiket, hanem a bevételeik egy részét gyerekeik bankszámlájára utaltatták. A NAV ezt megtévesztő lépésként értékelte. A TikTokról, YouTube-ról, közösségi média platformokról vagy más online szolgáltatásokból származó bevétel ugyanúgy adóköteles, mint bármely más jövedelem. 540 millió eurós támogatással segíteni a műtrágya válság által sújtott gazdákat az EU. Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a geopolitikai feszültségek és az ellátási zavarok következtében az elmúlt hónapokban jelentősen emelkedtek a műtrágyárak Európában, ami egyre nagyobb terhet ró a mezőgazdasági termelőkre. A testület azt is javasolja, hogy a 2026-os uniós költségvetésből további 300 millió euróval növeljék a mezőgazdasági tartalékot. Életfogytiglani szabadságvesztés bevezetését, valamint a társadalomra veszélyesnek tartott elítéltek büntetésük letöltése utáni különfelügyeletét tervezi a horvát kormány. A szigorítás előkészítését egy májusi gyilkosság gyorsította fel. Dalmáciában egy 19 éves pizzafutárt lőttek agyon, a bűncselekményt pedig egy 50 éves férfi követte el, akit korábban már elítéltek emberölésért. Az ügy országos felháborodást váltott ki, miután kiderült, hogy a férfi ellen korábban illegális fegyvertartás miatt is eljárás indult, de szabad lábon maradt. Horvátországban jelenleg nincs életfogytiglani szabadságvesztés. A legsúlyosabb bűncselekményekért hosszú idejű börtönbüntetést szabhatnak ki. A hidegebb tavasz miatt több hetes késéssel ugyan, de már virágzik székelyföldi élőhelyein, Európa leglátványosabb vadon élő orchideája, a fokozottan védett boldogasszony papucsa. A virág jellegzetes alakjára utal román és magyar elnevezése is, és a keresztény kultúrkörhöz, Szűz Máriához kapcsolódik.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Elszórtan nagyobb eséllyel délen délnyugaton valószínű esőzápor. A szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. Hajnalban 7-16, délután 20-26 fokra számíthatunk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kassó Máté, Bánszki Botond, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
1: Trend Night.
2: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Somo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a barkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucor Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: 1996-ban alakult, stílusát tekintve nehezen behatárolható csapatról van szó újra. Dalaiban különösen egyet alkot a jazz, a népzene, a rock és különféle elektronikus zenék. A Color Star az elsők között ötvözte az elektronikus partizene különböző irányzatait a pszichedelikus gitár alapú rockkal. Koncertjeiken rendszeresen kísérleteznek a zenét vizuális elemekkel elősítő megoldásokkal, hogy megjelenéseiket egy összművészeti eseményé emeljék.
1: Trend Night.
0: Most pedig meg is hallgatunk egy dalt a Color Star-tól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Egy hetes razzia indul az utakon, kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Egy hetes razzia indul az utakon hétfőn. A részeg és a drogos sofőröket szűrnék ki a rendőrök. Az egyhetes ellenőrzés részeként pénteken 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak Magyarország teljes területén. A cél a közlekedés biztonság javítása, valamint a balesetek megelőzése. Több mint 170 ezer üzemben tartó még mindig nem rendezte az idei gépjárműadót. Június 30-áig még mindig lehet kérni 5 havi pótlékmentes részletfizetést, aki azonban nem fizetés részletet sem kér, annak késedelmi pótlékokkal kell számolnia, figyelmeztet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A rendezetlen tételek miatt pedig a járművet akár a forgalomból is kivonhatják. Az elbírálás automatikus, nem kell indokolni a kérelmet, és a NAV nem vizsgálja a fizetési nehézség okát sem. A likviditási problémákkal küzdő vállalkozások egyedi fizetési könnyítést kérhetnek a NAV-tól. Kampányt indít Siófok a felelős szórakozásért és a kultúrált közterület használatért. A Siófok Vigyázz rád, te is vigyázz rád címmel meghirdetett kampány célja, hogy felhívják a helyiek és a városba látogatók figyelmét a kultúrált közterületi magatartásra, különös tekintettel a tisztaságra, a közlekedési kultúrára, valamint a közterületi alkoholfogyasztás és dohányzás szabályaira. A Tóparti Város kampányában együttműködik a rendőrséggel, az oktatási intézményekkel, a városőrséggel és több helyi turisztikai szolgáltatóval. A közterületi szabályok betartását a rendőrség és a városőrség is ellenőrizheti. Egyre komolyabb gondot okoz a varjú invázió Dombóváron, ahol a vetési varjak már több mint 1000 fészket raktak a város különböző részein, írja a Teol. Egyre több a panasz a zaj, a szennyezés és a lepotyogó ágak miatt, azonban a megoldást korlátozzák a természetvédelmi szabályok. Nem csak itt egyre nagyobb probléma a varjú invázió, hanem Magyarország szerte. A szakemberek szerint a madarak azért húzódnak be egyre nagyobb számban a településekre, mert szűkül a természetes életterük, a városokban pedig könnyebben találnak táplálékot és biztonságos fészkelőhelyet. A vetési varjú védett faj, természetvédelmi értéke példányonként 50 ezer forint. Elkezdődtek a Transzilvánia Nemzetközi Filmfesztivál 25. jubileumi kiadásának vetítései Kolozsváron. A filmszemle versenyprogramjában Holtai Gábor Itt érzem magam otthon című játékfilmje is szerepel. A fesztiválon június 17-én szerdán a Magyar Nap alkalmával további tucatnyi magyar filmet is vetítenek, köztük Nemes László Árva című filmjével, Enyedi Ildikó a Csendes baráttal lesz jelen Kolozsváron, Pálfi György tyúkját a vetítések több mint 10 helyszíne közül a legelőkelőbbnek számító főtéri szabadtéri nézőtéren láthatja a közönség. A legújabb magyar filmek szintén bemutatkoznak Kolozsváron.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn változóan felhős napos időben lesz részünk, és többfelé átmeneti jelleggel záporzivatar is kialakulhat. Az ország több részén élénk lesz a szél. Hajnalban 6 és 15 fok közötti minimumokra számíthatunk, majd napközben 21-26 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön- és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
0: Trend Night.
1: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Fehérvári Gábor Alfréd, vagyis Freddy zenei karrierje előtt kereskedelmi főiskolára járt, amit el is végzett, majd irodai asszisztensként dolgozott Győrben. Már 2010-ben zenélt és volt a kisebb fellépései egyik barátjával, akinek a zenekarában rendszerint nem csak énekelt, hanem gitározott is. A TV2 egyik tehetségkutatójában a negyedik helyig jutott, ezután 2015-ben Mary Joe című első saját dalával vezette is a slágerlistákat. 2016-ban bejutott a Dalba, majd vezette is ezt a műsort, 2020 óta pedig a Szerencse Szombat című műsort vezeti, ahol Kovács Áron helyét vette át.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban Freddytől is meghallgatunk egy dalt, már is.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street szemenös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen

0: Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
1: Here in Paris, every night, all night, it's like this. Of course, not everybody goes to nightclubs. Many are addicted to a very few tourists know about it for nocturnal relaxation. They listen carefully, a much more pleasant session. The poor people of Paris, and the rich ones too, love productions like

0: This is Paris. It's sounds and people.
1: Különleges zenei válogatás.
2: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
3: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dalspájz, például az első dal az Üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt Szerelemgyerek és az Üzenet nincs című Quimby szám folytatása.
2: Trend Night.
3: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

beszélni tanítaszka, mi csak bogarakat. Valahány csillag ragyog a fejünk felett, képzelt, hogy az ott még egyetlen egy.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző énekes gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kondzs Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című 7. albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra a 94.2-n és a YouTube-on is.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor is az utamat

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazzlemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Nomád zenekar ötlete a gitáros Jánosi Szabolcs és az akkori énekes Fodor Zoltán fejében fogant meg 2004-ben. Ők akkor még kisebb-nagyobb megszakításokkal 17 éve zenéltek együtt, például a legendás Bedlam zenekarban. Az első album 2007-ben jelent meg, majd néhány tagcsere és egy hosszabb szünet után 2012-ben kapcsolt teljes sebességre a zenekar. Ekkor találták meg új énekesüket Juhász Marci személyében, akit a Csillag születik című műsorban ismerhetett meg az ország, és akinek a hangjában a rock és a blues világa keveredik a magyar zenével. A lemez különleges szín a mai zenei palettán, nincs aktuális trend, modern zenei megoldások, csak jól megírt dalok, szövegek, okos riffek, frappán szerkezetek, jó ízléssel megválasztott hangszínek, hangszerelés. Klasszikus nagyívű progrock hatásokról lehet beszélni a 70-es évektől napjainkig.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban a Nomád zenekar következik.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A pécsi dalszerző, énekes, gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Konzsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtárs címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című 7. albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
0: Trend Night.
1: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.
2: Csak

értek, soha nincs igazam, de annyit azért látok, hogy hat egy gonosz átok, a dolgok menetében nagy adag hiba van. Én is látom, hogy beteg a világ, de hát ha csak nátha, és

0: This song is very supreme song. Get seven. Oh, you're happy. That sound, this sound, connect.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kökény Attila 2000-ben kezdett el énekelni méghozzá hajókon és éjszakai bárokban. 20 éve játszik zongorán és természetesen dalait is magának írja. Az igazi országos ismertséget a Megasztár 5 hozta el neki, amiben gyermekei nevezték be. A fináléban Tolvai Renáta mellett küzdött az év hangja címért, ezt később nem nyerte meg, de így is ő lett 2010 legjobb magyar férfi hangja.
1: Trend Night.
2: Kökény Attila énekel a folytatásban itt a Trend FM-en. A különleges zenei válogatást hallgatják.

Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás és egészség mindenevőknek. Gazdaságunkról és környezetünkről tudatos hallgatóknak. Szombaton és vasárnap reggel 7 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Andor Tóth Anna.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street szemenös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Magashegyi Underground egy magyar alternatív rock együttes, 2004-ben alapította Fodor Máriusz és Kardos Horváth János egy tatabányai főiskolán. Akkor még egy másik énekesnővel, azonban a kaukázus sikerei mellett a projekt a háttérbe szorult. A két zenész ennek ellenére nem mondott le róla, és 2006-ban megkeresték Bocskor Bíborkát, a Megasztár harmadik szezonjában 6. helyet elért énekesnőt, és vele rögzítették a Szeplős Vál című dalt, amit jelöltek is a 2008-as Fonogram díjkiosztón. 2007. november 20-án jelent meg Szeplős Vál című 4 dal tartalmazó kislemezük a CLS kiadónál. A siker ellenére a zenekar tagjai inkább a Kaukázusra akartak koncentrálni, ezért a Magashegyit jegelték, és Bocskor Bíborka is kiszállt az együttesből. Közel 12 hónap szünet után 2009-ben indultak újra egy friss zenekari felállással Kardos nélkül, körülbelül a Kaukázus feloszlásával egy időben. Még össze stúdióba vonultak, és 2010. januárjában kiadták Szívtakarítás című EP-jüket, ami 4 dal tartalmazott, és a zenekar weboldaláról lehetett letölteni. A tervek szerint tavasszal jelent volna meg első nagylemezük, de az Ezer Erdő végül 2010. október 29-én debütált a TomTom Records gondozásában. Az album legsikeresebb dala a Metróhúzat című dal lett, ami tévés és rádiós listákon egyaránt jól szerepelt. A lemezt jelölték a 2011-es Fonogram díjkiosztón az év hazai alternatív albuma kategóriában. Ezt 2011. január 29-én egy ingyenesen letölthető 8-számos tükörlemez az Ezer Város követte, amin eddig kiadatlan felvételek, B-oldalas dalok és friss remixek szerepeltek. A második nagylemez 2013-ban jelent meg a TomTom gondozásában. A lemezen közreműködött a 30Y frontembere Beg Zoltán és a Kezdet fiai tagja Závoda Péter is. 2015-ben érkezett meg a Szemszavak középlemez, évvégén pedig a Vágta című dallal jelentkeztek, ami a 2016-os harmadik nagylemezük előfutára. Októberben országos turnéra indultak a Kaukázussal, a következő évben jelent meg a Talált tenger című lemezük, 2020 végén pedig a Talált életem című album.
0: Trend Night.
1: Meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket a Magashegyi Undergroundtól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Fonogram Díjas Group and Swing zenekar mindig kiemelkedő helyet foglalt el a magyar zenei palettán, és megtiszteltetéssel tudhatja magának a szakma és a közönség egybehangzó elismerését. Koncertjeiket a kiemelkedő zenei minőség, sodró lendületű koreográfiák, felhőtlen jókedv és a közönségüket is magával ragadó pozitív energia fémjelzik. Negyedik Játszom Tovább című nagylemezük az eddigi legsokszínűbb mind közül, igazi zenei csemege a soul, a rap, a twist, a rockabilly és a swing szerelmeseinek egyaránt. A zenei irányzat, a hangzás és a színpadkép alapjaiban való megreformálása a stílusjegyek megtartásával már korábban a zenekar célkitűzései között szerepeltek. Mindezekre Mihály Réka visszatérésével és az új férfi frontember Mujahid Zoli érkezésével nyílt lehetőség, hogy a zenekar az eddigi legerősebb oldalát mutassa meg.
1: Trend Night.
2: A Group and Swing-től is meghallgatunk egy dalt, na, hogy itt a különleges zenei válogatásban.

not a body of flesh and bone. It's a body of consciousness.